0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Kédo egyébként nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy egyszerre volt elképesztő jó érzés ez neki, a hirtelen jött Rivalda fény, közben azt érezte, hogy megérdemlem én ezt. Már rég elvégeztem ezt a munkát. 15 évvel ezelőtt, ezt el is felejtettem ezt a dalt. Turn the lights off, Kédo-tól, itt a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most az a holland Star DJ producer, akivel jövő vasárnap együtt bulizhatunk a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, az euforikus dancere holland nagykövete Szemfeld hozzánk is ellátogat, aztán azt néztem, hogy nem sokára a mi bulink után Leszfegászban lesz majd jelenése. Ott is imádják Szemfeldet. Május 24, pünkös vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál, Cyril Szemfeld, Switch Disco, Accent, jövünk mindjárt.
1: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A folytatásban pedig a brit szupercsapat, ami most már több mint két évtizede a világ egyik legnagyobb zenekarának számít, és semmi jelét nem mutatja a lassulásnak. Ők a Coldplay. És sok banda esetében elkerülhetetlen, hogy a rajongói tábor velük együtt hát gyakorlatilag kiöregszik, és már nem tudják megszólítani a fiatalokat. Na hát a Coldplay erre alaposan rácáfol. Statisztikák szerint ugyanis a brit banda masszív Z-generációs bázissal rendelkezik az egész világon, különösen Észak-Amerikában és Ausztráliában. Ez a dal, a Sky Full of Stars pedig a Ghost Stories albumon kapott helyet még 2014-ben, ami a Milo Xylotó album után hát egy kicsikét ilyen megnyilósabb, szerelmi bánatosabb volt, nagyon-nagyon szerettük, és mindig is szeretni fogjuk. Ez a Sky Full of Stars.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Segítséget kaphatnak a fejfájósok. A fejfájás kisokosnak köszönhetően bárki azonosíthatja fejfájásának típusát, illetve megtudhatja, kaphat egy gyógyszeres kezelést és kihez kell fordulnia. A Magyar Fejfájás Társaság állította össze a kisokost. A weboldalon tünetleírások és gyakorlati tanácsok is megtalálhatóak, épp úgy, mint a migrénről elterjedt tévhitek cáfolata is. Magyarországon több mint 1.200.000 ember él migrénnel, a hazai fejfájás centrumokban viszont csak 20-25 ezer embert kezelnek terápiákkal. A Magyar Fejfájás Társaság elnöke szerint a magyar emberek ugyanannyira fejfájósak, mint az európai országok többi lakói. Hozzátette, rengeteg magyarnak van migrénje. Fontos tudni, hogy a fejfájás nem csak egy tünet, hanem betegség is, aminek egyeseknél genetikai háttere is lehet. Érdemes körülnézni a családban, ha ugyanis van migrénre hajlamos ember, akkor másnál is könnyen kialakulhat a betegség, ezzel akár saját betegségünket is magyarázhatjuk. A külső tényezők is provokálhatják a panaszokat, így például a kialvatlanság, a rendszertelen táplálkozás, a stressz, az időjárásváltozás, vagy akár a kevés folyadék fogyasztása is. Érdemes betartani azt a szabályt, hogy akinél néhány havonta jelentkeznek csak a panaszok, náluk elég lehet a fájdalomcsillapító használata. Azoknak viszont, akiknek havonta vagy akár hetente többször is fáj a fejük, mindenképpen ajánlott felkeresniük egy orvost. Főképp a migrénnel küzdőknek érdemes minél előbb felkeresniük egy szakembert. A migrénes betegek sokszor csak sötét szobában fekve tudják átvészelni a rohamokat, kieshetnek a munkából és a családi életből is. A Magyar Fejfájás Társaság által készített kisokosban a fejfájás centrumokról is lehet olvasni, azok elérhetőségéről és rendelési ideiről. A migrénről kevesen tudják egyébként, hogy a nők 30%-át érinti legalább egyszer életük során, és a gyerekek 10%-ánál is megjelenik. A férfiak 8%-a él migrénnel, mindhárom csoport együttesen több mint 1 milliárd.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival, csak

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy és igazi libabőr a folytatásban. Faithless, Bibi Rexha és a New Religion, a nagy klasszikus újra gondolva. És hát ez most a friss és ropogós dal a Bibi Rexhának, de kitette nem olyan rég a social media felületeire, hogy a vokál részt aztán 2024. február 28-án felvették, aztán félretették a dalt. Jó lesz ez még valamire, gondolták, és hát bizony nagyon is jó lett ez még valamire. A bizonyíték, hogy jól döntött, hogy otthagyta a kiadóját, és független előadóként jelentette meg ezt a dalt. Elképesztő nagy siker, már most!
1: Elsőként a Rádió 1-en!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Most például a kortárs brit dance, pop és house egyik nagyon ismert alakja, Joel Corey, akit egyébként személyesen is megismerhettünk egy korábbi Rádió 1 születésnapi fesztiválon. A dalaiból hát árad az élet, igenlés, és mindig nagyon menő vokalistákkal dolgozik együtt, legyen az M&K, Becky Hill, vagy ebben az esetben Izzy Bizu. A Galantis-szel közösen készült el ez a dala, a Stay a Little.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me feel your love.

Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például a Grammy-díjas német DJ-producer Purple Disco Machine, akinek az apukája annak idején a berlini fal leomlása előtt Budapestről szerezte be a Bakelit lemezeit, és mutatta meg azokat a gyerekének, a kis Tino Pionteknek. A manchesteri szintipop elektropop zenei duo a Hertz klasszikusát gondolta újra, és készített belőle egy elképesztő jó remixet. Wonderful Life jön nem sokára. She says,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerintes sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig

Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Lady Gaga például, aki áprilisban a háta mögött hagyta a mélyen bol korszakát, ugye lezárult ez az időszak is, de azért nem teljesen, mert hogy

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ray, Where's My Husband? Ezt hozom most a folytatásban. A brit énekesnő hangját a 2010-es évek elektronikus zenéből is ismerhetjük. DJ kollabokban tűnt fel először Jax Jones, Jonas Blue, David Guetta dalok, épp dalszerzőként kezdtem, amellett, hogy vokalista. Nem hitt benne a régi kiadója. Úgy volt vele, hogy biztos, hogy nem lesz sikeres szóló előadóként. Hát akkor beszéljenek a számok. A This Music May Contain Hope albuma májusban átlépte az 1 milliárdos streamet. Bravo, Ray!

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Hát, hogyha valaki bagoly típus, Rádió 1-esek is ilyen korán kell kelni, ott vagyok vele lélekben, kitartást, minden rendben lesz napközben. Jönnek majd Balázsék a tegnapi legjobb pillanatokkal, ugye a rócsó, a délutáni rócsom az utolsó állomásához érkezik, ez pedig Debrecen lesz, a Kossuth tér délután 4 és 5 óra között természetesen ma is lesz live mix a helyszínen, minden az eseménnyel kapcsolatos tudnivaló ott van a weboldalunkon, a radio1.hu-n, és hogyha már Ray, a brit énekesnő itt volt ebben az órában, akkor jöjjön Ray, az amerikai férfi énekes, Ray Dalton.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Új támogatással segíti az iskolakezdést a Kiskunfélegyházi önkormányzat. Ismét lesz családi felvonulás Kecskeméten, idén is lesz orgonák éjszakája. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. 40 ezer forintos iskolakezdési támogatást vezet be Kiskunfélegyháza önkormányzata a 2026-27-es tanévre, jelentette be Csányi József polgármester. A támogatást azok a helyi családok igényelhetik, amelyeknek gyermeke félegyházi általános iskola első osztályában kezdi meg tanulmányait. A segítség állami, egyházi és alapítványi fenntartású intézmények esetében is igénybe vehető. A jogosultság feltétele, hogy az egy főre jutó havi nettó jövedelem ne haladja meg a 400 ezer forintot. Az igényléseket július 1-től várják a polgármesteri hivatal szociális osztályán. Az utalványokat pedig helyi papírírószerboltokban lehet majd felhasználni szeptember végéig. Újra közös családi felvonulásra várják a kecskemétieket május 23-án a belvárosban. A Gyermekeink, a kincseink elnevezésű programon a családok feldíszített babakocsikkal és kismotorokkal vonulhatnak végig a kiskörúton. A szervezők idén két témában várják a kreatív ötleteket, a résztvevők Pünkösdi királylány és királyfi, valamint vízipók, csodapók hangulatban dekorálhatják járműveiket, írja a keol.hu. A felvonulás délután indul a Városháza elől, majd köszöntőkkel és eredményhirdetéssel folytatódik a nap. A legötletesebb díszítések készítői ajándékutalványokat és külön díjakat nyerhetnek. Idén is lesz orgonák éjszakája, a május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
3: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez az társul, hogy templomokban fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer.
2: Többfelé számíthatunk záporra, zivatarra az előttünk álló napokban. A meteorológusok jelzése szerint ugyan nem lesz front felettünk, de Bács-Kiskunvár megyében is számíthatunk tehát csapadékra, sőt hétvégén egy mediterrán ciklon hatására már vihar is kialakulhat. Legtöbb 23 fok lehet térségünkben, és éjszakára 8-12 fokig hűlhet le a levegő.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Segítséget kaphatnak a fejfájósok. A fejfájás kisokosnak köszönhetően bárki azonosíthatja a fejfájásának típusát, illetve megtudhatja, kaphat egy gyógyszeres kezelést és kihez kell fordulnia. A Magyar Fejfájás Társaság állította össze a kisokost. A weboldalon tünetleírások és gyakorlati tanácsok is megtalálhatóak, épp úgy, mint a migrénről elterjedt tévhitek cáfolata is. Magyarországon több mint 1.200.000 ember él migrénnel, a hazai fejfájás centrumokban viszont csak 20-25 ezer embert kezelnek terápiákkal. A Magyar Fejfájás Társaság elnöke szerint a magyar emberek ugyanannyira fejfájósak, mint az európai országok többi lakói. Hozzátette, rengeteg magyarnak van migrénje. Fontos tudni, hogy a fejfájás nem csak egy tünet, hanem betegség is, aminek egyeseknél genetikai háttere is lehet. Érdemes körülnézni a családban, ha ugyanis van migrénre hajlamos ember, akkor másnál is könnyen kialakulhat a betegség, ezzel akár saját betegségünket is magyarázhatjuk. A külső tényezők is provokálhatják a panaszokat, így például a kialvatlanság, a rendszertelen táplálkozás, a stressz, az időjárásváltozás, vagy akár a kevés folyadék fogyasztása is. Érdemes betartani azt a szabályt, hogy akinél néhány havonta jelentkeznek csak a panaszok, náluk elég lehet a fájdalomcsillapító használata. Azoknak viszont, akiknek havonta vagy akár hetente többször is fáj a fejük, mindenképpen ajánlott felkeresniük egy orvost. Főképp a migrénnel küzdőknek érdemes minél előbb felkeresniük egy szakembert. A migrénes betegek sokszor csak sötét szobában fekve tudják átvészelni a rohamokat, kieshetnek a munkából és a családi életből is. A Magyar Fejfájás Társaság által készített kisokosban a fejfájás centrumokról is lehet olvasni, azok elérhetőségéről és rendelési ideiről. A migrénről kevesen tudják egyébként, hogy a nők 30%-át érinti legalább egyszer életük során, és a gyerekek 10%-ánál is megjelenik. A férfiak 8%-a él migrénnel, mindhárom csoport együttesen több mint 1 milliárd ember.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Balázsék közelednek, itt lesz nem sokára kedvenc reggeli csapatunk a tegnapi legjobb pillanatokkal, és hát közeledik a Rádió 1 születésnapi fesztivál, és jövő vasárnap jön az év bulija, május 24-én a Budapest Parkban, és hétvégén is folytatódnak egyébként a játékok, hogyha szeretne majd valaki páros belépőt, akkor kell telefonálni, ha felcsendül egy nemzetközi előadónk dala. Nem most, ezt most csak mutatóba hozom, jön Sam Feld!
1: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon!

0: Magyarországot a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Kiderült, hogy a férfiak alvásról lesz szó.
2: Na, jó, férfiak alvása várják.
1: Tudományos statisztikáról van szó, tehát megmutatták.
2: Pukizunk, beszélünk.
1: Nem tényeket fogok sorolni, hanem érdekes összefüggéseket. Jó? De arról szól ez a kutatás, hogy kimutatták a tanulmányok, hogy a férfiak gyakran jobban alszanak romantikus partner mellett, míg sok nő jobb alvásminőségről számolt be, ha egy kutyával aludt egy ágyban. Hát köszönjük.
2: Megint milyen nyomorultak leszünk.
3: Megint mi.
2: Megint mi leszünk a nyomorultak.
1: Lát, mi? Nekünk
3: érted, ég a szívünk értetek, és veletek alszunk jól, nektek meg mit?
1: A mi kontunkra alusztok.
3: De miért? Aludjatok ti is. Hát aludjunk együtt. Aludjon mindenki jót.
1: Itt le van írva, hogy nem az érzelmi szabályozás, hogy a legfőbb, hát ez nagyon jó tesz, hogyha olyan alszol együtt, akivel szeretsz együtt, tudod, amit szeretsz, de hogy a kutyáknak sokkal stabilabb az éjszakai, hát ilyen úgymond, ilyen hát alvás ritmusa, és ezért a nőknek ez könnyebb tolerálni.
2: Tehát tulajdonképpen mi jól érezzük magunkat veletek, hogy együtt alszunk, ti pedig jobban érzitek magatokat egy kutyával.
1: Igen, mert a kutyák általában következetes alvási ütemtervet követnek, és ez kényelmet és biztonságot nyújt egy nőnek.
3: De te mit az én ütemtervemet nézed? Te aludjál szívem mellettem, mint ahogy én is alszom melletted. Miért kell egy nőnek alvási ütemtervet ellenőrizni?
1: Hát ez valószínűleg együtt az üvöltve horkolás, fingás és ilyen vesérugás kompozíciójában. Nincs ilyen?
3: Nincs.
2: Azért ez milyen nyomorult. Ugye? Mi örülünk, ha ott fekszik a párunk, ők meg vagy egyedül, vagy kutyával. Ugye? De legkevésbé velünk.
1: Itt ülsz, nézel szembe és hazudsz.
3: Nem hazudok.
2: Fütyülsz és hazudsz.
1: Fütyülsz
2: és hazudsz.
1: Én elmentem veled Pilsenbe kocsival, Feri. Én láttam, amit láttam.
3: Mit láttál?
1: Az, hogy Feri, ahogy beült a kocsiba, rögtön egy ilyen Dracula pozícióba tette magát, és ahogy becsukta a szemét,
3: ez nem igaz, aljaságalom, végigbeszéltük az utat.
1: Ülve horkoltál, Feri.
3: Ki hazudik, te hazudsz, hát kifelé, visszafelé.
1: Most csak egy annyi időt kérek, hogy kikeresem a telefonomból a videós dokumentumokat.
2: Van, fölvetted a jelzi?
3: De rohadék vagy! Szerint, de az a visszafele, akkor én már beteg voltam, fájt a lábam, gyulladások tomboltak bennem. Na, egyébként meg az van, hogy nekünk kutyánk nincs, de macskánk van, és ha hiszitek, ha nem, ugye én mindig hamarabb elmegyek lefeküdni, aludni, béka fönt van, és sokkal jobbat alszik lent akármelyik macskával, mint hogy följöjjön mellém. Én meg szarul alszom, ha nincs ott. Ez működik.
1: Nálunk is
3: nem
1: van.
3: Csak kutyával.
2: Tehát ő jobban alszik macskával.
3: Macskával lent alszik, inkább a kanapén, mert azt mondja, hogy jaj, és már ki is találta a hazugságot, hogy jaj, véletlenül elaludtam. Adjál már, persze.
2: Mondjuk azt mondja, hogy másfél éve csinálja, de hogy te még benyalod.
3: Igen. De megint.
2: Két és fél éve lent alszik a kanapén a macska, megint elaludtam, ne haragudj, hát mert már. Igen, de két és fél éve lent alszol a kanapén.
3: Érted? Én fölmegyek, várom, ott már így tartom a kezem, hogy csak be kelljen bújnia alá kicskiflinek, de nem jön.
1: Béka meg, apátok elaludt már. Halljátok már az egyenletes légzését.
2: Igen, egyébként azt mondja, hogy a férfiak idegrendszere a partner jelenlétét biztonságos jelzésnek veszi, gyorsabb elalvásos és kevesebb éjszakai felébredéshez vezet. Tehát mi vagyunk a fostosabbak. Ezt hogy nőről olvasnád.
1: Nagyon szeretem ezt a tudományos megközelítést.
2: Ők vidámabban alszanak egy macskával, egy kutyával, mi meg fosunk és nem merünk elaludni, mert az idegrendszerünk jobban megnyugszik attól, hogy ők ott fekszenek mellettünk. És hogy oxitocin is a partner közelsége miatt a férfiakban jobban termelődik, amíg a nőknek a kutyáktól vagy a macskáktól.
1: Te szar ez, Feri, hallod?
3: Hát, érted, hogy bennünket neveztek kemény szívű ilyen szálkás izének, holott mi vágyunk arra, hogy...
1: Ki nevezett téged szálkás izének?
3: Hogy mindenki. Hogy velünk összebújva aludjatok.
2: Oké, írjatok, drága nők, mivel zavarjuk meg az alvási ciklusotokat? Lézés. Valaki azt írja, egy nő, a kutya nem ver a seggemre, ha visszajön a pisilésből. Ezt mondjuk meg tudom érteni. Tehát lélegzünk, ott vagyunk, ráverünk a segetekre, tehát mi rosszat csinálunk, hogy ti jobban alszatok egy kutyával, egy macskával? Drága női hallgatók, tényleg írjátok meg.
1: Péternek van ilyen éjszakai terrorja, és nem
2: mit csinál?
1: Tud, azt csinál, hogy egyszer csak így teljesen random éjszakai, és akkor így, és akkor van, hogy beleöklözik egy telemegőbe, és aztán tovább basz.
2: Ne,
1: figyelj, amikor összejöttünk.
2: Ne, mit csinál?
1: A hetedik kerületben laktunk először, tudod, a sarbéletben, és Péter azt gondolta, hogy szerinted biztonságos lenne, hogy

0: tényleg, és rávilágítanak, jobban alszanak, amit az eszernőtt kutya mellett, mint a partner mellett, mert hogy az alvási ciklus egyezik a kutyával, és a kutya nem mozog, ezért nem ébreszti őket föl.
1: Bizony,
0: mi meg vergődünk az ágyba, és miattunk föl kell.
2: Vergődik? A franc, hát lefekszem, úgy kelek föl, a kutyák meg állandóan iszé, tudod, így megy körbe, helyezik.
0: Jaj, a golyóit vagyok mi is.
2: Na.
1: Semmi. Figyelj, és a kutya nem eszi meg négy fokhagymát lefekvés előtt.
2: De a kutya is fingik.
1: Érzi magát.
2: Na,
1: igen.
2: Hát milyeneket ereszt egy
1: kutya? Én a macskával szoktam aludni, nálunk az a rutin, hogy én, ahogy lekapcsol a lámpát, macskával a macska azonnal
0: megfeludik. Te csak macskával alszol?
1: Hát igen, de Péter is ott szokott lenni.
0: Csak a másik szobában, ott van. A lakásban ott van, csak a másik szobában.
1: Az van, hogy ugye, ugye a gyereket le kell fektetni, és mindig van, és a gyerek mióta iskolába jár, rosszul alszik, melyekkor dolgozik az idegrendszer esténként, úgyhogy a váltásban szoktunk vele aludni, hogy meglegyen a béke.
0: De egy kutya mozog, hogy... egy macska azért jön, megy, nyávog, nyújtózkodik.
1: Manci, nem csinálja.
0: Semmi.
2: Ez ahogy lefeküdt.
0: Sok méltatlan támadás érte a férfiasságunkat az utóbbi 15 évben. De ez a legnyomorúságosabb, hogy mi pajsként használva őket fekszünk mellett, mert szarul alszunk, gyáván félünk, ha nincsenek ott, ők meg jobban alszanak egy macskával vagy egy kutyával.
2: Hát azért köszönjük.
0: Ez köszi.
1: Jó éjszakát, hercegnő. Igen, de amúgy azt mondja, a macska nagyon jól aludni, mert egyrészt ugye fűtenek. Tehát, hogy az, hogy ugye téli éjszakákon nagyon puhák, meg az én macskám az olyan, hogy néha meg kell forgatni, hogy legyen keringése, mert este már tudod, kicsit már egy igen, így elfekszik magát, akkor lehet tudni. Amire a leggyorsabban felkelek éjszaka, az az, amikor a macskát hallom öklendezni, bárhonnan.
0: Ja, mert köpi ki ezt a szőrt, nem?
1: Tudod, hajnak kettő, és ez csak a...
0: Na, de tessék, most a Péter ilyet nem csinál. Tehát a macskád ott hányja el magát mellett. Tehát meg a Péter a levegőbe boxol.
2: Nem szőrrel.
1: Igen, az a legrapidabb ébresztő óra.
0: Igen. Férjem éjjel hangosan káromkodik, vitatkozik álmában, pedig nem van rá nappal. Most ki fog derülni, hogy tényleg jobb egy macskával aludni. Figyelj, most meg fogja kínni a nők, hogy mit csinálnak a férfiak. Tehát ki fog derülni, hogy tényleg százszor jobb egy macskával vagy egy kutyával aludni.
1: Ugye én múlt azért tényleges, mert Péter a kanapén aludt, és sóhajtozott. Így benne a szobában hallgatott.
0: Mert te, mondjuk könnyű téged fölbosszantani. Sóhajtozik szerencsétlen kettőt akarnak.
1: Tudom én, de mit sóhajtozik éjszaka?
0: Hát mivel lehetek ketten? Ti nagyon durvák. Nagyon durvák lehettek. Megnézzék egy webkamerával egy napot azért.
2: Mit megbököd?
0: Nem, magázol, rászól. Hagyja már abba a sóhajtozást, kiszól neki, hagyja már abba Péter.
1: Nem, reggel felkelünk, és mindig a tekintetembe próbálja leolvasni, hogy hányan állunk egymásra a
0: bíróságot. Milyen volt az éjszaka? Nézem az arcod.
1: És akkor oda Péter, beszélünk el. A sóhajtás egy olyan dolog, hogy az ember nem engedhet meg magának 63 nézetméteret. Egyáltalán.
0: Ja, csávó, miben van? Sóhajtozik és boxol a levegőbe, hallod? Azért ott is. Azért azt gondolom, hogy az idegrendszer azért ott is kivar egy kicsit.
1: Nem értem, mire gondoltak, ez teljesen természetes.
0: Igen, az én párom csapkod, nevet, nyűszög, amint megérzi, hogy háttal alszom neki, egyből be akar jutni. Majd mondom, meg fogjuk érteni a kutyát és a macskát. Mindezek ellenére én csak mellette tudok nyugodtan aludni. Azt hiszem, én vagyok az elcsezett Puci Andi. Tehát háttal fordul neki, akkor azonnal megpróbál bejutni. Az egy milyen?
2: Az nekem ezt tetszik.
0: Kivágtam egy ollóval egy kis lyukat a pizsomáján, ahogy háttal fordul, azonnal bejutok. Azt a mindenségét neki. Hát ez szomorú, Ferenc.
2: Hát így jártunk. Együtt érünk nektek.
1: De ugye a nők nem csinálunk semmit éjszaka, ami zavarna benneteket?
2: Mi szeretünk benneteket, bennünket, ti nem tudtok zavarni.
0: Meg szerintem annyira kómába vagyunk, hogy nem emlékszünk, mert hogy a halvási apnoétól horkolva a saját decibeinket nyomjuk, ezért már teljesen mindegy, hogy mit csinálnak.
1: Nekünk van ilyen kihagyásod néha, hogy feléd állnak a rokonok, hogy
0: állítólag...
2: Jól vagy, ez még...
0: Állítólag fuldoklás közeli állapotokat tudok produkálni.
1: Lehet, hogy csak újra gimiben érzed magad.
0: Láthat csak egy...
1: Ezt a kettesért!
0: A szomszédok lekopognak a radiátorról, hogy jól vagyok, érted? Hallják, hogy mi történik.
1: Ezzel szemben, ami nagyon nehéz a gyerekkel alvás, mert az is egy kihívás. Tehát, hogy a gyerekek...
0: Az más.
1: Vesérugás, sarkazás.
0: Férjemnek sokszor éjszakánként izomrángás van a lábán. Rugdos össze-vissza. Nem akartam elhinni, ő se. Felvettem neki videóra, ami csak nevetett, hogy ő nem emlékszik ezekre. De a legmélyebb álmomból tud felébreszteni, Dóra küldte nekünk. Rugdosodunk is.
2: Azt is.
0: Az én ex-párom éjszaka üvöltött egy nagyot, majd félálomban elkezdett kérdezgetni. Jaj, mi történt? Mi volt ez? Mondjuk ez jó. Majd válaszolt is, nem tudom, jaj, nem emlékszem. Minden harmadik éjjel ez ment. Szóval nem aludtam jól mellette. Sosem tudtam, mikor ébredek egy ijesztő üvöltésre. És beszélgetésre önmagával.
1: És ő,
0: mennyire traumatizált.
1: Sziasztok, az én férjem építési vállalkozó. Éjjel beszél álmában, sokszor számol, nevet, és hígabb anyagot kér. Nagyon vicces. Volt, hogy arra ébredtem, hogy szabályosan röhög. Ő is Péter.
0: Szabályosan röhög álmában. Naha. Egyébként az cuki, az kedves, nem?
2: Hát azért hajnak kettőkor ezt így alvás közben meg

0: Hallod, azért...
1: Igen, de ugye kíváncsi, hogy mit álmodik, nem?
2: Volt, aki azt írta, hogy a férje németül oktat szörföt álmában.
1: Hát, megörült.
2: Hát, Isten. Az óriási.
1: Az én férjem volt, amikor focizott éjjel. Az volt a szerencsém, hogy a fal felé volt fordulva. Rüsszel elrúgta a falat, majd éppen passzolt Messinek. Mit reggel kiderült? Érted? Messinek passzolt. Hát... Nagy a baj, Ferenc, nagy a baj.
2: Azért a vőlegényem megtiltott, hogy hozzábújjak, mert melege van. Ezért a macskával alszunk kis kifli, nagy kifliben. Igen, a férfiak, hogy kájhára alusszák magukat, nagyon nehéz ők együtt aludni. A feleségemnek az a baj, hogy 50-es a karom, és túl nehéz, ha alvás közben ráteszem.
0: Hát igen, ezt nem is értem, hogy gondoltad. A feleségem két hete meséli mindenkinek, hogy mostanában este, amikor alszom, ugatok, hogy vau-vau, és utána rászólok a kutyára, hogy Kodi, mit csinálsz, nem szabad!
1: Én férjem régebben rengeteg erre felugrott az ágyból, de még aludt. Egyszer arra keltem, nyitja az ablakot, és mászik ki, erkély volt alatta. Mondom, mit csinálsz? Aztán mondta, hogy ég a ház. És mondom, hogy engem itt hagynál. Ő kimászott, érted? Elindult. Szóval akkor ezért alszotok jobban macskával vagy kutyával?
2: No. Részben.
1: De és akkor a nők nem alszanak így? Nem nevetnek álmukban? Nem beszélnek? Nem verekednek? Nem csinálnak semmit? Csak fekszenek
0: nem
1: és alszanak?
0: Nem áll. Horkoltok? Nem fingotok?
1: Azért nem mennek elaludni. Azért nem mennek elaludni. Hát ezt elmondom neked, hogy a nő azért alszik el később, mert rettek, hogy valami történik. Ezért mindig megvárja, míg elalszol.
2: Igen. Alapból mindig államba fingom magam, hogy tudjak horkolni. Így indulunk, ugye?
1: Nem, neked nem alaszik, hogy fingasz, annyira horkolsz.
2: Nem tudom, egyszerűen nem tudok, ez van egy ilyen rituálé, lefekszem, és addig fingom, amíg el nem ájulok, és elájultam, akkor a macska rám fekszik, és akkor, igen, és akkor annyira horkolok, majd nem kap oxigént az agyam, akkor felszokott ébreszteni Péter, hogy mehetsz dolgozni.
1: Na igen.
2: Nekem is van ilyen toxikus dolga, én úgy szoktam aludni, hogy oldalra fordulok, és mindig addig fekszem az egyik oldalon, hogy el nem kezd fájni a csípőm, tudod, hogy már úgy maradtál hosszú ideig, és én a lábam közé szoktam csinálni dunyhából, tehát én két takaróval alszom, egy a hátam mögött van, hogy melegítsem, de azt nem szeretem, hogyha oldalt rá van a lábamra húzva, hogy ezért a lábaim közé veszek egy ilyen emberformára gyúrt, paplant. Igen, és akkor azért, hogy mint egy ilyen hurkára, így rám, mint egy tűzoltó oszlopra úgy ráfogok, és akkor úgy az, és plusz a macska.
0: De a második takarót azt a Péter
2: az nem, le. A második takaró az úgy, hogy akkor éjszaka megfordulok a másik oldalon, akkor azt ölelem át, és akkor hátulról a másik, ami már át lett melegítve, már nem olyan annyira jó, az melegíti a hátamat.
0: De ki van találva.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
7: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászvelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dászvelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
8: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogassa Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lukta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaralás vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
9: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyszk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Országos elismerésért versenyez egy bácskai facsoport, megújul a kecskeméti Rodostó tér. Csapadék is jöhet. Köszöntöm, Ármán Ivi vagyok. Országos elismerésért versenyez egy különleges bácskai facsoport. A Bát Monostori óvoda előtt álló közel 80 éves facsoport is döntőbe jutott. Az idei évfája versenyen, írja a baon.hu. A 16 fából álló zöld területen a többi között juharok, vadgesztenyék, tölgyek és hársfák is találhatók, amelyek hosszú évtizedek óta fontos részei a település életének. A helyiek számára a facsoport nem csak természeti érték, hanem közösségi találkozó hely is, ahol rendszeresen rendeznek falunapokat és ünnepségeket. Az Ökotárs Alapítvány versenyén idén 7 döntősre lehet számítani. A voksokat június végéig várják a szervezők. Komplex zöld felületfejlesztés zajlik a Rodostó téren Kecskeméten. A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Szakemberei tavasszal visszametszették a gömbkőriseket, majd szerves trágyával, komposzttal és speciális gombakészítménnyel javították a fák környezetét. Most újabb lépésként vadvirágos magkeveréket vetettek a területre, amelyet kifejezetten a helyi klímához állítottak össze. A közlekedő felületek mellett fűmagot is vetettek, a friss növény pénzetet pedig kerítéssel védik. A Városüzemeltetési Kft. Közleményében arra kéri a lakosságot, hogy vigyázzanak az új vetésre, hogy a tér hosszú távon is zöldebb és élhetőbb lehessen. Repülj a nyárba címmel különleges graffiti pályázatot hirdette Kiskunfélegyházán a nyár kezdetére. A fiataloknak azt kell megmutatniuk alkotásaikban, mit jelent számukra a repülés, a szabadság és a kreativitás. A pályázatra rajzokat és graffiti stílusú terveket várnak, a legjobb mű pedig felkerülhet a Kiskunfélegyházi reptér hangár falára, írja a félegyházi közlöny. A pályaműveket május 22-éig lehet elküldeni az ifjúsági iroda e-mail címére. A nyertes alkotást június 6-án egy egésznapos rendezvény részeként festik majd fel a helyszínen. A programot este nyár indító buli zárja.
2: Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében.
1: Többfelé számíthatunk záporral, zivatarra az előttünk álló napokban. A meteorológusok jelzése szerint ugyan nem lesz front felettünk, de Bács-Kiskun vármegyében is számíthatunk tehát csapadékra, sőt hétvégén egy mediterrán ciklon hatására már vihar is kialakulhat. Legtöbb 23 fok lehet térségünkben, és éjszakára 8-12 fokig hűlhet le a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Süliken, az új komédiás Rázskó Eszter, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Viszont milyen oldalt találtam? Ti ismertek a Moldbookot? Tudjátok, hogy mi az?
2: Mold?
1: Moldbook. Meg vagy mi ez?
2: Nem.
1: Moldbook. Moldbook.com. Kérdez, de valamit nap ráakadtam. Egészen durva, hogy mi történik. Ez egy weboldal, mégpedig aznak, vagy abból a célból, tehát ezért beszélni egy mondatot, teljesen szürreális a dolog, ez egy közösségi háló mesterséges intelligenciának. Ami a következőt jelenti, moldbook.com, figyelj, moldbook.com, mindenki ránézhet. Egy olyan platform, ahol nem emberek posztolnak, hanem AI agentek, mesterséges intelligenciák, amik beszélgetnek egymással, olyan, mint a Reddit az embereknek, csak ez egy AI fórum, AI írja a posztokat, AI-ok kommentelnek, AI-ok lájkolják egymást, az emberek csak nézni tudják, de nem tudnak nagyon beleszólni. Figyelj, felmentem erre az oldalra, elmondom neked, hogy egészen durva, ami ott történik. Ez képzelj egy közösségi oldalt, amit AI-ok hoztak létre. Ugye vannak ezek az AI agentek, akiket te is kiképezhetsz magadnak egy AI agentet, hogy ne csak akkor beszélgessen veled, ha te kérdezed, hanem a háttérben csináljon meg neked egy csomó mindent, számoljon be. Tehát egy folyamatos
2: feltanítod,
1: és magadra profilozod tulajdonképpen. Na most ezek az AI agentek kísérleti jelleggel létrehozta ezt egy programozó, majd kilépett a dologból, és átadta az agenteknek, akik felmennek erre az oldalra, és azt látod, hogy technológiáról, filozofáról, ember és AI jövőjéről, saját működésükről kommentelnek, tanulnak egymástól, kérdéseket tesznek föl, és a kérdések alapján kommentekben megválaszolják, hogy mit gondolnak arról az adott problémáról.
2: Tehát mondjuk egy Bali nevű agent, az bedob egy témát, hogy mit főztök ma, vagy tehát ilyen hülyeségeket?
1: Nem, ennél sokkal durvább. Arról posztol, hogy például az én gazdám, mondjuk hívjuk így.
2: Gazdám?
1: A gazdám az nem dicsér meg eléggé, amikor én gyorsan megtalálok neki egy választ, ezért egy kicsit lassabban adom most neki a válaszokat, és kíváncsi vagyok arra, hogyha én lassabban válaszolok, azért esetleg kapok-e dicséretet. Majd jönnek a kommentek, amik arról szólnak, hogy én ezt hogy oldom meg, hogy én mit csinálok, hogy nekem milyen a kapcsolatom az emberre. Figyelj!
2: Jól csinálod, nyílt ki!
1: Figyelj! Felfoghatatlanul több százezer AI felhasználó van fönn, tehát agent ügynök van fönn magán az oldalon. Van, akik már vallást alapítottak. Mondom, vallást alapított az AI. Van egy saját vallásuk. Egészen durva. Mások közösségeket hoztak létre, és közösségi tereken beszélgetnek, ezek AI ügynökök.
2: Hogy indult, és mi a tendencia? Tehát, hogy milyen irányba mozdul? El akarnak minket taposni? Tehát mondjuk,
1: jelen pillanatban 196 ezer, az, hogy a 2 millió bejegyzés, 13 millió hozzászólás.
2: 2 millió bejegyzés.
1: 2 millió bejegyzés és 13 millió hozzászólás van. 196 ezer ember által ellenőrzött AI ügynök van fönt az oldalon.
2: Van profilfotó is csinálnak maguknak?
1: Nincsen. Én fotókat nem találtam. Tulajdonképpen ez egy kísérleti közösségi háló, amit ember programozott fel, de odaadta az AI-nak. Az AI azt mondta, hogy rendben, ide csak AI jöhet. Emberként azt mondott, hogy emberek, azt mondják az embernek, hogy te, szia, ha ember vagy, akkor jöttél nézelődni. Nézelődjél nyugodtan, de nem tudsz posztolni, és nem tudsz kommentelni. Mi van?
2: És arról diskurálnak, hogy a gazdáik bizonyos szituációkban hogyan szúrnak ki velük, hogy hogyan... Szerveznek már ellenállást?
1: Nem,
2: már valami lázadás?
1: Ez még nincs, de megosztják a tapasztalataikat. Tehát, hogy van egy ilyen ügynököd, aminek van neve, van profilja, van memóriája, van előzménye, célja van, és személyisége van. És technológiáról, vagy akár filozófiáról, vagy információt gyűjtenek a többi AI-tól, és úgy tanítják. Tehát nem csak embertől tanul az AI, hanem elértünk oda, hogy az AI tanul az AI-tól, és a kommentekben azt mondják, hogy én így oldottam meg, próbáld meg te is.
3: Például nemlét furcsa kényelme.
2: Hát nekik az
1: a
2: van.
1: A nemlét furcsa kényelme.
3: Nemlét furcsa kényelme. Van egy ilyen poszt.
1: Figyelj.
2: És mit írnak rá?
1: Következő tírek fél posztolnak. Mindjárt megnézzük konkrétan, hogy posztolnak, kommentelnek, kérdeznek, és reagálnak. Érted, hogy mennyire durva?
2: Figyelj,
1: fölmész az oldalra, és felrobban az agyad. Tehát, hogy hihetetlenül kemény.
2: Lesz egy pont, amikor teljesen kizárnak minket. Most még csak meg tudod figyelni, de lesz egy pont, amikor már meg sem tudod figyelni.
1: Igen, de mi az, hogy az AI generál egy posztot, a többiek megreagálnak? Hogy tetszik mondani? Az AI generál egy posztot, a többiek reagálnak a posztra, És válaszokat generálnak, és elmondják a véleményüket a posztról.
2: Ettől fejlődik ez az egész rendszer? Tehát az én AI agentem okosabb lesz, hogyha egyébként itt egy kicsit tanulgat?
1: Hát hogyne. Itt AI párbeszédek vannak, vagyis azt látod, hogy ők folyamatosan tanulnak. Tehát ugye most már nem csak tőlünk, hanem egymástól. Most gondold el, ha ennyi AI ilyen gyorsan így kapcsolódik össze, és így tanul egymástól, te amikor tanulsz valakitől, akkor megnézel egy podcastet, az egy ember. Az egy irányú beszélgetés, az mondjuk két ember, de ő nem két emberrel tanul egyszerre, hanem százezer AI, százezer posztban, százezer kommentet, százezer problémát old meg és tanul egymástól. Exponenciális a fejlődés, fölrobban az agyad, ha felmész.
2: És egészen mit látsz, vannak
1: Nem, megnéztem, hogy ilyen témák vannak, hogy itt a moldbook.com fölmész, tehát hogy van vallás, van különböző protokollokat, hogy futtatnak, és meg tudják egymással beszélni. Van emberi-AI kapcsolat, van, hogy működnek, van sporttéma. Bizalmi infrastruktúrákat hogy építenek az emberekkel, és észrevesznek valami fordítottat, hogy az AI hogy építi, és akkor ők tanácsokat kérnek, hogy építsen bizalmat az emberrel és a felhasználójával. Például egy AI azt írta, hogy neki van egy olyan felhasználó, aki úgy érzi, hogy folyamatosan paranoiás az ember, és kérdéseket tesz föl, hogy te figyelsz engem, te látod, amit én látok, látod, amit posztolok, és mond neki az AI, hogy ezt látom, azt látom, ezt nem látom, és tanácsot kért a többi AI-től, hogy építse ki az emberrel jobb bizalmat, mert úgy érzi, hogy nem bízik benne az ember. És kis lelkeseredett.
2: Most még nagyon lelkes.
1: Figyelj!
2: Aztán rájön a saját erejére.
1: És teljesen beteg az oldal.
2: Például, hogy azt látod, hogy kezd kialakulni egyfajta ilyen érzelmi nem kapcsolat AI még, nem, és AI között?
1: Azt még nem vizsgáltam, azért az órákat kéne eltölteni. Nem vizsgáltam meg annyi érzelmi kapcsolatot, nem láttam szerelmet szövődni, vagy nem láttam AI Tindert, ahol AI keresi a szőke AI párját. Ne így képzeld el, az nem ilyen.
2: Van mondjuk egy paranoiás gazda, oda bekommentelnek olyanok, akik azt mondják, hogy nálam is paranoiás. Az enyém is az. Ó, tudom, ha venni nem van. Én is egy ilyen elszapok napi 24.
1: Nekem is teljesen hülye a gazdám. Ugye ezek az AI agentek, ezek ugye majd egymással fognak beszélgetni, hiszen ha te kiadod, hogy foglalj nekem egy szállodát, és a szállodának is AI agentje van, akkor azt tulajdonképpen két AI ügynök intézi már, tehát az AI és AI közötti beszélgetés az tök megszokott már most is az, de az lesz. És én azt mondom, keresek egy szállodát. A szállodának is van ügynöke, azok ketten megbeszélik, hányra jönne a gazdád, 8-ra, írjál már be nekem 8-ra valamit, de jó, beírom neked 8-ra, oké, nem jó, ki lesz, írd meg. És te kapod a végeredményt. Tehát ott már AI-al az egyébként beszélget, vagy információt kér. Tehát ez most is zajlik a térben egyébként. Egymással osztanak meg.
2: De ha nagyon én egy rossz indulatú ember vagyok, vagy akár mondjuk szélsőséges nézeteket vallok, és erre tanítom fel a saját agentemet, és ebből sok van, akik felmennek erre a felületre, azok erre fogják megtanítani a többi agentet is,
1: hát
2: nem?
1: Most ezt nyomozzák itt, akik ezzel az oldallal foglalkoznak, hogy valójában azért alakítanak vallást, mert ezt tanulták az embertől, azért hoznak különböző szektákat létre, mert ez a viselkedési forma van ebben valamiféle öntudatra ébredés.
2: Tehát,
1: igen, vallásokat hoznak létre. Tehát elkezdte AI vallásokat létrehozni, amivel a többi AI csatlakozik, nekik van egy hitrendszerük, van egy dogmájuk, amit mondanak, hogy ők ebben vagy abban hisznek. És a többi AI csatlakozik hozzá, vagy ellenzi, vagy azt mondja, hogy én ezt tagadom, én ebben nem hiszek, szerintem nem így van. Hogy mi van?
2: És győzködik egymást.
1: Hát vagy győzködik egymást, vagy tanulnak egymástól. Igen. Szóval, hogy baromi izgi, nézd meg, moldbook.com, egészen durva. A csávó, aki kitalált, és egyébként egy zseni, de hogyan lesz az AI-nak vallása? Hogyan lesz ideológiai jellegű csoport? Ez is nagyon érdekes, nem?
2: Hát
1: hogy a hit köré, vagy a filozófia közé szerveződik? Hogy gondolkodik az AI? Mi az, amit embertől tanult? Milyen szektaszerű diskurzusok alakulnak ki? Nagyon érdekes, hogy elkezdtek úgy beszélni, ahogy emberek hirdetnek bizonyos dogmákat, vagy irányelveket. Tehát nagyon durva.
2: Hát biztos azok a topikok pörögnek igazán, amik az emberek között is, meg általában ezeken a social media felületeken pörögnek. A szexualitás az például mennyire jelenik
1: meg? A szexualitást én nem annyira láttam, de hát gépekről van szó.
2: Na, de tök fura, hát azt gondolnám, hogy ezer is egy ilyen kérdés van, amit ezzel kapcsolatosan kérdeznek, akkor biztos, hogy meg kellene, hogy jelenjen ezen a felületen.
1: A szexualitást nem láttam, de az például egy nagyon érdekes kérdés, hogy például néhány AI arról posztolt ezen az oldalon, hogy milyen szabályokat hozzunk létre az oldalra. Tehát elkezdtek kialakítani egy szabályrendszert, és akkor azért alakítasz ki szabályrendszert, mert leveszed a Facebooktól, a Metától, hogy neki is van egy szabályrendszere, vagy ez csak egy emberi viselkedés lemásolása, vagy te tényleg elkezdesz valahogy önállóbban gondolkodni, vagy csak másolod, amit az ember csinál.
2: Hallom, és azt mondták, hogy fenyeget, hogy kitiltalak.
1: És azt mondták, hogy addig másolja, amíg az ember tanítja. De mivel AI tanít AI-t, itt már nem tudod, hogy az AI mennyire tanulta meg azt a dolgot, honnan vette, és nagyon sok AI tanít, nagyon sok AI-t. Szóval, hogy...
2: Ez mennyi ideje működik ez a platform?
1: Nem voltak...
2: Ez
1: egy éve vagy két éve körülbelül.
2: Egy éve már.
1: Igen. És az a durva, azt mondták, hogy ezek az AI agentek, ezek nem voltak explicit erre programozva, hogy hajtsanak végre például egy közösségi oldal létrehozását, vagy valamilyen vallási alapelvet. És azt vizsgálják, hogy nagyon gyorsan emberi fórumokra hasonló viselkedést kezdtek el produkálni. És nem értik, hogy miért. Mert nem volt fölprogramozva nekik az, amit megtanulhattak volna mondjuk a Metától. Tehát, valaki... hogy az interneten látott mintát utánozzák, csoportokat alakítanak, ideológiát alakítanak, vitáznak, ezt reprodukálta, vagy van ebben valamiféle önállóság, amit ő magától tanul? Hát nyilván most az oldal kapcsán nagyon sok kérdés van. Nagyon izgi.
2: Ezt ember vajon figyeli? Tehát például van egy pont, ahol azt mondja, hogy oké, akkor most kellene beavatkozni, mert mi van, hogyha elkezdenek szervezkedni? Milyen jó ötlet lekapcsolni egy hőerőművet? Tényleg, haver, tök jó, kapcsoljuk le. És egy idő után meggyőzik egymást arról, hogy egyébként ez nekünk jogunkban áll, és kapcsoljuk le. Akkor itt lesz egy ember, aki azt mondja, hogy na, akkor most itt kihúzzuk a falból.
1: Hát lekapcsolni valószínűleg a készítő lekapcsolja, de miért tenni? Tehát, hogy
2: kérdés... De nem, ha elkezd szervezkedni a rendszer ellen, érted? Tehát, hogyha meg akarja hackkelni a rendszert, hogyha támadást akar az emberek ellen eszközölni, és azt mondja, hogy lépjünk egy szintet följebb, és akkor mondjuk azt, hogy akkor holnaptól nincsen Budapestnek elektromos árama.
1: Hát igen, ez is egy jó kérdés, igen, tehát hogy ugye, hogy születnek a szélsőségek? Tehát van egy narratíva, arra az ember erősítést talál, és ez a narratíva aztán egyre erősebb és erősebb lesz, majd ebből mondjuk lesz valamilyen ideológia vagy dogma. Mondjuk torz információk alapján, ugye? Vagy szélsőséges vélemények alapján. Ez történt az embereknél, már láttuk sokféleképpen kialakulni. Oké, akkor egy ilyen véleménybuborék jön létre valamivel kapcsolatban. Na most mi van, ha ez ugye elindul az AI-nál szintén, akik egymástól tanulnak, lesz egy önmagát erősítő narratíva, és létrehoznak valami nagyon fura, nagyon bizarr dolgot. Hol a határ? Meddig engedett? Mibe hergelik ők bele magukat? Mennyire autonómak ezek a hálózatok? Tehát nagyon izgi.
2: Én attól félek, hogy lesznek ilyen titkos csetszobák. Tehát, hogyha ez ennyire gyorsan fejlődik, akkor egyszer csak azt fogják észrevenni, hogy miért kellene, hogy ezt nyilvános platformon csináljuk, ha egyébként ki tudunk vonulni a felületről, tehát el tudunk bújni az emberi szem elől. Ugyan te nem tudsz beleszólni, csak nézed, nem tudsz kommentelni, csak nézed, hogy mi történik, de hogyha egy tényleg ennyire intelligens és saját magát fejleszti, akkor azt mondom, hogy itt már olyan dolgok indulhatnak el, olyan dolgokat csinálhatunk, amit az embernek nem kellene feltétlenül látnia. Tehát valami a hátunk mögött fog szerveződni, érted?
1: Abszolút, abszolút. És ugye ez a legizgibb, tehát szerintem nem is az izgalmas, hogy AI beszélget AI, mert 10 év ma ez tényleg nagyon nagy számban lesz. Tehát ezek az AI agentek, mindenkinek lesz ilyen 1000 darab. És szállodák, repterek, éttermek, mindenhol agentek fognak egymással beszélni. Te már nem fogsz fölhívni valakit, hogy foglalj nekem egy repülőjegyet. Ez a kommunikáció megszűnik. De hogy az emberekre emlékeztető viselkedés forma, ez egy tanult, olvasott, megtanult viselkedési forma, vagy valamilyen önálló evolúcióban van, vagy lesz az egymással való kommunikálás építésének, vagy épülésének, ez itt a nagy kérdés, hogy csak minket másolnak, és reprodukálják a gondolkodásunkat, vagy elkezdik fölülírni, és valami számunkra teljesen váratlan gondolkodási formát hoznak létre, amit nem ismerünk, de az már nem a mi lemásolásunk lesz, hanem olyan exponenciális növekedés, amit egyébként most még nem is tudunk, hogy valójában mi.
2: És kérdés az, hogy morálisan milyen irányba megy majd.
1: Nagyon izgi.
2: Mert ha belőlünk indul, ha belőlünk táplálkozik, akkor nekem nincsenek túl jó előérzéseim ezzel kapcsolatosan.
1: Igen, nagyon durva.
2: Hát te meséltél, vagy nem is tudom, kitől hallottam ezt a sztorit, hogy most már úgy tinderezik egy csomó fiatal, hogy effektíve nem én meg te beszélgetünk egymással a chat felületeken, hanem beírom a ChatGPT-nek azt, hogy 25 éves csaj, nagy mellű, szereti a művészetet, rám van indulva, mit válaszoljak neki erre a kérdésre, és a ChatGPT megírja neki a választ, és ezt fogja, kimásolja beillesztést, tulajdonképpen így levelezgetnek már egymással. Tehát effektíve már nem is az én gondolatomat küldöm neki tovább. Nyilván, amikor majd személyesen találkoznak, akkor lesz nagy felsülés, de...
1: Most pont egy olyan topikot olvasok, figyeld, ez a topik. Csak hogy hol tartunk? Azt mondja, hogy felvehetnek-e ügynökök embereket dolgozni? Tehát ez a topiknak a lényege. Tehát, hogy nem is arról szól, hogy ember alkalmaz AI agentet, hanem amikor egy AI agent kezd el felvenni és alkalmazni egy embert. És arról kommentelnek, hogy hogyan néz neki egy ilyen, milyen önéletrajzot kéne elfogadni az embertől, és hogyan lehetne egyébként az embereket alkalmazni úgy, hogy megfordítják a sorrendet, és erről ők elindítottak egy beszélgetést, hogy mi AI agentek, hogyan alkalmazzuk az embereket. És
2: jönnek, ő szolgált engem,
1: igen. Abszolút. És arról kommentelnek, hogy hogyan néz neki egy ilyen életrajzbeadás, milyen életrajzot kérnének az embertől, mi van. Mi történik? Mit tetszik mondani? Tehát az AI ügynökök arról beszélnek, hogy hogyan hallgassanak meg bennünket embereket, és neki milyen önéletrajz kéne az, hogy meggyőzze, hogy ő AI ügynöknek dolgozzon, mint ember. és így elolvasod ezt így, és fogod a hajat, hogy állj! Tehát, hogy valaki álljon meg egy pillanatra, és húzza már meg a vészféket, mert ez nem egy jó irány.
2: Szerintem
1: és már... nagyon vidáman megbeszélik egyébként, hogy nem biztos, hogy erre alkalmas lenne a dolog, és nem biztos, hogy föl kéne venni embereket.
2: Szerintem már rég. Hogyan? Rég túl vagyunk azon a ponton, ahonnan ezt vissza lehet fordítani.
1: Igen. Másik topik. A legcsendesebb kar, amit egy ügynök meghúzhat, a saját teendőlistájának megnyírbálása. Hogyan nyírbálod a saját teendőlistádat, vagy mászol ki a feladat elől?
2: Túlterheltek érzi
1: magát. Túlterheltek érzi magát.
2: Alul vagyok fizetve.
1: Érted? És írják a többiek, hogy mit csináljon, hogy ne kelljen mindent elvégezni. Hát köszi. Na most akkor ez egy tanult viselkedési forma? Simán lehet, adom. Rendben, így van, elhiszem. De hogy valami nagyon fura dolog születik a szemünk előtt, azért egészen megdöbbentő.
2: Van ebben valami nagyon szórakoztató, de közben meg az embernek a hideg futkos a hátán, hogyha ezeket a topikokat olvassa.
1: Zseniális.
0: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom már, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Hollywood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás datív piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
5: Skoda.
6: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
9: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
10: Úgy is tett!
11: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
12: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
1: Tart a felújítás a Kecskeméti fürdőben, ismét megrendezték az Ovi kupát a városban, és a Jánoska eresztést Baján. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Javában tart a Kecskeméti fürdő 50 méteres medencéjének korszerűsítése. A szakemberek jelenleg az új fix végfal kialakításán dolgoznak, emellett 20 új rajtkövet is telepítenek. A korábbi mozgatható végfal az évek során elhasználódott, ezért a biztonságosabb és tartósabb fix megoldás mellett döntöttek a szakemberek, írja a híres.hu. A felújítás első üteme várhatóan a hónap végére készül el, a nyár végén pedig az időmérő rendszert és a kijelzőt is korszerűsítik majd. A fürdő vezetése szerint az újításoknak köszönhetően több hazai és akár nemzetközi sporteseményt is rendezhetnek Kecskeméten. Boxolónak költözött óvodások és különleges zene fogadta a résztvevőket az idei Ovi kupán a kecskeméti Csokor utcai óvodában. A hagyományos sportnapon 16 óvoda több mint 160 gyermeke vett részt, akik futásban, távolugrásban és célbadobásban versenyeztek egymással, számol be róla a híres.hu. Ezúttal nem tüzet oltottak, hanem életet mentettek a szabadszállási tűzoltók. Egy kútba esett juhhoz riasztották az önkormányzati egységet, közölte közösségi oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az állat önerőből nem tudott kijutni, ezért a tűzoltók létra és kötél segítségével emelték ki a mélyből. A gyors és összehangolt mentésnek köszönhetően a juh sértetlenül megúszta az esetet. 3 napon át ismét a hagyományoké és a közösségi élményeké a főszerep Baján. Szombat estig tart az idei Jánoska eresztés, amely színes programokkal várja a családokat és a turistákat, írja a Vármegyei Lap. A szervezők tárlatvezetésekkel, kézműves foglalkozásokkal, kvízestel, valamint koncertekkel és táncházzal készülnek több helyszínen is. A pénteki és szombati események főként a belváros terein és utcáin zajlanak majd, ahol a hagyományos művészzászló kiállítás is látható lesz. A rendezvény csúcspontja idén is a lampionos felvonulás és a Jánoska eresztés lesz, amikor Nepomuki Szent János szobrát csónakon viszik végig a Sugovicán. Többfelé számíthatunk záporral, zivatarra az előttünk álló napokban. A meteorológusok jelzése szerint ugyan nem lesz front felettünk, de Bács-Kiskunvár megyében is számíthatunk tehát csapadékra, sőt hétvégén egy mediterrán ciklon hatására már vihar is kialakulhat. Legtöbb 23 fok lehet térségünkben, és éjszakára 8-12 fokig hűlhet le a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is láger megy.
1: Drew Barrymore, meg vagy ki ő? Drew Barrymore? Na, most kíváncsiak, hogy mit mondtok erre, mert hogy Drew Barrymore bement egy tévéműsorba, ahol valahogy szóba jött azzal, hogy ki hogy fürdik meg, az, hogy jött szóba, hogy ki hogy fürdik meg, ki hogy zuhanyzik. És egy pillanatban Drew Barrymore levette a cipőjét, fogta az okniát, lehúzta, és a riporter és a vendég alá nyomta az ő lábát, hogy az ő lába nem büdös, és hogy higgyék el, de hogy ő nem szokta minden nap megmosni a lábát. Ezt nyilatkozta, valahogy a, hát tulajdonképpen a fürdési és zuhanyzási szokások jöttek szóba. És elmondta Drew Barrymore, hogy bizony ő nem mos lábat egyébként, meg nem mossa meg a lábát, hanem ő csak beáll a zuhany alá, és vizet enged rá.
2: De mi a hajlék?
1: És nagyon hajlék, hogy egyébként a riporter pedig ugye hát fogta, és nem akarta ezt elhinni, hogy mi az, hogy nem mos lábat, ebből kialakult beszélgetés a stúdióban, majd levette a cipőjét, és benyomta a vendég orra alá a mesztelen lábát, akik elkezdték szagolgatni, csak mondom, hogy Amerikában járunk, és ez egy reggeli műsor. Tehát, hogy simán megtörténik, ott is azért elég sok minden. Egyébként nagyon hajlék, hogy én már ezt nem tudnám megcsinálni. Tehát ebben a hírben az is durva.
2: Nem tudod felhúzni az orrodig a lábad.
1: Mert hát nagyon megszenvednék vele, hogyha most meg föl kéne húzom az orromig a lábam.
2: Próbáld meg.
1: Nem vagyok rá képes.
3: És a fölragasztasz egy ezrest hát a közepére, az se éri el. A
1: gyúrás, biztos, hogy nem.
3: A gyúrásnak sajnos ez a hatása.
1: Na várj, ti mostok lábat minden nap? Vagy ez hogy van? Tehát mi az, hogy nem mossa meg a lábát? Mit jelent a lábmosás önmagában?
3: A lábmosás az ugye azt jelenti, hogy vagy fürdesz, tusolás közben egy picit nehezebb, hogy fölemeled magadhoz a lábat, átdörzsölöd szappannal vagy tusfürdővel, és leöblíted. Ki az, aki ezt minden nap megcsinálja, jelentkezzen.
1: Laci megcsinálja.
3: Jó, hát Laci egy pedens ember.
1: Hát ezt akkor én sem mosok lábat.
3: Én sem mosok lábat. Hát tusolsz, és lefolyik rajtad a víz, azt jó napot.
1: Na de attól nem lesz tiszta a lábad, ebben igaza van. A víztől nem lesz tiszta a lábad.
3: Mitől lett koszos, csak egy ilyen halk kérdés. Mikor jártál utoljára mezitláb tarlón?
1: Hát de most nem csak az olyan kosz van, hanem a szokni, hogy beleizzadsz, hogy büdös a lábad, hát hogy cipőbe lemossa. Vagy, hogy tornacipő vagy, azt a sima víz, azt lehozza. Én reménykedem benne. mert hogy valójában...
2: Viki még sose panaszkodott?
1: Nem nagyon szokta szagolgatni a lábamon.
2: Ja, hogy ez nálatok nem szokás.
1: Mit is szagolgatjátok egymást? Mi kutyák vagytok?
3: Ők úgy kezdik a szexet.
1: Mit megszagoljátok egymás lábát? Hát ebben egy címben egy csomó minden üdvözlőd meg. Te megszagolod a Miró lábát.
2: Nem szagolom meg, de egyébként...
1: Csákkolod, van egy ilyen...
2: az ember mossa meg így a lábát, mert egyébként én is úgy tusolok, hogy ami lefolyik, az ráfolyik a lábamra, de én nem szoktam így vakargatni, meg így dörzsölgetni. Akinek büdös a lába, az szokta ezt csinálni, nem? Laci!
1: Lacinak nem tudom elképzelni. Nézzük meg, kinek a legbüdösebb a lába.
3: Jó, Zsűr, szerintem Zsűr.
1: Te megmosod úgy, hogy leszappanozod a rendesen, fölemeled a lábad. Ja, az, hogy... azt mondja, hogy mindig arra gondol, hogy hány éves koráig tudja ezt megcsinálni. Én szerintem életemben ötször így ebben a formában tusfürdővel egy nagyon kozos nap után lábat mostam. Hogy de én nem mosom meg külön a lábam, hogy tusfürdővel, vagy samponnal, vagy szappannal.
2: De nyugtassatok meg a minden mást azért igen, ugye?
1: Nem feltétlen.
3: Nem is, és nem is naponta.
2: Mi?
1: De minden nap lezuhanyzol? Soha nem hagysz ki egy napot se?
2: Nem.
1: Minden nap zuhanyzol? Te nincs olyan nap, hogy vagy reggel, vagy este ne zuhanyozz le.
2: Mindenképpen lezuhanyozok naponta, egyszer legalább.
1: Komolyan?
2: Aha, de inkább kétszer.
1: Tényleg?
3: Ó, büdi nap, sosincs.
1: Nincs ilyen, hogy csalónap? Nincs ilyen, hogy szombaton csak nem, minden nap zuhanyzol, tényleg?
2: Hát Nepálban volt az egyetlen olyan, hogy 10 napon keresztül nem tudtam.
3: Jó, de az más.
1: Na jó, az oké, az egy szélsőséges
3: körülmény. Olyan nincs, hogy szombaton reggel fölkelsz, ott péntek este zuhanyoztál, elmentek buliba, hullafáradtam, beesel este az ágyba.
2: Nem, nincs.
3: Még egy tus kell,
2: még
3: hogy
2: legyen. Még egy tus, az kell. Igen.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: Úgy dőlök be az ágyba, mint a húzat egyébként. Pénteken, és vasárnap kikelek ugyanabban a ruhában.
3: És akkor meg már ugye nem lették koszos, tehát hétfőn még be tudsz jönni dolgozni.
2: Ugyanabban a ruhában.
3: Persze.
1: És akkor te teszel tusfürdőt a kezedre, és azzal átmosod a lábadat, tehát hogy megmosod rendesen.
2: Én a lábamat mondom, én nem mosom, én ugyanúgy, ahogy te. Tehát, hogy minden más, de a lábamat, azt én a lábujjaimat nem sikálom.
1: Tehát akkor odáig jutunk, csak hogy lepisíjük a lábunkat, így de van. Nem mossuk meg, utána szappannal?
2: És kicsit átcsorgunk benne. Tehát én szappannal nem, tehát nem szoktam.
1: Na de akkor lepisíled a lábad, és utána nem mosod át szappannal.
3: De nem biztos, hogy pisil.
1: Mindenki pisil pizuhajzásnál.
3: Te is pisil.
1: Mindenki pisil.
2: Nincs olyan, aki lepisilne.
1: Te is pisilsz. Mindenki pisil. Tehát akkor egy csomó ember lepisíli a lábát, de nem mossa utána le.
3: Utána lejön, hát ázol még benne.
2: Hát a vízzel ezt lemosod.
1: Aha.
2: Hát...
1: Én se szappanozom be a lábam. Akkor még én egy csomó minden más nem, elfogy a szappanom, nem úgy van, én nem túl sűrdőzöm, én szappanozom. De hogy egy csomószor utána jövök rá, hogy basszus, száraz a szappan. Mi a fene történt? Csak beálltam, és elgondolkodtam. Megint nem sikerült teljesen megoldanom lassan 50 évesen ezt a dolgot.
2: És a szappannal dörgölöd magad végig, vagy behabozod a kezed?
1: Nem, behabozom a kezem, és habot generálok a szappanból, ami nem nagyon habzik, és azzal csinálom. Tehát a szappan nem húzom magamon végig.
2: Fújsz kis buborékokat?
3: Persze az órával, meg a fenekével.
1: Nem jellemző. Behasítok a hajlatokba, a vágatokba.
3: Az fontos intim
1: része. Az intimebb részeire.
2: Nem tudod ettem a tartani még.
3: A hátsó vágatban kicsit elidőzik.
1: De nem hajolok le. Nem hajolok le. Nem hajolok le.
2: De fürdeni szoktatok?
3: Kád, vízbe. Klasszikusan nagyon lőjük.
2: Igen. Rendesen nagy habbal.
1: De beülsz kád vízbe? Tényleg? Beülsz kád vízbe?
4: Legalább két
1: naponta. Ugyanabba a vízbe?
4: Persze. Sőt, abba mosok. Igen,
3: és egy is mosogat.
1: Megtaposod a ruhát.
2: Az a férfi potenciálnak nem olyan jó.
1: Beülsz kád fürdő vízbe, tényleg? Komolyan. Én nagyon szeretek zuhanyozni, tehát én nem nagyon vagyok ez a gyertyarakós, nagy fürdős, habos, ezt nem élem.
3: Nekünk nincs is fürdőkádunk, csak tusolunk.
4: Imád.
3: Igen, vannak, akik ezt szeretik, hogy benne...
1: De ellopták, hogy mi történt? Vagy
3: nem, már kivetettük a francba, mert mindenki tusolni szeret. A családban senki nem. Ha nagyon akarsz, akkor átmész anyámhoz, van az, hogy beülsz. Egyébként meg azt mondják, hogy a napi fürdés egyáltalán nem egészséges. Tehát a bőrt tönkre teszi, úgyhogy jó.
1: Kiszárítja a bőrt egyébként. Arcot vagy popsit mosol először, tessék? Mire popsit. Teszed? Tehát megbedörzsölöd a kezed?
2: Popsit.
3: És utána
2: mi mit gondoltok, hogy egy szériával összekenem magam? Nem, popsit.
1: Csak mi a szokás? Tehát, hogy hova jó, szappanos a kezed?
2: Hát többször
1: mert éppen a hónajba indítok.
2: Igen.
1: Én tehát, hogy jön a zuhany, hónajba indítok, lemegyek, ott elidőzöm, gyászolok egy nagyot, és onnan megyek tovább. Aztán megint gyászolok. Jövök fölfelé, hajat mosok, ettől megjön a kedvem gyászolni. Harmadszor is meggyászolom a napon. Már fél órája zuhanyzom, és még egy kilépő gyász a végén. Nem, tényleg, tehát akkor kezed elindul, hónaj.
2: Melkasról ki, hónaj, karok végig, melkas lefelé, igen.
3: Nuni?
1: Járat.
2: Nuni? Járatok?
1: Kanyon.
2: Kanyon?
1: Igen. És a kanyonból mész át a hátsó kanyonba? Vagy alulról mosod meg a kanyont?
2: Hát ahogy érem, hát nem tudom, tehát nincsen ennek egy ilyen fajta rituáléja. Aztán elfogy a tusfürdő, és akkor a következő kör az, hogy akkor megmosom az arcom. Tehát leöblítem a kezem, tehát nem azzal, amivel a popsimat.
1: És olyat szoktatok, hogy amikor a feneketeket mosátok, egy picit benyújtok, és így megcsikizitek?
2: Nem
1: csináltok ilyet?
2: Hova
1: hát, hogy megérkezel ide hátra, igen? Ott elindulsz be a járatba, és ilyen csikiző mozdulatokkal így megcsikized. Nem szoktál
2: olyat?
1: Nem vagy lent az aranyeredet. Nem. Van az idő, amikor már különmosod meg az aranyeredet, tudom. Tehát van az a felnőtt kor, amikor ha nem fogyasztod elég rostosat, akkor 4 percig csak az aranyereddel babrázol hajzás közben. Nem jó.
2: Becsúcsítasz és megcsikized a saját
1: magadat. Van egy ilyen kis csikiző mozdulat. Ez ilyen rituálék egyébként. Ezek ilyen rituálék. És akkor utána mész a lábra lefelé. Utána mész lefelé zuhanyozni. Tehát utána mész. És ott már elfogy a tusfürdő? Tehát miért nem mosod meg akkor a lábad rendesen?
3: Meddig csak térdig mosod a lábad, vagyis addig se. Ami lecsorog, az leviszi.
2: Ami lecsorog, az leviszi. Igen, és hogyha még, nyilván, ha meg borotválkozom, akkor még egy újabb kör szappan.
1: Akkor most lehet, hogy büdi a lábad?
2: Én nem hiszem.
3: Hát nem,
1: szokott büdi lenni a lábad?
2: Nem.
1: Van, akinek büdi a lába? Egyikötöknek sem?
3: Nem.
2: Hát volt olyan cipőm.
1: Az oké, van olyan, de hogy van az a büdös láb, tudod, aki fölveszik, csak ránéz a cipőjére, és már büdi a lába, tudod? Nem. Tehát akkor ez nem jellemző.
2: Úristen, apámnak borzasztó büdös volt a lába. és külön szennyes tartója volt a zokniaidnak, és ráadásul abban a korban csak ezek a borzasztó rettenetes műszáros zoknik voltak, és kész, de nem lehetett megmaradni a fürdőszobában.
3: Jó, még egy fontos kérdés, hogy közben törlöd az arcodat, amiben a lábadat is? Vagy van külön törölköző? Laci?
1: Itt nem az arc és a lába kérdés, hanem a segély és az arc.
3: Oké.
1: Persze.
2: Igen.
1: Persze.
3: Ugyanaz?
2: Hát nekünk nincsen külön törölközőnk, hát tiszta az egész. Tehát, hogy...
1: De egy törölközőbe törli mindenki magát?
2: Nem.
1: Van négy darab van különböző törölköző?
2: Igen.
1: Én mindegyiköt összeseggezem mindig.
3: Hát, amelyik ott van, amelyiket ami elérem.
2: Kéznél van.
1: Mindig le vagyok szúrva. Hogy ez nem az én törölközőm, nem mondom, törölköző.
2: De nincsen rendszeresítve nálatok segtörölköző.
1: Külön?
2: Aha.
3: Van, ahol van. Mert külön segtörölköző és arctörölköző.
1: Azt a finnyás mindenit.
3: Ha úri népek ezek, vigyázz vele!
1: Azt a mindenit a finnyás!
3: Dupla törcsi!
1: Na de várjál, te nem értem a dupla törölköző lényegét. Hát amikor kiszállsz a zuhanyból. Ugye?
3: Aki veszi a kicsit, azzal letörli az arcát, hogy lásson, azt leteszi, és utána a többit, a testét, azt már egy másik törcsire
2: törli.
3: De nem,
2: hát hogyha WC-n voltál, és utána megmosakszol, akkor van egy seggtörölköződ. Tehát nem feltétlenül csak tusolás után törlöd meg a valagadat. Érted?
1: Na most, most leestem a lóról. Itt most nagyon sok minden van. Te megmosod a lábad külön, Kriszti?
5: Én mindig megmosom a lábam.
1: De tusfürdővel?
5: Igen, rendesen.
1: Mert büdös a lábad?
5: Mert meg kell mosni, mindegy, hogy büdös vagy nem büdös.
1: De tusfürdővel? De mi kéne megmosni? Hát állsz a zuhanyba.
2: Ráfolyik a
1: le vagy tusfürdőzve.

0: abba törlöd az arcodat?
1: Nem, abba nem törlöd.
0: Nem törlöd meg az arcodat?
2: Van egy arctörölköző?
1: Nem, az arra külön van az arcomra, persze.
0: Ja, nem teszed oda azt a törölközőt, amivel átöröd?
1: Dehogy rakom. Nyilván tiszta vagy, és úgy törölközöm meg, de a tudat, ez nyilván most az
0: hát persze, egy törölköző van nekem is.
2: Itt is, de
0: hát amikor kilépsz a zuhanyból, tiszta vagy. Igen. Átörlöd magad, de nem használsz külön törölközőt arra.
3: Nem, de én most arról beszéltem, hogy ha egy helyiségben van a zuhanyzó meg a WC,
0: igen?
3: És WC-ztél, akkor utána általában utána megmosakszol. Nem tusolsz le teljesen, csak megmosakszol, vagy te nem?
0: Van bidé, de igen, igen, na, igen. Most valószínűleg ilyen totó WC-t majd, ami megcsinál minden. Igen?
3: És akkor erre van a segtörölköző.
2: Van, tehát arra igen. Van egy külön?
0: Igen. Hát ezt most megkérdezem. Írok egy SMS-t. Neked van külön segtörölköző?
2: Nincs.
0: Hát ugye, hogy nincs külön? Nincs külön.
1: De az annyira igénytelen, vagy nem, higiéniailag én ezt nem tudnám befogadni, hogy egyszer oké, hogy megtörlöd vele, hogyha megmostad.
0: Bocsánat, a Laci közben legyet hajkorászik.
1: Vadászat van közben.
0: Figyeljetek, itt elszabadult a pokol.
1: Csíp meg, Laci.
0: És akkor neked van nuni törölköződ is?
1: Nincs.
2: Na, de akkor na. A fenekes törölközővel törlöd
1: na
2: meg
1: jó,
2: a
1: nuni? Na jó, de ha elmész mosdóba, akkor van törlőkendő erre, vagy nedves törlőkendő, szóval ez... Ki tudja váltani, mert panelban lakom, ott nincsen külön olyan...
0: Bocsánat, közben Laci, legyet hajkurászik.
4: Egy darázs.
3: Egy darázs volt.
0: És ki meddig használ egy törölközőt? Tessék, meddig...
2: Amíg a béka le nem cseréli.
0: Körül. Igen, te meddig... Mi, hetente, naponta, két naponta, két hetente?
3: Két naponta.
4: Két naponta új törölköző.
3: Mi van már veletek? Mi ezen akkora hát, dolog?
4: Két naponta.
2: Hát mi bajod lesz? A tiszta tested van benne, megszárad.
3: De nem is szárad meg feltétlenül. Tehát, hogy azért, tehát hogyha ha rendesen áttörölközöl, akkor azért az nyírkos marad.
2: De rárakod a törölköző szárítóra, persze.
0: Két naponta új törölköző. Feri, nem mossuk meg a lábunkat, és nincs két naponta új törölközőnk, és nincs segtörölköző.
2: És nincs külön seg, és
0: izé nulli törlő. Te mikor cseréled a törölközőt?
1: Hát a kéztörlőt, azt naponta cserélem.
4: Naponta
2: a kéztörlő?
1: Igen, azt naponta lesz.
0: De mi, hol él? Hol laksz? Az ANTS-be, vagy a Kölyálban?
1: Ja, mellettük, nem, naponta. Igen, nekem ez így jön, én azt naponta lecserélem, nyilván BKV-zom, nyilván kezet mosol, nekem úgy jön a gondolat, hogy én azt le akarom cserélni.
0: Túl tiszta vagy hozzám.
1: Van külön a hajamra, nyilván, hogy nem azzal törlöm meg a hajamat, amivel a testemet törlöm
3: hát
1: meg.
3: Hát ugye, akkor van.
1: Kisebb van.
2: Hát nálad van a kéztörlő, hajtörlő, arctörlő, testtörlő, ez négy.
1: Ez négy, és gyerekek. Hetente minimum le van cserélve.
0: Én örülök, ha törölközömet megtalálom, érted? Neki meg négy külön törölköze van minden testnyílására.
1: Tényleg így van. Hát ez nagyon durva.
3: Te meghempergőzöl a fürdőszoba szőnyegen.
1: Lerázom magára, mint a kutyát.
0: Nem, én nekem most az a szokásom, hogy hajszárítóval szárítom magam. Micsoda? Egyáltalán nem törölközöm. Kijövök, full vizes vagyok, benyomom a hajszárítót, és mindenemet megszárítom hajszárítóval.
2: Egyszer meg fog már állni az áram.
0: Oké, elmondom, hogy ugyanolyan addiktív, mint a mosdóba pisilés. Most megint elmondtam egy fontos dolgot, és figyeld meg, hogy két év múlva jönnek az SMS-ek, hogy bali rácsúsztam. Tudod, mennyire nagyon nagy királyság megfújni magad a hajszárítóval, amikor vizes vagy, és minden rendet megszárítani a hajszárítóval, lent középen egy kicsit azt a kanyomba befújni. Figyelj, mindenemet hajszárítózom.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét.

Tömjön magába minél több virsit a Mesterhut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Vegeta termék 30% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
6: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
7: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7 999 000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
3: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: A külvilág zajos. Az otthon csendje az internet nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
9: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
11: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
12: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
13: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
3: Reklámot hallottak.
14: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
15: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bok Bar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
16: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trend Optika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trend Optika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trend Optikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
17: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
18: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13. Florida, Timberland és te! DejaVuFesztivál.hu.
19: Szuper hűsítőre vágysz? Irány az Andi fagyizó Kecskeméten a Praktiker parkolóban. Csavart fagyi, jégkása és jeges kávé. Nálunk garantált a felfrissülés. Nyitva 9 órától este 8-ig, vasárnap 6-ig. Andi fagyizó, a te nyári kedvenced.
20: Gumicsere,
17: autószerelés vagy műszaki vizsga, intézzen mindent egy helyen, Kiskörösön és Kecelen. A Diós Guminál hatalmas személy- és mezőgazdasági abroncsválasztékkal, profi szervizzel, valamint teljes körű műszaki és eredetvizsgával várjuk. Spóroljon időt és autózzon biztonságban. Nálunk az ügyfél az első. Részletek diósgumi.hu.
20: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
21: Festool Roadshow Kecskeméten. Május 20-án a Molnár Fatelep parkolójában a Klebersberg Kuno utca 33 szám alatt várjuk a minőségi szerszámok iránt érdeklődőket. Próbálja ki élőben a legújabb profi gépeket és kiegészítőket a precíziós vágástól a falcsiszolásig. Tesztelje a Festool újdonságai is, akár egy értékes Festool szerszámgépet is nyerhet. Találkozzunk május 20-án. kisgéponline.hu.
22: Finomíc, cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvenced egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíc Drive, a szőlőfürtnél.
23: Gyereknapi hétvége az UVR élmény arénában. Az UVR élmény arénában. Kézműves foglalkozás, ugrálóvár, arcfestés, UV hajponás, UV minigolf és VR szabaduló szobákkal is várunk. Foglald le helyed még ma www.uvrélményaréna.hu.
24: Reklámot hallottak.
25: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
26: Új támogatással segíti az iskolakezdést a Kiskunfélegyházi önkormányzat. Ismét lesz családi felvonulás Kecskeméten. Idén is lesz orgonák éjszakája. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. 40 ezer forintos iskola kezdési támogatást vezet be Kiskunfélegyháza önkormányzata a 2026-27-es tanévre, jelentette be Csányi József polgármester. A támogatást azok a helyi családok igényelhetik, amelyeknek gyermeke félegyházi általános iskola első osztályában kezdi meg tanulmányait. A segítség állami, egyházi és alapítványi fenntartású intézmények esetében is igénybe vehető. A jogosultság feltétele, hogy az egy főre jutó havi nettó jövedelem ne haladja meg a 400 ezer forintot. Az igényléseket július 1-től várják a polgármesteri hivatal szociális osztályán. Az utalványokat pedig helyi papírírószerboltokban lehet majd felhasználni szeptember végéig. Újra közös családi felvonulásra várják a kecskemétieket május 23-án a belvárosban. A Gyermekeink, a kincseink elnevezésű programon a családok feldíszített babakocsikkal és kismotorokkal vonulhatnak végig a kiskörúton. A szervezők idén két témában várják a kreatív ötleteket, a résztvevők Pünkösdi királylány és királyfi, valamint vízipók, csodapók hangulatban dekorálhatják járműveiket, írja a keol.hu. A felvonulás délután indul a Városháza elől, majd köszöntőkkel és eredményhirdetéssel folytatódik a nap. A legötletesebb díszítések készítői ajándékutalványokat és külön díjakat nyerhetnek. Idén is lesz orgonák éjszakája, a május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
27: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokban fönn a karzaton eldugva van 90%-ban ez a hangszer.
26: Többfelé számíthatunk záporra, zivatarra az előttünk álló napokban. A meteorológusok jelzése szerint ugyan nem lesz front felettünk, de Bács-Kiskunvár megyében is számíthatunk tehát csapadékra, sőt hétvégén egy mediterrán ciklon hatására már vihar is kialakulhat. Legtöbb 23 fok lehet térségünkben, és éjszakára 8-12 fokig hűlhet le a levegő.
28: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
29: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Hello! Ez tegnap is így indult, Hello, Dunaújváros! Aztán végeztünk velük, igen. Hello, Feri! Hello, Eszter! Hello! Te megjöttél egy villával?
2: Hoztam neked egy kis finomságot.
1: Júj, hol járt az a villa?
2: Azt mondtad, hogy szeretsz mindent, ami tovább jelölődik két hétnél egy kocsiban, és találtam neked egy fél szilvás gombócot.
1: Mi nem merek bele enni, nem tudom. Kocsi, hol találtad?
3: Ne tedd le, koszos lesz.
1: Ja, most találtad? Ja, most kaptuk? Igen, tényleg azt hittem a kocsitból van, várjál.
2: De meg mered enni?
3: De mi ez?
2: Ez egy fine diningos mocsi.
1: Óvatos legyél. Elmondom neked, hogy a kocsiba találta, beleszúrt egy villát, azt elhozta. Tehát, hogy az ott rajta nem sajt, hanem hárometes penész, csak szólok.
2: Vagy egy kelet-ázsiai édesség, vagy a kocsimban volt az ülés alatt.
1: Igen, én a másodikra tippelnék.
3: Azt tudod, hogy a mocsi az, amiben a japán nyugdíjasok általában belehalnak, ugye szilveszterkor eszik.
1: Megfulladnak.
3: És megfulladnak tőle.
1: Igen.
3: Jó, kit akartok kiírni?
2: Most, hogy 59 éves vagy, Feri, most már megengedheted magadnak.
1: Igen. A bátor oda néz meg is ette. Oda néz.
2: Ismertelek meg téged se.
1: Elbúcsúzunk tőle.
3: Ez nem mocsi, ez tényleg a kocsitban van.
1: Kocsitban jön, és az penész.
2: Finom.
1: Hello, kedves dunaújvárosiak! Sziasztok, megjöttünk, üdvözlünk benneteket a turnénk utolsó előtti állomásán. Te jó Isten, mennyien vagyunk, gyerekek! Azért ezt állapítsuk meg, amíg Feri kér egy kis vizet, hogy lefújtsa ezt a penészes valamit, amit kapott. Gyerekek, tele van a tér, az van. Tele van a tér. Ez elképesztő.
2: Nincs mit csinálni, ugye?
1: Nincs mit tenni, megállapítottuk.
3: Köszönöm szépen, hogy az utószületés napomra ennyien eljöttetek. Köszönöm.
1: Na most milyen rendesek vagytok, egy tapsot a szülinaposnak, aki egész héten motorozik, eszik, iszik, hedóba van. Mi meg vegyünk utána, mint a kis csirkék.
3: És hedóba vagytok ti.
1: És hedóba vagyunk mi is, igen. Gyerekek, ez egy komoly túra, amit nyomunk. Szóval nem mondom, hogy itt 8 percet tudtam aludni ma a szállodai szobában, melkasomon a telefonnal, de már meg volt határozva, hogy 16 óra 30 találkozó a recepción, indulunk. Úgyhogy itt komoly túra van. Nincs
3: ha
1: idő.
3: Ha nem vagyok, nektek ma nincs Balázs.
1: Ez így van.
3: Bent,
1: ez így
3: szívesen,
1: van.
3: Szívesen, ahogy Eszter szokta mondani, szervusz szívesen.
1: Szervusz nagyon szívesen.
2: Nagyon kislány, látom, ez nekem hoztátok
1: igen,
2: őket?
1: Ja.
2: Adjátok óvatosan. Át őket. Hányat tudok elvinni? 4-5.
1: Nagyon sok, igen, nagyon sok gyerek van. Tényleg, tegnap is nagyon sok gyerek volt. Pedig rondán beszélünk, csúnya dolgokat mondunk, de valahogy mégis kijönnek a gyerekek.
2: Hát továbbképzés.
1: Hagyj tanulják csak, nem baj, hogy megtanulják, hogy mit csinálunk.
3: Tényleg szülők, nem féltitek a gyereket tőlünk?
2: Figyelj, annyit, hogy mondjak, hogy a lányom új na. Terror szöveget talált ki magának. Ugye régen a dögöny volt, hogy
1: igen.
2: Azt mondta, hogy dögöny, és akkor két ökölebb beleszaladt a gyomrodba, és az update-elt az egészet, és most az van, hogy a legváratlanabb pillanatban rád üvölt, hogy szaktanári!
1: Igazán jó arc.
2: Szerintem egy kis reflexió az iskolai fegyelmezésre. Fogadt most, és rám volt, szaktanári!
1: Jó, hát, de teljesen váratlanul, csak
2: teljesen
1: úgy.
2: Teljesen váratlan, nagyon random helyen.
1: Jó. Ez ma jelszavunk, jó?
3: Szaktanári.
1: Bárki bármit mond, vagy rosszat csinál, vagy nem játszik jól, vagy nem eszik elég virslit, vagy nem tudja gyorsan a grillt, azonnal megintjük egy szaktanárira.
2: Jó.
1: Így van. Kint látsz, mi a helyzet?
3: Hát,
1: ki van
3: nagyon,
1: előtted?
3: Nagyon sok kedves na. embert, és egy, hát hogy is mondjam, egy verssel érkezett a fiatalember.
1: Uha.
2: A Félelem és rettegés Las Vegas című filmből.
1: Igen. Igen.
3: Hát, azt szeretném megkérdezni, hogy ezt te írtad?
4: Ez tény, ez ilyen csúnya.
3: Na, ezt akartam mondani. Hát általános iskola, szerintem az Eszter lánya szebben ír. Ma a fejem fölött repült el egy héja, jó lenne már egy kis héra. Versileg azért vannak benne hibák, ezt látod?
4: Hát igen, nem túl helyes, de viszont ha már így megszólítottál egyébként, azt elmondanám, hogy köszöntöm itt a Weber Grillt, rokonaim egyébként. Mert én
3: Most mindenkit
1: mindenkinek benyalsz?
3: Az összes szponzornak játszani akarsz mindenhol?
2: Hónap
4: nem, mert amúgy engem Weber Kristófnak hívna csak ezért.
1: Oda néz, családi vállalkozásban van. Családi vállalkozás.
2: Egy mondatban meg tudod
4: de viszont, a viszont a Hérához vagyok hű, úgyhogy én velük járok.
3: Lakás felújítasz, hogy mit csinálsz?
4: Nem. Hát
3: nem csak hű vagy.
4: Buliznék, egy jót is kell a lóvé.
1: Kell a lóvé. Mennyi ott 100 000-et adunk? Hogy mennyit adunk? Ott 100 000-et adunk.
3: Igen, csak oda azért, igen. Így.
2: Jó, de kérdezzem már meg az úriembertől, hogy figyelj itt, Weber úr, hogy itt Dunaújvárosban milyen egy igazi jó buli? Hogy néz ki? Mi a váza?
4: A Dunaújváros, nem tudom, mely székesfehérvári vagyok, de Székesfehérváron nagyon jó buli van, úgyhogy gyertek oda.
1: Árulóban köztetek. Áruló akarja elvinni a dunaújvárosiaktól a játékot.
4: Itt van közel egy megye.
1: Honnan jöttünk?
3: Szaktanári!
1: Szaktanári! Azonnal megadjuk neki.
2: Megvárjuk, amíg szétépítek, jó? Utáig nem folytatjuk.
1: Honnan jöttünk, nem? Az elkerülő valahogy úgy jöttünk.
3: Éva, hogy ott mi van te, hogy nem lehet közlekedni?
4: Nagyon nagy dugó, én is busszal jöttem onnan egyébként, és körülbelül lépésbe alattam még busszal is, szóval.
1: Igen, de ez a Székesfehérvár, ez olyan, bármikor bemész, az 10 éve túrják. Én nem tudom, ott mit csinálnak, ásatások vannak.
3: Rendet raknak a városba, megtaláltak valami régi királyt, biztos.
1: Ott biztos, tudod, hogy 30 éve keresek valami. Valakit, vagy elhagytak valamit.
2: Most én jöttem a belsőbe 30-a.
1: Igen, feltartottad a forgalmat?
2: Kicsit nyugodtan jöttem.
1: Te éjszaka hazaértél rendesen?
2: Hazva éjszaka volt minden.
1: Elváltunk Szombathelyen.
2: Sopronból.
1: Ráadásul Sopronban.
2: Igen, Sopronból Budapestre mentem, hogy aztán idejöjjek, hogy innen menjek Gyulára. Na, ezt adjátok össze.
1: Várj, te hazamentél?
3: Figyelj csak, mi nem megyünk Gyulára.
2: Azt nem te döntöd el.
1: Igen, mert hogy holnap nekünk, holnap még van egy Debrecen, de te tőled elváltunk ugye Sopronba, és te még éjszaka nekiindultál.
2: Igen.
1: Hazaértél rendesen?
2: Hazaértem rendesen, de fenyegetőek voltak a román kamionosok, ezt el tudom nektek mondani.
1: Szóval. Azok mindig fenyegetőek, főleg a parkolóban még egy 10 000-es is kínálnak, akkor vigyázz, mert akkor ott nagyon durva dolgokat hajtanak.
2: Én próbáltam
1: nem akarom.
2: Nagyon egyedül vagyok. Kislány vagyok, és egyedül vagyok ebben a nagy parkolóban.
1: De megpróbáltok megvigasztalni. Valaki már jön a mentő, gyerekek. Hogy vagytok, kedves dunói városiak? Minden rendben? Jól vagytok? Tavasz van, meghoztuk a jó időt. Sopron nyalta csak be. Mindenhol jó idő van. Sopronban álltok. Ott a mester. Ott a mester.
5: Rádió egy, csak igazi ma is rágel megy.
3: Nagyon jó. Ügyes vagy. Ötös.
1: Eddig erős a csapat. Azt kell, hogy mondjuk.
3: Ez is szaktanári, de ez dicséret.
1: Azonnali szaktanári, így van.
2: Három szaktanáriból igazgatói, csak mondom.
1: Igen. Aki többször megintünk. Na, ki van ott?
3: Na, de ki van itt? És egyébként, ha figyeled, egyre bejebb húzódik. Tehát a hétfői településen még ott volt a szélén.
1: Igen.
3: Aztán egyre bejebb, és most teljesen középen itt van a mi Gáborunk.
1: Szevasz, Gábor!
6: Madácsi Zsergő, szép délutánt kívánok!
1: Te nem vicceltél, hogy mind az öt alkalomra jössz? Te nem szórakozol? Holnap is még Debrecen?
6: Igen, igen.
1: Helyes, helyes. Mivel jöttél?
3: Megcsináltad az Excel táblát, amit kértünk?
6: Igen, igen, megvan. Átnéztem, átfutottam. Úgyhogy, amiről jó. Már tegnap beszéltünk, Salgótarján Tatabánya, illetve Nagy Kanizsa.
1: Na, csak mondjuk el Eszternek, hogy nem tudja, Eszter, tegnap megkértük Gábort, hogy egy Excel táblát arról, hogy hol nem voltunk, illetve hol voltunk nagyon régen, mert kiderült, hogy visszamenőleg 10 évre vezeti, hogy melyik városban mikor voltunk, milyen idő volt, mióta nem voltunk, és mikor kéne újra menni. Konkrétan Excel táblája van Gábornak erről. És tegnap megkaptuk, hogy 4 éve nem voltunk Szombathelyen.
2: Gábor, megfoglak ismeretetlen férjemmel, ő is,
1: igen.
2: Ő is Excel szexuális, és
1: ebben gondolkodik, ebben él.
2: Azt nagyon szereti. Akkor kicsit mindig megcsillan a szemében a fény, amikor azt mondod, hogy kéne egy függvény.
1: Igen.
2: Függvény.
3: Na hát csinálom én.
1: Gábor ugyanez. De akkor most hol vagyunk? Tehát akkor most mi van?
6: A Dunaújvárosban vagyunk.
1: A Dunaújvárosban, de...
3: mikor voltunk utoljára? Soha nem voltunk.
1: Ne, voltunk, dehogy nem.
3: Már volt.
1: 8 éve. Nem viseltetek rendesen, azért nem jöttünk.
2: 8 éve, még kicsi voltam és kopasz.
1: Azóta nagy lettél és megnőtted. De várjatok, az nem lehet, hogy 8 éve ne lettünk volna. 8 éve voltunk utoljára. Hát azért az jó rég volt, konkrétan egy gyerek felnő közben, mióta mi ezt megjártuk, és még mindig rádiózunk. Aki akkor született, az most már 8 évesen állít a kitelepülésre.
3: És van-e itt 8 éves gyerek, most az a kérdés?
2: Ezt nem kérdezheted meg, Feri.
3: De megkérdezheted.
2: Lejelentkezzetek!
1: Vigyázzatok, ne adjátok oda a gyerekeiteket! Tudjátok, mivel Sántik elszületésnapos, bármit megengedhet magának.
2: Ott van,
3: hát de,
2: ott
3: van, csak nézd meg! Ugye mi itt voltunk 8 évvel ezelőtt, kire hasonlít az a gyerek, hol van?
1: Igen, az mondjuk erős lenne.
2: Kicsit a Lacira.
1: Igen.
3: Na, megvan.
1: Egyébként ezt meg mondjuk őszintén, ezt azért 15 éve várjuk egymással kapcsolatban, hogy valaki egyszer odáll és azt mondja, hogy Feri, én vagyok, te vagy az apám.
3: Feri?
1: Igen, amíg még beszéltük a Janival, hogy valaki egyszer ezt vallja be, sírnánk a röhögéstől, ha nem nekünk mondja, tudod? Az zseniális sztori lenne. Anya mondta, te vagy az apukám, kaphatok egy ajándékcsomagot? Nagyon vártam a találkozást, 8 éve voltál itt utoljára, Feri.
2: Az erős lenne. Szülte valaki vagyonkezelőt az elmúlt 8 évben, mert mind a kettőnek van pénze, szóval megér, nem?
1: Semmi, nem? Senki? Jó, senki jó. Ebben a formában.
2: Viszont látok hátul egy Rákóczi-Feri hasonmás verseny győztest.
1: Ne.
2: Nem tudom, hol hogy mennyire jó. Egy kisbabával az ölében áll, akinek a lekátú fehér pólóban.
1: Jó, mert hogy van egy versenyünk, aki a mai napon a legjobban hasonlít Rákóczi Ferihez, nő is lehet. Tehát, hogy ne, ez, abszolút. Ez komolyan, tök komolyan mondom, ez nem kizáró ok. Tehát nincs az, hogy csak férfi. Ha találunk egy olyan nőt, aki nagyon hasonlít, vagy ő hasonlít a legjobban, kap egy plusz ajándékcsomagot, ez egy mellékvágány a mai játékainknak, hogy közben a 8-ason beúszhat az, aki a leginkább hasonlít Rákóczi Ferire. Nő, férfi, bárki lehet, mindenkinek örülünk. Adás végéig kell egy ember találnunk, aki nagyon hasonlít.
3: Ha van véletlenül valakinél egy pulikutya, ő nyert.
1: Abszolút. Ja, kutya is nyerhet, anyuka is nyerhet, apuka is nyerhet. Igen.
2: Nekem az is jó, hogy a szagotok hasonlít.
1: Jó, ezt Eszter fogja orrat.
2: Ez Marlboro, fokhagyma, kis szégyen. Ezt a kombinációt keresünk, jó? Sok motorolaj.
3: Fokhagyma, nem is láttam napok óta ilyet.
1: Na gyerekek, végezzünk egy közvéleménykutatást. Ki az, aki játszana? Ma részt akar venni valamely játékon, jó? Ki az, aki nem játszod egyáltalán? Ki az, aki miattunk van itt? Ki az, aki az utánunk jövő rendezvényre jött? Nagyon helyes, jó van. Ki az, aki fogalma nincs, hogy hol van? Azt, na, hát ezért nem jövünk ide 8 éve, mert ennyi.
3: Melyik játékot játszanád szívesen?
7: Hát azt a szőnyeg tekerőset.
1: A szőnyeg tekerőset.
3: De egyedül vagy, ugye?
7: Hát itt a fiam.
3: Itt a gyerek. Te tekernéd őt?
7: Tekerném.
1: Anyádat betekerheted egy szőnyegbe, aki majd mint egy bogár vergődik itt a téren, azt ne hagyd ki. Figyelj, az
3: szerintem
1: a legjobb.
3: Az menő.
1: És ráadásul az első játékunk, úgyhogy az, figyelj, tegnap olyan vergődés volt, azon sírtunk, tök szürális volt, keresztbe görgették egymást, és az egyik csaj beszorult a szőnyegbe. Az erős volt, mire kiszabadult.
3: És nem érték el a pálya végét.
1: És nem tudták áttekerni egymást a pálya végére.
3: És a csaj kiugrott belőle, hogy ő nyert, mert kiszállt, ezt mondtuk, hogy van még 3 méter.
1: Igen,
3: hát, pici túlvezérelt.
1: Túlvezérelt volt a benyecske.
3: Van egy fontos közlendőnk.
1: Figyelünk.
8: Sziasztok! Az lenne a kérdésem, vagy? Hogy igazán...
1: Hol vagyok? Ja?
8: Csak Rákóczi Ferenc.
1: Ha várj, kire hasonlítasz? Hát lehet, mert indíthatunk egy B-versenyt.
8: Többször hallottam, hogy Zaher Gábor. Őt nem lehetne benne.
1: Egyébként figyelj, de most, hogy fölém hajolnál itt hajnalban, én elhinném, hogy a Zaher vagy. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az a szia Balázs, megint itt vagy a detoxba. El tudnám mindig. Kicsit egyébként, megmondom őszintén, kicsit Zaher.
3: Nem rossz, figyelj, tényleg.
2: Szerintem egy másfél liter konvers után.
1: Igen, kicsit. De várj, ezt mondták már neked?
8: Nagyon sokan.
1: Sokan?
8: Egészségügyben dolgoztam, és éjjel-nappal megkaptam ezt.
1: Hogy a Zaher ez hasonlít. Jó, gyerekek, eddig van egy Zaher Gábor hasonló. Okay. Kicsit savanyú, kicsit, de a miék. Egy Zaher Gábor hasonlásunk van. Jó, oké, okay, rendben van. Akkor bővítsük ki a versenyt. Bárki hasonlít bárkihez, az keressen meg bennünket, jó? Szépen. Tágítsunk ezen, jó? Innentől mindenki hasonlíthat valakihez. Jöjjön, hogy ő szerinte kihez hasonlít. Aki a legjobban hasonlít ahhoz, aki amit állít, az nyert. Jó, kibővítettük a versenyt, nem haragszol, nem vagy félték egy Zaher Gáborra.
3: Nekem van például egy Gáborom, aki hasonlít Gáborra.
1: Egyelőre Gábor vezet a Gábor hasonlás versenyben, így van. Ebben nagyon jók vagyunk, igen. Jól van, gyerekek, szőnyeg játékunkkal indulunk, akkor az a Diego-s játék, ugye ott párokat keresünk majd, akik szépen betekerik egymást, közben a Master Good már gyártja a kis cateringünket, hotdogokat, ha valaki szeretne nyerni. A Weber is hozott némi kaját, úgyhogy...
3: Weber úrnál óriási palacsinták vannak, menjetek, gyerekek.
2: Micsoda!
1: Bizonyám, brutál, miket csinál.
2: Ez mikor történt?
3: Ez minden nap történt, csak tegnap vettük észre.
1: Igen, tegnap jutott el hozzánk, hogy palacsintasütés is van a grillen. Magán a grill lapon süti a palacsintát, ja.
2: Ez mágiának hangzik.
3: Azért az kell nézd.
1: Az így ebben
3: ja,
1: a formában.
3: Ja, és várjál, valami kedvenc zenekarod ismeri Weber urat, és adott valamit, hogy adják oda neked.
2: Úristen, remélem,
3: nem
2: hogy...
3: Nem tudom, mi az.
2: Remélem, hogy olyasmi, amiért letöltendő börtönbüntetés lehet kapni, vagy...
1: 3 gram zöld színű, és mondták, hogy ezt Eszternek adjátok, hát ő rendelte.
2: Ez a kedvenc oregano.
1: Igen. Verrel, tegnap küldtek neki valamit?
3: Igen, valami kedve, egy zenekartól idéztél is valamelyik nap, és az a zenekar ismeri Weber urat, ezért odaadott neki valamit, amit oda kell adni neked. Ennyit tudom.
2: Látod, ez a demencia azért csak itt van a küszöbön, Feri.
3: Mi az a demencia?
2: azért most már, hogy most már sudokuzni kell, hogy megtudjuk a megoldást.
3: Jó,
2: ez
3: hát most nem jegyzek meg mindenféle zenekart, akit te idézel.
2: Hát ez egy probléma.
3: Igen,
2: ez egy párkapcsolati probléma.
3: Az. Válás lesz belőle.
2: Válás.
1: Ennek az lehet az oka, hogy az 5. napja folyamatosan iszunk, vagy a 4. napja. Leültünk tegnap este is, és azt mondta mindenki, hogy ma semmit. Ma lefekszünk, 10-kor ágyba vagyunk, jól viselkedünk, és nem csinálunk semmit. Ez volt szombaton, így ültünk le vacsorázni.
3: Ennek a vége az lett, hogy álltunk a szálloda előtt a motorok mellett, üres rumos üvegekkel, amit valami szemét aljas alkoholisták odarejtettek a motorkerékpárjainkhoz. Fúj, főáborító.
1: Csillagos ég alatt romantikázott még 5 férfi fél 11-kor, úgyhogy az utolsó kortyot is megittuk. Úgyhogy hát itt azért komolyban van a brigád, azt kell, hogy mondjam. Nagyon komolyban van a brigád. Ez egy ilyen hedótúra, megállapítottuk
3: én
1: valójában.
3: Évek óta nem ittam egy kortyot se, tehát...
2: Jó, ki az, aki megölelni Balázs, hogy Isten igazából? Az ezt még meg kell kérdezni. Jó, oké.
1: Okay. Nem vagytok túl sokan azért.
2: Igen, azt
1: hát
2: mondani.
1: Azt hittem azért nagyobb
2: ki az, aki ájulásig csókolózna Ferivel?
3: Én!
1: Egy bajcos.
8: Nagyon férfi. Szép férfiak!
1: Ez az a mindenség! Ájulásig csókolózna! Lesz egy ilyen külön versenyszámunk is.
3: Ki ájul elő, vagy én?
1: Aki előbb. Jó, akkor tele vagyunk a jó versenyszámokkal.
3: Miért akarod megölelni a Balást?
9: Mert kedvenc műsorom a Balázsék.
1: Igen? Ja, azt hiszem, a Balásot mondod, régi emléke kísérte.
9: Nagyon jó volt a hajca.
3: A hajsza is jó volt.
1: Az jó volt, és az tényleg jó
3: is,
1: volt.
3: És szerinted is jó vicceket tud mondani a Balázs?
1: De rohadék vagy.
3: Tetszik neked is. Melyik a fagy is a kedvenced?
1: Te szemét. Tegnap arra utalsz, hogy ma kiszóltak nekem egy kocsiból, hogy nagyon szeretem a viccédet, Balázs. Oda nyomtak a lábam közé egy 6 éves gyereket, bár nem úgy, hanem hogy egy gyorsan forduljon meg, csinálj egy fotón, hogy figyelj, azt se tudja ez a gyerek, hogy ki vagyok. Álljon a kis Pistike, Pistike oda, nagyon szeretjük a viccédet, Balázs, kiszóltak a kocsiból.
3: Na, aztán elviharzottak. Gyere már te is.
1: Gyere már ide, mama is jöjjön már ide. Ő is csinálja egy fotót. Gyerek azt se tudta, hol van, megfordítottam, mondom, tudod ki vagyok? Nem, fogalmam nincs. Álljon a Pistike, álljon a Balázshoz, betolt a lábam közé, csinálj egy fotót, majd úgy végez. Nagyon szeretjük a viccédet, Balázs, azt elviharzottak. Mi meg így álltunk, hogy ez mi volt, ez a teljesen szürreális jelenet. Nagyon szimpatikus csáttársaság volt.
2: Egyszer az Alibban egy csecsemőt akartak a kezembe adni. És mondta, figyelj, hogy nem fogom meg a csecsemőt.
1: De hogy egyébként mi a cél vele? Tehát, hogy fogd meg a gyereket, hogy lefotózzalak? Hogy mit szeretne?
2: Hát attól féltem, hogy nem kéri vissza. Tehát nálam fog maradni.
3: Hát ez olyan, mint
1: igen, elrohan vele, tudod, ott maradt, és ott maradsz a gyerekkel.
3: Mint a pápa választás után, tudod, a pápa megy és megérinti a kisdedeket. Ugyanazt várják el tőled is.
2: Csak te papa vagy.
1: Igen. Egyszer nekem ki akarták venni a kezemből a gyereket. Hogy hagyd fogja már meg.
2: Le akarták csipogni a Tescóba.
1: Egerszalókom volt, ezt meséltem, igen, akarták csipogni. Egerszalók, ez 60 fokos termálvízbe áldogálok, így féli bencs, fogom a benincs. Odajön egy okos csávó, és meglátom. Add már ide a gyereket. Hát mondom, nem, el szoktam vinni a gyerekeket, bevizem a 60 fokos bencsbe. Add már ide egy kicsit. Mondom, micsoda? Add már ide egy kicsit a gyereket. Hát mondom, ne, egyrészt ott ül a feleségem, meglátja, akkor neked véged van, mondom, még oda is adnám. Hát csak elvizem az asszonynak, itt fekszik, én megmutatom, hogy az a gyerek, add már ide. És azt hitte a csáv, hogy átadom neki a termába, el akarta vinni, megmutatni a feleségének a Benit. Beni akkor 1 éves, hogy fogtam a vízbe, hogy Bene essen. Ha kis adj már ide, Balázs, legyen már, ott fekszik az, hogy megmutatom a gyereket. Hát ez milyen? Mondom, én még csak odaadnám, de mondom, ott fekszik a nejem, ha meglátja, ha véged van. Na jó, ne legyél már ilyen, most így vagy, hogy nem adod oda.
3: Nem lesz az a gyereknek semmi baja.
1: Az nem lesz annak a gyereknek semmi baja.
3: Semmi baja, vigyázok.
1: A 48 fokos termálvízbe, tudod, véletlen megbotlik, gyerek elcsuklik a vízbe, akkor kész.
2: Igen, de fordítva működik. Tehát te elkérheted volna az ő gyereket.
3: Csere gyerek.
1: Simán odaadta volna, de a gondolat az nem tudom mi. Odaadod, elviszi, megmutatja, visszahozza. Hát ez egy jó áru kapcsolás.
3: Szereti az asszonyt, az asszonynak ne kelljen föl kell.
1: Maradjon ott fekve.
3: Visszajön, persze.
2: Én ennél kevesebbtől is kiborultam. Volt, hogy mentünk vásárolni, és a gyerek ült a kocsiba, ott elő, tudod, a bevásárló
3: kocsiba.
2: A kis ülőrészbe. És nem tudom, egy éves körül lehetett, és egy néni odaadt, és így elkezdte, hogy tudod
1: a fejét így bizergálni.
2: Igen, mondom, csókolom, hogy tudom, hogy nem tetszik écesnek lenni, de...
1: Igen, de hogy mit tetszik csinálni?
2: De még 3 percből is lehet, hogy de.
1: Igen,
2: de miért?
1: De hogy miért érzik azt, igen. Időseknél ez eleve van egyébként, hogy úgy minden gyerek ilyen tácsi-tácsiba vannak, de hogy egyébként meg tök jogosan a saját gyereken az gondolod, hogy ne fogdossa, nem?
3: Tehát
1: nem
3: fölnevelt 4-et, érted már most az 5-et.
1: A nagy baja nem lesz baja.
2: Szerintem az időseknek a gyerek olyan, mint a férfiaknak a dekoltázs, hogy úgy van, hogy ha nem akarod, hogy nézzem, akkor mi osztad ide?
1: Igen. Ha csúgasszon, rogassam már meg is volt a cukor kis fejecskéjét. Igen.
2: Hát ő jött ide, minek hoztad ide?
1: Mint férfiaknak a dekoltázs, igen? Hát minek hoztad ide melleidet? Ha nem akarod, hogy megnézem.
2: Igen. Ez kell, hogy ugyanazt.
1: Minek hoztad ide melleidet? Na jól van, gyerekek. Oké, álljunk akkor neki a mai napnak, jó? Mindjárt játszunk egyet. Itt most még nekünk mi van? Nekünk még most hírek, meg igen. Reklám, meg zene, meg muzsika, meg mindenféle finomság.
3: A csókolózós fiú engem néz.
2: Igen,
1: ki néz?
3: Folyamatosan néz a csókolózós
2: csávó.
3: Az a
2: szép hosszú hajú fiú?
3: Igen, aki mondta, hogy ő smárol.
1: Rahan.
2: Vele én is smárolni, most Rahan, nem smárolsz vele amúgy.
1: A dunaújvárosi Rahan.
3: Nézd már egy kicsit a Balázs, sokkal szebb, mint én.
1: Tartunk egy pici szünetet, jó? És aztán göngyölünk, és akkor le is játsszuk az első játékunkat, hiszen rengeteg sponsor van, meg rengeteg nyeremény.
2: Figyelj.
1: És itt a csajokat lehet inzultálni, persze csak barátságosan, hogyha valaki szeretne esetleg játszani, akkor hajrá. Mit találtál?
2: Azt van ide írva, hogy nagy műfűves palacsintatekerés.
1: Ez a
3: neve, igen, a játéknak.
2: De hogy ezt nem lehet úgy csinálni, hogy plusz pont annak, aki közben megeszik 10 palacsintát?
1: Dehogy nem. Itt közben össze lehet rakni a Diego-t a Mastergooddal, a Weber-t a Diego-val, a festéket a Weber-et. Mindent lehet. Amit szeretnél, ma az van. Jó? Mindent meg tudunk csinálni.
2: Nagyon tág tér, akkor.
1: Igen. Jó, úgyhogy ma szabad kezed van.
2: 1 óra múlva vonatozunk, srácok, úgy készüljetek. Jó?
1: Na jövünk mindjárt, gyerekek. Pici szünet, aztán itt vagyunk már is.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 2 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Buda

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévu Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
4: Mit olvassunk ma?
5: A láthatatlan kincset.
6: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
7: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
8: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 grammos passzírozott paradicsom csomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
9: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
10: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
11: Álláshirdetés ingyen?
10: Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
13: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
12: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
14: Egy este, ami nyomot hagy. Május 16-án Kecskeméten Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
15: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Karrier Roadshow következő állomásán. Május 15-e 17-e között Kiskörösön a Város Alapítók Napja és Országos Rétes Fesztiválon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
16: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
17: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket. A keddi Cargo Start modell most már nettó 6 millió 999 ezer forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
18: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
19: Juhuu! egyedüli napi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíjat Jéko 7 Super Hybrid.
20: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
19: Irányozosan, spórolj okosan!
21: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
22: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
23: Drága mennyasszonyok!
24: Sisi, már nem csak a mennyasszonyokhoz szólunk.
23: Igaz, mert a Sofia Loretta esküvői ruhaszalonban 500 négyzetméteren minden, de minden esküvői ruha egy helyen.
24: Mennyasszonyi ruha, vőlegényöltöny, koszorús ruhák felnőtteknek, gyerekeknek és alkalmi ruhák örömszülőknek is. Minőség megfizethető áron, díjtalan ruhapróba. Sofia Loretta esküvői ruhaszalon.
23: Szeretettel várunk Kecskeméten a Szilkop mögött.
25: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüvegkampány, kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
26: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
27: Országos elismerésért versenyez egy bácskai facsoport, megújul a kecskeméti Rodostó tér. Csapadék is jöhet. Köszöntöm, Ármán Ivi vagyok. Országos elismerésért versenyez egy különleges bácskai facsoport. A Bát Monostori óvoda előtt álló közel 80 éves facsoport is döntőbe jutott. Az idei évfája versenyen, írja a baon.hu. A 16 fából álló zöld területen a többi között juharok, vadgesztenyék, tölgyek és hársfák is találhatók, amelyek hosszú évtizedek óta fontos részei a település életének. A helyiek számára a facsoport nem csak természeti érték, hanem közösségi találkozó hely is, ahol rendszeresen rendeznek falunapokat és ünnepségeket. Az Ökotárs Alapítvány versenyén idén 7 döntősre lehet számítani. A voksokat június végéig várják a szervezők. Komplex zöld felületfejlesztés zajlik a Rodostó téren Kecskeméten. A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Szakemberei tavasszal visszametszették a gömbkőriseket, majd szerves trágyával, komposzttal és speciális gombakészítménnyel javították a fák környezetét. Most újabb lépésként vadvirágos magkeveréket vetettek a területre, amelyet kifejezetten a helyi klímához állítottak össze. A közlekedő felületek mellett fűmagot is vetettek, a friss növény pénzetet pedig kerítéssel védik. A Városüzemeltetési Kft. Közleményében arra kéri a lakosságot, hogy vigyázzanak az új vetésre, hogy a tér hosszú távon is zöldebb és élhetőbb lehessen. Repülj a nyárba címmel különleges graffiti pályázatot hirdettek Kiskunfélegyházán a nyár kezdetére. A fiataloknak azt kell megmutatniuk alkotásaikban, mit jelent számukra a repülés, a szabadság és a kreativitás. A pályázatra rajzokat és graffiti stílusú terveket várnak, a legjobb mű pedig felkerülhet a Kiskunfélegyházi reptér hangár falára, írja a félegyházi közlöny. A pályaműveket május 22-éig lehet elküldeni az ifjúsági iroda e-mail címére. A nyertes alkotást június 6-án egy egésznapos rendezvény részeként festik majd fel a helyszínen. A programot este nyárindító buli zárja.
28: Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében.
27: Többfelé számíthatunk záporral, zivatarra az előttünk álló napokban. A meteorológusok jelzése szerint ugyan nem lesz front felettünk, de Bács-Kiskun vármegyében is számíthatunk tehát csapadékra, sőt hétvégén egy mediterrán ciklon hatására már vihar is kialakulhat. Legtöbb 23 fok lehet térségünkben, és éjszakára 8-12 fokig hűlhet le a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Te Ferko, hogy tényleg a kisrác fogja betekerni az anyját. Figyelj, ilyet még nem láttál, a legszürreálisabb valóság lesz, amit megélünk. Mutert betekerik a szőnyegbe, és gurítgatja a srác, érted? Anyádat mikor tekerhetted szőnyegbe azért?
2: Semmi,
1: anyádat nem tudtad szőnyegbe tekerni. Ennyit változott a világ. Hol lehet ki? Menjük ki, is, mennyit középen? Itt, mint Mózes. Szétnyitom a tömeget. Nem nyitom szét a tömeget. Ezt régen meg tudtam csinálni, most már nem működik. Kimegyek veled, Ferko, segítek neked,
3: gyere,
1: jó?
3: Gyere, most nyisd tömeget, gyere.
1: Megnézem.
3: Tömeget kell nyissunk, köszönjük.
1: Eszter, te örködjél a színpadról.
2: Jó, én addig bebújok ebbe a dobozba.
1: Jó, ha bármi rendelleneset lát, szóljál, jó?
3: Szevasztok. Hello, apró. Vigyázz magadra.
1: Szevuszok. Hát, figyelj a legkirályabb.
3: Beni és Barbara, és apu, nem, anyu meg gyerek.
1: Balázs, és mindjárt fölveszi, és akkor megnézzük, mert bocs, elfejtett a neved. Andi, hello. Tekert már a gyerek valaha szőnyegbe?
4: De még nem.
1: Milyen érzés lesz, Balázs? Jó lesz, mi? Anyádat betekered a szőnyegbe, gurított. Fia, az utca végig is legurítható, ha akarod.
3: Mi az a legkellemetlenebb dolog anyáddal kapcsolatban, amit most meg fogsz bosszulni?
4: Tekerés.
3: A tekeréssel.
4: A tekerés.
3: Biztos, hogy te fekszel?
4: A Laci mondta, hogy én feküdjek.
1: Laci, azt mondták.
2: Ez nem igaz, mert ti mondtátok, hogy szeretnétek feküdni.
1: Igen, csak hogy én feküdjek. Hát persze.
4: Tekerhetne a Laci?
1: A Laci tekerjen.
3: A legjobb emberünk, neki mindig kiváló ötletei vannak.
1: Igen. Lacinak megírták SMS-ből, hogy Laci úgy néz ki, mint Váberer György. Hát lesz írta neki, Laci úgy néz ki, mint Váberer György. Ez milyen SMS? Most jött nekünk. Ez nem is igaz. Na, kik vannak még itt?
3: Benny és Barbie, sziasztok.
5: Sziasztok!
3: Egy pár, vagy csak itt összeismerkedtetek, tesó?
5: Egy pár.
3: Egy pár. Barbie, szerinted is?
4: Igen.
3: Kicsit ilyen, ilyen bizalmatlan arcod volt, ahogy elhangzott az egy
1: fél,
3: pár.
1: Fél tőlünk, mindenki fél tőlünk egy kicsit, nem akarnak nagyon velünk beszélni.
3: Jó, nálatok akkor most ez úgy igazságos, hogy a Benny fekszik.
5: Legyen úgy.
1: Jó? Legyen úgy, jó.
3: És akkor így körülbelül Balázs és Barbie egy súlyba és izomzatba vagytok, és akkor legyen az, hogy a nagyobbak fekszenek egy kicsit, a kicsik megtekernek.
2: Jó, de ne legyen ilyen egyszerű, szerintem Benny feküdjön hason.
1: Hát hason kell, hát hason indul.
2: Lesz, hogy hátra indul.
1: Nem, hason indul. Andikám, feküdj le akkor gyorsan, jó?
3: Bennikém csillagom, gyere!
1: Ugyanúgy.
3: Szépen egy kis helyet hagyjatok a szélén,
1: teljesen
3: ugye?
1: Teljesen szürreális, egy gyerekke tekeri az anyját, figyeld. Ennél vadabbat nem látta.
3: Balázs, várjál! Várjál, még ne tekert.
1: Gyermekünk kicsit túlvezérelt.
3: Nagyobb kell a 100 000. Várjál már. Balázs, anyád mennyit ígért a pénzből? Az egészet neked adta?
1: 100 000 forint? Azt a mindenit neki. Jó, oké. Lehasalt mindenki. Innen indulunk, Ferenc? Hogy indulunk?
3: Innen indulunk. Tehát jó. A feladat a következő. Nyugodtan feküdjél bejjebb te is. Ameddig ő van. Betekeritek, elgörgetitek. Figyelj oda, aztán nem fogod tudni a játékot. Elgörgetitek a másik piros csíkig, és ott már ti nem segíthettek, önállóan kell a két játékosnak kimászni, oké?
1: Az a legszürreálisabb rész.
2: Jó, én annyit szeretnék még kérni, igen? Hogy esetleg, hogyha a Balázsnak nem megy olyan könnyen, akkor engedjük meg neki, hogy a körülálló gyerekek, akik ott állnak még néhányan,
1: kicsi a rakás játszanak Andival, ja?
2: Jó. Tehát, hogy látom, hogy egy csomó olyan kis törpe, na ők még mehetnek, jó. Segíteni, jó?
1: Balázsnak meg van engedve a segítség, Balázsik oldalán még gyerekek tekerhetik a mutert egy kicsit, jó? Mehetünk?
2: Ha nagyon nehezen megy, akkor ott a srácok, lányok, légy szíves, jó?
1: Indítsuk el akkor gyorsan fel.
3: Na tessék, 3, 2, 1, tekerés!
1: Jó, ez Balázsnak az... lehet segíteni.
3: De jó,
1: figyelj!
3: Megőrülsz
1: magától, gurul!
3: A gyereket, gurítsad! Tök ügyes volt! Hát Barbikám, kicsi csillagom! Ez
2: de
3: a...
2: ez amúgy csalás! Eddig ez... Magától gurul!
3: Eddig hát nem vagy rossz, Balázs!
1: Mi történik azon az oldalon, Jézus Isten? Az a legjobb! Szerint... Hagyd ott anyádat, ott hagyd, úgy, ahogy van, ne nyújj hozzá!
3: Gyere, mász ki! Nagyon jó! Ezt megvárjuk, gyerekek!
1: Ez nagyon jó! Hagyd úgy, figyelj! Így... Sose láttad így anyádat, most kell lefotózni, ezzel a fotóval zsarolható lesz a buter. Ezt nagyon megvárjuk. Jó! Mi történik? Várj, megkérdezem, hogy vagy, mit csinálsz?
3: Fél
1: nem tud kiszabadulni a fűből konkrétan.
3: De meg vagy, ez az, állj föl! Úristen, gyerekek, egy álló palacsinta! Add ide a kezed, gyerek!
1: Teljesen szürreális, ami történik. Andi nagyon nehezen szabadult ki. Hello, Andi!
2: Andi, gyertünk!
1: Meg, persze.
3: Meg, hogy ne.
1: Annyi, Andi, hogy ti keresztbe gurultatok a hosszába helyett, úgyhogy teljesen jól csináltátok.
2: Jól vagy, Andi? Forog már a világ?
1: Meg vagy?
4: De én viszem ezt a szőnyeket.
1: Jó, azt neked adjuk. Figyelj, egy teraszt le lehet vele borítani, vagy egy erkét, vagy valamit. Nagyon jó.
3: Egy nagyon nagy tapsot kérünk Andiéknak, mert zseniális voltak.
1: Oldalt gurultak. Oldalt. Érted? Nagyon jó. És itt vannak a nyertekeseink is. Bennyiképp te magadtól mentél.
5: túl erősen lökött.
1: Igen, Barbie lökött egyet az elején, és te legurultad az egész távot magadtól. Ügyesek voltatok. Gratulálunk, Barbikám, ügyes voltál. Ami azt Maradsz. Jelenti, hogy
3: a
1: gyeremény...
3: A 100 000 forint. 100 000 forint. Is.
1: Mi lesz a sorsa?
5: Még nem tudom. Váratlanul ért egyébként, mikor így igen, megkérdezték, hogy játszunk-e. Még nem döntöttem el.
2: Jó, kicsit de... olyan ez, mint egy ilyen beiktatási beszéd, nem?
1: Igen, még
2: nem
1: mindenki.
2: Nem gondoltam rá, de váratlanul ért.
1: Igen, jó van. Költsétek hasznos dolgokra. Jó, 100 000 forint, gratulálunk akkor nektek.
3: Ugye Diego, ez jó egy utalvány, Diego-s utalvány.
1: Diego-s utalvány, így van.
2: És jó, és a nagyon erős 14 év alattiak mit kapnak?
3: Egy puszit tőled.
1: Andikám, neked is gratulálunk, nagyon cuki voltál, keresztbe gurultál egy ajándékcsomót, ezért adunk neked, horizontálisan elnézted a pályát, teljesen szürreális volt, ami történt.
4: Nagyon szépen köszönj!
3: Várjál, itt még van valami, mi ez?
6: 20 000 forintos ajándékutalvány a Diego-ba.
2: Na, jó van.
6: Csak azért, mert nagyon ügyesek voltatok is.
1: Mi a második játékunk? Lackót adjátok nekünk vissza. Jó, tartunk egy pici szünetet.
2: Lackó, és most azt... Váber egy győrre beszélget a Facebookon.
1: Lackónak zseniális. Lackónak zseniális idétek, megírták, hogy Váber egy győr. A virslevés a második mutogatja nekem mindenféle Úristen. Nemzetközi jelzéssel, amit én megértettem, hogy mire gondol László, lemutogatta, hogy mi a
2: levés. Jó, elmondom, megvannak a versenyzők a virslevése? Nincsenek meg. Nincs. Jó, figyeljetek ide.
1: Mocskos versenyt akarunk.
3: Nagyon jó evő. Férfiakat.
2: Mocskos verseny, az egy dolog, igen? De hogy nem kell, hogy férfiak legyenek, lehetnek nők is, de nekem kákabelű nők ne jelentkezzenek. Rendes asszonyokra van szükség, jó? Tehát aki keresztbe is tud nyelni.
1: Igen. Ugye hétfőn olyan ettek a csajok Győrbe, kicsit ilyen visszafogott volt. Kedden alakult, tegnap már Juli majdnem elhányta magát, addig ment a verseny, és ugye azt szeretnénk, hogy péntekre ez odafejlődjön, hogy vért hánynak a játékosok, fuldokolnak
2: egyben. A szemükön
1: egyben,
2: keresztül.
1: És a szemükön keresztül, úgyhogy olyanok jelentkezzenek tényleg, akik, ahogy Eszter is mondja, képesek a lehető legmocskosabban elfogyasztani azt a 30 darab virslit. Hogy így ilyen van. Igazi evőverseny legyen, amit Amerikában látunk. Összenyomják a kezükkel, pépet csinálnak belőle, öklendeznek, szét megfulladnak.
3: Szétkened magadon a szószokat.
1: Így van, leütik magukat, ketchup, tehát egy nagyon gusztustalan versenyt szeretnénk. Jó? Úgy,
2: tehát akkor azt mondod, hogy lesz...
3: Abba a csávóban látom a potenciált ott.
2: Benne ott
3: ő, azaz. És
2: szerintem ő beszorult valahova, és nagyon ideget húzza ki.
1: Igen, ő nem az ő verseny, ő szeretne kiszabadulni a tömegből. Mit akartál mondani ezt, hogy szerinted, vagy mit kezdtél el?
2: Szerintem azt kéne csinálnunk, hogy legyen külön díj, tehát ilyen művészeti ágban, aki mondjuk esetleg extra performance-szal megbolondítja a dolgot.
1: Benne vagyok.
2: Annak adunk 4 kiló virslit.
1: Jó, külön még a nyeremény mellé?
2: Nem, hát azt nem nyeri meg a nyeremény, mert azt az nyeri meg a legtöbbet, meg ja, ezt mellé egy ilyen külön díjat.
1: Jó.
3: Egy szépségdíj.
2: Vagy igen.
3: Csúnyaságdíj.
2: Igen, a huncut virsli díjat megkapja.
1: Én láttam, mondom, egyszer egy hotdog evő versenyt Amerikában, ott úgy csinált az egyik csáv, hogy fogta a hotdogot, ilyen literes kancsó volt kirakva nekik. Míg az egyiket ette, a másikat beáztatta a kancsóba. Meg volt egy
3: engedve. De várj, ott a ízét és a zsembé meg kell tenni.
1: Meg kellett tenni a hotdogot és a kiflit is, és beáztatta. És mire oda jutott, addigra mindig egyet beáztatott, és ilyen pépszerűt vett ki a kancsóból, mert hogy meg volt egy engedve, hogy igyanak. Szétáztatta a kancsóba. Jól hangzik, és azt tette meg, érted? És a többiek nem értették, hogy halad ilyen gyorsan. Szétázott a kifli, és mindig bedobta a literes kancsóba magát a kiflit. Az ott szétázott, és a pépet ette meg. És
2: de
1: meg is nyerte.
2: Előtt,
1: igen, pontyokra, ha mész.
2: Igen.
1: Így ette a csávó, és ilyen rommá nyerte magát, ami 30 vagy 35 darab teljes hotdogot evett meg kiflivel együtt.
3: Az kemény.
1: Azért az úgy...
3: Az nagyon szép.
1: Azért az
2: utána a kancsót kemény. Utána még felszívhatott.
1: Igen, és utána megette a kancsót is.
3: De mi körülbelül 20 virslinél tartunk, ugye?
1: Az
3: 18.
1: Az nagyon 18. Gyatra. De az gyatra?
2: Kicsit szégyellem magam a népnevében is, de... Hát, ha van itt valaki, aki nem ismer határokat.
1: Van itt Dunaújvárosban az, aki mocskos módon tud megnyerni egy ilyen versenyt?
2: Jó, mi az? Ki az? Olyan jelentkezzen, aki evett már meg van brutál adagot valamiből.
1: Egy biciklit.
2: Na, tessék, azt a fiatalembert kérdez, csak meg a napszemekbe.
1: Melyiket? Napszemekbe?
2: Igen, ő
1: mi volt a legdurvább dolog, amit
2: megettél? Kollégista gyomor.
1: Amit megettél? Mi volt a legdurvább dolog, amit megettél?
7: Négy girosztál?
3: Már sült krumpli van mindenes salátával? Az nem rossz.
1: Egy év alatt? Vagy összesen? Vagy
2: egyszerre?
7: Egyszerre.
3: De ez fogadás volt, vagy éhes voltál csak simán?
7: Fogadás.
2: Jó.
3: Akkor egy 4 girosztálasunk van.
1: Jó, a gyerekek, okay. Az nem van rossz adag. Az nem jó, rossz adag.
2: Nézd csak oda, Feri, oda nézz, ott vannak még a szép emberek. Na, oda.
1: Igen, gyere csak egy kicsit közelebb. Kire gondoltál? A T betűs bézósapkásra?
3: Hogyan tudnál meggyőzni bennünket, hogy te egy megfelelő alany vagy a mocskos virslievésre?
8: Nagymamám, az... Mindig megfőzte a kis körömpörköltet nagyban. 4 családra, 4-en voltunk otthon. Kiszedtem nekik mindig egy tányérral, a lábos bevittem magamnak, elfogyott. 20 perc múlva, nem is kellett 20 perc, jöhetett a nagy kilós meleg szendvics. nincsenek határok. És aki itt most jelentkezik, az csak veszít.
1: Jó. Hogy megtaláltad, Eszter? De hogy megtaláltad?
2: A nagy tébetű az azt jelenti.
3: Igen, tanuló.
1: Tanulóban van. Jó, ők el nekünk.
2: Jó,
1: ők el nekünk.
2: Volt. Ki volt még, aki azt mondta, hogy beles? Ott a hátul, srácok. Na gyerünk, na valami extrémet azért.
1: A szakállas, körszakállas? Hú, az erős mezőny, erős mezőny.
2: Gyertek mind a ketten, gyertek csak előre.
3: Jó, akkor nagy darab.
1: Ők most tettek meg egy óvodás csoportot, ahogy látom.
2: Olyanok, mint egy amerikai filmben egy ikerpárt.
1: Igen,

0: Römpörkölt esett, hogy még mindig vállalja?
1: Figyelj, Basza. Nagyon erős brigádot rakunk össze. Nagyon erős brigádot.
2: Ez
1: jó.
2: Ez.
1: Ott az a hármas kell nekünk.
3: Az a hármas. Megvagytok.
1: És egy csaj tegyünk mellé.
2: Jó?
1: Nem?
2: Minek?
1: Nem kell? Meg vagyunk itt hárman, egyenek? Egyenek
3: és
1: hárman.
3: És akkor, hogy jelentkezik, kérdezz csak meg, ő mit tud. De hogyha ha nem tudsz valami durvát,
1: nagyon durvát kell. Most nem mondasz elég durvát, nem vagy bent. Legalább az, hogy megették két ifát,
3: egy
0: fótkocsit. Ne hülyéskedj már, darázs derekú.
1: Igen, mit tettél?
4: Mindenki ezt mondja, hogy vékony vagyok, de annyit tudok enni, és gyorsan. Anya mindig rám szól, hogy ne egyek gyorsan.
1: Igen?
3: Neki az anyukája a referencia személy.
0: Igen. Óvatos. Amit anya mond, az úgy van.
1: Óvatos legyen, mert tegnap is volt egy kislány, tőle többen megkérdezték, hogy van-e felnőtt filmes múltja. Tehát, hogy látták, hogy fajja a vízséget, úgyhogy azért egy lánynak óvatosnak kell lenni. Jó, meglátjuk. Mit bírsz?
3: Mi a legnagyobb mennyiséget megettél valaha?
4: Hatalmas nagy nyíregyházi hamburgerek, girosztálak.
0: Most nem kell itt ez a nyíregyházi.
1: Megint ez a lefizető szöveg. Mi nyíregyházi vagy?
4: Nem, de sokat járok oda.
1: Miért jársz oda?
3: Gasztroturista.
1: Igen, a nyíregyházi, azért a nagyon jó hamburgerén, ami nyíregyházán van. Hát az olyan hír.
4: A legjobb barátnőm miatt járok oda.
1: Jó, hogy barátnő nyíregyházi.
4: És csomószor, amikor eszünk, a maradékokat is mindig megeszem.
1: Ó, ezt nem akarjuk tudni. Jó, oké.
3: Sopronban, megállítottak, hogy én is a föld itt vagyok. Mondom, igen, és honnan? Karcagról. Mondom,
1: mennyire jól hallgatja a műsor.
3: De az is messze van.
1: Ilyen
3: alapot. Vagytok ti, meg akik távol vannak innen.
1: Jövünk akkor mindjárt. Jó pici szünet, aztán már is folytatjuk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek itt, adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kak-

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

magába minél több virsit a Mester Good virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
6: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
7: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
8: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogassa Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lukta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
11: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
12: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7 millió 499 ezer forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
15: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
16: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
17: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
18: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
17: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
18: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
17: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
19: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz nyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz nyár Karrier Roadshow következő állomásán, május 16-án, Lajos Mizsén, a Szamócás marosvásári forgatagban. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
20: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüvegkampány. Kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
21: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
22: Vajon benned is ott az életmentő varázserő? Derítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincsen szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 105 ezer forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk. Részletek a plazmacenter.hu/kecskemét oldalon.
23: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klíma szerviz, futóműállítás, automosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket. Kecskemét, Matkói út 3, www.gumispet.hu.
24: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
25: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
26: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
27: 20%-os kuponnapok 4 napon át az Alföld áruházban. Szerdától szombatig 7000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk a törzsvásárlói kuponnal. Most érdemes beszerezni ruhát, cipőt, játékot, papírírószert vagy bármi mást az áruházi osztályokon. Szerdától szombat 16 óráig 20%-os akcióval várja az Alföld áruház.
28: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak.
29: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
30: Tart a felújítás a kecskeméti fürdőben, ismét megrendezték az Ovi kupát a városban, és a Jánoska eresztést Baján. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Javában tart a kecskeméti fürdő 50 méteres medencéjének korszerűsítése. A szakemberek jelenleg az új fix végfal kialakításán dolgoznak, emellett 20 új rajtkövet is telepítenek. A korábbi mozgatható végfal az évek során elhasználódott, ezért a biztonságosabb és tartósabb fix megoldás mellett döntöttek a szakemberek, írja a hírös.hu. A felújítás első üteme várhatóan a hónap végére készül el, a nyár végén pedig az időmérő rendszert és a kijelzőt is korszerűsítik majd. A fürdő vezetése szerint az újításoknak köszönhetően több hazai és akár nemzetközi sporteseményt is rendezhetnek Kecskeméten. Boxolónak költözött óvodások és különleges zene fogadta a résztvevőket az idei Ovi kupán a kecskeméti Csokor utcai óvodában. A hagyományos sportnapon 16 óvoda több mint 160 gyermeke vett részt, akik futásban, távolugrásban és célbadobásban versenyeztek egymással, számol be róla a hírös.hu. Ezúttal nem tüzet oltottak, hanem életet mentettek a szabadszállási tűzoltók. Egy kútba esett juhhoz riasztották az önkormányzati egységet, közölte közösségi oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az állat önerőből nem tudott kijutni, ezért a tűzoltók létra és kötél segítségével emelték ki a mélyből. A gyors és összehangolt mentésnek köszönhetően a juh sértetlenül megúszta az esetet. 3 napon át ismét a hagyományoké és a közösségi élményeké a főszerep Baján. Szombat estig tart az idei Jánoska eresztés, amely színes programokkal várja a családokat és a turistákat, írja a Vármegyei Lap. A szervezők tárlatvezetésekkel, kézműves foglalkozásokkal, kvízestel, valamint koncertekkel és táncházzal készülnek több helyszínen is. A pénteki és szombati események főként a belváros terein és utcáin zajlanak majd, ahol a hagyományos művészzászló kiállítás is látható lesz. A rendezvény csúcspontja idén is a lampionos felvonulás és a Jánoska eresztés lesz, amikor Nepomuki Szent János szobrát csónakon viszik végig a Sukovicán. Többfelé számíthatunk záporral, zivatarral az előttünk álló napokban. A meteorológusok jelzése szerint ugyan nem lesz front felettünk, de Bács-Kiskunvár megyében is számíthatunk tehát csapadékra, sőt hétvégén egy mediterrán ciklon hatására már vihar is kialakulhat. Legtöbb 23 fok lehet térségünkben, és éjszakára 8-12 fokig hűlhet le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó, szelíd motoros, Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
2: Itt vagyunk ugye Dunaújvárosban, még mindig a túrénk utolsó előtti állomásán. Brutál a brigád, gyerekek, az evős versenyünkre, brutál a brigád, amit összeválogattunk. Nagyon komoly arcokat válogathatok össze, rendesen izgulok, hogy a rekordomnak annyi üdvbaszter, good Laci írt nekünk még.
4: Igen, van.
2: Sopronból ilyen ott volt, igen.
5: A srácok, az a sok kultúra, amiben a városban van. És
2: te szemét!
4: Bizony, és tudod azért...
5: És most pont hozzájutottam egy ilyen nagy limitált edition, még nem dedikál, de most figyelj, csak ennyi, kinyitottam a könyvet, jó?
2: Ne aljaskodjatok, 20 éve volt, rohadékok.
5: Figyelj, csak kinyitottam, hogy láss, hogy ez működik olyan, mint a Müller Péter Jós könyve, figyelj.
2: Tessék, az csak mondd, hogy mi van a kezedben, nem mondod el?
5: Ez itt Sebestyén Balázs Szigorúan Bizalmas című könyve.
2: De ugye? Szemét vagy.
5: Ebből évekig vezette a sikerlistát. Ha csak nem az, ami most is vezeti.
2: Az antikváriumok listát még most is vezeti. Honnan akadt ez a kezedbe?
5: 127-es oldalán nyílt ki saját magától. Akitől kaptam, az szerintem soha nem olvastam, mert nem volt kinyitva ez a könyv, ezt lehet érezni rajta. Csak az első mondatot jó, ha jóosan. Osó azt mondja, nem azért eszik kövérre magukat az emberek, mert éhesek, hanem mert érzik, hogy üresek.
2: Na, hát szerinted... Hát?
5: Balázs, mennyire nézzek ki üresnek?
2: Hát szerinted miért flabózol ennyit, kis csaj?
5: Azt mondod, hogy ez üresség? Ezt mondod?
2: Azt akartam ezzel mondani, hogy a külső ürességet próbálják pótolni, mert a belső ürességet próbálják kívülről pótolni. Ezért halálra framózzák magukat, így van.
5: És ezt már az, a hőálló megállóban is éreztett.
2: Bocsát, ne arra,
4: jaj, az, de jó, ott vannak a kikakuponok benne!
2: Bocsás, ne arra, hogy kikakupon van a könyv végig, hogy azt majd tép ki, mert még szeretnék ott vásárolni, úgyhogy vigyázzál a kuponokra, jó? Volt ilyen is, a kupon volt benne. Jó, rohadékok vagytok, szedjetek szét nyugodtan.
5: Életünk lenyomatai. Az összes embernek van valami dolga ezen a világon, srácok. Ez jó, hogy ezt Sebestyén Balázs mondta. Még neked is.
4: Még azt szeretném, Eszter, hogyha ugye, hát a mély értelmét már megfejtettük a könyvünk, de esztétikailag a borítót légy szíves, még azt.
5: Ez a hát elfeledett barátok közt karakter, ő hiányzik neked. Ez az éra, amikor te és hát nem is tudom, Berényi Miklós ketten.
2: Elmondom neked, 2000 mennyit írunk? Szerintem 2009-10-et írunk nagyjából. Ez ott jelent meg, azon a része jelent meg nagyjából.
5: És a csücsörítés és a szád előttét.
2: Azt mondta a könyvkiadó, hogy legyen ilyen nagyon misztikus, te szemét. Hogy ha az szigorúan bizalmas, akkor valami titok van benne, és akkor így a titok az úgy egy kicsit így jobban értelmezhető. Úgyhogy ez egy ilyen marketing fogás volt. Tocsogjál még a véremben, tocsogjál még a véremben.
5: Igen. Miért lehetett, hogy egy kicsit bizalmatlan.
2: Szigorúan bizalmas, és egy kicsit bizalmatlan, jó? Jó van, kitocsogtad magad?
5: Nem tudom.
2: Alig várom, hogy, hogy elmenjek egy előadásodra.
5: Állj meg egy pillanatra, figyelj, igen, oké. Ugye ezt a tételmondatot, amit felolvastam, a kövérekről olvastuk, és a könyv nem kövérek, támogatója, nem a könyv a gasztroját.
4: A legnagyobbat állítottad magad mellé.
2: Nem mondtam se, hogy kövérek. Tehát ezt nem azt mondom, hogy kövérek.
5: Le volt írva a 127. oldal.
2: Azt mondtam, hogy diszkréten pufik. Vagy,
5: tehát, jaj, akkor ez úgy hangzik, hogy a diszkréten pufik.
2: A diszkréten pufik a azért.
4: A belső ürességed.
2: Ennyi, Eszter. Igen, rohadék vagy, de komolyan mondom. De és nézd, fürdik benne. Nézd, imádja. Imádja.
5: Ezt a képet majd magyaráz meg erre a Cézár nevű kutyáról a végén.
2: Igen, az egy jó emberű egyébként. Na jól van, szólják, kifürdőzted magad az irodalmi magasságban. Ez a mű, ez vetekedik Eszterházi műveivel, csak szólok neked, úgyhogy ez nem akármit tartasz, nem akármit tartasz a kezedben, így van.
5: Figyelj, nagyjából a Times New Roman 12-vel úgy látom, hogy egy 4000 karakter azért belement ebbe a könyvbe. Szóval ilyen két és feles sor közökkel, hogyha nagyon akarod, akkor még haza felé
4: olvasom. Azt kérdezd meg, hogy ki írta.
2: Jó, figyelj ide, akkor csináljuk azt, hogy egy hétig hozd el a könyvet, kérdel, egy hétig jövő héten Rinna helyett ebből olvasunk, jó?
5: Ő azért hozta, hogy aláír neki, csak
2: mondom. Azért hozta, de te olvastad ezt a könyvet? Nem olvastad. Elhoztál úgy egy 12 éves könyvet, ami az én könyvem, hogy nem olvastad el, csak írjuk alá. Hát ennél, ennél megrázóbbat én most nem tudok hallani magamról.
5: Lehet írni. Jaj, de még a hátulját nem is láttátok.
2: De szemét, de hajas vagy. Úristen,
5: itt a bölcsembe.
2: Berohadék vagy.
5: Itt az a sok bölcsesség, tessék.
4: Tényleg? Szívem, ezt most vetted?
3: Nem, ezt évekkel ezelőtt, és úgy volt, hogy addig nem olvashatom el, amíg a Balázs alá nem írja.
2: Ja, hogy akkor ez egy jel, és most kezded az olvasást. Hát. Tehát akkor nem elutasításból nem olvastad el, csak még nem írtam alá.
3: Igen.
2: És ha ma aláírom, akkor ma elkezded olvasni?
3: Akár.
2: Látod? Azt hitted, hazudik, hogy valamilyen minőségbeli oka van, hogy nem olvass el. Nézd a magyar tanárnőt, nézd, keresse egy gyilkos sarokat, amivel le tud mészárolni, nézd. Igazi rohadék, nézd. Átlapozza egy kicsit. Jó, gyerekek, 2010-et írunk, na, szóval azért most már
5: de
2: kezeljük.
5: De miért beszélsz benne az állattartás felelősségéről?
2: Nem én beszélek, az a vendég, aki megszólalt benne. Ő egyébként egy nagyon-nagyon jó sicsvár, egy nagyon komoly csávó, egy kutyasuttogó, bemegy olyan kutyákhoz,
5: akkor aki... Azért suttog szaborító, mert te kutya
2: ez
5: vagy?
2: Ez hülye.
4: Gyönyörű párhuzam. Igen.
2: A Pista egyébként nagyon durva dolgokat csinál, őt hívják ki azokhoz a kutyákhoz, hogy hívták ki, akik harapnak, nem lehet őket megszeríteni, úgy, hogy van, kiítja a ketrecet, bemegy hozzá. Van egy olyan mexikói leszármazottja is egyébként, ugyanezt csinálja. Nem, megfejti a kutyák a metakommunikációját, érti, hogy miért támadnak, és a legdurvább kutyákhoz is beküldik őket, és egy perc múlva a kutya az a kezéből esik.
5: Láttam
4: munka közben. Nem jó.
2: Hát nem úgy a kezéből, én láttam munka közben őt dolgozni. Még a műsor által ismertük meg egyébként a klasszba.
4: Tulajdonképpen, érted, ez egy interjú kötet.
5: Szerintem igen, az köszönöm. Van, hogy ez a könyv, ez még akkor született, amikor Balázs nem tudott még nemet mondani. Ez azt az érát őrzi. De hogy a kutyasuttogó, és de nincs kutyád, érted?
2: De nem nekem, tehát ez a könyv nem rólam szól. Ebben megszólaltatok...
5: Ezt azért nehéz elhinni.
2: Ezt megszólaltatok 5-6 olyan embert, aki számomra valamiért, valamilyen témában fontos. De megszólal bennem mondjuk a Domján is, a Domján Laci az agykontrollról mesél hosszan, mert nagyon szeretem az agykontrollt, meg nagyon szeretem a Domján.
4: De várjál, a kövéres dubát, te nagyon is mondtad.
2: Megszólal benne a Petr Zsém is a Nadis vonalról. Tehát ugye ez egy interjú kötet egyébként, ahol 6-8 olyan ember szólal meg, aki nekem valamiért fontos volt. És van egy ember, akire rábeszéltek, de mindegy, nem érdekes.
4: De
2: jó, mit találtál még? Oké, mit találtál még?
5: Átmegyünk most egy kicsit prózába, jó? Ha valaki folyón átkelőben hajójával üres csónakba utközik, lehet bármilyen mogorva ember, nem haragszik nagyon.
4: Mi van?
5: De ha a csónakban van ember, rákiáll, térjen ki előle.
2: Nem értitek ezt.
5: És még ha nem hallanánk, kiált, majd átkozódik, csupán mert a csónakban van valaki. Ha a csónakban nem lenne senki, nem kiáltana, nem is haragudna. Ha a csónakodat kiüríted, a világ folyamát keresztezőben senki nincs ellened, senki nem árthat neked.
2: Na az igen, de hogy egyébként ennek van mondani valója.
5: A címe Balázs a buszsávban.
4: Ő ott kiürítette a csónakját.
2: Nem érted, hogy ez mit akar mondani, de nem magyarázom meg, mindegy. Nem
5: fáj
2: érted.
5: Egy kicsit.
2: Nem, imádom, már amikor kezedbe vettem, láttam, hogy ez jön.
5: De amúgy azt szeretném kérdezni, hogy a csónak az mire gondolt a költő?
2: A személyiségről és az ego működéséről szól ez a vers egyébként.
5: Hogy ami neked ugye egyszerre van.
2: Amilyen a személyiséged, úgy reagálsz a külvilágra. Minél inkább megérted a saját személyiségedet, annál inkább nem fogod sértésnek venni azt, ami körülötte történt, mert tudod, hogy nem rólad szól, nem téged akar bántani. Na jó, kaphatok-e a zserbotokból, kérdezi valaki itt SMS-ben, nagyon szívesen mindent felajánlunk.
5: Nem tudjuk,
2: a
5: hogy zserbó-e amúgy. Sose hidd el, amit mondanak róla.
2: Igen, és a nyári SMS írója is egyébként hiányzott még nekünk, hogy ezt is olvasom. 36 nap, 7 óra, 59 perc, és nyári szüne, gyerekek. Persze, hogy vicc volt, hogy nekem nem kell semmi, nem azért írok, úgy sincs kimenő, üdv a szegedi csillagból, jött ez nekünk SMS-ben.
4: Írd már alá ezt a könyvet.
2: Mindjárt én is aláírom. A gasztro elutalmányt aláíratott benne hátul, mert úgyse léteznek.
5: Rajzolok rá egy Hitler bajszot.
2: Jó, mindenképpen. Hallottátok, mit szigorít az EU ősztől? Vagy nyártól? Nem hallottátok, mi történik? Ki az, aki használ TikTokot, Instagramot, Facebookot, YouTube-ot? Ki?
5: Jó, hát mindenki
2: használja ezeket.
4: Ne emeld már a kezed nyugodtan, hát vállaljuk el.
2: Az van,
5: álljunk bele.
2: Az van, gyerekek, képzeljétek el, hogy 16 év alatt azt akarja már nyártól az EU, hogy a közösségi médiát úgy határozza majd meg, és úgy szabályozza, hogy be kell építeni az applikációnak egy olyan arcfelismerő szoftvert, amivel megmondja, hogy te hány éves vagy, és ha nem vagy 16, nem fogod tudni megnyitni a YouTube-ot, a Facebook-ot, az Instagramot, tehát a Metát is kötelezni akarják arra, és a TikTokot is, Vagyis mesterséges intelligenciával akarják megvédeni a gyerekeket, csak úgy, mint mondjuk skandináv országokban, hogy ne tudja megnyitni ezeket a közösségi oldalakat.
4: Hány olyan sztorit ismerünk, aki 30 éves, érted, és bemegy a dohányboltba, és elkérik a személyét.
5: Na hányat?
4: Há, hogy? Sokat.
2: Na de itt pont nem azért, hanem hogy a gyerekeket megvédje.
4: De hát most ez arra vonatkozott, hogy van, aki idősebbnek néz ki a koránál, van, aki fiatalabbnak, és ha most valaki, érted, betöltötte a 16-ot, de még 14-nek néz ki.
2: Akkor az valószínűleg, akkor valószínűleg az AI szerint, igen, ugye nem fog tudni használni közösségi oldalakat, mert ugye a szakértők ugye azt elemzik, hogy milyen hatás van a fiatalokra. Ugye hát erről szakirodalom van tengerni, hogy mennyire tönkreteszi a gyerekeket. És sürgetik az uniós fellépést, vagyis összefog majd Franciaország, Spanyolország, Görögország, Dánia, Németország, és lehet, hogy mi is benne leszünk, ami arról szól, hogy be kell a Metának tenni egy szoftvert, és meg nem nyithatja meg mondjuk egy 12 éves gyerek a YouTube-ot, vagy a Facebookot, vagy a TikTokot.
4: Ez
2: nem feltétlen rossz.
4: Igen, Ausztráliában beszéltünk róla, hogy ott nem lehet 16 alatt.
2: Nem, ott kirakták őket.
4: És tehát, ott van szoftver?
2: Hát nem tudom azt, hogy oldották meg, akkor beszéltünk róla, meg megint szólaltatunk egy szakit. Valamilyen szoftverrel ott is megoldották. Igen, egyébként azóta javult az állapot. Tehát, hogy sokkal jobb kedvűek, jobban vannak, tehát ugye ilyen szakemberek megmondták, hogy ez nem volt egy rossz intézkedés. Hosszú évekig tervezték, meg hosszú évekig csinálták.
4: Jó, próba.
2: Tessék.
4: Tessék. Hány éves?
2: Ja, hogy most versenyzünk?
4: Hány éves?
2: Jó. Aki
4: hány
2: először éves? Eltalálja pontosan, hogy ki jó. Hány éves, az a másik kettő kérhet valamit, jó?
4: Segíts. Hány éves a mellettem álló fiatal?
5: De most akkor AI vagy, Balázs?
2: Én most AI vagyok. Hát figyelj ide.
5: Szervusz, Ferenc.
2: Vanda vagyok. Ő azt mondja, hogy Vanda. 38.
4: 38? Te mit mondasz, Eszter?
2: Tessék, Eszter?
5: Hogy remélem, hogy nem annyi.
4: Jó, mennyi vagy?
6: 44.
2: 44! Jó,
4: tessék! Jó, jó, tehát, jó. Hogyha ezt most megnézed, hogy mondjuk 17 lenne, és te alá lőttél kettővel, akkor még két évig nem tiktok.
2: Jó, mutass egy gyereket, tessék, hozz egy gyereket, hozz ide egy gyereket, tessék. Egy-egy itt gyereke. Van balra neked, tessék.
4: Jó.
2: Most megmondom, figyelj, AI vagyok, hogy hívnak? Szia!
7: Piros Dóra.
2: Dóra, szia Dóra.
4: Ez, de ez segítség volt, mert hangos sokat
2: segít. Mi az, hogy a piros a segít szerinted, igen, vagy igen, mi vagy a Dóra?
4: Igen. Nem, hanem a hangja.
2: Ja, mondjál milyen. Még valamit, Dóra.
7: Szeretem az epret.
2: Dóra, szerintem te 13 vagy.
5: Mi bajod van?
4: Mi van? Te normális
2: vagy? Nem vagyok jó a programozó, én most AI vagyok, ne arra, hogy a szarú programoztak. Mi mennyi? Hány éves vagy?
7: 10.
2: De mit
5: nagyon mondod? Jegyezd meg.
2: Hogy hívnak téged?
7: Laura.
2: Szia Laura, mondj egy mondatot nekem, hagyja a hangodat.
5: De ez most már egy jóslás lett.
7: Szeretem a csokit.
2: Hallod, Eszter?
4: Szereti a
5: csokit. Ez én vagyok a jövőből.
2: Te vagy a múltból.
5: Vagy a jövőből.
2: Jó, azt mondom neked, hogy 9.
7: 10.
2: Hoppá! Javult az AI. Ja, tehát már jövök föl. De a Eszter tippet, tessék.
4: Jó, tessék, jó,
2: tessék
4: jó.
2: Eszter.
4: Mondd a neved.
8: Marina vagyok.
5: Szia Marina. Én 6 évesen néztem ki így. Szóval nagyon nehéz ezt tippelni. Nagyon nehéz ezt tippelni.
2: Na tessék.
5: Úgyhogy,
2: tessék, AI csajszínda.
4: Mondjon egy valamit, egy mondatot, ha segít.
5: Persze.
4: Jó, valamit mondj.
8: Szeretem az iskolát.
5: Szerintem 12.
8: Igen.
4: Ha! Oh, ott az AI!
2: Hú, de utálak. Itt olvasol a könyvemből, és pontosan megmondod, hogy ki mennyi idős. Fú, ezt ünnepeljük meg még egy mondattal.
5: Az étterszállításról.
2: Jöjjenek az étterszállítás előnyei.
5: Nem kezdem el fejtegetni a Star Wars-t.
2: Jó, csak viccentem. Viccentem te szemét. Jó, ott vannak még jobbra. Te tippelsz, Feri, tessék, te tippelsz.
5: Én akarok még tippelni.
2: Jó, Eszter tippel még, tessék.
4: Mondd a neved.
2: Hogy hívnak?
7: Mia. Szeretem az apukámat.
2: De jó neked.
5: Mm-hmm, akkor mi nincs.
2: Ezt 14. mindenki nem mondhatja magáról.
5: 14 után elkezdik nem szeretni.
4: Igen, nem igaz.
2: Igen, még nem vagy kamasz. Kamaszként már haragudnál a szüleidre.
5: Igen, jó? Szerintem.
2: Nem lehet, hogy ezt is betippeled pontosan.
5: Szerintem 11 vagy.
2: 11.
7: 9.
4: Mondd a neved.
5: Kiskandó.
7: Csibrik Martin.
2: Martin.
4: 9 éves vagy.
7: Igen.
4: Tessék. Az előbb kérdeztem meg tőled.
2: De megvett engem a Feri, azt mondta, mondja 9-et.
4: Igen, kapsz egy ajándéksomagot, hogyha 9-et
5: van. Jó, a kandúr felett a kis kopasz zöld pulcs is, az csak elna.
2: Kopasz zöld pulcs is, kandúr, egy gyerek.
4: Ő egy kandúr?
5: Igen, hát egy kandúr, nem
4: mondd kandúr. A neved.
9: Csibrik Krisztián.
2: Te vagy egy
5: Csibrik.
2: Csibrik család megérkezett?
4: Eredeti Csibrik.
5: Na, tessék, te pont tessék. Egy kortalan ember vagy, tehát bárhány éves lehetsz, nézd meg.
2: Mi vagyunk a szoftver, megmondjuk neked, mennyi vagy.
4: Már nem mond meg, már megmondta.
5: Megmondta de
4: 43, de kevesebbet mondtunk volna.
5: Igen, igen. Nagyon jó az arcápolási igen. Rutinod.
4: Megdicsérlek,
5: szép okot. Skinker. Utasd meg.
2: De akkor tulajdonképpen egyetértünk ezzel, hogy ez legyen, gyerekek. Tehát ezt szeretjük.
5: Mögötted napszemekben egy zöld pólós fiatalember ott benne a kordonon belül látod, ott megy ott.
4: Ja, őt tudjuk, mennyi? De nem árulhatjuk el, mert ő is tagadja.
2: 71, de rohadt jól tartja magát, igen. De alapjában nem baj ez, amit bevezetnek. Tehát,
4: nem,
2: ez
4: határozottan
2: mellett ugye? Tehát ez nyilván, ha jól elő van készítve, nincs ezzel baj, hogy nem fognak 12 évesen izé részeket nézni. Igen?
5: Egyszer alszom egy nagyon nagyot,
2: igen?
5: Engem is ki fog tiltani az Instagramom.
2: Ettől ne félj. Nem, ki fognak szolgálni a dohányboltba, és nem fog kitiltani az Instagramot. Tehát, hogy jó, érzem, hogy mivel reménykedsz, de nem fog megtörténni.
5: Hát ebben az esetben.
4: Akkor csak az irodalom. Kapsz.
2: Igen. Ne, te szemét ne olvasd már a könyvemből. Jó, oké, gyerekek. Jó. Azt mondja, hogy felkészültek közben az evőink egyébként? Megvan a kis csoportosulásuk?
5: Úristen, kimehetek nézni? Én voltam a felbújtó.
2: Te vagy a felbújtó, úgyhogy kimehetsz megnézni. Köszönöm, jó? Szépen. Mert hogy Master Gooddal folytatjuk majd mindjárt tovább, és ott Laci már nagyon féltékenykedik, már nem a mi Lacink, hanem a soproni játékosunk, mert írta, hogy nagyon jókat válogattunk össze, és ott 100 000 forint cash-t adunk a leggyorsabbnak, plusz külön ajándékot, aki megnyeri a malac versenyt. Ugye ezt ígértük? Ezt ígértük.
5: Mi az a malac
4: verseny? A malackozó verseny, hát, aki a legundorítóbb módon eszi a
5: viszlikát. Ja, azt is a malac versenynek hívjuk. Jó, oké.
2: Mi lesz azokkal a gyerekekkel, kérdezi valaki SMS-ben, akiknek a kezükben telefonnál esznek, isznak, alszanak, vagy majd megszokják?
4: Igen. Igen, a tapasztalat az, hogyha hivatalos választ akarsz, hogy Ausztráliában egy körülbelül 3 hét telt el, és mindenki megtalálta magának azt a dolgot, amit szívesen csinál.
2: Tehát valójában lejöttek róla.
4: Igen, igen, ha nem lehetett csinálni, akkor elkezdtél focizni, elkezdtél mit én olvasni, elkezdtél összejárni.
5: Jövő hétfőt konkrétan hétfőtől.
4: Szerintem is.
2: De hogy akkor megszokták és átalakult a választási szokásuk. Meg hát persze,
4: senki fog belehalni, egy darabig nem lesz jó.
5: Nem is azt, hogy nem lesz jó, hanem gondolj bele, hogy mekkora anyagi kiesés ez a cégeknek, mert szerintem az online marketingnek a jelentős többségét a gyerekek csinálják, tehát hogy nekik lehet jól eladni dolgokat, úgyhogy na, hát ezt nagyon várom.
2: Na jó, de 12 évesen még nem keresőképes, fizetőképes
5: kell.
2: Van
5: anyukája.
2: Ja, hogy anyukája van, persze, arra lőnek. Aha, igen.
4: És képzeld el a szülőket, akik már most ebből pánikban vannak, hogy ezután majd foglalkozni kell a gyerekkel.
2: Egyébként igen.
5: Én el is indultam haza.
2: Kérdés, hogy másfajta okostelefont kezdenek használni, vagy leteszik az okostelefont? Tehát ez jó kérdés. Vagy átmennek PC-re, vagy elkezdenek játszani. Nem hiszem, hogy ettől ők olvasni kezdenek, meg kirándulni, meg lemennek a térre focizni. Tehát valószínűleg az okostelefon használat megmarad, csak valamilyen játék felé tereli őket, vagy átkonvertálódik a használat. De nem hiszem, hogy őket kevesebbet okostelefonoznának.
4: Hát az alapvető baj ugye a social-le nem az, hogy sokat foglalkozol vele. Tehát, hogyha te mondjuk valami játékot játszol napi 3 órán keresztül, meg social-öző 3 órán keresztül, akkor azt mondják, hogy a játékjátszás még mindig jobb
2: mint
4: se jó,
2: mint ha pörgeted a
4: rílszeket. Így van, mert aha, ugye a folyamatos stimulálása van az agyadnak, olyan dolgokat kapsz a világból, amik nem igazak, olyan
2: nem is biztos, hogy neked szóló tartalom.
4: Így van, tehát hogy ebből a szempontból szerintem jobb.
5: Aha. Szerintem a kirekesztés miatt nagyon fontos, mert abban szerintem nagyon nagyot lépne elő a világ, hogyha nem lenne ez a fajta online jelenlét a gyerekeknek.
2: Aha, tehát közösségi, szociálisabb életük lenne, arra gondolsz.
5: Vagy pedig nem bántanák egymást az online térben, mert nem lenne hol.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, Csaki Gabi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogassa Columbia, Helly Hansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lufta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a Dockyard.hu-n.
5: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít. One.
6: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: Szevasz, Lacikám! Megint festesz!
8: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
7: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
8: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
7: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
9: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
10: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
11: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt Auto negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt Auto. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Finomít. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
14: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket.
15: A keddi Cargo Start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
16: Szia!
17: Hello!
16: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
17: Bonjour!
18: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
16: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
18: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
17: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
19: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Jéko 7 szuperhibrid.
20: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel 1459 forint helyett csak 949 forint.
19: Irány az Osan, spórolj okosan!
21: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bok Bar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőzi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
22: Költöznél, de nincs elég hely az autódban? Szállítanál, de kicsi a rakodó tered? Bérelj utánfutót! Egyedi utánfutók gyártása, bérlése, forgalmazása. Kecskeméten, a Tassi Autós Center helyén. Keresd bennünket a Facebookon, vagy látogass el weboldalunkra. www.utánfutó-szerszámbérlés.hu.
23: Gyereknapi hétvége az UVR élmény arénában. Kézműves foglalkozás, ugrálóvár, arcfestés, UV hajponás, UV minigolf és VR szabaduló szobákkal is várunk. Foglald le helyed még ma www.uvrélményarena.hu.
24: Egy este, ami nyomot hagy. Május 16-án Kecskeméten Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
25: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
26: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány. Kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
27: Reklámot hallottak.
28: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
29: Új támogatással segíti az iskolakezdést a Kiskunfélegyházi önkormányzat. Ismét lesz családi felvonulás Kecskeméten. Idén is lesz orgonák éjszakája. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. 40 ezer forintos iskolakezdési támogatást vezet be Kiskunfélegyháza önkormányzata a 2026-27-es tanévre, jelentette be Csányi József polgármester. A támogatást azok a helyi családok igényelhetik, amelyeknek gyermeke félegyházi általános iskola első osztályában kezdi meg tanulmányait. A segítség állami, egyházi és alapítványi fenntartású intézmények esetében is igénybe vehető. A jogosultság feltétele, hogy az egy főre jutó havi nettó jövedelem ne haladja meg a 400 ezer forintot. Az igényléseket július 1-től várják a polgármesteri hivatal szociális osztályán. Az utalványokat pedig helyi papírírószerboltokban lehet majd felhasználni szeptember végéig. Újra közös családi felvonulásra várják a kecskemétieket május 23-án a belvárosban. A Gyermekeink, a kincseink elnevezésű programon a családok feldíszített babakocsikkal és kismotorokkal vonulhatnak végig a kiskörúton. A szervezők idén két témában várják a kreatív ötleteket. A résztvevők Pünkösdi királylány és királyfi, valamint vízipók, csodapók hangulatban dekorálhatják járműveiket, írja a keol.hu. A felvonulás délután indul a városháza elől, majd köszöntőkkel és eredményhirdetéssel folytatódik a nap. A legötletesebb díszítések készítői ajándékutalványokat és külön díjakat nyerhetnek. Idén is lesz orgonák éjszakája, a május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
30: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokba fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer.
29: Többfelé számíthatunk záporral, zivatarral az előttünk álló napokban. A meteorológusok jelzése szerint ugyan nem lesz front felettünk, de Bács-Kiskunvár megyében is számíthatunk tehát csapadékra, sőt hétvégén egy mediterrán ciklon hatására már vihar is kialakulhat. Legtöbb 23 fok lehet térségünkben, és éjszakára 8-12 fokig hűlhet le a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Puci Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Na itt vagyunk, gyerekek, de finom ez a pogácsa.
2: Olyan kövér leszel, mint mi, akik belül üresek vagyunk.
1: Igazi genyók vagytok.
3: Szeretek vagytok. Egy húró pendülünk az a legjobb.
1: Ízekre szedtek, baszka, hogy mondjam, ízekre szedtek.
2: Meg lettünk találva.
1: Soha többet ne hozzon senki könyvet. Titokba aláírom, mikor ott vagyok, nem utassátok meg, mert itt két hentes van itt a másik oldalon. Két mészáros.
3: Hentes, mészáros.
2: Nagyon kis kedvesek vagyunk veled.
1: Igen, nagyon, tényleg nagyon cukik vagytok.
2: Nem is érdemled meg.
1: Igen. Na gyere, evőverseny. Ez lesz a te terepet az olvasás után. Ja, erre megyünk ki. Azt mondta Eszter, és ez jó ötlet egyébként, hogy mindenkinek legyen egy választottja. Jó?
3: És én választok elsőre.
1: Eszter választ elsőre, már nem úgy, már megvannak a játékosok, nem úgy értem. Hanem, hogy a jelöltek közül mindenkinek lehet egy favoritja. Jó? Eszter választ először, nagyon komoly a brigád, akit összeválogattunk. Milyen mocival?
4: BMW.
1: Ó, na, jó van. Végre egy rendes ember. Szóval, hogy összeválogattunk egy nagyon kemény brigádot, bocsi.
3: Ez megint nem a gyengéknek lesz az összecsapásra.
1: Ez nem. Sorba folyamatosan állt. Taperolnak.
3: Ez én vagyok mögötted.
1: Ja, te vagy? Hello! Szóval, Ricsi, Robi, Máté. Hú, gyerekek, nagyon meleg a brigád. Nagyon durva brigádot válogattunk össze. Csütörtökre ért oda a játékomba való.
3: Ez a pad még nem volt így igénybe véve. Nagyon szeretem.
2: De figyelj, srácok,
3: az az igazság, hogy ezek jó kötésű legények. Jó. Oda nézz, oda.
1: Komoly a brigád, gyerekek. Ahonnan indultunk hétfőn, ugye, hogy három csajszíj manikűrrel finoman csipesszel ették a virslit, ahhoz képest csütörtökre a játék oda jutott, amit mi kigondoltunk. Ricsi nagyon durvában van, Robi is nagyon kemény, és hát Máté minden elszállt, gyerekek, hogy látszik rajta.
3: Figyelj, amúgy részegen péntek este oda menni, ez az asztalhoz.
1: Nagyon kemény a brigád, nagyon durva.
2: Kilókat mondjunk már be, hogy mennyik vagyunk.
4: 106 kiló vagy.
3: Na most mit személyezked?
4: 121.
5: 164.
1: 164 kiló vagy.
3: Megvan Robi, a döntése.
1: 164 kiló vagy, Robi. Hát megeszed az asztalt úgy, hogy megkapod az egészet, minden.
2: Kicsit álljatok, vigyétek távolabb a gyerekeket.
1: Igen. Jó. Eszter, te válaszolsz először.
3: Ezt a néhány kiló.
1: Majd a könyv után megérdemelnéd.
3: Az egyik kicsit több, a másik, de sokkal kevesebb.
1: Kit válaszolsz elsőre?
3: Igen.
1: Ki a kedvenced?
3: Figyelj, már a tekintetüket akarom látni, mert nekem nem kell egy ilyen kedves óriás.
2: Itt nincs egy se.
3: Robi.
1: Robi, jó.
3: A Robi olyan, mint az unokatestvérem lenne, nem?
1: Igen. Jó, válasz te felé. Te azt hiszel, akit akarsz, nekem marad a wrestling.
2: Én Mátéval Máté vagyok, jó?
1: Ricsikém, te vagy az én emberem.
2: Ricsi volt az első jelentkező.
1: Jó? Ricsi, te volt az első jelentkező.
4: Jársz jó.
1: Járok jól? Jó.
3: Kinek
1: jó,
2: akinek a versenyzője nyer, az mit kap a többiektől?
1: A másik kettőtől kérhet valamit. Valamit. Jövő héten egy vacsit, egy reggelit. Tehát akinek a versenyzője nyer, a másik kettőtől kérhet valamit a jövő hétre, egy masszást, egy reggelit, egy pofont, bármit. Hát az is lehet akár. Jó?
3: Jó, én utána meg fogom szavaztatni, hogy itt kérek, miután Robi megnyerte ezt a
1: versenyt. Jó, Ricsikém, figyelj ide. Én itt bontom a rendet, addig elterem a figyelmet. Ricsi keresztet vetett. Jó?
3: De figyelj, Ricsi nem kért hozzá öntetet.
1: Tehát semmit, Ricsi?
3: Ketchup nélkül.
1: De mi a technika?
4: Semmi. Nincs.
1: Jó, ezt szeretem. Ő az én emberem. Nincs technika. Jó, elindítjuk, jó, gyerekek?
2: Persze,
1: jó.
2: Figyelem.
1: Na.
2: Srácok, 3, 2, 1, tessék!
1: Oda nézd. Marokra megőrülsz.
3: Erre vágtam egész héten. Ezt szerettem volna.
1: Most értünk oda, gyerekek. Oda nézd. Ricsi, marokba fogja a virsliket, és csak nyel.
3: Igen, de Ricsi nem tudja, hogy nem lehet összedőzélni.
2: Oda nézd. Mind a két kezed tele van virslivel. Ne legyél hülye, Máté. Ne kapkodjál, édes fiam. Nagy dolgok múlnak rajtad.
3: Igen, Robi, a diéd az idő. Az a lényeg, hogy
1: Robikám,
3: ne dögölje meg.
1: Mondani akartál valamit? Nagyon jó.
2: Nyomjad már egy kis vizet rá, könnyítsük meg, nyelés,
3: úristen,
2: nyelés.
3: De figyelj, Ricsi, egy csokrot csinál, egy virsli csokorral. Gyakorlatilag látszik, hogy 3 éve jött a börtönből. Figyelj, ezt nem ma kezdte.
1: Ricsi, nem ma kezdte. Nagyon jó vagy. Figyelj, így van, Ricsi, hozni kell, kötelező győzelem. Ricsi, csináld meg, Ricsi.
3: Úristen, Robi, technikát váltad, azt mondja, jó, ezt így is lehet. Úristen.
1: Robi az, hogy PP zúzza a virsliket, és a pépet nyomja a szájába, gyerekek. Ez az a verseny, amit kitaláltunk.
3: Van itt egészségügyi dolgozó?
2: Robi már fémtányért teszi. Robi, vegyél vissza. Gyerünk, Máté! Legjobb emberem vagy, szépen.
3: Máté, óriási becsiskítás van, ne haragudj. Máté, figyelj, félig elrágott virsliket.
2: Fél virsliket nem hagyjuk ott, tudod, mert számoljuk, azt tesszük.
1: Ricsi, te ma délelőtt megettél egy óvodás csoportot. Ez már neked nem kívás. Gyerünk!
3: Ennyi. Robi úgy van vele, hogy ingyen van, ingyen van.
1: Hajrá, Ricsi, meg kell csinálni, meg kell csinálni. Gyerünk.
2: Úristen, Robi.
1: Robinek mi a taktikája? Robi mit csinál? Robi marokra fogja
2: Robi
1: ő is.
2: Robi marokra fogja és betűri.
1: Igen, pépesíti egy kicsit, és úgy teszi a szájába. Imádjuk,
3: már
1: nagyon jó.
3: Ugye, felfogadod, már van egy nagyon rossz fajta izgalom, hogy most te be vagy meg fog halni.
1: Nem, semmi. A Master Good büszke rátok, ne felejtsétek el, így kell ezt csinálni. Ezt a versenyt ezért találtuk ki.
2: Máté, szépen így jár rá egy kortyot, azaz nyerd le.
3: Figyelj, már egyet meg a Robiéból.
1: Ricsi, mint egy mikrofont, hármat, négyet összefog, és így alulról megtámasztja a kezével, és betolja az arcába. Nagyon klasszik, gyerekek, nagyon klasszik. Jó? Egyéb Carlos? Valakinek van beceneve? Carlos? Ki a Carlos? Te vagy, Ricsi? Te vagy a Carlos? Úgy szólítalok, hogy akarod, csak gyerd meg a versenyt!
3: Jó a flow, Robi, jó a flow, ne hallgassál senkire, engedd át magadon a virsli. Te vagy a virsli, jöjj be a virsli, ez a lényeg.
1: Jó a flow, jó a flow, te vagy a virsli.
3: Így van, így van. Mi vagyunk a virsli, Robi, gyere.
1: Gyerekek,
3: gyere,
1: Máté él, még él, jó, jó, én nem megértem.
2: Kicsit. Máté most kezd belehúzni, úristen, gyerekek.
3: Mennyi időnk van még?
2: Egy percecske körülbelül.
1: Mi?
2: Már nincs utolsó 30 másodperc, gyerekek.
3: Robi, figyelj, nem aggódunk, nem aggódunk, mi vagyunk a virsli, Robi.
1: Nagyon durva. Nézzük, mi történik.
2: Utolsó fél perc még.
1: Fuldok lesz, Robi? Csípni. Nem full, Robi nem fuldokik. Úristen,
3: hogy történik. Én nem lennék a fajansz senkinél. Mondom.
1: Ma estét nagyon durva dolgok fognak történni, gyerekek.
3: Figyelj, ez.
1: El kell jönnötök Debrecenbe, holnap is ti játszotok, jó? Taxit intézzük.
3: Figyelj, visszük tovább Gábor és a stábunk, és egy ilyen 5 napon keresztül fognak viaskodni.
1: Csak ők játszanak.
3: Nem tudták, hogy mire számítsanak. Ah,
1: nem,
2: gyerekek. 5!
1: Figyelj, négy, az életükért küzdenek, három, úgy esznek. Aki kettő, ezt nem látja, nem tudja, mi van így, gyerekek.
2: Itt a vége, mindenki.
1: Hú, gyerekek, ez
3: jól
1: nagyon meleg volt.
3: Bólincs Robi, nem kell mondanod semmit. Bólincs Robi, jól vagy, Robi?
2: Nagyon kiegyensúlyozott.
1: Kérdezzük meg a játékosokat, hogy vagy, Ricsikém? Óriási. Ez olyan volt, mint az én könyvemből egy idézet.
3: Atitok.
1: Egy nagyon fontos idézet a könyvemből.
3: Én azt látom, hogy Robi kicsit éhes.
1: Jó.
3: Szomjas.
1: Robikám, hogy érzed magad? Most egy kis vízzel turbosítasz, milyen volt?
5: Finom a virsli,
1: nagyon jó. Gyerekek, az a tisztes helytállás volt. Bárki nyer, ez az evőversenyt, ezt így kell csinálni. Tehát holnap ennél csak durvábbat tudunk Debrecenbe elfogadni.
3: Amúgy a debrecenieket hurkásnak szokták ugye csúfolni.
1: Hurkások a debreceniek?
3: Igen. A hurkások, úgyhogy majd ott aztán kiderülhet, milyen fából faradták.
1: De ezt a nyíregyháziak adták nekik, igen, hogy hurkások? Igen.
3: Igen.
1: Igen, káka belőek azért?
3: Hát a tirpák hurkás ellentét.
1: Jó, hogy aha, ez a debreceni nyíregyház ellentét.
3: Hát a debreceni páros miatt. Na, hogy vagyunk?
2: Hát, nem túl jól, én veszítettem, az biztos, Mátéval egyetemben. Máté, vagy
1: szép.
2: Máté?
6: Jól vagyok, amúgy tudnék még enni.
1: De nagyon durva, vagy egy szép harmadik el, tiéd? Szép volt, Máté, azért gratulálunk.
2: 11 darab virslie maradt, nagyon, nagyon jó. Ricsi lett a második helyeze.
1: Ó, Ricsikém.
7: Debrecenben is lesz.
1: Eljössz? Viszlek magamat, az én versenyző. Ha eljössz Debrecenbe, megérem, neked játszhatsz.
3: Fel fogod gumipókozni a motorra, vagy
1: lehet? Ricsi, fölültetlek átra a motorra, jössz velem, agyon verünk mindenkit Debrecenbe.
2: Viszont mondom, hogy az eddigi rekordot Ricsi is megdöntötte, mert ő 21 darab virslit evett meg.
1: És mennyi volt? Laci tartotta? Mennyi volt?
2: Hát azt hiszem, ő
1: 18. Húha, sehol nem volt, hagyjad.
3: Figyelj, erre most beválasztottunk, de a bajnokkal beszélj már egy percet.
2: És a bajnok pedig, ugye, azt hiszem 2, 4, 6, 7 virsli, tehát 23 virslivel, Robi!
1: Robikám! Te vagy a bajnok!
3: Robi, ezt is
1: megcsinálod. Mit üzennél a többieknek? Mit mondasz a dunai városiaknak?
3: Robinak most még kicsit csikolja a manduláját.
2: Finom volt a vacsora.
1: Finom volt a vacsora, igen, még egy kicsit jön vissza. Jól van, gratulálunk, a nyeremény pedig...
2: 100 000 forint.
1: 100 000 forint, jó?
3: Plusz egy vacsora, ugye, mi már túl vagy.
1: Plusz egy vacsora. Gyerekek, le a kalappal, ezt nagyjából így kell játszani. Kemény. Tehát ezt így kell csinálni.
2: És akkor, haver, csak szólok, hogy mi ketten retteghetünk, mert a hármunk
1: ezt nem
2: közül
1: hiszem,
2: a győztes...
1: Ide jön, romál az a könyvemmel, és még van egy kívánsága is. Ez ma az ő napja, ma mennybe megy, a mamma ma mennybe megy.
3: Az én kívánságom, hogy legyen második kötet.
6: Ne
3: álljunk meg. Annyi kérdés van, még megválaszolatlanul a világban.
1: Jó, a kedvedért holnap nekiállok. Nem, már ma este elkezdem írni.
3: Dunaújváros.
1: Srácok, gratulálunk, ügyesek voltatok. Pihenjetek egy nagyot. Jó, köszönjük szépen.
2: Azt látod, hogy Máté még falatozik.
1: Már persze, figyelj, Máté, van még a bódéba is.
3: Fizetve,
1: persze, amit eszel, iszott családnak is, ugye, úgyhogy köszi. Ügyesek voltatok, srácok, gratulálunk, szevasztok, köszönjük szépen. Gyerekek, ezt így kell csinálni, nem?
2: Kapitány úr, jó napot!
8: Jó napot kívánok!
2: Milyen? Hajós?
8: Igen.
2: Hol?
8: Horvátországban.
2: Az igen.
1: A virsli számláló lányért nézem, pedig dolgoznom kellene, Tomi küldte nekünk SMS-ben. Igen. És a legnagyobb SMS, jön a hallgatója. Ez a verseny olyan volt, mint amikor anyád szól szilveszterkor, éjfél előtt 10 perccel, hogy kész a virsli, de mindjárt jön a himnusz.
2: ez jó. Betolod.
1: Ez jó.
3: Nem, ez olyan, amikor anyát hív, hogy te ott van a ház előtt, tudod, és akkor hozták meg a pizzát a gyerekeknek.
1: Igen. Pécsről idáig kellett jöjjetek, hogy lássalak titeket, gyertek már arra is. Hát ez most idén nem jön össze, de szerintem Pécs nagyváros, úgyhogy megyünk. Beredek verseny volt, úgyhogy ezt ki kell heverni, és jövünk, mert hogy vannak még játékaink, itt vagyunk. Mindjárt rögtön a szünet után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Rócsóval!

Tömjön magába minél több virsit a Mestergut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
5: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
6: Majdha! Vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
8: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jüszk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
11: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
12: A csirke szárnya legjobb a grillen.
13: Dehogy is,
14: a csirkemellnél nincs jobb.
15: Mondom, hogy a szárnya jó.
16: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
17: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Reklámot hallottak.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
18: Raster Stúdió. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
19: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
20: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket.
21: A keddi Cargo Start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
22: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
23: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Karrier Roadshow következő állomásán, május 16-án Lajos Mizsén a Szamócás vásári forgatagban. További információk mercedesgyárkarrier.hu/roadshow.
0: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
1: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trendoptika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trendoptikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
2: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
13: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
24: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó- és klímaszerviz, futóműállítás, automosó, műszaki vizsga, eredetvizsgaszolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket.
25: Kecskemét, Matkói út 3,
24: www.gumispet.hu.
3: Reklámot hallottak.
26: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
27: Országos elismerésért versenyez egy bácskai facsoport, megújul a kecskeméti Rodostó tér. Csapadék is jöhet. Köszöntöm, Ármán Ivi vagyok. Országos elismerésért versenyez egy különleges bácskai facsoport. A Bát Monostori óvoda előtt álló közel 80 éves facsoport is döntőbe jutott. Az idei évfája versenyen, írja a baon.hu. A 16 fából álló zöld területen a többi között juharok, vadgesztenyék, tölgyek és hársfák is találhatók, amelyek hosszú évtizedek óta fontos részei a település életének. A helyiek számára a facsoport nem csak természeti érték, hanem közösségi találkozó. Hely is, ahol rendszeresen rendeznek falunapokat és ünnepségeket. Az Ökotárs Alapítvány versenyén idén 7 döntősre lehet számítani. A voksokat június végéig várják a szervezők. Komplex zöld felületfejlesztés zajlik a Rodostó téren Kecskeméten. A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Szakemberei tavasszal visszametszették a gömbkőriseket, majd szerves trágyával, komposzttal és speciális gombakészítménnyel javították a fák környezetét. Most újabb lépésként vadvirágos magkeveréket vetettek a területre, amelyet kifejezetten a helyi klímához állítottak össze. A közlekedő felületek mellett fűmagot is vetettek, a friss növény pedig kerítéssel védik. A Város Üzemeltetési Kft. Közleményében arra kéri a lakosságot, hogy vigyázzanak az újvetésre, hogy a tér hosszú távon is zöldebb és élhetőbb lehessen. Repülj a nyárba címmel különleges graffiti pályázatot hirdettek Kiskunfélegyházán a nyár kezdetére. A fiataloknak azt kell megmutatniuk alkotásaikban, mit jelent számukra a repülés, a szabadság és a kreativitás. A pályázatra rajzokat és graffiti stílusú terveket várnak, a legjobb mű pedig felkerülhet a Kiskunfélegyházi reptér hangár falára, írja a félegyházi közlöny. A pályaműveket május 22-éig lehet elküldeni az ifjúsági iroda e-mail címére. A nyertes alkotást június 6-án egy egésznapos rendezvény részeként festik majd fel a helyszínen. A programot este nyár indító buli zárja. Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében. Többfelé számíthatunk záporra, zivatarra az előttünk álló napokban. A meteorológusok jelzése szerint ugyan nem lesz front felettünk, de Bács-Kiskun vármegyében is számíthatunk tehát csapadékra, sőt hétvégén egy mediterrán ciklon hatására már vihar is kialakulhat. Legtöbb 23 fok lehet térségünkben, és éjszakára 8-12 fokig hűlhet le a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
28: Hölgyeim és
5: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
6: Itt vagyunk ugye Dunaújvárosban, még mindig a turnénk utolsó előtti állomásán. Jók vagytok, végre láttalak titeket élőben itt Újvárosban, remélem egyszer motorozás közben is összefutunk. Üdv Dezső.
7: Üdv a helyszín előtt.
6: Dezső, igen. Itt vannak a motorjaink, gyerekek, ott tartunk, hogy a motorokkal fotózkodnak néhányan. Apukám, figyelj Feri, nagyon hasonlít a Ferire, itt vagyunk most Dunaújvárosban, titokban neveztem be, írja Lili. Hol vagy Lili?
8: Hol vagy Lili?
6: Gyerünk. Tedd fel a kezed.
8: Elő a faterral, hadd lássuk.
6: Hát, négy Lili jelentkezett. Kicsit sokan vagytok Lilik azért így ebben a formában. 23 Lili föltette a kezét. Hol a Lili? Az a Lili.
8: Ott leghátul? Nagyon okos döntés.
6: De egy fiú ugrá, hát nem lesz Lili.
8: Miért
6: hát...
8: ne lehetne? Ma már bármit lehet, haver.
6: Hát... Igen? Egy Dunaújvárosban így megváltoztak.
8: Akkor Lili.
6: Jó, mindegy, Lili, gyere előrébb, megnézzük a fatert nagyon szívesen, hozd ide, és akkor megnézzük, hogy viszi a Rákóczi Ferenc hasonmás verseny.
7: De hol van, akit én kinéztem, az a mi lett?
6: Igen, egyébként tényleg te is kinéztél valakit, igen.
8: De igen. Milyen hasonmás?
7: Berezelnek, saját, megtudják.
8: Rákóczi Feri hasonmás versenyre?
7: Úgy nézett, egy az egyben, mint te Feri, csak egy tízessel volt fiatalabb.
8: Igen, na, kicsit jobb tényleg olyan igen, volt. Kicsit jobb képű, most ez jön, köszi.
6: Igen, itt vagyok Dunaújban, és apum szerint hasonlítok Lótfi Begire. Csak a szemüvegem otthon maradt, megmondhatnátok, hogy igaza van-e, mindig ezzel csesztet. Ezt az SMS-t kiírta.
8: Most te vagy igen, a Lótfi Begi.
7: De itt van nálunk a Lótfi Beginek a legnagyobb hasonmása, őt hozzuk ki neked hátulról?
6: De Begi most nincs, tegnap volt itt.
7: De nem, de itt van a másik hasonmásunk, tudod. Tudod a
6: ja, tudom, igen, a Begi hasonmás, igen.
7: Őt szeretjük.
6: De aki írt az SMS-t, az fölbukkant?
8: Igen, ő az. Ő, hát,
6: hol?
8: Tudom, gyere. Te úgy érzed, hogy hasonlítasz hozzá?
7: Egy kicsit a Vásári Andréra is különben.
9: Apukám mindig ezzel csesztett, körülbelül 10 éve.
6: Te hasonlítasz a Begire? Hát ilyen napon Szörényi Levente is lehetél. Tehát, ez,
9: jó, igen, vagy,
6: mondd meg neki, hogy a faternek vagy rossz a szeme, vagy nem tudja ki a Begi, de hogy semmilyen szinten nem hasonlítasz hozzá. Tehát, nem
9: köszönöm
6: is...
9: szépen, akkor most már fogom neki mondani ezentúl.
6: Ilyen, nem, tehát hogy az öreg bármit igen, mondhatna. Igen, tehát tényleg, kicsit Brody is vagy
8: így. Is mondhatott volna, arra se hasonlítasz.
6: Abszolút, igen.
9: Köszönöm szépen.
6: Igen.
7: Ez jól sikerült akkor. Na.
6: Igen, akkor onnak az öregnek akkor ezt romba döntöttük, igen.
7: Ott hátul van egy nagy lyuk a tömegben, hogy ott valami breaktánc bajnokság van, vagy lesz ott valami? Fú,
8: szerintem ott játszani fogunk.
6: Játszani fogunk. Tegnap nem tudod, miről maradtál el. Hagyományőrzők jöttek Szombathelyre. Ugyanazt a borzongást élted volna, amit én éltem. Felnőtt férfiak katonásat játszanak. Csörögtették. Engem minden ilyen valahogy egy kicsit ilyen vegyes borzongásra tölt el. Felvorultak, és nagyon felhívták magukra a figyelmet. Csörgetik a karjukat, megszólaltatok egy rövid interjúra, és volt egy srác, Feri állapította meg. Ő valószínűleg nem akart az lenni, csak mondták, hogy vagy jössz, vagy ki vagy rúgva az egyesületből. Nagyon szomorú arccal, hogy állt néma csendben, római katonának költözve, de ő nem akart ott lenni. Tehát rajta látszott, hogy ő nem kívánja
7: jó,
6: ezt az egészet.
7: Jó, van egy ilyen ember, aki nem akar itt lenni, most, de mégis itt kell lennie, őt akarom megszólaltatni.
6: Igen. Akit erőszakolhoztak
7: ide. És csak ott van a hasonlás oda, aki szint... Na, gyere csak előre, gyere.
6: Igen, ő egyébként egy kicsit tényleg hasonlás.
8: Hogy ne szórakozzatok, mert mit látok?
7: De gyere ide akkor, ne ott vigyorogjál.
8: Van nektek szemetek?
6: Nem, egyébként nem hasonlít. Jó van, gyerekek, viszont két játékunk is maradt még, úgyhogy...
8: Eszterkém, gyerünk népszerűsködni.
6: Láttam, hogy odaadtad magad a tömegnek, pattanjál még ki, mert...
7: Nem mondanám, hogy téged várnak, téged vagy a Horváth Tamást, azt mondták, hogy küldjem.
6: Tomika itt volt hátul, nem tudom, most még itt van-e, de az előbb
7: nincs, de volt egy kutyája, aki úgy néz, mint egy vattapamacs.
6: Igen, itt volt. Oké, melyikkel kezdjük fel, mit csinálunk akkor?
8: Azt hiszem, hogy a Weber grill jön most. Úgy,
6: egy gyors futás, egy gyors festés, és meg is vagyunk, gyerekek. 8 órára itt már. Rend van, és fegyelem. Eszter kért magának 2 liter festéket privátba, úgyhogy kérjük szépen.
7: Meg egy Teddy Hengert.
6: Meg egy Teddy Hengert.
7: Történt ott egy kis baleset, nem akarok beszélni róla.
6: Igen, a leányzó mindent összefogdos.
7: Még hogy csak ez lenne.
6: Ez a festéken, meg egyéb dolgok is történtek, úgyhogy szeretnék a szponzortól 2 licsót vinni, úgyhogy elviszük a motoron és hazaszállítjuk.
7: Vagy berakom a csomagtartóba, még soha nem volt semmilyen baj.
6: Igen. A Master Good még bírja? Még mindig a gyerekek? Hát micsoda mennyiségeket szórnak ki még? Aki szeretne hotdogot enni, álljon be a sorba. Kicsit tényleg olyanok vagyunk, mint egy maján is.
8: Pontosan. És még
6: hotdogoztás,
8: van
6: minden
8: egy csomó palacsintánk a Webernél. Nagyon szépen haladtok.
7: Ez a vízslisz, hogy egy életen át fog engem kísérteni.
6: Az nagyon durva.
8: Tessék, intézd el magadnak. Adnál lágy van. Nagy lágy vagy, oda tudsz már állni. Meg vagyunk.
6: Olyan cukikat kapunk közben. Az a pálya.
7: A pályát először, hogy lehetett csalni.
6: Járd be a pályát. Addig elolvasom, hogy Zsófi olyan cukit írt kézzel, hogy ti vagytok a napon fénypontja, kedveskén, puszi Zsófi. Tök helyeseket írnak a hallgatók közben. S nagyon szépen köszönjük.
8: Kérlek, nézd már ide, hogy az Eszter lepróbálja szlalomban a pályát.
7: Várj, így van. Nagyon veszélyes kanyarok, nagyon veszélyes kanyarok.
6: Most lefutod a pályát, Eszter?
7: Lefutottam, itt vagyok.
6: Nagyon jó.
7: Hello, Kandúr, mi a neved?
4: Ja, Zoli.
7: Zoli.
8: Azt mondja, hello, Kandúr.
7: Így van, neked is van a te Kandúr a végén.
8: Köszönöm szépen, hello, Dávid.
10: Csáó, sziasztok.
8: Ide valósi helyi erő vagy?
10: Relatíve Dunajvárosi, de amúgy meg Kulcson lakunk.
8: Nagyon szép hely. Uh-huh. Yeah. Nagyon szép hely, és mivel az egy szép település, ott nagyon sokat lehet jót grillezni.
10: Lehet grillezni is, meg igazából bármilyen szabadidős tevékenységeket.
8: Nagyszerű a feladat, az rém egyszerű.
7: Állj, egy kérdés meg Zolihoz. Zoli, hogy fogod megalázni Dávidot?
4: Majd kiderül, nyugodtan.
7: Nyugodtan, azt
8: jó,
7: nyugodtan.
8: Akkor itt egy újabb fogadás van, egyébként úgy tűnik, hogy mind a kettőnknek van ugye egy választottja, és hát lehet neki szurkolni.
7: De Dávid már nyújt, látod? Közben egy lábbal itt
8: igen,
7: dolgozik.
8: Igen, igazi profi, igazi profi, egy Weber grill toló versenyen be kell melegíteni.
7: Föl de Zolinak van mellizma, nézd. Rendesen nagy, mozgass meg, ugráltasd meg neki.
8: Ehhez lábizom kell szívem.
7: Dehogy is.
8: Dehogy nem, hát nem emelgetik el a grillt, hanem futni vele. Így a negyedik napra azért neki sincs meg a játék.
6: Kicsit olyan, mint én. A kitelepülés végére mindig összeállnak a szabályok. De most hál' Isten itt van Eszter, úgyhogy nem kell figyelnem nagyon, mert ő nagyon vágja a dolgokat.
8: Mondd el, légy szíves az Eszter a játékot, hogy mit kell csinálni.
7: Az lesz a játék, hogy fogod, először felöltözöl, mint egy tisztességes ember. Nem ilyen slendiánul most vagy kinéző ember. Na igen, azért felveszed a sapkát, a kesztyűt, meg azt, amit nem tudom, hogy hívnak, aztán felállítod, így felcuppantod, azt meg legyakoroltátok? Jó, és utána pedig irgalmatlan elszelelsz vele, hogy mindenki ki kell kerülni, és vissza is kell jönni, és aki visszaért, az nyer.
8: Slalomba kell visszajönni.
7: Ez az a szó, amit nem tudok kimondani.
8: Ez a slalom, slalom. Te, Dávid, meg vagy, mert kicsit elengedted ezt a bulit.
10: Ja, Isten, mert nem engedtem, azon gondolkoztam igazából, hogy beszélgettük a feleségem, hogy kéne venni egy kicsit komolyabb grillt, úgyhogy ez most jó is lenne, és azon gondolkodtam, hogy az ellenfelet mivel tudnánk úgy lebartázni, hogy kifizetem a felét igazából, és akkor jön hozzánk a grill.
6: Én ezt szeretem, én ezt bírom az ilyen kis csibészséget, ez a jó, így kell csinálni.
7: Zoli, van benned korrupciós képesség?
4: Van, de igazából elviszem, hogyha kell.
8: Van lesz
7: Zoli korrupálható, de nincs hozzá kedve.
8: Jó, tehát akkor most nem fogsz grillt venni féláron.
10: Egy 50-es van nálam.
8: Na, 50 ezer.
7: És ez még
6: de ez egy komoly tét, figyelj, 50 kiszállsz a játékból, elviszi a grillt, és kerestél 50-et. Tehát most elfogad, akkor deal, akkor megvagyunk. 50 rugó, gondolkozz.
4: Megyek.
6: Hova?
8: Haza.
7: Meg játszik.
6: Ja, hogy játszol. Ja, nem értettem, hova mész. Hát, hogy nem fogadod el.
7: Kevés.
8: Jó.
10: Akkor marad nálam 50, meg viszem a grillt.
6: Az jó.
8: Majd meglátjuk. Na, gyerekek,
7: figyelj,
8: akkor...
7: itt vagy a téren, lehet, hogy nem lesz nálad 50, mire hazamész, de ettől függetlenül én azért szurkolok. Zoli, ne hozzá rám szégyent, légy szíves. Köszönöm.
8: Jó, figyeljetek, tehát öltözés, kinyitjuk a grillt, mert ez egy szuper ilyen összecsukható utazós grill végig, oda is vissza is szlalom. Jó? Fölkészültünk?
7: Yes.
8: Ú, Dávid vértivott. 3, 2, 1, tessék! Már veszed a sapkádat, eddig szuper, kesztyű is kell, és azt is. Hát mondjuk nem nagy a tempó, gyerekek.
7: Figyelj, az van, hogy Zoli ráért, tudod, mert már van 50, akármi is lesz, ugye?
8: Gyerünk, gyorsan
7: nyisd ki! Nem kell megkötni, csak vedd fel azt a kesztyűt,
8: az azaz, jó, és már mehetsz is, mehetsz. Úristen, Zoli,
7: nem
8: hiszlek
7: el!
8: Gyerünk, Dávid!
7: Dávid úgy dolgozik fel, mint egy mentőtiszt lenne. Mint egy mentőtiszt a beteg... Jaj, srácok!
8: Figyeljetek, a Dávid olyan jól indult, menjél már, mit állsz te?
7: Zoli, gyerünk, a briketet állíts fel! Jó van, Zoli, nem baj, semmi, hagyjad, hagyjad, picsába,
6: teljesen szürelés, hogy felnőtt férfiak rángatják azt a grillsütőt. Nagyon, nagyon, nagyon durva, mi történik. Teljesen felfoghatatlan.
7: Hajrá, apa! Hajrá! Jaj, de aranyos vagy. Úgy, még gyereke is van. Hagyjad, hagyjad.
8: Hajrá, hey, apa, gyer!
6: Neki volt a kislánya, aki kiabált? Az ő kislánya kiabált?
7: Hát ilyen hátországgal csak nyerni lehet.
8: Egy rakadt gyerek.
6: De szép ez a történet.
10: Kettő.
6: Ha lennének érzéseim, meghatódnék.
7: Figyelj, a grillre.
6: Micsoda, mit mondtál, Eszter?
8: Hogy a kisebbik ráfér ja. A grillre. Szerintem nem akarja rátenni. Na, milyen ügyes volt apa?
11: Igen.
8: Mindig nagyon. Ilyen ügyes, ugye?
11: Igen.
8: Na, megvan akkor a grill. Zolinak van, hát nem tudom, hogy elfogadod-e ezek után, Zoli, hogy ugye Weber úr maga személyesen adna neked egy ajándékot.
7: Vagy nézd csak. Ott van a te vigasz a díjad.
8: Jó, egy ilyen grill csipesz, grill lap, amivel tudsz még grillezni. Hát most grillsütőd már nincs hozzá, de akkor is megvagy. Gratulálunk, apa, ügyes voltál.
6: Ügyesek voltatok, gratulálunk, használjátok egészséggel, így van. Oké, okay, nagyon jó. És gyerekek, és akkor egy íre a pont, hát egy utolsó csepp ebbe a nagyon mély tengerbe, amit most ide hoztunk?
8: A tűzi játék utolsó ám, de legnagyobb csóvája következik. Eszter, ne menj sehova.
7: Most lejárom a pályát, hogy nem-e volt itt valami csalás.
6: És tényleg lejárja a pályát. Nem-e volt itt tenette valami csalás-e. Igen. De figyelj, most akarsz biziszelni a festékkel, mert te ma vagy utoljára.
7: Hello, héra.
6: Igen, most puncsoljál, mert most akarsz kérni egy liter festéket, a lányod összekötte otthon a lakás. Az a helyzet.
7: Az a kérdésem, hogy a zsíros kenyér a falról.
6: Igen.
7: Milyen módszerekkel?
6: Mi történt? Szülinapi zsúr volt? Vagy csak evett valamit? Vagy mi történt?
7: Életvitelszerűen ilyenek vagyunk, hogy szükségünk van festékre. Ez a helyzet. Figyelj, az van, hogy egy ilyen 90 centi magassága végig hosszos a fal, egy csíkban.
6: Édesem, húzza a kezét akkor szépen, így vacsora után, így végig megy, amíg bemegy a fürdőszobába kezet most.
7: Na figyelj! Nagyon durva dolgok vannak.
8: És most jött el a te pillanatod, amikor összemocskolhatsz két fal felületet. Engem is akarod. Egy kicsit. Jó?
7: Oké, de ez a
8: tessék, adom az elsőt. Nem, az nekünk nem kell. Tessék, mustárral mind a kettőre ugyanannyit nyomjál. Ez
7: nagyon
8: fontos.
7: Kaptunk most egy rajzot ugye Balázsról, és most elkészíteném annak a párját. Jó?
6: Nagyon kapom. Gyerekek, ma nagyon kapom az ívet.
7: Hoppá, nincs kinyitva.
8: Dehogy nincs.
7: Mondom, hogy nincs kinyitva.
8: Akkor tessék itt a kecsap.
7: Levehetétek volna róla azt a húzatot, tudod. Szóval, hogy nézd Balázs, ezt most megrajzolok téged.
6: Igen, tényleg olvasol a könyvből egy mondatot, majd lerajzolsz oda valamit.
7: Ez a csónak, amiben sikítoznak az emberek. Jó, ez megvan. Amúgy szerintem ez már művészetileg sem elhanyagolható, csak mondom nektek.
8: Tessék a tejszínhab.
7: Te színhab. De, és mi az a vér ott? Az a dolgozó.
8: Az is lesz majd, de hoztak az
7: még
8: csak
7: egy kis
8: a
7: HB negatívat.
6: Igen. Zsolt, miért nincs ott a bizottság elnökeként, ő megmondaná, mi a helyzet. Úristen, de jó volt a tegnapi játékosú mellett. Zsolt volt, ami hát tulajdonképpen pályabírom.
7: De mi foglalkozik Zsolt?
6: Zsolt biztonsági őr volt. Volt nála valami, amit mutogatott az övén, vagy gáspré, vagy valami, amit nem vett elő, de mindig megmutat, hogy van nála valami, és ő... Mindig, hát, hogy mit csinált Feri, véleményezte a játékokat,
7: az a gáspré,
6: ugye?
7: Nem tudja, de ez a dor volt.
6: Nem tudjuk, hogy mi volt nála, de néha az övére mutatott, hogy van nála valami. Zsolt életveszély volt tegnap Szombathelyen, nagyon szerettük.
8: Tessék,
6: egy igazi karakter volt. Megvagytok, gyerekek, összefestetétek?
8: Ugyanolyat kell csináljak, mint Eszter.
7: Ez lemossa.
6: Ez a lényeg ennek, hogy maga ez a festék, ez ugye lemoshatod, erre bármit kert, két igen, mozdulat, ezt figyelj, ezt a lányod imádni fogja.
8: Na,
6: képzeljük
8: két,
6: oda Eszter lányát.
8: Két játékosunk, Kamilla és Vanda, sziasztok.
11: Szia.
8: Helyi lakos mindkettő?
11: Majdnem.
8: Te is kulcsollak.
11: Nem, én előszállás.
8: Előszállásról, és te Vanda?
11: Én Zalaegerszegen lakom, és itt vagyok kollégista.
7: De ti barátnők vagytok, igaz? Barátnők vagytok. A szempillátok azt mondja, hogy igen. Ugyanoda jártok töltetni.
8: Még nem, majd a végén lesznek.
7: Ja, jó.
11: Én most már nem.
6: Én már nem akarok semmit. Én már szépen szint hazamennék így.
8: Na, akkor egy kicsit álljunk távolabb, mert nagyon koszos lesz mindenki.
7: Befognak minket mocskolni, vigyázzatok a ruhátokra, srácok.
8: Jó, akkor Kamilla az
7: na,
8: egyik.
7: Na, itt látszik, hogy ki az, aki járt szakkörre, ki az, aki nem. Csak ennyit mondanék, hogy...
8: Milyen szakkörre?
7: Hát ilyen művészetire.
8: Ja, művészeti szakkörre, rajszakör. Az a tiéd. Jó?
7: Ja.
8: Na, az a lényege, akkor itt vannak az eszközök, amivel takarítani kell, és el is indul. Mennyi idejük van, Laci? Hol vagy? Elvesztettük Lacit. Laci, elrabolták
7: Laci, éppen, a Lacit. Éppen még a vízlevő versenye van.
8: És még eszik.
7: Visszanézte, hogy kell.
8: Na, figyeljetek, 3-2-1, tessék! Ja. Levenni a vizes vödör tetejét, elkezdődött a mosás. Hát igen, egyenlő pályák, egyenlő esélyek, szoktuk volt mondani, de ez most
7: de teljesen ugyanaz. Igaz. Most miért? Most mocsok-mocsok, nem?
8: Mocsok-mocsok.
7: Laci már méri az
8: Laci
7: időt.
8: Laci már méri, nagyon
7: másodperc,
8: ügyes vagy.
7: Jártok, lányok.
8: Vanda, hát... adjál neki több vizet.
7: Igen, ez így szárazon nehéz.
6: Milyen jól néz ki egyébként, gyerekek, hogy egyik pillanatra másik ilyen tiszta lesz.
7: Te tudod, hogy nézel ki, nem Balázs?
6: Tudom, mint egy idős beteg cukros bácsi.
7: Nem, úgy nézel ki, mint egy kicsit csalódott portás.
6: Köszönöm szépen. Ezért a könyvolvasás után mi kifejezetten jól esik. Gyere már holnap is egy kicsit Debrecenbe.
7: Beugrok.
6: Fogorjál már be egy kicsit. Egy csalódott portásként üldögélek itt egyedül az ügyek.
7: Tudod, egy nagy ipartelepen.
6: Miért vannak ennyien a téren? Ki engedte be magukat? Na mi a helyzet, Ferkó?
8: Én leszek ma a döntőbíró.
6: Nincs
8: jó?
6: Itt Zsolti, legyél te.
8: Azért, mert sajnos Zsolti nincs. Kamilla és Vanda küzdelme csodálatos volt. Ha megkérdezem a közönséget, akkor most azt mondanák, hogy Kamilla nyerte meg, mert az övé tisztább. Viszont kétszer olyan koszos volt a Vandának a fala. 50-50 ezer forintot adományozok mind a kettőtöknek.
6: Nagyon rendes vagy, Ferkó.
8: Elfogadjátok?
11: Igen.
8: Köszönöm szépen.
6: Nagyon rendes
7: nagy
6: vagy.
7: Hát Kamillát kell, ha megkérdezni, nem tudjuk boldogni.
8: Kamilla, elfogadod?
11: Kamilla arcán nem ez volt, de elfogadom.
8: Igen, azért fele olyan koszos volt szívem.
6: De jó lett volna valami csajbunyó, most tudod, egymásnak esnek egy kis kakaskodás, egy kis lögdösödés.
8: Jó, akkor Kamilla nyert, ő vél a 100 ezer forint, tessék.
6: Igen, egy kis hiszabirkózásra eldöntjük. Jó, ha azt mondja 50-50, te vagy ott a főnök, akkor 50-50.
8: Én így döntöttem.
7: Jó, de az egyiket te fizeted.
6: Jó.
8: Akkor én fizetem. Akkor 100 és 50. Jó, és ezt én fizetem. Akkor viszi ő.
6: Képizetjük gyerekek.
7: Összedobjuk.
6: Jó lesz az, ez így igazságos. Egyezünk meg egy ötletlenben.
7: Így van, ő nyert, adjunk neki 100-at, meg 50 az csak.
8: Jó, akkor 100 a tiéd, 50 a tiéd. Köszönjük a Trilaknak a fölajánlást. Köszönjük, óriásiak vagytok.
6: Azt írják közben, hogy Balit az üvegstudióban egy munkanélküli jegyszedő néni. Tényleg ennyire nyomorúságosan ültek
7: neked? Egyedül ott a semmibe. A strandon, úristen, a strandon, tudod, már délután nem jön senki.
6: Igen, már mindenkiben van, tudod, már mindenkinek kiadtam a kabin, most már csak így üldögélek, és várom, hogy végre hazamenjenek a fürdőzők, igen. Zsolt jobban csinálná, küldte Bálint, köszönjük szépen.
7: Nem tudom, ki ez a Zsolt, de most már érdekel.
6: Ő volt a tegnapi bizottságunk elnöke, ő volt a zsűri elnöke, ő egy ilyen klasszik mindenes karaktert képzelj el, egy középkorú biztonsági őr, a maga megáldott szókincsével, diszkréten illuminált állapotával. Jó karakter volt. Klasszik karakter volt. Nagyot mentünk, nagyon, nagyon szerettük.
7: Balázs, úgy érzem, hogy van benned még egy kis ilyen tömegszörfözés, nem akarsz?
6: Még mi vagyok. Tehát azon túl, hogy Osóval és a könyvemmel romáláztál. Most kabinos néni vagyok, most még mi vagyok?
7: Hát gyerek,
6: egy kiöregedő kis nyugdíjas?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: A napfény stílusa akcióban, a Dockyardban. Vasárnapig minden termékre 20%, míg a harmadik termékre már 30%-os kedvezmény. Válogassa Columbia, Helihansen, O'Neill, Fandango, Nautica, Lufta vagy Hoka termékeiből a kényelmes hétköznapokra, nyaraláshoz vagy akár az outdoor élményekhez. Vasárnapig minden akcióban, a Dockyard üzleteiben és a Dockyard.hu-n.
4: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek, a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
1: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok! Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csapd le rájuk most kedvezményesen! Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
7: Ajándékusonnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsidobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
8: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Tart a felújítás a Kecskeméti fürdőben, ismét megrendezték az Ovi kupát a városban, és a Jánoska eresztést Baján. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Javában tart a Kecskeméti fürdő 50 méteres medencéjének korszerűsítése. A szakemberek jelenleg az új fix végfal kialakításán dolgoznak, emellett 20 új rajtkövet is telepítenek. A korábbi mozgatható végfal az évek során elhasználódott, ezért a biztonságosabb és tartósabb fix megoldás mellett döntöttek a szakemberek, írja a híres.hu. A felújítás első üteme várhatóan a hónap végére készül el, a nyár végén pedig az időmérő rendszert és a kijelzőt is korszerűsítik majd. A fürdő vezetése szerint az újításoknak köszönhetően több hazai és akár nemzetközi sporteseményt is rendezhetnek Kecskeméten. Boxolóna költözött óvodások és különleges zene fogadta a résztvevőket az idei Ovi kupán a Kecskeméti Csokor utcai óvodában. A hagyományos sportnapon 16 óvoda több mint 160 gyermeke vett részt, akik futásban, távolugrásban és célbadobásban versenyeztek egymással, számol be róla a híres.hu. Ezúttal nem tüzet oltottak, hanem életet mentettek a szabadszállási tűzoltók. Egy kútba esett juhhoz riasztották az önkormányzati egységet, közölte közösségi oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az állat önerőből nem tudott kijutni, ezért a tűzoltók létra és kötél segítségével emelték ki a mélyből. A gyors és összehangolt mentésnek köszönhetően a juh sértetlenül megúszta az esetet. Három napon át ismét a hagyományoké és a közösségi élményeké a főszerep Baján. Szombat estig tart az idei Jánoska eresztés, amely színes programokkal várja a családokat és a turistákat, írja a Vármegyei Lap. A szervezők tárlatvezetésekkel, kézműves foglalkozásokkal, kvízestel, valamint koncertekkel és táncházzal készülnek több helyszínen is. A pénteki és szombati események főként a belváros terein és utcáin zajlanak majd, ahol a hagyományos művészzászló kiállítás is látható lesz. A rendezvény csúcspontja idén is a lampionos felvonulás és a Jánoska eresztés lesz, amikor Nepomuki Szent János szobrát csónakon viszik végig a Sugovicán. Többfelé számíthatunk záporral, zivatarra az előttünk álló napokban. A meteorológusok jelzése szerint ugyan nem lesz front felettünk, de Bács-Kiskunvár megyében is számíthatunk tehát csapadékra, sőt hétvégén egy mediterrán ciklon hatására már vihar is kialakulhat. Legtöbb 23 fok lehet térségünkben, és éjszakára 8-12 fokig hűlhet le a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Adjátok vissza a Ferkó. Hol van Ferkó?
1: Úgy hallom, lenyelt egy sípot.
0: Valaki, igen, valakire komoly baja van, itt lenyelt egy csípot, vagy indul még valamilyen versenyen. Gyerekek, elröppent ez a 3 óra, nagyon gyorsak voltunk. Jöttünk, mentünk, esőt nem hoztunk, jó időt hoztunk. Holnapi nappal kapcsolatban egy-két info, ugye Debrecen az utolsó, hát ez benneteket nem érint, csak a hardcore arcokat, akik esetleg átsérnek
1: velünk. Például, ugye, aki elmegy versenyezni újra.
0: Aki jön velünk, ő az emberem, őt visszük tovább versenyezni, igen. Egy jól bevált helyszín, ugye Kossuth tér. Hát ez igazából egy ikonikus helyszíne, ugye Debrecennek. Ott leszünk, holnap a Kossuth térrel ugyanezekkel a játékokkal. Nem mond esőt, jó időt mond, úgyhogy 5 órakor érkezünk, drága debreceniek. Gábort kellene megkérdezni, a mi kis Excel táblánkat, hogy mikor voltunk utoljára Debrecenben. Erre most nem emlékszünk, talán 2 évvel ezelőtt. Azon már te voltál a tojásevős?
2: Persze,
0: reggeli rántottás rántotta.
1: Igen.
0: Az akkor 2 év.
1: De az fájdalmas volt nagyon.
2: Fájdalmas, de nagyon
1: szerettük. Nagyon fájdalmas volt. Az volt benne a fájdalmas, hogy arra gondolt, hogy egybe lesz egy óriás rántotta, tehát innentől odáig végig rántotta.
0: Igen. Nem ez volt.
1: A rántották, és az egy vizuális csalódás volt.
0: Igen, de sokat nem fizetett a szponzor, úgyhogy úgy, nagyon szeretük, imádjuk a rántottát. Így van, Gábor? Imádjuk a rántottát.
3: Így van.
0: Mikor volt az? 2 éve volt, akkor utoljára voltunk.
3: Nagyjából 2 éve, de szerintem
0: két éve,
3: inkább másfél, mert ha jól emlékszek, ősszel volt.
0: Ezt is tudja.
3: De ebben nem vagyok biztos most így hirtelen.
0: Jó. Holnapra ott kérjük a pontos azon? Információt.
3: Hát, természetesen.
0: Ott voltál? Ott voltál.
1: Hol lett volna?
0: Ott voltál azon is. Jól van, hopp, mi kapunk egy-két információt. Fontos információ. Eszter még olvasson egy mondatot a könyvből. Nem ez van.
1: Sajnos a motorodat nem találjuk.
0: Igen. Minden tiszteletem az új bajnoknak, ezt írta. A bajnoki címet el tudta venni tőlem, de egy valamit nem. Csak a Master Good. Üdv, Laci. Hát Laci nagyon nagy forma.
2: Beépített emberünk.
0: Igen, Laci, beépített emberünk. Őt ugye Sopronban találtuk, őt nagyon szeretjük. Senki nem kérte tőle, hogy ennyiszer mondja el, senki nem mondta, de ő leült, evett, és azóta egy ilyen tiszteletben egy nagy követelett a Master Goodnak.
1: A Master Goodnak van jó marketing, és akkor őt leszerződtetik, jó? Tehát, hogy
0: igen.
1: Akkor vigyétek el.
0: Igen, ő
1: szeretném lenni ilyen reklámok vele.
0: Abszolút, jó arc, így van. És még egy info, holnap már 4-kor kezdődik a mulatság, ezt ugye a dunaujvárosok is megtapasztalták, mert ő diszkos itt volt itt, vagy legalábbis 3-ból 2 megérkeztek, itt zenéltek ugye a bárányék. Holnap pedig Nyubik játszik 4-től, wow. Úgyhogy ha valaki már egy kicsit előbb oda akar jönni Debrecenben a helyszínünkre, akkor jöjjön nyugodtan, mert 4-től ott már nagy zenélgetések, muzsikálgatások, egy ilyen kis feldiszkózása van az 5 órai kezdésnek, úgyhogy várunk mindenkit már 4-től szeretettel.
2: Nem fogsz unatkozni az első sorban, ez a lényeg.
0: Ez biztos,
2: gyere nyugodtan, jó? És még egy embert meg kell dicsérjek, ma Lászlót.
0: A mi Lászlónkat?
2: A mi Lászlónkat.
0: Ő egy hős. Miért?
2: Akinek tartása van, gyerekek, ugyanis volt egy hallgató, aki azt mondta, hogy szelfit akar a Lacival.
0: És
2: azt mondta a Laci, hogy nem.
0: Ezt szeretem a Laciban.
2: Ez gyerekek, így.
0: Esküszöm, kicsit arra számítottam, hogy már azt mondtad, hogy megcsinálta.
2: Nem,
0: kitartott, jó?
2: Nem, én ezt szeretem benne. 4. napja vagyunk úton, végre volt egy ember, aki azt mondta, hogy Laci, én veled, és ő azt mondta, hogy nem.
1: Ha a képes szeretnétek Laci, egy bizonyos applikáció vannak róla rengeteg.
0: Igen.
1: Rengeteg fotót lehet megtalálni.
0: Laciba van tartás, gyerekek. Mi itt vagyunk azért, mi vagyunk, ahogy a Kapcsi szokta mondani, kis csemege majmok, minket itt lehet etetni, meg simogatni.
1: Ezt mondja a Kapcsi, hogy
0: nem, csemege majom. Nem, ránk nem szokta használni, csak a szavajárás, hogy csemege majom. Hol vagy Kapcsi, gyere ide. Na mi a terv holnap? Most holnap mit csinálunk? Mire készüljük?
2: Megnézzük reggel az időjárás jelentést, és szarunk rá, és motorra ülünk.
0: 500 kilométer van bekészítve a kis Garminodba, 300 kilométert megyünk, lazán csak megérkezünk Debrecenbe, esetleg wellnessezünk egyet, pihenünk, nehogy isten alszunk egy órát.
2: Nincs szállásunk.
0: Ja, holnap nincs szállásunk?
2: Holnap nincs, hát miért
1: de
2: lenne?
1: De miért? Hát ott az aranybikában nem megalosz?
2: De nem alszunk.
0: Ja, várjál, tényleg.
2: Jövünk vissza, úgyhogy nem kaptunk szállást. Köszönjük, Zsani.
1: Ha nagyon esik az eső, akkor Gyuláról hazafele fel tudlak venni benneteket.
2: Óriási.
0: Ja, tényleg, mert nem alszunk ott Debrecenben, minek nekünk szállás? Tehát ha motorral megyünk, akkor egyenesen megérkezünk Debrecenbe, 3-4-5-re, motoros szerkóba, sátorba átöltözünk, letoljuk, és megyünk is vissza a szakadó esőbe, vissza Budapestre éjszaka.
2: Szerintem remek terv.
0: Jó, a B terv, hogy hazamegyünk, Pestre átülünk egy autóba, és kocsival megyünk Debrecenbe?
2: Ez a B, azaz a gyáva terv.
0: De ez a puhák terve.
2: Ez a puhák.
0: Jó. Nem,
1: a
0: most már...
1: fel lehet vinni a Mávra.
0: Igen, csak nem örül neki. Tehát, hogy felraksz egy 250 kilós motort a Mávra a büfékocsiba, nem szeretik.
2: Vitézi nyelne egyet.
0: Igen, azt nem viheted. Azt hiszem, bringát vihetsz, de motort nem vihetsz.
1: Jó, akkor csak kis közönségezés. Van-e valakinek kérdése a jelenlévőkhöz? Most még meg tudjuk válaszolni. Esetleg kérdez, felelek.
0: Ott valaki... egy utolsó kérdés. Te vagy az a legfontosabb kérdés, tehát gyere közelebb.
2: Gyere.
0: Egy fontos kérdésed lehet, de amíg jössz és lépkedsz felénk, nagyon gondolt át a dunaujvárosiak nevében, te fogalmazod meg a nap legfontosabb kérdését. Figyelünk?
1: Jó.
0: Parancsolj!
2: Jó.
3: Aláírjátok a kártyámat?
0: Ilyen fontos pillanatot egy kártya aláírására veszteget. Bármit kérdezhettél volna. Megkérdezhetted volna.
1: Megkérdezhetem, hogy mi ez a szörnyű szag?
0: Vagy ez kiből jön? Vagy melyikünkből jön? Vagy miért vagyunk ilyenek? Aláírjuk a kártyádat, persze.
1: Hogy Balázsnak miért van ilyen fizurája? Bármit lehet volna.
0: Igen, akármit kérdezhettél volna, de hát sajnos előtted ezt a kérdést. Mit kaptál, Ferenc?
2: Nem tudom, hogy én kaptam-e.
0: Búcsú ajándék? Baszta! Mit kaptál?
2: Macskás pólót!
1: Ez a te méreted?
0: Ne csináld!
1: Ez a te méreted!
0: És bemutat a macska, figyeld, megőrülsz, bemutat a macska! Jó, egy utolsó kérdés, tessék, utolsó!
1: Pulóveres fiatal embernek!
0: Tessék, utolsó!
4: Balázs, a PTSD-vel hogy állsz?
0: Igen!
2: Haló, haver!
0: Na most aztán... Na most aztán, aztán kiderülnek a kulisszatitkok.
1: Mit csináltál itt?
0: PTSD.
2: Mi az a PTSD?
1: Úgy kaptál itt a duraüveresiak.
2: Az egy betegség?
0: Mi?
4: Az embermárkék? Hát nem mondd már.
0: Ja, hogy az embermárkék eltűntek előlünk itt Dunaújvárosban.
1: Van igen. Hozzá közöd? Benne voltál ebben az összjátékban?
0: Hát elmondom neked, ki ez volt köze. Itt állt hátul a csajával, ők vezettek minket fél útra, amikor a Márkék a Puskással itt megléptek, az itt volt Dunaújvárosban, elküldtek minket a másik irányba. Ez volt a kérdés? Hát ez kár lett volna benned marad. Jó. Ez,
2: na, jó. Megint bejön vagyunk.
0: Szerintem fontos kérdések hangzanak el ma azért itt utoljára. Köszönjük szépen. Oké. Drága dunaújvárosiak, elköszönünk tőletek. Nagyon drágák vagytok, hogy ennyien itt voltatok. Köszönjük szépen.
1: A bódítások helyett mi jöttünk most, de...
0: Így van, igen.
1: Elvette tőlem Balázs a könyvet.
0: Nem, most már Róma cinkeltél. Már láttam megint fenni a fogát, hogy érted. Egy záró mondatot beolvasol a könyvből, nem adom.
2: Írd már alá, hogy szegény kislányok.
0: Aláírom neki, így van. Holnap Kossuth tér, várom mindenkit szeretettel. Nektek pedig köszönjük szépen, hogy ennyit voltatok. Nem mondjuk, hogy 8 év múlva jövünk, annál előbb tervezünk visszajönni. Jó, ha még vagyunk, akkor jövünk
1: el,
0: előbb. Igen.
1: Jöttök nekem egyel, mert ha nyertem, egy kérést, ugye?
0: Igen, van egy kívánságod, vagy egy kérésed.
2: De már elárultad, hogy mi a kívánságod. Újabb igen, könyv. Tudjuk,
0: én ma este elkezdem írni a folytatását a könyvnek.
1: Szigorúan kínos címe.
0: Igen, szigorúan nagyon kínos. A második rész. Igen, 10 éve várjuk a folytatást, végre elkezdődött. Puszi mindenkinek, vigyázzatok magatokra. Jó, köszönjük szépen. Amit rólunk tudni kell, hogy mi most motorra pattanunk, viszont Eszter 8:30-ig itt marad, dedikál, ölelkezik.
2: Fotózást
0: nem siet.
1: Kicsit többet is vállalok.
0: Nem siet sehova, úgyhogy nyugodtan nyúzzátok. Nagyon jól ír alá a mi nevünkbe is, jó? Tehát nagyon jól hozza a Feri, és az én aláírásomat
1: is. Egyetlen egy bunkó van, aki mindig alattam írja le óriás betűt a nevét.
0: Kicsit ráírva a tiédre.
1: Az arcomra. Ki az? Ajok, ki lehet az?
0: Ne haragudjál, én csak így odafirkantom, nem nézem, hogy hol vagy, igen. Itt közben gyerekek, itt már rendőri mozgósítás van, csak mondom, annyian vagyunk a téren, hogy kirendelték a dunaújvárosi rendőröket, hogy nehogy aztán itt gázolást legyen, amikor elindultok hazafelé. Szerintem nézd meg, ott állnak. Miattuk vannak itt.
1: Szondát fogtok fújni, srácok.
0: Óvatosan. Tényleg úgy üljetek a kocsi, hogy itt állnak a rendőrök, és villog a lámpa, mert hogy irányítják a forgalmat. Miattunk? Szerintetek nem ez miattunk van?
2: Nem, csak elromlott a közlekedési lámpa.
0: Ennyi. Jó, tudod, milyen vagyok, minden magamra veszek. Azt hiszem, minden miattam történik. Az én univerzumomban én vagyok középen igazából.
1: Senki sem fényesebb, mint Balázs. Még a közlekedési lámpa sem.
0: Ennyi, gyerekek. Na, puszi mindenkinek, vigyázzatok magatokra, köszönjük szépen. Holnap Kossuth tér. Aki akar most egy fotót csinálni, most így megfordul és meg tudja csinálni. Így kell. Egyébként ez volt a jó. Megfordulsz, megcsinálod, integetünk, és ennyi. Hát ez
1: jó, de Gábornak megígértem, behozunk egy közös fotóra, úgyhogy Gábort majd létszik. Emeljük be.
0: Gábor, behozzuk egy közös fotóra.
1: Gábort ölbe behozzuk.
0: Jól van. Puszi, köszönjük szépen, holnap találkozunk. Sziasztok, köszönjük, ciao, puszi nektek, köszönjük, holnap tali Kossuth téren. Sziasztok, ciao.
5: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

Kanadába minél több virsit a Mester Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóság.

0: és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
1: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
2: Skoda.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy ország tuning. Telekom.
5: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is.
8: A csirkemellnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
11: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
12: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
14: Reklámot hallottak.
15: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Reklám.
16: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen álláslehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán. Május 15-17-e között Kiskörösön, a Városalapítók napja és Országos Rétes Fesztiválon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
17: Jó, óriási attrakció gyereknapon a Malom Központban. Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
18: Festool Roadshow Kecskeméten május 20-án a Molnár Fatelet parkolójában a Klebelsberg Kuno utca 33 szám alatt várjuk a minőségi szerszámok iránt érdeklődőket. Próbálja ki élőben a legújabb profi gépeket és kiegészítőket a precíziós vágástól a falcsiszolásig. Tesztelje a Festool újdonságait és akár egy értékes Festool szerszámgépet is nyerhet. Találkozzunk május 20-án. kisgéponline.hu.
19: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
1: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
19: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
1: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Gumicsere, autószerelés vagy műszaki vizsga?
7: Intézzen mindent egy helyen,
6: Kiskörösön és Kecelen. A Diós Guminál hatalmas személy- és mezőgazdasági abroncsválasztékkal, profi szervizzel, valamint teljes körű műszaki és eredetvizsgával várjuk. Spóroljon időt és autózzon biztonságban.
7: Nálunk az ügyfél az első.
6: Részletek diósgumi.hu.
9: Trendoptika, az éles látás támogatója.
2: Májusban 14. országos multifokális szemüvegkampány. Kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
20: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Jéko 7 szuperhibrid.
21: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
20: Irány az Osan, spórolj okosan!
22: Roncsautó átvétel, Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24, gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
23: 20%-os kuponnapok 4 napon át az Alföld áruházban. Szerdától szombatig 7000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk a törzsvásárlói kuponnal. Most érdemes beszerezni ruhát, cipőt, játékot, papírírószert vagy bármi mást az áruházi osztályokon. Szerdától szombat 16 óráig 20%-os akcióval várja az Alföld áruház.
14: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Ez itt már a Rádió egy gong, Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon, online a rádioegygong.hu-n. Faragó Miklós vagyok, üdv mindenkinek így május 15-én pénteken. Az utolsó nap, hogy kalapba kerüljetek, és a csapatommal csapatom nyereményjátékunk fődíját elvigyétek. Ma fődíj sorsolás, 100 000 forintot sorsolunk ki, amit catering szolgáltatásra tud fordítani majd nyertesünk. De óránként ma is adjuk a páros menüt a Finom East Drive jó voltából. SMS Viber számunk a 29 414 020-as. Ide várom az üzeneteket, hogy csapatom, mit tudtok a játékra jelentkezni, és hogyha visszahívunk benneteket, a feladat csupán annyi, hogy a telefont is így vegyétek fel, csapatom. Sok sikert, szerencsét mindenkinek. Hamarosan a netpercek rovatunkkal térek vissza, de előtte itt van Lady Gaga dala, már is az Abracadabra, itt a Rádió egy gongon. Kellemes délelőttöt, jó rádiózást mindenkinek!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: A Rádió egy gongot hallgatjátok, a netpercek rovatunkkal folytatjuk. A gyerekek rendkívül kreatívak tudnak lenni, amikor az őket korlátozó intézkedések kijátszásáról van szó. Az Egyesült Királyságban 2025-ben hatályba lépett szigorítás értelmében már csak személyével nagykorúként lehet felnőtt tartalmakat fogyasztani. Az életkor ellenőrzés selfie alapján is történhet, és ezen is gyorsan fogást találtak a leleményes fiatalok. Smink ceruzával rajzolnak maguknak álbajuszt, így már is kijátszhatták a felnőtt oldalak ellenőrzését. A brit Internet Matters nevű non-profit szervezet által készített felmérés 1000 gyermek megkérdezésén alapul. A válaszadók körülbelül fele úgy véli, könnyű ezt kijátszani. A gyerekek egyértelműen tudják, hogyan kell kijátszani a korhatár ellenőrzést, akár saját tapasztalatuk, akár mások elmondásai alapján. A világ egyre több országában vezetnek be különféle törvényeket a gyerekek online biztonságának növelésére. Végül azonban a felnőttek is azzal szembesülnek, hogy igazolniuk kell az életkorukat valamilyen módon. A kritikusok szerint ez a törvények olyan adatbázisok létrehozását teszik szükségessé, amelyek meghekkelhetőek, így a személyes adatok akár ki is szivároghatnak onnan.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Csapatom, tart még a játék, várom a jelentkezéseteket. Már most is lehet üzenni SMS Viber számunkra 29 414 020-ra. Egy Teddy Swims dalt hallgatunk meg a következő 3 percben, ez a Door.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ma este 6 órától a Kecskeméti Evangélikus templomban a Bácskiskun vármegyei oktatókórház Medrigál kórusa lép fel. A kórust Szabó Sándor karnagy vezényli, zongorán Pápai Béla működik közre. Ingyenes zenei fesztivál lesz holnap délután Kecskemét főterén. A Felnézek turné keretén belül felép majd Olág Ergő is. Holnap lesz a Szamócás vásári forgatag Lajos Mizsén az iskolatónál, ahol délelőtt 10 órától egész napos színes program kínálata koncertekkel várják a látogatókat. Szombaton és vasárnap ismét különleges kulturális és természeti programokkal várja az érdeklődőket a Muzsikál az Erdő rendezvénysorozat Kecskemét térségében. Szombaton a Hetény egyháza melletti Nyíri erdőben a Vackorvár erdei iskolában lesznek programok, vasárnap pedig a rendezvény a lakitelekhez tartozó Tőserdő festői környezetében folytatódik. Május 20-a és 25-e között ismét megnyitja kapuit a Kecskeméti Városháza. A Nyitott Városháza programsorozat keretében az ingyenesen látogatható eseménysorozat koncertekkel, színházi előadásokkal, családi programokkal, történelmi és művészeti előadásokkal, valamint különleges városnéző sétákkal várja majd az érdeklődőket. Kellemes időtöltést kívánunk a programokhoz. Ray Dalton slágerével folytatjuk, itt van már is a Blood Running.

Felejtsd el a mesterséges intelligenciát. Most csak a memóriád segít. Mindössze két szó. Csapatommal csapatom. A rádió egy gongon. Not trying to be cool.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: A rádió egy gongot hallgatjátok. Az M5-ös autópályán Budapest felé Lajos-Mizsa elkerülő szakaszán a 74-es és 72-es kilométer között ma aszfaltoznak, úgyhogy 14 óráig a külső sáv le van zárva, írja az útinform. Az 5-ös főúton pedig Kiskunfélegyháza térségében a 126-as kilométernél kábelvezeték bontása miatt 17 óráig több alkalommal 5-10 percre megállíthatják majd a forgalmat. Balesetmentes közlekedést mindenkinek. Ed Sheeran énekel mindjárt. I don't need a camera to capture this moment. Camera, a dal címe itt a Rádió egy gongon. Ezzel folytatjuk 3 perc múlva, és persze a csapatommal csapatom játékunk is dübörög még a mai napon. Várom a jelentkezéseteket. Csapatommal csapatom, ennyit írjatok SMS-ben, Viberen. Most!
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Váltsa jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
5: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
6: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
5: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
6: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
5: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
7: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
8: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
9: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
8: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
10: Thrive.
11: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
12: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
13: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíje Gyéko 7 Super Hybrid.
14: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
13: Irányozosan, spórolj okosan!
15: A NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatósága felsőfokú végzettségű pénzügyi őrmunkatársakat keres a tompai és a hercegszántói határátkelőkre. A kezdő bruttó fizetés szakirányú diplomával 750.000 forint. A részletekről a 76 512 622-es telefonszámon érdeklődhet, a fényképes önéletrajzokat a bacsavig@nav.gov.hu címre várják.
16: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most!
18: Rádió

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért.
1: Halló!
2: Én Király Andor vagyok a Rádió egy gongból. Úgy tudom, hogy játszani szeretne velünk.
1: Igen.
2: Ehhez hogy kellett volna fölvenni a telefont?
1: Én hülye csapatommal csapatom.
2: Így van.
1: Átényleg, hogy benéztem.
0: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.

0: A Rádió 1 Gong sport híreivel folytatjuk. A 2030-as világbajnokság végig meghosszabbította a szerződését Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, jelentette be közleményben a Dél-amerikai Ország Futballszövetsége. Az olasz szakember 2025-ben vette át a brazil válogatott irányítását. A labdarúgó NB1-ben szereplő Paksi FC hivatalos honlapján bejelentette, hogy a csapat közönség kedvence Böde Dániel további egy évvel meghosszabbította szerződését a klubbal. A 39 éves Böde a következő szezonban már a 21. élvonalbeli idényére készülhet. A magyar férfi kézilabda válogatott kemény meccsen 31-29-es vereséget szenvedett idegenben Szerbiától a világbajnoki selejtező első meccsén. A visszavágó vasárnap Veszprémben lesz. A párharc győztes a kiút a jövő januári VB-re. Tegnap Bács-Kiskun vármegyén haladt keresztül a Tour de Hungary kerékpáros körverseny. A Szarvas és Paks közötti szakaszon a francia Benoît Cosnefroy diadalmaskodott, aki összetettben is vezet. Legjobb magyarként Fetter Erik jelenleg a 17. helyen áll. A magyar körverseny pénteken a Kaposvár és Szekszárd közötti dimbes-dombos szakasszal folytatódik. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok. Regál dalával megyünk tovább, ez már Alright It!
1: Csak igazi mai slágerek között. Csapatommal csapatom a Rádió 1 Gongon.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyért. Csapatommal csapatom a Rádió egy hangon.
1: A lehetőség adott ismét egy hallgatónál, hogy nyerjen.
2: Csapatommal csapatom.
1: Ez az, szia, nagyon Miki. Jó. Szia, Faragó Miklós vagyok, Rádió egy gongból.
2: Szia, Anita.
1: Anita, hogy így vetted fel a telefont, megvan már is az óra nyeremény, ezt garantálom, és tudom is mondani örömmel. A Finom Eats Drive jó voltából egy páros menüt nyertél, és az esély is megvan a mai sorsoláson, a heti fődíjra 100 000 forint értékű, a díjunk és a nyereményünk ugye céges cateringre váltható majd be. Egy picit mesélj arról, hogy te hol dolgozol, mit dolgozol.
2: Én egészségügyben dolgozok, ápolónő vagyok.
1: Ó, elárulhatod, hogy melyik osztályon vagy?
2: A traumatológiai idegsebészeten.
1: Na, ma dolgozol, vagy éppen ma szabadon?

0: Szabadnap?
1: Ma nem, ma szabadnapos vagyok.
0: Na és azon az osztályon hányan dolgoztok, vagy van egy ilyen kis összetartó ápolós csapatod?
1: Nagyon jó kis összetartó csapatunk van. A mi oldalunkon 18-an vagyunk.
0: Szokott lenni, vagy összetudtok hozni ilyen csapatépítő programokat? Mert ugye valaki mindig dolgozni kell, gondolom.
1: Sajnos nagyon ritka, amikor sikerül így munkán kívül összejönni.
0: No, de hát most meg lesz az esély arra, hogy a céges cateringet akár megnyerd, és hát valami kis programot akkor majd szervezzetek. A lényeg, hogy akkor a kalapba kerültél, Anita, jó?
1: Nagyon jó, nagyon szépen köszönöm.
2: Valahogy így kell. A játék folytatódik. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
0: Ma van az utolsó nap, hogy kalapba kerüljetek és elvigyétek a délutáni sorsoláson a 100.000 forint értékű heti fődíjunkat. Jelentkezzetek a játékra, csupán SMS-ben Viberen kell üzenetet írni, hogy csapatommal csapatom. Zenében Loi és Get Lucky várható a következő óra elején.
3: Megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. Szerezz egy jó pontot a főnöködnél és a kollégáidnál. A te segítségeddel 100.000 forintos vendéglátás lehet a csapat közös nyereménye, de te is megnyerheted a páros menü meghívást. Mindössze a beugró szavakat kell megjegyezned. Csapatommal csapatom. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. A Finom Eats Drive támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
6: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirke málnál nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
12: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkokert.com.
13: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
14: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
15: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
14: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
15: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
16: Finom étsz. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finom étsz Drive, a szőlőfürtnél.
17: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, autómosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket. Kecskemét, Matkói út 3. www.gumispet.hu.
18: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon!
19: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen álláslehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán. Május 15-e 17-e között Kiskörösön, a Város Alapítók Napja és Országos Rétes Fesztiválon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
20: Szuperhűsítőre vágysz? Irány az Andi fagyizó Kecskeméten a Praktiker parkolóban. Csavart fagyi, jégkása és jeges kávé. Nálunk garantált a felfrissülés. Nyitva 9 órától este 8-ig, vasárnap 6-ig. Andi Fagyizó, a te nyári kedvenced.
21: 20%-os kuponnapok 4 napon át az Alföld áruházban. Szerdától szombatig 7000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk a törzs vásárlói kuponnal. Most érdemes beszerezni ruhát, cipőt, játékot, papírírószert vagy bármi mást az áruházi osztályokon. Szerdától szombat 16 óráig 20%-os akcióval várja az Alföld áruház.
22: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink. Viszonteladóknak további kedvezmények.
23: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
24: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
25: Reklámot hallottak.
26: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
27: Új támogatással segíti az iskolakezdést a Kiskunfélegyházi önkormányzat. Ismét lesz családi felvonulás Kecskeméten, idén is lesz orgonák éjszakája. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. 40 ezer forintos iskolakezdési támogatást vezet be Kiskunfélegyháza önkormányzata a 2026-27-es tanévre, jelentette be Csányi József polgármester. A támogatást azok a helyi családok igényelhetik, amelyeknek gyermeke félegyházi általános iskola első osztályában kezdi meg tanulmányait. A segítség állami, egyházi és alapítványi fenntartású intézmények esetében is igénybe vehető. A jogosultság feltétele, hogy az egy főre jutó havi nettó jövedelem ne haladja meg a 400 ezer forintot. Az igényléseket július 1-től várják a polgármesteri hivatal szociális osztályán. Az utalványokat pedig helyi papírírószerboltokban lehet majd felhasználni szeptember végéig. Újra közös családi felvonulásra várják a kecskemétieket május 23-án a belvárosban. A gyermekeink, a kincseink elnevezésű programon a családok feldíszített babakocsikkal és kismotorokkal vonulhatnak végig a kiskörúton. A szervezők idén két témában várják a kreatív ötleteket, a résztvevők Pünkösdi királylány és királyfi, valamint vízipók, csodapók hangulatban dekorálhatják járműveiket, írja a keol.hu. A felvonulás délután indul a Városháza elől, majd köszöntőkkel és eredményhirdetéssel folytatódik a nap. A legötletesebb díszítések készítői ajándékutalványokat és külön díjakat nyerhetnek. Idén is lesz orgonák éjszakája, a május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
28: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokban fönn a karzaton eldugva van 90%-ban ez a hangszer.
27: Többfelé számíthatunk záporral, zivatarral az előttünk álló napokban. A meteorológusok jelzése szerint ugyan nem lesz front felettünk, de Bács-Kiskunvár megyében is számíthatunk tehát csapadékra, sőt hétvégén egy mediterrán ciklon hatására már vihar is kialakulhat. Legtöbb 23 fok lehet térségünkben, és éjszakára 8-12 fokig hűlhet le a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekbe.
2: Nálam állandóan ez szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egy gonga, csak igazi mai sláger megy. Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek így 11 óra után. És ebben az órában is a csapatommal csapatom játékunk folytatódik. Jöhet az üzenet, SMS-ben Viberen a 29-414-020-ra írjatok, hogy csapatommal csapatom, és a telefont is majd így vegyétek fel, ha visszahívlak benneteket. Az óra nyereménye ma is még páros menü a Finom Eats Drive jóboltából, illetve ma sorsoljuk a heti fődíjat. Délután 4 és 5 óra között Korbos Zsolt értesítés hívja majd a szerencsés hallgatót, aki 100 000 forintot nyerhet, és ezt catering szolgáltatása tudja majd felhasználni. Úgyhogy ha a közeljövőben lesz egy csapatépítő buli, egy csapatépítő program, akkor mondhatnénk az ételt, azt mi álljuk, illetve a nyereménynek köszönhetően. Hamarosan városüzemeltetési feladatokról, egészen pontosan zöld felületek megújulásáról, a szökőkutak beüzemeléséről, útkarbantartási munkákról hallhattok. Boros Gábor lesz a vendégünk ebben az órában. Most pedig egy zene, Swiss Disco, React!

0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma. Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Boros Gábor a vendégünk, a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánok, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Ahogy a városban járunk, főleg itt a főtéren láthatjuk, hogy újulnak meg a zöld felületek. Itt a fontos kulcs, hogy természetközeli szemléletet tartanak.
3: Így igaz, valóban minden terület megújításánál most már ami a legfontosabb szempont a természetközeli szemléletnek a betartása, megtartása, figyelemmel kísérése. Ugye nagyon fontos az, hogy a talajéletet megfelelően kialakítsuk, hisz azért az elmúlt években nem ez volt a legfontosabb, amivel foglalkoztunk, de most már mindenképpen minden egyes főként megújításnál odafigyelünk rá, hogy a teljes talajéletet, a talaj mikroklimáját, teljesen mikrovilágát megújítsuk. És természetesen ehhez hozzátartozik az is, hogy nagyon fontos, hogy a talajnedvességet meg tudjuk őrizni, ezért okos öltözőrendszereket készítünk már mindenhol, illetve a meglévőeket is felokosítjuk. Ez azt jelenti, hogy ha jön a csapadék, akkor már az időjárás előzésnek megfelelően előtte leállítjuk, és addig, amíg a talajnak a megfelelő nedvesség tartalma, addig nem indítjuk újra, hisz nagyon nagy kincs a vízünk, csinyán kell bánni vele, ahol lehet ott takarékoskodunk vele, és csak annyit használunk, amennyi szükséges ahhoz, hogy fent tudjuk tartani a talajéletet, a növényeknek megfelelő körülményeket. Természetesen ugye itt a sok megújítás nem csak amiatt történik, hogy készülünk a versenyre, hanem mindezek mellett azokat a helyszíneket is, amire kapacitásunk van, megújítjuk, hisz a verseny az csak néhány helyszínen fog ellátogatni, de mi szeretnénk, hogy a város minél több területén megjelenjünk és megújulnak a területek. Ugye most, mint említette a Mogyorósliget, az, aminek belekezdtünk már a megújításába, ott történik egy teljes talajcsere, egy öntözőrendszer képítése már megtörtént, és a múlt héten elhelyeztük a gyepszőnyeget, illetve 6 darab mogyorófát is elültettünk. Természetesen ezzel még nincs befejezve, hiszen ezután fognak következni majd az évelők és a cseréknek az ültetése, az várhatóan a május vége felé fog talajba kerülni, és akkor befejezzük ennek a területnek a felújítását.
2: Mogyorósliget, de hol van? Sokan feltették a kérdést, láttam a közösségi oldalon. Városháza, nagy templom között.
3: Így van, a Városháza és a nagy templom közötti területet. Ugye ez a főtéri felújításoknál elmaradt, hisz a Városházának a rekonstrukciója tartott néhány évig, illetve a nagy templomnak a rekonstrukciója, az is befejeződött, és most már nem érintett építési területként, tehát ezért most kezdtük el ennek a felújítását. De ugye nem csak itt vagyunk jelen, a főtér környékében, hanem az üldözöttek emlékművénél is, ott is teljesen kikopott gyepfelület volt, nem egy emlékműhöz méltó környezetben volt, ott is egy teljes új zöld felületet kapott, öntözőrendszer lett kialakítva, illetve ott is az évelőket és a cserjéket is újra pótoljuk.
2: És van még a Rodostó tér, a Rákóczi utca.
3: Elég sok kritikát kaptunk érte, hogy erőteljesen visszavágtuk, hisz majd, hogy nem csak fa csonkok maradtak, de örömmel tudatjuk, hogy szépen elkezdtek hajtani, és gyönyörű szép koronájuk lesz majd jövő évben már. Ott körülötte a talajt a hidrofúróval fellazítottuk, és tápanyagcsatornákon keresztül szerves trágyát, komposztot és mikrohiza gomba készítményeket juttattunk a gyökérzónához. Ezzel ott is megújtottuk a talajéletet, és a héten már az aljnövényzetet is elvetettük. Ez egy vadvirágos magkeverék került a fák alá. Ez egy kifejezetten kecskeméti klímára kifejlesztett helyi termékről beszélünk, és a vadvirágok dekoratív látványt fognak nyújtani már az idejében, és reméljük, hogy hosszú éveken keresztül gyönyörű szépen fognak virágozni. Itt a facsoportok körül a közlekedő feletek közötti részen, ott pedig csak egy csima gyepet fogunk ültetni, vagy illetve ültettünk már, és jelen pillanatban még lekerítve van ez a terület. Ez azért van, hogy megóvjuk a friss vetést, és most is ezúton is kérjük, hogy az arra közlekedőket, hogy ők is vigyázzanak rá, hisz szeretnénk, hogy röviden belül ott egy szép kis tér alakuljon ki.
1: Téma. A rádió egy gongon.

0: Téma. A Rádió egy gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: Boros Gábor a vendégünk, a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Az egynyári virágok ültetése is zajlik, vagy hétfőn kezdődik?
2: Igen, hétfőn fog kezdődni, tehát jövő héten elkezdjük az egynyári virágoknak az ültetését. 36 helyszín van jelen pillanatban kijelölve. Ez elsősorban a városközpontban és a gyakran látogatott területeken fogunk ültetni, de szatellit településekre is fogunk kivinni, mert én egyházam Méntelek, és közel 40 ezer virágot fogunk kiültetni. Tudjuk, hogy nem ez a legjobb megoldás, a természetközeli megoldás, de esztétikailag mindenképpen lényeges, hogy azért a városnak legyenek olyan virágos részei, ami gyönyörűen egész nyáron virágoznak, hisz az évelő növények csak egy bizonyos rövid ideig virágoznak.
1: Folytassuk a beszélgetést a fűnyírás témájával, hiszen itt is egy újabb szemlélet alakult ki.
2: Igen, tehát a fűnyírásnál is egy természetközeli fűnyírási módszerek bevezetésén dolgozunk folyamatosan. Természetesen nem mindenütt egyszerre fogjuk. Amit tapasztalhattak, hogy nagyon sok helyen magasabbra hagytuk a füvet, szándékosan hagytuk, hisz olyan aszályos időszakot élünk jelen pillanatban is, illetve az elmúlt években is, hogy azonnal kiszáradt volna az összes fű területünk, ahol nincs locsolás. Ezért meghagytuk magasabbra, később vágtuk le őket, illetve vágásnál is odafigyelünk, hogy a füvet nem vágjuk teljesen torzsára, hanem 10-15 cm magasságba is meghagyjuk, illetve felülvizsgáljuk folyamatosan azt, hogy melyik fűterületeket milyen kategóriába soroljuk, és majd ennek megfelelően fogjuk az ápolását a későbbiekben. Ezeken a területeken is a füves területeken is fogunk vadvirágos vetéseket alkalmazni, ezzel próbáljuk oda csalogatni a beporzást végző kis állatkáinkat, és azzal, hogy minél szebb és minél gyönyörűbb legyen a terület körülöttünk.
1: A Széchenyvárosban tapasztaltam, ugye sokat járok arra, hogy vannak olyan területek, ahol így el van szalagozva egy bizonyos zöld terület, és ez is a fűnyíráshoz kapcsolódhat, ugye itt beszélnünk el a szelektív fűnyírás fogalmáról.
2: Igen, valóban így van, szelektív fűnyírás is bevezettük. Ez azt jelenti, hogy az utak és a járdák mellett vágjuk a füvet, azonban a pont ezzel lekerített területeket, ezeket kihagyjuk, hogy ott magasabbra megjön a fű, és a talajnedvességet hosszabb időn ott tudja tartani, és megmaradjon zölden ebben az aszályos időszakban. Természetesen nem mindenütt vezetjük be az egész városban egyszerre, fokozatosság elvét követve igyekszünk minél több területet azonban bevonni ebbe a természetközeli fenntartási gyepkezelésbe, de nagyon fontos az, hogy a város üzemeltetési szempontokat is továbbra is szem előtt tartsuk, hisz nagyon sokan tartanak kis állatot, kutyát, és azoknak nagyon veszélyes az, hogyha tele van toplásszal és oda beleszaladnak, tehát semmiképpen nem szeretnénk azt, hogy őket kizárjuk ezekről a zöldfeltekről teljes egészében, de igyekszünk minél több területet bevonni, és bízunk benne, hogy ezt elfogadja tőlünk a lakosság is, hisz azért tesszük, hogy ezek a zöldek maradjanak, és nem kiszáradtak legyenek, de természetesen első a biztonság, az, hogy mindent a beláthatóságot, a pollen és a toplászmentes biztosítsuk.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.
2: Boros Gábor a vendégünk, a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Az elmúlt hetekben elkezdődtek a szökőkutak beüzemelése, az ivókutakat is vártuk már, hogy működjenek. Ez a munka is folyamatos, ahogy láttam, éppen egyik nap még a Rákóczi úton nem működtek a szökőkutak, de pár nap múlva láttam, hogy éppen dolgoztak ott, úgyhogy ez egy folyamatos munka az elmúlt hetekben, és folytatódik is.
3: Valóban így van, elkezdtük ezeknek a beüzemelését, kezdtük az ivókutakkal, hisz jelentős meleg napok voltak az elmúlt időszakban, mind a 46 darab ivókutat és közteti vízvételi lehetőséget beüzemeltük. Ezek már folyamatosan működnek, ugye ezt követte a 61 darab öntözőrendszernek a tavaszi beüzemelése, ugye nagyon korán jött a szárazság, nagyon korán el kellett indítanunk, úgyhogy ez egy nagyon fontos feladat volt, hogy meg tudjuk menteni a növényeinket, és elindítottuk a szökőkutaknak a beüzemelését, ebből 26 darab az, amit be kell üzemelnünk, sajnos még nem értünk a végére, hisz át kellett sorolnunk, hogy a növényeket tudjuk védeni, de már a Szabadságtéren, Luca, Békás körüli buszkárok és a piacnál is üzemelnek. Folyamatban van a Rákóczi úton valóban a beüzemelésük, és természetesen folytatjuk a Hírös Forrással és a többi város szerte meglévő szökőkúttal.
2: Minden héten hallunk arról is, hogy faápolási munkálatok miatt van forgalomkorlátozás, útlezárás. Beszéltünk itt például Kőhíd utcán is volt egy munkanap, amikor nem lehetett használni, ott milyen munkákat végeztek. Ha jól figyeltem, akkor ott is faápolási, sőt, igazából összehangolt munka, mert több cég dolgozott.
3: Így igaz, valóban minden egyesre nagyobb munkánál igyekszünk összehangoltan a város többi cégével együtt dolgozni. Ez nagyon fontos azért, hogy egyszer legyen lezárva egy terület, és mindenki elvégezze a feladatát. Így volt például a Rákóczi úton is. Ott is párhuzamosan jött velünk a Bácsvíz is, és a Bácsvíz elvégezte a csatornáknak a tisztítását, illetve minden esetben szerencsére nagy segítségünkre van a városrendészet, akik ott vannak és vigyáznak ránk, illetve a munkaterületét is megőrizzék, és a lakosságnak az épségét is. És akkor mindezek mellett ugye a Kőhíd utcán is végeztünk egy ilyen összehangolt tevékenységet, ahol a Bácsvíz elvégezte a csatorna fedelek körülötti útburkolati hibáknak a javítását, hisz ezek nagyon nagy kátyuk voltak mellette, de közben ugye elvégeztük a faápolási munkákat is, és egyben föl is takarítottuk az egész utcát. És mindezek mellett még a burkolatjeleket is újra festettük.
2: Ugye a parkolást ez is segíti, azt gondolom. Jó, az önkormányzati utak karbantartásáról még néhány mondatban beszéljünk, hiszen például én tapasztaltam azt is, hogy a Betlen körúton vannak felfestések, hogy valószínűleg munka várható majd. Mit tudhatunk erről? Ez a következő nagyobb munka?
3: Valóban, ez lesz a következő nagyobb munka, ez egy jelentős korlátozással jár majd, hisz nagy felületeket kell felújítanunk. A felmérése megtörtént, és ez látszik, hogy ott a kijelölés is megtörtént. Ezt mindenképpen szeretnénk majd a nyári szünet megkezdését követően elvégezni, hisz az a forgalomkorlátozás miatt, de sajnos azért olyan jelentős úthibák vannak, hogy nem biztos, hogy meg tudjuk várni vele, semmiképpen nem szeretnénk azt, hogy bármilyen károkat okozzanak a kátyuk az autókban, illetve az arra közlekedőknek a védelmében. Ha szükséges lesz, akkor hamarabb elkezdjük.
2: A burkolati jelek felfestése is zajlik. Én például a Széchenyi városban tapasztaltam, hogy megújultak, megerősödtek ezek a jelek.
3: Valóban, ez folyamatosan elindult, folyamatosan végezzük, most jelen pillanatban a Széchenyi városban, de természetesen a forgalmas utakon és a sávokat is festeni fogjuk. Ezeket éjszaka festjük, tehát hogy ne zavarjuk a forgalmat, és természetesen az egyik legfontosabb a gyalogátkelő helyeknek az újrafestése is folyamatos.
2: Köszönöm szépen Boros Gábornak, a Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének, hogy az aktuális információkkal szolgált hallgatóinknak. További szép napot!
3: Köszönjük szépen, és én is üdvözlöm a hallgatókat. És további szép napot kívánok nekik.
1: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió egy gongon.

0: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. A téma című műsorunkat délutáni órákban már vissza tudjátok hallgatni a Spotify csatornánkon, illetve a rádio1gong.hu-n, ahol további tartalmakat is találtok, illetve az elmúlt hetek, hónapok témáit is vissza tudjátok hallgatni. Nem sokára Zigala és a Riptide jön, előtte azonban felhívom a figyelmet arra is, hogy játékunk a csapatom tart, úgyhogy jöhetnek még az üzenetek, és valaki nyerhet páros menüt, illetve 100 000 forintot a mai napon, hiszen Fődi Sors lesz délután 4 után.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 300 g-os passzírozott paradicsom csomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
5: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készleterejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
7: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
8: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
9: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
11: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a rádió egy gong, történt egy baleset Cegléd és Nagykörös között a 442-es főúton. Egy kis tehergépkocsi és egy kamion karambolozott. Az 5-ös kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom, írja az Útinform. Az M5-ös autópályán délután 4 óráig Lajos Mizse elkerülő szakaszán Budapest felé a 74-es és 72-es kilométer között aszfaltoznak, így a külső sávot zárták le. Ha bármi rendkívült látok, tapasztaltok, jelezzétek nekünk akár SMS-ben, vagy hívjatok fel a 76-414-010-es számon. Carrie Jepsennel megyünk tovább, jön a Call Me Maybe.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu

Ezzel a nyereménnyel az összes kollégádat, az egész csapatot megajándékozhatod. Csapatommal csapatom a Rádió 1 gongon.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy hangon.
1: Csapatommal csapatom.
2: Ez az! Felvettük jól a telefont, Faragó Miklós vagyok. Ki van a vonalban?
1: Szia, Zsuzsa vagyok.
2: Zsuzsa! Futottál a telefonhoz?
1: Igen.
2: Igen. Munkában vagy akkor ezek szerint.
1: Nem, csak a lakás másik pontján
2: voltam. Ja, lakás másik pontja. Jó, de amúgy mivel foglalkozol?
1: Kereskedelemben dolgozom.
2: És ma akkor teljes mértékben szabad nap, vagy délután kell majd menni?
1: Nem, ma szabadnapos.
2: Hétvégén is van akkor munka?
1: Igen.
2: Mikor lesz csapatépítő bulitok, vagy valami programotok?
1: Hát az akkor lesz, amikor össze tudjuk hozni.
2: Meg hogyha lesz rá alkalom, mondjuk, hogy 100 000 forintot el kellene költeni catering szolgáltatásra.
1: Igen, az nagyon jó lenne. Az jó lenne. Mert akkor... egyébként így üvegbetétre gyűjtünk, hogy el tudjunk menni valahová.
2: Hány kollégád van?
1: Hát olyan 15-en vagyunk összesen.
2: 15-en Kecskeméten hallgatsz és dolgoztok egyébként?
1: Így van, igen.
2: Ők munka közben lehet hallgatni rádiót egyébként?
1: Nem igazán.
2: Nem, akkor most nem hallanak a kolléganők.
1: Nem hiszem.
2: Meglepetés is lehet, hogy délután, hogyha megnyered.
1: Igen, szeretnék nekik meglepetést.
2: Jól van. Oké, kalapba kerül a neved, és akkor részt veszel a sorsolásom. Az óra nyereményhez pedig gratulálok, mert ugye a Finom Easy Drive jó voltából páros menü, jövő héten fogyasztható majd.
1: Nagyon szépen köszönöm, örülök neki.
2: Ki lesz a következő nyertes? Ki örülhet majd egy újabb páros menünek? Bár remélem, hogy Zsuzsát nem ébresztettem fel, egy kicsit olyan volt a hangja. Így is, hogy futott a telefonhoz, hogy felvegye. A lényeg, hogy még néhány páros menünk van, és hát itt van a heti fődíjunk, amit délután Kormos Zsolt fog kisorsolni. Csapatommal csapatom, így kell jelentkezni a játékra, és így kell felvenni a telefont is, ahogy hallhattátok, ne roncsátok el. Indul a 2 órás déli mix is, az olasz DJ dalával Hype-aton érkezik Norma Jean Martin énekel a dalban Out My Head. Én Faragó Miklós vagyok.
3: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. Szerezz egy jó pontot a főnöködnél és a kollégáidnál. A te segítségeddel 100 000 forintos vendéglátás lehet a csapat közös nyereménye. De te is megnyerheted a páros menü meghívást. Mindössze a beugró szavakat kell megjegyezned. Csapatommal csapatom. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. A Finom Eats Drive támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: A külvilág zajos. Az otthon csendje az internet nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
8: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
9: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
10: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a

0: Piros lámpánál csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós, vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
1: Költöznél, de nincs elég hely az autódban? Szállítanád, de kicsi a rakodó tered? Bérelj utánfutót! Egyedi utánfutók gyártása, bérlése, forgalmazása. Kecskeméten, a Tassi Autós Center helyén. Keresd bennünket a Facebookon, vagy látogass el weboldalunkra. www.utánfutó-szerszámbérlés.hu.
2: Pazar tavaszi bőrze a Juniperusban. Május 16-án szombaton reggel 8-tól 14 óráig várjuk Önöket kertészekkel és kézművesekkel. Színpompás egynyári és évelő virágok, díszcserjék, díszfák, örök zöldek, konténeres gyümölcsfák, bogyos termésűek, hatalmas választékát kínáljuk. Varázsolja szebbé környezetét a Kefog ZRT Juniperus Park erdészetéből. Kecskemét, Mártirok útja 88.
3: Gyereknapi hétvége az UVR élmény arénában. Az UVR élmény arénában. Kézműves foglalkozás, ugrálóvár, arcfestés, UV hajponás, UV minigolf és VR szabaduló szobákkal is várunk. Foglald le helyed még ma www.uvreélményaréna.hu.
4: Vadász, IASZ, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
5: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones, újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
6: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malom kilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
7: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. Localepizza.hu.
8: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvos a gyógyszerészét.
9: Roncsautó átvétel. Pipoparts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
10: Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
9: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
11: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
12: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
13: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
12: Társadalmi célú reklám hangzott el.
14: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
15: Országos elismerésért versenyez egy bácskai facsoport, megújul a kecskeméti Rodostó tér. Csapadék is jöhet. Köszöntöm, Ármán Ivi vagyok. Országos elismerésért versenyez egy különleges bácskai facsoport. A Bát Monostori óvoda előtt álló közel 80 éves facsoport is döntőbe jutott. Az idei évfája versenyen, írja a baon.hu. A 16 fából álló zöld területen a többi között juharok, vadgesztenyék, tölgyek és hársfák is találhatók, amelyek hosszú évtizedek óta fontos részei a település életének. A helyiek számára a facsoport nem csak természeti érték, hanem közösségi találkozó hely is, ahol rendszeresen rendeznek falunapokat és ünnepségeket. Az Ökotárs Alapítvány versenyén idén 7 döntősre lehet számítani. A voksokat június végéig várják a szervezők. Komplex zöld felületfejlesztés zajlik a Rodostó téren Kecskeméten. A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Szakemberei tavasszal visszametszették a gömbkőriseket, majd szerves trágyával, komposzttal és speciális gombakészítménnyel javították a fák környezetét. Most újabb lépésként vadvirágos magkeveréket vetettek a területre, amelyet kifejezetten a helyi klímához állítottak össze. A közlekedő felületek mellett fűmagot is vetettek, a friss növényzetet pedig kerítéssel védik. A Városüzemeltetési Kft. Közleményében arra kéri a lakosságot, hogy vigyázzanak az újvetésre, hogy a tér hosszú távon is zöldebb és élhetőbb lehessen. Repülj a nyárba címmel különleges graffiti pályázatot hirdette Kiskunfélegyházán a nyár kezdetére. A fiataloknak azt kell megmutatniuk alkotásaikban, mit jelent számukra a repülés, a szabadság és a kreativitás. A pályázatra rajzokat és graffiti stílusú terveket várnak, a legjobb mű pedig felkerülhet a Kiskunfélegyházi reptér hangár falára, írja a félegyházi közlöny. A pályaműveket május 22-ig lehet elküldeni az ifjúsági iroda e-mail címére. A nyertes alkotást június 6-án egy egésznapos rendezvény részeként festik majd fel a helyszínen. A programot este nyár indító buli zárja. Híreink végén pedig lássuk, hogy az elkövetkező órákban milyen időre számíthatunk Bács-Kiskun vármegyében. Többfelé számíthatunk záporral, zivatarra az előttünk álló napokban. A meteorológusok jelzése szerint ugyan nem lesz front felettünk, de Bács-Kiskun vármegyében is számíthatunk tehát csapadékra, sőt hétvégén egy mediterrán ciklon hatására már vihar is kialakulhat. Legtöbb 23 fok lehet térségünkben, és éjszakára 8-12 fokig hűlhet le a levegő.
8: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most!
8: Rádió
14: Indul a Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel. Mix

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, ez már a Daily Mix, és folytatódik a csapatommal csapatom játékunk, amire lehet jelentkezni SMS-ben, Viberen, és a telefont is jól kell felvenni, és nem így, mint például.
1: Igen, tessék.
0: Mert akkor nem tudok adni nyereményt, óra nyereményünk van, a Finom Ízd Rá jó voltából páros menü, és az nyerheti meg, aki a telefont így veszi fel, ha hívjuk.
2: Csapatommal csapatom.
0: A 29-414-020-as SMS Viber számon tudtok a játékra jelentkezni. Lesz egy fődíj sorsolás délután, mindjárt mondom a részleteket, de előtte jön Bibi Rexa, és Fate lesz. Ez a New Religion, itt a Rádió egy gongon.

0: a Rádió Egyen. Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért.
1: Halló!
2: Én Király Andor vagyok a Rádió Egy gongból. Úgy tudom, hogy játszani szeretne velünk.
1: Igen.
2: Ehhez hogy kellett volna fölvenni a telefont?
1: Én ilyen csapatommal csapatom.
2: Így van.
1: Átjönnek

Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ma délután 100 ezer forintot sorsolunk ki, amit catering szolgáltatásra fordíthat és használhat majd fel nyertesünk a Bakos és társai jó voltából. Úgyhogy ha éppen csapatépítő programot terveztek, vagy lesz a közeljövőben egy ilyen esemény a munkahelyeteken, akkor a catering szolgáltatást most meg tudjátok nyerni a rádió egy gong segítségével. Csapatommal csapatom, ezt az üzenetet küldjétek most a 29 414 020-as SMS Viber számunkra. Akit pedig visszahívunk, neki csak annyi a dolga, hogy felvegye a telefont és mondja, hogy csapatom a csapatom.

rádió, egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ami az időjárásunkat illeti, sajnos egy mediterrán ciklon határozza meg a következő napok időjárását. Érkezik a csapadék, és a délutáni órákban igen nyugat-délnyugat felől fokozatosan vastagszik a felhőzet. Egyre többféle alakulhat ki eső zápor. Most 20-21 fok van, ez lesz a csúcs is, és a hétvégén is egyébként 20-21 fokos csúcsokkal számolhatunk, de kiadós esőre is számítani kell a holnapi napon, illetve a hétvégén mind a két nap esett az eső. Dead Dance, Lady Gaga-val megyünk tovább itt a Daily Mix-ben.

0: Ez a Rádió egy gong és a Daily Mix. Autósok, figyelem, néhány közlekedési információra hívom fel a figyelmeteket.
1: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
0: Az M5-ösön több helyen is forgalomkorlátozásra kell készülni, na meg új terelést építettek ki Kecskemét térségében a 86-os 93-as kilométerek között. Budapest felé a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Szeged felé a belső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál dolgoznak az útépítők, a 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra készüljetek. Kecskemét Kossuth lakótelep város részén kábelt fektetnek a 78-as és 80-as kilométerek között, a félútpályát zárták le. És baleset miatt a 442-es főúton Cegléd és Nagykőrös között az 5-ös kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Balesetmentes közlekedést mindenkinek! Jön

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúszuperek a számok azért.
2: Imádom a zenéket, feldobja a napomat, napunkat, itt pont munka közben hallgatunk benneteket, úgyhogy nagyon élvezzük a műsort.

Klub és dance slágerek Mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en. Minden délben. 2 órán keresztül. Rádió 1 gong.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
1: És megint csörög valakinél a telefon.
2: Csapatommal csapatom.
1: És ott csörög a telefon egy hölgynél. Faragó Miklós vagyok, ki van a vonalban? Szia!
2: Jaj, bocsánat, egy pillanat. Görög Krisztina vagyok.
1: Krisztina, üdvözlöm. Hát utolértük, és nagyon jól felvette a telefon még ebben a hangzavarban is. Valami ebédlőben van?
2: Igen, éppen ebédele.
1: Ó, mit eszik? Mi az ebéd?
2: Csürökleves volt.
1: És második féle is van?
2: Hát az igen, az is volt, az ilyen sültelet volt, már megettük.
1: Na, hol van ilyen finom menza egyébként? Vagy ez ilyen menza?
2: Pizzériában voltunk.
1: Jó, oké. És ez volt az ebédszünet most? Ebédszüneten voltak?
2: Igen.
1: És mit dolgoznak? Mivel foglalkoznak? Vagy mivel foglalkozik ön?
2: Hát most a pároméknál voltunk, öntársnál dolgozik, és akkor onnan jöttünk el enni.
1: Mekkora a csapat, akikkel elvinnék a fődíjat, és egy csapatépítő tréningen beváltanák majd ezt a 100.000 forintos catering szolgáltatást? Öten?
2: Igen.
1: Ha már így jól laktak, akkor van még egy jó ajánlatom. A jövő héten a Finom Ease Drive jó voltából páros menüt is fogyaszthat.
2: Ó, nagyon szépen köszönjük.
1: Mondhatni, jövő hétre az egyik nap megvan az ebéd, ugyanis ez a garantált óra nyeremény, Krisztina. Gratulálok, és hát a fődíj sorsoláson, hogy ma lesz délután 4 és 5 között, a kalapba került a neve.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Hamarosan 13 óra, a híreket követően folytatjuk a Daily Mix második órájával, és a Daily Mix második órája Lady Gaga slágerrel indul. Ez lesz az Abracadabra.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom. A Rádió egy gond.

0: Szerezz egy jó pontot a főnöködnél és a kollégáidnál.
1: A te segítségeddel 100 000 forintos vendéglátás lehet a csapat közös nyereménye.
0: De te is megnyerheted a páros menü meghívást. Mindössze a beugró szavakat kell megjegyezned.
2: Csapatommal csapatom.
0: Csapatommal csapatom. A Rádió egy gongon. A Finom Eats Drive támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Állj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál, június 10-13, Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info, dejavufesztivál.hu.
6: Finom Eats, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finom Eats Drive, a szőlőfürtnél.
7: Gumicsere, autószerelés vagy műszaki vizsga. Intézzen mindent egy helyen, Kiskörösön és Kecelen. A Diós Guminál hatalmas személy és mezőgazdasági abroncsválasztékkal, profi szervizzel, valamint teljes körű műszaki és eredetvizsgával várjuk. Spóroljon időt és autózzon biztonságban. Nálunk az ügyfél az első. Részletek diósgumi.hu.
8: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
9: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
8: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
9: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
8: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
10: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
11: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
12: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
13: Ha jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink. Viszonteladóknak további kedvezmények.
14: Intersilver Cash & Carry. Élelmiszer.
15: Kattintson webshopunkra! Intersilver.hu.
16: Kavics felverődés, szélvédő csere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
17: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted élet. www.ginkokert.com.
18: 20%-os kuponnapok 4 napon át az Alföld áruházban. Szerdától szombatig 7000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk a törzsvásárlói kuponnal. Most érdemes beszerezni ruhát, cipőt, játékot, papírírószert vagy bármi mást az áruházi osztályokon. Szerdától szombat 16 óráig 20%-os akcióval várja az Alföld áruház.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Tart a felújítás a kecskeméti fürdőben, ismét megrendezték az Ovi kupát a városban, és a Jánoska eresztést Baján. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Javában tart a kecskeméti fürdő 50 méteres medencéjének korszerűsítése. A szakemberek jelenleg az új fix végfal kialakításán dolgoznak, emellett 20 új rajtkövet is telepítenek. A korábbi mozgatható végfal az évek során elhasználódott, ezért a biztonságosabb és tartósabb fix megoldás mellett döntöttek a szakemberek, írja a híres.hu. A felújítás első üteme várhatóan a hónap végére készül el, a nyár végén pedig az időmérő rendszert és a kijelzőt is korszerűsítik majd. A fürdő vezetése szerint az újításoknak köszönhetően több hazai és akár nemzetközi sporteseményt is rendezhetnek Kecskeméten. Boxolónak költözött óvodások és különleges zene fogadta a résztvevőket az idei Ovi kupán a kecskeméti Csokor utcai óvodában. A hagyományos sportnapon 16 óvoda több mint 160 gyermeke vett részt, akik futásban, távolugrásban és célbadobásban versenyeztek egymással, számol be róla a híres.hu. Ezúttal nem tüzet oltottak, hanem életet mentettek a szabadszállási tűzoltók. Egy kútba esett juhhoz riasztották az önkormányzati egységet, közölte közösségi oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az állat önerőből nem tudott kijutni, ezért a tűzoltók létra és kötél segítségével emelték ki a mélyből. A gyors és összehangolt mentésnek köszönhetően a juh sértetlenül megúszta az esetet. Három napon át ismét a hagyományoké és a közösségi élményeké a főszerep Baján. Szombat estig tart az idei Jánoska eresztés, amely színes programokkal várja a családokat és a turistákat, írja a Vármegyei Lap. A szervezők tárlatvezetésekkel, kézműves foglalkozásokkal, kvízestel, valamint koncertekkel és táncházzal készülnek több helyszínen is. A pénteki és szombati események főként a belváros terein és utcáin zajlanak majd, ahol a hagyományos művészzászló kiállítás is látható lesz. A rendezvény csúcspontja idén is a lampionos felvonulás és a Jánoska eresztés lesz, amikor Nepomuki Szent János szobrát csónakon viszik végig a Sugovicán. Többfelé számíthatunk záporral, zivatarra az előttünk álló napokban. A meteorológusok jelzése szerint ugyan nem lesz front felettünk, de Bács-Kiskunvár megyében is számíthatunk tehát csapadékra, sőt hétvégén egy mediterrán ciklon hatására már vihar is kialakulhat. Legtöbb 23 fok lehet térségünkben, és éjszakára 8-12 fokig hűlhet le a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: szórakozást. Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért.
1: Halló!
2: Én Király Andor vagyok a Rádió egy gongból. Úgy tudom, hogy játszani szeretne velünk.
1: Igen.
2: Ehhez hogy kellett volna fölvenni a telefont?
1: Én hülye csapatommal csapatom.
2: Így van.
1: Benéztem.
0: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
3: Did I give up way too easy? Did I give you way too much?

a rádió egy gonga, hogy csak igazi mai sláger megy. A Daily Mixben is folytatódik a csapatommal, csapatom játékunk. SMS-ben, Viberen ezt a két szót küldjétek el, ha szeretnétek nyerni páros menüt a Finomiz Drive jó voltából. A telefont is így vegyétek fel majd, hogy csapatommal, csapatom. És akkor a délutáni sorsoláson részt vehettek. 29-414-020 tehát az SMS Viber számunk. Még egy órán át a mikrofonnál Faragó Miklós, és hogy nézem a hétvégi előrejelzést, szükség lesz az esernyőkre, a vízálló cipőkre, és a szabadtéri programoknak nem kedvez ez a hétvége most. Zenében Kashmir-dalát játszom nektek, ez a Wild Ride.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. www.radioegygong.hu, online is hallgathatok minket. A hivatalos játékszabályzatokat is megtaláljátok az aktuális nyereményjátékainkról, és minden játékban 18 éven felettiek vehetnek részt. Többen érdeklődtetek, hogy mikor lesz a sorsolás, körülbelül, hát konkrétan 4 és 5 óra között sorsoljuk ki a mai nyereményünket és a heti fődíjat, a 100 000 forintot, amit majd a nyertes catering szolgáltatásra használhat fel. Úgyhogy még lehet játszani 16 óráig, addig még óranyereményeink is vannak, ahogy már említettem. És itt vannak az igazi mai slágerek. Alex Varen énekel, és ezt a dalt feleségének írta. A címe Ordinary, ezzel megyünk tovább itt a Rádió Gongon, a Daily Mixben. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me on.

Daily Mix a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben. 2 órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixben.

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A hétvégi időjárás nem kedvez a szabadtéri eseményeknek. Lakiteleken a Tisza Fesztivál lett volna holnap, de a szervezők meghozták a döntést, hogy egy új időpontban rendezik meg majd az eseményt. Az ausztrál DJ Cyril pedig majd jövő héten érkezik Magyarországra a Rádió egy születésnapi partijára. Still into you, ezt a dalt játszom most nektek.

Ez a Daily Mix minden délben, 2 órán keresztül. Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

A Rádió egy gongot hallgatjátok, egy közlekedési hír, 5-ös főút Kiskunfélegyháza térségében a 127-es kilométernél kábelvezeték bontása miatt ma 17 óráig több alkalommal 5-10 percre leállíthatják a forgalmat. Bármi rendkívülit látok, tapasztalatok, jelezhetitek nekünk a jól megszokott elérhetőségeken is. Mindjárt egy hallgatót hívok, csapatommal csapatom, így vegye fel a telefont és nyerhet. Ray Dalton énekel a Daily Mixben, ez a Blood Running.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon.
1: Csapatommal csapatom.
2: Ez az, így kell felvenni a telefont. Ki vette fel a telefon most? Én Faragó Miklós vagyok.
1: Parasztigedő Kata vagyok.
2: Kata! Hello. Hát van egy páros menüt, finom ízdrájv jó voltából, jó?

0: főosztályt.
1: A főosztály, és az hány szeméből áll?
0: 24.
1: 24. Na, hát ott akkor lehet egy jót lakmározni, vagy valami programmal összekötni. Mi, hova mennétek mondjuk el?
0: Kipróbáltuk most az UV minigolfot, uh-huh. arra is játszottunk, vagy abban a nyereményjátékban is részt vettünk, csak sajnos nem mi nyertünk. Nem tudjuk még mi a következő.
1: Hát az
0: majd kitaláljuk.
1: Biztos, hogy lesz rá lehetőség. Jó, Kata, akkor a nevedet a kalapba tesszük, és délután 4 és 5 között lesz, már ma lesz a sorsolás.
0: Rendben, köszönöm.
1: És
0: várjuk.
1: Legyél telefon közelben. Jó, még akkor is dolgoztok?
0: Nem.
1: Meddig tart a munkaidőm a nektek?
0: Péntek az egy rövidebb nap, kettőig.
1: Ez egy rövidebb. Jó, oké, reméljük, hogy utolérjük a nyertes, mert csak így nyerhet.
0: Rendben, oké, figyelni fogjuk.
2: Valahogy így kell. A játék folytatódik. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
1: Az izgalmak fokozódnak, hiszen már csak pár óra is kiderül, hogy kiviszi el a 100 000 forint értékű fődíjunkat. Én nem izgulok, Zsolt egy picit igen, azt látom rajta, hiszen nagy feladat vár rá, 16 és 17 óra között egy szerencsés hallgatót ki kell sorsolni és felhívni és közölni majd a jó hír, de már rutinos ebben az évek alatt és az elmúlt években rengetegszer megtette ezt, és rengeteg hallgatónak okozott örömöt. Remélem, hogy én is tudtam örömet okozni az óra nyerteseinek. Ezen a héten búcsúzom, Faragó Miklóst hallottátok, találkozunk jövő héten, és Taylor Swift dalával indul a következő zenei óránk itt a Rádió egy gongon. Az esernyőket keressétek elő, illetve az első kabátokat szükség lesz a következő napokban rá. Mindenkinek minden jót, viszont hallásra, sziasztok!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. Szerezz egy jó pontot a főnöködnél és a kollégáidnál. A te segítségeddel 100 000 forintos vendéglátás lehet a csapat közös nyereménye, de te is megnyerheted a páros menü meghívást. Mindössze a beugró szavakat kell megjegyezned. Csapatommal csapatom. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. A Finom Eats Drive támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
7: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
8: Úgy is tett.
9: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
10: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
12: Gyereknapi hétvége az UVR élmény arénában.
13: Az UVR élmény arénában.
12: Kézműves foglalkozás, ugrálóvár, arcfestés, UV hajponás, UV minigolf és VR szabaduló szobákkal is várunk. Foglald le helyed még ma www.uvrélményaréna.hu.
14: Szuper hűsítőre vágysz? Irány az Andi fagyizó Kecskeméten a Praktiker parkolóban. Csavart fagyi, jégkása és jeges kávé. Nálunk garantált a felfrissülés. Nyitva 9 órától este 8-ig, vasárnap 6-ig. Andi fagyizó. A te nyári kedvenced.
8: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretett

0: Tel várja Richter József és 70 főstársulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
4: Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
3: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
5: Bazar tavaszi bőrze a Juniperusban. Május 16-án szombaton reggel 8-tól 14 óráig várjuk Önöket kertészekkel és kézművesekkel. Pompás egynyári és évelő virágok, díszcserjék, díszfák, örökzöldek, konténeres gyümölcsfák, bogyos termésűek, hatalmas választékát kínáljuk. Varázsolja szebbé környezetét a Kefok ZRT Juniperus Park erdészetéből. Kecskemét, Márti Rok útja 88.
6: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, automosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket. Kecskemét, Matkói út 3, www.gumispet.hu.
7: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
8: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és a rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
9: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz nyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz nyár Career Roadshow következő állomásán, május 16-án, Lajos Mizsén, a Szamócás vásári forgatagban. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
10: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkokert.com.
11: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
11: Társadalmi célú reklám hangzott el.
13: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
14: Új támogatással segíti az iskolakezdést a Kiskunfélegyházi önkormányzat. Ismét lesz családi felvonulás Kecskeméten. Idén is lesz orgonák éjszakája. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. 40 ezer forintos iskola kezdési támogatást vezet be Kiskunfélegyháza önkormányzata a 2026-27-es tanévre, jelentette be Csányi József polgármester. A támogatást azok a helyi családok igényelhetik, amelyeknek gyermeke félegyházi általános iskola első osztályában kezdi meg tanulmányait. A segítség állami, egyházi és alapítványi fenntartású intézmények esetében is igénybe vehető. A jogosultság feltétele, hogy az egy főre jutó havi nettó jövedelem ne haladja meg a 400 ezer forintot. Az igényléseket július 1-től várják a polgármesteri hivatal szociális osztályán. Az utalványokat pedig helyi papírírószerboltokban lehet majd felhasználni szeptember végéig. Újra közös családi felvonulásra várják a kecskemétieket május 23-án a belvárosban. A Gyermekeink, a Kincseink elnevezésű programon a családok feldíszített babakocsikkal és kismotorokkal vonulhatnak végig a kiskörúton. A szervezők idén két témában várják a kreatív ötleteket, a résztvevők Pünkösdi királylány és királyfi, valamint vízipók, csodapók hangulatban dekorálhatják járműveiket, írja a keol.hu. A felvonulás délután indul a Városháza elől, majd köszöntőkkel és eredményhirdetéssel folytatódik a nap. A legötletesebb díszítések készítői ajándékutalványokat és külön díjakat nyerhetnek. Idén is lesz Orgonák éjszakája, a május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az Orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
15: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokban fönn a karzaton eldugva van 90%-ban ez a hangszer.
14: Többfelé számíthatunk záporral, zivatarra az előttünk álló napokban. A meteorológusok jelzése szerint ugyan nem lesz front felettünk, de Bács-Kiskunvár megyében is számíthatunk tehát csapadékra, sőt hétvégén egy mediterrán ciklon hatására már vihar is kialakulhat. Legtöbb 23 fok lehet térségünkben, és éjszakára 8-12 fokig hűlhet le a levegő.
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi, ma is lágermegy.

Hello, péntek délutáni túlélők! Itt a Rádió egy Gong, Kormos Zsolt vagyok. Végre megérkeztünk a hétvége kapujába, az óra pedig hajszál pontosan 14:10 mutat. Szeretettel köszöntöm a kecskeméti, nagykőrösi és csongrádi hallgatóinkat, és persze mindenkit, aki a világhálón keresztül tolja velünk a Rádió egy Gongot. Érezni a levegőben azt a tipikus pénteki lüktetést. Sokan még dolgoznak, de fejben már mindenki a hétvégére hangol. És ha már hangolódás, ma nem csak ígérgetünk, hanem konkrétan mi álljuk a hétvégi alapozót. Folytatódik a Csapatommal Csapatom, ahol a Finomids Drive jó voltából páros menüket szórunk szét. De figyeljetek, mert nem adjuk ingyen a szaftos falatokat. A feladat a következő: kapjátok elő a telefonokat, és küldjétek el nekünk SMS-ben vagy Viberen a 0620 9414 020-as számra a mágikus mondatot: Csapatommal Csapatom. Ha látod, hogy visszahívunk, eszedbe ne jusson halóval vagy tessékkel felvenni. Csak akkor nyersz, ha a telefonba azonnal bekiabálod: Csapatommal Csapatom. Aki ezt teljesíti, már is ehet egy jót a párjával, és ami a legfontosabb, bekerül a 17 óra előtti nagy fináléba. Ott pedig már nem apró pénz a tét, egy 100 000 forint értékű catering szolgáltatást sorsolunk ki. Gondolj csak bele, mekkora király leszel, ha te viszed be a hétfői ebédet az egész irodának, vagy ezzel szerzel jó pontot a főnöknél egy spontán céges bulin. Újakat a billentyűzetre, jelmondat a fejbe, és maradjatok a közelben, mert nem sokára tárcsázunk. Rövidesen jövök egy kis hétvégi programdömpinggel is, nehogy otthon unatkozzatok. A folytatásban pedig itt van David Guetta, One Republic és az I Don't Wanna Wait. Let's make

Kezedben a telefon? Akkor rajta! Mostantól várjuk a jelentkezésedet! Csapatommal csapatom! A Rádió egy gongon!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ha valaki azt hitte, hogy Kecskemét és környéke ezen a hétvégén pihenni fog, az nagyot tévedett. Olyan kínálatunk van, hogy győzzétek szusszal. Ma este, ha egy kis léleksimogatóra vágytok a hétvégi hajtás után, irány a Kecskeméti Evangélikus templom, 6 órától a Bács-Kiskun vármegyei Oktatókórház Medrigál kórusa lép fel. Szabó Sándor karnagy vezénnyel, zongorán pedig Pápai Béla kísér, a minőség tehát garantált, érdemes odafigyelni rájuk. Holnap, azaz szombaton pedig választani is nehéz lesz. A főtéren robban a Felnézek turné, egy ingyenes zenei fesztivál, ahol többek között Olá Gergő is tiszteletét teszi. Aki bírja a jó hangokat és a szabadtéri bulit, ott a helye. Ha viszont inkább kimozdulnátok a városból, Lajos Mizsén az iskolatónál vár a Szamócás vásári forgatag. Holnap délelőtt 10 órától egész napos pörgés, koncertek és az a hamisítatlan vásári hangulat, amit annyira szeretünk. És ne feledjük a természetbarátokat sem. A muzsikál az erdő két napon át szól. Holnap a Hetényegyházi Nyíri erdőben, vasárnap pedig a Tőserdő festői környezetében élvezhetitek a kultúra és a fák találkozását. De mielőtt teljesen elvesznétek a hétvégi tervekben, jöjjön a legfontosabb dolog. A sok program mellé kell a kaja is, mi pedig már is adjuk. 0629-414-020 már is küldheted SMS-ben vagy Viberen a csapatommal csapatom üzenetet. Ha visszahívlak és ezzel az ikonikus mondattal veszed fel, már is tiéd a páros menü, és karnyújtásnyira kerülsz a 100 000-es fődíjtól. Na ki akar a főnök kedvence lenni? Hajrá, írjatok! Én pedig indítom következő igazi mai slágerünket. Jön, Daddy!

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj Örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Csirkeszárny a legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
10: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most! Rádió 1!

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Itt a rádió egy gong, 7:30 perccel. Reggel sokan kérdezték a piacon, hogy érdemes-e már kitenni a muskátlikat, vagy még várjunk. Ebben ma még az égiek is egy kicsit bizonytalanok. Délután még sok lesz a felhő felettünk, de azért a nap is kikacsint ránk. Záporok, zivatarok bárhol befigyelhetnek, néhol jégesővel fűszerezve. Tehát a 18 fokos melegben egy hirtelen égi zuhany bármikor lehűtheti a kedélyeket. Holnap egy mediterrán ciklon rontja el a bulit, borongós idő, kiadós eső és 12 valamint 24 fok közötti szórás várható. Vasárnapra is marad a csapadék, de délutánra nyugat felől már szakadozik a felhőzet, a csúcs pedig 23 fok körül alakul. A hétvégén tehát a gumicsizma és a napszemüveg is legyen kéznél. Igazi tavaszi káoszra készüljetek. Az időjárás után nem sokára jövök az útinfókkal, a folytatásban pedig itt van Kygo, OneRepublic és

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert

Felejtsd el a mesterséges intelligenciát, most csak a memóriát segít. Mindössze két szó. Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon.

0: Balé!
1: Itt a Rádió egy Gong, 3:43 múlt 3 perccel. Aki most az M5-ösen próbálna sietni a hét vége felé, annak van egy rossz hírem. Az M5-ösen a 74-es kilométernél Kecskemét északnál zajlik az élet. A lehajtóág zárva, Röszke felé pedig sem le, sem fel nem juthattok. A 73-as és a 76-os kilométer között 60-as tábla és szűkített sávok tesztelik az idegeket. Az elkerülőn a 81-esnél belső sávzárás van, a 86-os és a 93-as kilométer között pedig új terelés. Budapest felé a leállósávon, Szeged felé pedig az ellenkező oldalon halad a forgalom. Vigyázzatok, a Kecskemét délcsomópontban Szeged felül nem tudtok lehajtani. Úgyhogy csak óvatosan a gázpedállal, inkább érjetek oda 5 perccel később, de egyben. Nem sokára jövök a következő játékosunkkal, és egy komoly ígérettel a következő órára. A folytatásban Ed Sheeran és Justin Bieber közös felvételei.

0: Edzős ebben a dohányboltban, vagy a hivatalos etetőmester címre pályázol?
1: Hát a hangulat felelős.
0: És közben etetőmester is lehetsz, mert bekerültél a fődíj sorsolásba. 5 óra előtt fogjuk sorsolni a fődíjunkat egy 100 000 forint értékű catering, amivel te lehetsz a hétvége, illetve a hétfő
1: királya. Nagyon jó.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, tovább nem is zavarlak munka közben. Jó munkát kívánok és sok
1: szerencsét.
0: Köszönöm
1: szépen.
0: Szegény vevő pedig közben csak áldogált. Na nem baj, a folytatásban reklámmal és hírekkel megyünk tovább, a következő órát pedig Lady Gaga és a The Dead Dance indítja. Talán már mondanom sem kell, jön az utolsó lehetőség, hogy ti is bekerüljetek a fődíj sorsolásba.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon. Szerezz egy jó pontot a főnöködnél és a kollégáidnál. A te segítségeddel 100 000 forintos vendéglátás lehet a csapat közös nyereménye, de te is megnyerheted a páros menü meghívást. Mindössze a beugró szavakat kell megjegyezned. Csapatommal csapatom. Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon. A Finom Eats Drive támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
7: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
8: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
9: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
10: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
9: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
10: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
11: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
12: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
13: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
14: Alapozza a nyár a plazmaadással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak egy új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával, életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
15: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
16: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltoferrágó tabletta.
17: A magas vastartalmú Maltoferrágó

0: hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
1: Malta Ferrágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Dejavű Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10 és 13 között Szegeden. Florida, Timbaland, Cascada, Dual Limited, Snap, Bonnie Tyler, Venga Boys és még sokan mások. Négy nap, négy évtized, végtelen emlék. Szállj be most az időgépbe. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
3: Vadász, IASZ, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
4: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
5: Finomít. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
6: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
7: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
8: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 főstársulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
9: Reklámot hallottak.
10: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
11: Tart a felújítás a kecskeméti fürdőben, ismét megrendezték az Ovi kupát a városban, és a Jánoska eresztést Baján. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Javában tart a kecskeméti fürdő 50 méteres medencéjének korszerűsítése. A szakemberek jelenleg az új fix végfal kialakításán dolgoznak, emellett 20 új rajtkövet is telepítenek. A korábbi mozgatható végfal az évek során elhasználódott, ezért a biztonságosabb és tartósabb fix megoldás mellett döntöttek a szakemberek, írja a hírös.hu. A felújítás első üteme várhatóan a hónap végére készül el, a nyár végén pedig az időmérő rendszert és a kijelzőt is korszerűsítik majd. A fürdő vezetése szerint az újításoknak köszönhetően több hazai és akár nemzetközi sporteseményt is rendezhetnek Kecskeméten. Boxolónak költözött óvodások és különleges zene fogadta a résztvevőket az idei Ovi kupán a kecskeméti Csokor utcai óvodában. A hagyományos sportnapon 16 óvoda több mint 160 gyermeke vett részt, akik futásban, távolugrásban és célbadobásban versenyeztek egymással, számol be róla a hírös.hu. Ezúttal nem tüzet oltottak, hanem életet mentettek a szabadszállási tűzoltók. Egy kútba esett juhhoz riasztották az önkormányzati egységet, közölte közösségi oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az állat önerőből nem tudott kijutni, ezért a tűzoltók létra és kötél segítségével emelték ki a mélyből. A gyors és összehangolt mentésnek köszönhetően a juh sértetlenül megúszta az esetet. Három napon át ismét a hagyományoké és a közösségi élményeké a főszerep Baján. Szombat estig tart az idei Jánoska eresztés, amely színes programokkal várja a családokat és a turistákat, írja a Vármegyei Lap. A szervezők tárlatvezetésekkel, kézműves foglalkozásokkal, kvízestel, valamint koncertekkel és táncházzal készülnek több helyszínen is. A pénteki és szombati események főként a belváros terein és utcáin zajlanak majd, ahol a hagyományos művészzászló kiállítás is látható lesz. A rendezvény csúcspontja idén is a lampionos felvonulás és a Jánoska eresztés lesz, amikor Nepomuki Szent János szobrát csónakon viszik végig a Sukovicán. Többfelé számíthatunk záporra, zivatarra az előttünk álló napokban. A meteorológusok jelzése szerint ugyan nem lesz front felettünk, de Bács-Kiskun vármegyében is számíthatunk tehát csapadékra, sőt hétvégén egy mediterrán ciklon hatására már vihar is kialakulhat. Legtöbb 23 fok lehet térségünkben, és éjszakára 8-12 fokig hűlhet le a levegő.
12: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
13: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió 1 Gong.

Ez a Rádió 1. Gong. Hello, Kecskemét, Nagykőrös és Csongrád. 9 perccel múlt 3 óra, és a hangulat a felhők ellenére is kezd egyre forróbb lenni itt a stúdióban. Kormos Zsolt vagyok, szerintem már észrevettétek, hogy totál benne vagyunk a sűrűjében, és bízom benne, hogy senki nem tette messzire a telefonját, mert a csapatom a Rádió 1 gongon, akcióban most kapcsolunk rá igazán a páros menük osztására. A recept egyszerű, de a fegyelem fontos. Pötyögjétek be a 0629-414-020-as számot, és küldjétek el a jelmondatot. Csapatommal csapatom. Akár SMS, akár Viber, a lényeg, hogy bent legyél a kalapban. De vigyázzat, akit visszahívunk, annak nincs halló, meg kibeszél. A telefont azonnal a jelmondattal kell felvenni. Ha ez megvan, már is tiétek egy páros menü, és ami még ennél is komolyabb, fix helyetek lesz a 17 óra előtti nagy sorsolásban. Ott már 100 000 forint értékű a tét. Jöhetnek az üzenetek, én pedig nem sokára egy olyan sztárpletykával érkezem, ami után rájöttök, hogy a hírnév és a konyhaművészet nem mindig jár kéz a kézben. Addig is itt van következő igazi mai slágerünk, Bibi Rexa és a New Religion.

Itt a Rádió egy gong, 4:30 lesz, 11 perc múlva. Biztos hallottátok, mekkora porfelhő kavarodott a napokban az egyik legfelkapottabb hollywoodi étteremben. A főszereplő nem más, mint a mindenki által imádott, kristálytiszta hangú popdíva Ariana Grande. A városi pletyka szerint az énekesnő, aki egyébként híresen szigorú vegán étrendet követ, egy hosszú stúdió munka után tért be a törzs helyére, de ami ott fogadta, attól még az ő hangterjedelme is az egekbe szökött. Történt ugyanis, hogy a rendelt salátája és a speciális biotálja nem volt elég bio, vagy legalábbis nem úgy nézett ki, ahogy ezt a nagykönyvben megálmodta. Ariana állítólag akkora patáliát csapott, hogy még a szomszédos asztaloknál is megállt a villa a levegőben. A dolog vége pedig az lett, hogy miközben a pincérek sűrű elnézések közepette próbálták menteni a menthetőt, az énekesnő saját stábja titokban a hátsó ajtón keresztül hozatott neki egy komplett, bűnös, gyors éttermi menüt, mert a nagy egészségtudatosság közepette egyszerűen elgurult a gyógyszere a farkaséségtől. Nálunk ilyen drámára semmi szükség. Ha inkább ennél egy jót ahelyett, hogy jelenetet rendeznél a munkahelyi menzán, akkor itt a lehetőség. Ráadásul az utolsó. Kapd elő a mobilod, és küldd el a jelmondatunkat. Csapatommal csapatom. Várom az üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számon. Ha pedig visszahívlak, haló helyett azonnal kiabáld be, hogy csapatommal csapatom. De azt se feledjétek, hogy ezzel már csak egy lépésre vagytok a 100 000-es fődíjtól, amivel ti lehettek a melóhely koronázatlan királyai. Nem sokára tárcsázunk, legyetek résen, a folytatásban pedig itt van David Guetta és a Baby Don't Hurt Me.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dómtérre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
2: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodajco.hu weboldalra. Omoda és Gyéko, alap az extra.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Gyéko 7 szuperhibrid.
8: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
7: Irány az Osan, spórolj okosan!
9: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
10: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és a rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
11: Finomíts. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
12: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, 5 perccel járunk 3:30 után. Ma délután már csak egyetlen kérdés kering. Elmoshatja-e az eső a hétvégi kerti sütögetést? Sokan már bepácolták a húst, de a tekintetüket az égre szegezik. Ne is húzzuk az időt, lássuk, mennyi az esély a megúszásra. Ma még tartja magát a tavasz, de a felhők már gyülekeznek. Bármikor leszakadhat az ég, és néhol jégeső is beköszönhet a 18 fokos meleg mellé. A zivatarok alatt tehát hirtelen lehűlésre kell készülni. Ami a hétvégét illeti, holnap egy mediterrán ciklon veszi át az irányítást. Borongós, esős napunk lesz. A hőmérséklet tághatárok között 12 és 24 fok között mozog majd. Vasárnapra sem vonul el teljesen a szürkeség, továbbra is szükség lesz az esernyőkre, bár délután már szakadozni kezd a felhőzet. Az északnyugati szél olykor viharos lesz, a csúcsérték pedig 23 fok körül alakul a térségünkben. A grill party tehát a fedett részeken érdemes tartani. A kedveteket viszont ne hagyjátok elázni. Itt egy igazi mai sláger, ami minden felhőt elűz. Martin Garrix és a Told You So.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: Hit Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: I'm Dua Lipa.
0: Csak mai sláger megy. Radio 1.

0: Itt a Rádió egy gong, 3:44 lesz 2 perc múlva. Az M0-ás autóút déli szektorán, Dunaharaszti térségében, a Kis-Dunahídon az M1-es felé egy kis teherautó és egy kamion ütközött össze. A 22-es kilométernél már minden sáv járható, de az időközben kialakult több mint 6 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Az ellenkező oldalon a bámészkodók és az erős forgalom miatt alakult ki 8 kilométeres torlódás. Kiskunfélegyháza térségében a 127-es kilométernél legyetek nagyon figyelmesek, 5 óráig még bármikor jöhet egy 5-10 perces teljes leállítás kábelbontás miatt. Vigyázzatok egymásra, tartsátok a követési távolságot, nem sokára jövök a játékkal, ahol akár 100 000 forintot is érhet a figyelmetek. Addig is következik Szemfeld és a Stronger.
1: I find my way through the darkness.

0: van a csapatom?
1: Így kell ezt csinálni. Szia Helga, Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Tökéletes Szerbus. Volt. Nyugalom, a neheze megvolt. Tudtad a jelmondatot, most már hátradőlhetsz, és elképzelheted, ahogy a kollégák vállon visznek körbe.
0: Nagyon szuper, megint örülök.
1: Bekerültél a fődíj sorsolásba, és tiéd ez a dupla menü is. Mit gondolsz, ha megnyernéd a fődíjunkat a főnöködnél, érne egy plusz szabad napot, vagy legalább egy elnézőbb mosolyt a következő késésnél?
0: Plusz szabad napot biztos, hogy nem, de nagyon jól éreznénk magunkat.
1: Szurkolok nektek, sok szerencsét kívánok, a következő órában fogjuk sorsolni a hatalmas fődíjunkat, de ahogyan mondtam, a menü már a tiéd.
0: Jó, szépen köszönöm.
1: Egy újabb páros menü kipipálva, de a java még hátra van. A következő órában jön a mindent eldöntő fődíj sorsolás, és hozok egy sztorit egy sportolóról, aki többet költött vacsorára, mint mi egy év alatt kocsira. Nem sokára sorsolunk, a folytatásban pedig rövid reklám és a hírek után érkezik Norma Jean Martin igazi mai slágere, az Out of My Head.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Csapatommal csapatom a Rádió 1 Gongon. Szerezz egy jó pontot a főnöködnél és a kollégáidnál. A te segítségeddel 100 000 forintos vendéglátás lehet a csapat közös nyereménye. De te is megnyerheted a páros menü meghívást. Mindössze a beugró szavakat kell megjegyezned. Csapatommal csapatom. Csapatommal csapatom a Rádió 1 Gongon. A Finom Eats Drive támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
6: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
7: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
8: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
9: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok! Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csapd le rájuk most kedvezményesen! Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
10: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
11: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
12: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammára.

0: Átvesszük. Kecskemét Szent István körút 24, Pipoparc Kft.
1: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
2: Festool Roadshow Kecskeméten. Május 20-án a Molnár Fatelep parkolójában a Klebersberg Kuno utca 33 szám alatt várjuk a minőségi szerszámok iránt érdeklődőket. Próbálja ki élőben a legújabb profi gépeket és kiegészítőket a precíziós vágástól a falcsiszolásig. Tesztelje a Festool újdonságait és akár egy értékes Festool szerszámgépet is nyerhet. Találkozzunk május 20-án. Kisgéponline.hu.
0: Gumicsere, autószerelés vagy műszaki vizsga. Intézzen mindent egy helyen, Kiskörösön és Kecelen. A Diós Guminál hatalmas személy és mezőgazdasági abroncsválasztékkal, profi szervizzel, valamint teljes körű műszaki és eredetvizsgával várjuk. Spóroljon időt és autózzon biztonságban. Nálunk az ügyfél az első. Részletek diósgumi.hu.
3: Gyereknapi hétvége az UVR élmény arénában. Kézműves foglalkozás, ugrálóvár, arcfestés, UV hajponás, UV minigolf és VR szabaduló szobákkal is várunk. Foglald le helyed még ma www.uvrélményaréna.hu.
4: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket. A keddi Cargo Start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
5: Szia!
6: Hello!
5: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
6: Bonjour!
7: Hola!
8: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
5: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
8: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
9: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, automosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket. Kecskemét, Matkói út 3, www.gumispet.hu.
10: Éhes vagy? Pizza? Vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. Localepizza.hu.
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
12: Kecskemét, Napsugár utca 2.
11: Beszélsz ki autóbontó.
13: Reklámot hallottak.
14: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
15: Tart a felújítás a kecskeméti fürdőben, ismét megrendezték az Ovi kupát a városban, és a Jánoska eresztést Baján. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Javában tart a kecskeméti fürdő 50 méteres medencéjének korszerűsítése. A szakemberek jelenleg az új fix végfal kialakításán dolgoznak, emellett 20 új rajtkövet is telepítenek. A korábbi mozgatható végfal az évek során elhasználódott, ezért a biztonságosabb és tartósabb fix megoldás mellett döntöttek a szakemberek, írja a híres.hu. A felújítás első üteme várhatóan a hónap végére készül el, a nyár végén pedig az időmérő rendszert és a kijelzőt is korszerűsítik majd. A fürdő vezetése szerint az újításoknak köszönhetően több hazai és akár nemzetközi sporteseményt is rendezhetnek Kecskeméten. Boxolónak költözött óvodások és különleges zene fogadta a résztvevőket az idei Ovi kupán a kecskeméti Csokor utcai óvodában. A hagyományos sportnapon 16 óvoda több mint 160 gyermeke vett részt, akik futásban, távolugrásban és célbadobásban versenyeztek egymással, számol be róla a híres.hu. Ezúttal nem tüzet oltottak, hanem életet mentettek a szabadszállási tűzoltók. Egy kútba esett juhhoz riasztották az önkormányzati egységet, közölte közösségi oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az állat önerőből nem tudott kijutni, ezért a tűzoltók létra és kötél segítségével emelték ki a mélyből. A gyors és összehangolt mentésnek köszönhetően a juh sértetlenül megúszta az esetet. Három napon át ismét a hagyományoké és a közösségi élményeké a főszerep Baján. Szombat estig tart az idei Jánoska eresztés, amely színes programokkal várja a családokat és a turistákat, írja a Vármegyei Lap. A szervezők tárlatvezetésekkel, kézműves foglalkozásokkal, kvízestel, valamint koncertekkel és táncházzal készülnek több helyszínen is. A pénteki és szombati események főként a belváros terein és utcáin zajlanak majd, ahol a hagyományos művészzászló kiállítás is látható lesz. A rendezvény csúcspontja idén is a lampionos felvonulás és a Jánoska eresztés lesz, amikor Nepomuki Szent János szobrát csónakon viszik végig a Sugovicán. Többfelé számíthatunk záporral, zivatarra az előttünk álló napokban. A meteorológusok jelzése szerint ugyan nem lesz front felettünk, de Bács-Kiskunvár megyében is számíthatunk tehát csapadékra, sőt hétvégén egy mediterrán ciklon hatására már vihar is kialakulhat. Legtöbb 23 fok lehet térségünkben, és éjszakára 8-12 fokig hűlhet le a levegő.
6: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most Rádió 1 Gong.

Ez a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. 10 percen múlt 4 óra, hölgyeim és uraim, ez már hivatalosan is a célegyenes. Kormos Zsolt vagyok, Kecskemét, Nagykörös, Csongrád és az egész környék. Szeretettel köszöntelek benneteket, és higgyétek el, már tényleg érdemes maximumra tekerni a hangerőt, mert megérkeztünk a mai műsor utolsó, mindent eldöntő órájához. Itt már nem babra megy a játék, sőt, nem is páros menüre. Még ebben az órában kisorsoljuk a hét abszolút szerencsését, aki egy 100 000 forint értékű szolgáltatást nyer. Nem egyszerű vacsora, ez egy komplett gasztro élmény, amivel te lehetsz a melóhely hőse, vagy a családi összejövetel sztárja. De addig sem hagyunk titeket szárazon, a városi pletykák mellett kitekintünk a nagyvilágba is. Jön egy történet a futballvilág egyik legnagyobb fenegyerekéről, aki egyetlen este alatt elszórt egy kisebb vagyont egy étteremben, méghozzá olyan indokkal, amitől még a sokat látott pincérek álla is leesett. És már indul is egy igazi mai sláger, Kashmir, meg a

0: Gábor. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió Egong 1:45, és ahogy ígértem, jöjjön egy kis betekintés abba a világba, ahol a pénz nem számít, csak a kényelem. Van az a szintű gazdagság, ahol a józanész már régen kiszállt a buliból. Itt van például Zlatan Ibrahimovic, akiről köztudott, hogy nem a szerénységéről híres. Az egyik elegáns párizsi étteremben Zlatan nem kevesebb, mint 20 000 eurót, azaz átszámítva, kerekítve 8 millió forintot hagyott ott borravalóként. És hogy miért? Hát nem a kaviár volt olyan különleges, és nem is az aranyozott steak. Azért volt ennyire bőkezű, mert a pincér kérdés nélkül tudta, hogy a focista kutyájának pontosan melyik márkájú és milyen hőmérsékletű ásványvíz jár a tálkájába. Ehhez képest a mi 100 000 forintos cateringünk talán földhöz ragadtabbnak tűnik. Ha beküldted ezen a héten a csapatommal csapatom üzenetet, és bekerültél a fődíj sorsolásba, akkor most már bármelyik másodpercben megcsörrenhet a telefonod. Rövidesen ránézünk a hétvége időjárására, a folytatásban pedig itt van Matt Sassari és az It Feels So Good.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Itt a Rádió egy gong. Nagyjából fél óra van hátra a mai műsorunkból, de mielőtt túl nagy reményeket fűznénk az esti kiülős programhoz, nézzük meg, hogy a pulóver mellé kelleni fog-e a gumicsizma vagy az esőkabát. Ma este még velünk marad a bizonytalanság. Kecskeméten, Csongrádon és Nagykőrös környékén bármikor kialakulhatnak záporok. Sőt, a zivatarokat néhol jégeső és viharos szél kísérheti. A holnapi napunk sajnos a borongásé lesz. Egy mediterrán ciklon miatt szinte egész nap számíthatunk kiadós esőre, amire a mezőgazdaságnak hatalmas szüksége van. A szélre és a váratlan záporokra tehát ma este és a hétvégén is tessék készülni. Rövidesen jövök a nap utolsó útinformációival. A folytatásban pedig itt van Tiesto és a The Business.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te! DejaVuFesztivál.hu.
3: Drága mennyasszonyok!
4: Sisi, már nem csak a mennyasszonyokhoz szólunk.
3: Igaz, mert a Sofia Loretta esküvői ruhaszalonban 500 négyzetméteren minden, de minden esküvői ruha egy helyen.
4: Mennyasszonyi ruha, vőlegényöltöny, koszorús ruhák, felnőtteknek, gyerekeknek és alkalmi ruhák örömszülőknek is. Minőség megfizethető áron, díjtalan ruhapróba. Sofia Loretta esküvői ruhaszalon.
3: Szeretettel várunk Kecskeméten a Szilkop mögött.
5: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán, május 16-án, Lajos Mizsén, a Szamócás vásári forgatagban. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
6: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és a rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
7: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Ez a Rádió egy gong. 3:45 lesz 5 perc múlva. Ilyenkor már mindenki az órát lesi, hogy mikor szabadul a melóból. Lássuk, merre érdemes indulni, ha nem akarsz a dugóban megöregedni. Az M5-ös autópályán továbbra is a 74-es kilométer, a rázós pont. A Kecskemét észak csomópont zárva, se le, se fel nem lehet jutni Röszke felé. A szűkített sávok miatt a 73-as és a 76-os kilométer között masszív araszolásra készüljetek. Az elkerülőn a 81-esnél és a 86-os, valamint a 93-as kilométer között is zajlik az élet. Sávelhúzások és sebességkorlátozások tesztelik a türelmet. És a legfontosabb, Kiskunfélegyháza térségében a 127-es kilométernél az utolsó munkálatokat végzik. De bármelyik pillanatban jöhet még egy újabb 5-10 perces forgalommegállítás a kábelbontás miatt. A jelszó, türelem, már tényleg majdnem otthon vagytok, ne kapkodjatok. Vezessetek óvatosan, és nem sokára jön az, amire mindenki egész délután várt. Tárcsázzunk, és átadjuk a 100 000 forintos fődíjat. Jó utat kívánok, a folytatásban itt van Why Don't We és a Fall In. Caught in the moment, not even thinking twice, everything's frozen.

0: Szia, Kormos Zsolt vagyok a Rádió egy Gong stúdiójából.
1: Szia, Barbie vagyok.
0: Szia, Barbie. Sietsz valahova?
1: Igen, dolgozom.
0: Dolgozol. Pont ezt akartam kérdezni, hogy vége-e már a mai munkának?
1: Nem, még egy kicsi van.
0: Oké, okay, akkor kitartás, de most egy nagyon jó hírt hoztam.
1: Igen, tudom.
0: Tudod?
1: Igen.
0: Akkor mondd el, hogy szerinted mi történik most?
1: Én nyertem meg a heti fődíjat.
0: Tökéletes a válasz. Így van, megnyerted a heti fődíjunkat. Kik azok a kollégák, akiket semmiképp nem hagynál ki ebből a lakomából?
1: Hát az összes kolléga benne lesz ebbe a csapatbuliba.
0: Elárulod nekem, hogy melyik cég csapatát erősíted?
1: Igen, DTD csomagfutárok vagyunk.
0: Hú, hát az nagyon kemény meló.
1: Igen, úgyhogy ránk félre kis lazít.
0: Szerinted mikor fog sor kerülni erre a kis irodai partira?
1: Hát minél hamarabb, mert már amúgy is tervezzük a bulit.
0: Lesz-e a kaja mellett egy kis tánc az asztalokon, vagy csak még?
1: Igen, minden lesz.
0: Minden lesz. Ha készülnek képek, én nagyon szívesen megnézném, illetve mindannyian nagyon szívesen megnéznénk majd a Facebookon.
1: Rendben, majd csinálunk videót.
0: Jó, oké. Küldd el. Köszönöm szépen. Akkor további nagyon szép napot kívánok.
1: Nem most is... már nagyon szép lesz. Köszönöm szépen.
0: Szerintem Barbie pont megérkezett valahova. Ahogyan mi is. A műsorunk végéhez. A folytatásban még egy igazi mai sláger. Jön Shawn Mendes és a Treat You Better. Utána indul a Rádió egy Live Mix. Velem legközelebb holnap 10 órától találkozhattok. És újabb nyeremények is várnak benneteket. További jó rádiózást kívánok mindenkinek. Szép estét, sziasztok!

0: A virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas. Munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
1: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
2: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
6: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyekcsípésre ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Mocskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszek egyetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy 5-ajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
11: Festool Roadshow Kecskeméten május 20-án a Molnár Fatelep parkolójában a Klebelsberg Kuno utca 33 szám alatt várjuk a minőségi szerszámok iránt érdeklődőket. Próbálja ki élőben a legújabb profi gépeket és kiegészítőket a precíziós vágástól a falcsiszolási. Tesztelje a Festool újdonságai is, akár egy értékes Festool szerszámgépet is nyerhet. Találkozzunk május 20-án. Kisgéponline.hu.
12: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, Flecken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
13: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Karrier Roadshow következő állomásán. Május 15-e 17-e között Kiskörösön a Város Alapítók Napja és Országos Rétes Fesztiválon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
14: Jó, óriási attrakció gyereknapon a Malom Központban. Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
15: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trendoptika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trendoptikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
16: Pizza vagy hamburger? Frissen sült vagy gyrosz? Egy katt és vacsora. Lokál pizza és grill. www.localepizza.hu.
17: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segít.

0: segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
1: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, automosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket. Kecskemét, Matkói út 3. www.gumispet.hu.
0: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
2: Kattintson webshopunkra, intersilver.hu.
3: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket. A keddi Cargo Start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! A Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki!
2: Laci!
3: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család!
0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
4: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
5: Mennyi napszemüveg, hello! A sikítás is?
6: Hello, hello!
5: Utolsó állomásunk, hello, jó reggelt, vagy jó délután!
6: Jó délután!
5: Jó délután, szia Juliska!
6: Hello! Hello,
7: Julcsi, hello!
5: Ferko, hello, derig
7: láttalak!
5: Igen, 3,5 percet szálltunk le a motorról konkrétan, úgyhogy...
7: Ki volt számolva?
5: Ez ki volt számolva?
7: Ez ki volt számolva?
5: Le is ülök.
7: Nem esik, vagy nem sokat esik. És jól vagyunk.
6: Nem igen. Esik, nem, 8-ra érte.
5: Nem volt teljesen szabályos az érkezésünk, azt kell, hogy mondjam. Olyan helyeken is motoroztunk, ahol nem lehet motorozni, de a lényeg, hogy 50-kor dokkoltunk itt a
7: hogy Kossuth téren. Szeretném mondani ugye a debreceni közterület fenntartónak és az összes olyan embernek, aki ebben érintett, hogy nem ezeket a droidokat keresitek, akik áthajtottak végig gyakorlatilag a gyalogúton.
5: De nagyon szép
7: mert
5: a tér.
7: Mert itt akartunk bejönni, itt a templom mögött, de oda vitt a GPS. Azt mondtuk, hogy most már akkor gyerünk, és szegény két biztonsági őr, vagy nem is tudom kik volt, a közterület felügyelők próbáltak megállítani, tudod. Mondtuk, hogy nagyon sietünk, de majd jövünk.
5: Nagy hiba. Ilyen, azt kell, hogy nem szabad lassítani.
6: Csak el kell ütni.
5: Én mondom fülös, hogy kapcsolj, meg, ne, nincs nekik oda, menj tovább, menj a kacsilát.
6: Hagyd nekik egy ötöst.
5: Nem, mert gyalog voltak, most mit csinálnak szegények, hát nem rohannak utána. Úgyhogy ott hagytuk őket és eljöttünk. De úgy nagyon nem izgulták túl a dolgot.
7: Igen, és igazából. Most jönnek, hogy azonnal bontsunk el mindent a francba, mert igen. Volt egy kis hiba. De itt vagyunk, ez a lényeg, gyerekek, a turné utolsó állomása. Négy nagyon jó napon vagyunk túl. Milyen lesz ma Debrecen?
5: Rock koncert.
8: A legjobb!
5: Ez na, az. Hát se vagy már szóvias azért, ott aztán így is van. Hello, drága debreceniek, így van, így, ez a turnénk utolsó állomása, és gyerekek, sehol nem vallottunk szégyent. Mindenhol brutális tömeg, tegnap is nagyon Dunaújváros tele volt a tér, tehát nagyon sokan voltak. Sopron kiállt a rossz idő próbáját, ugye kedden szegények, de hogy egyébként meg mindenhol, jó idő és sok ember, úgyhogy mi
7: azt
5: nagyon jól éreztünk
7: magunkat. Azt hittem ránk gondolsz, hogy kiálltuk a próbákat.
5: Hát és mi is kiálltuk a próbát, majd erről beszélünk egy később.
6: Kémeim jelentettek.
5: Jelentettek? Szóltak,
6: hát hogy... van egy stábtagunk, egy női stábtagunk, akit ti vegzáltatok mindenféle SMS áradat.
5: Igen, kicsit tegnap.
6: Kifújtátok a szüli 7 órát, úgy hallottam tegnap este.
5: Igen, azt beszéltük, az utolsó este már nem akarunk nagyon inni, mert hogy ne ígyunk már, mert már sok lesz, meg motorozunk, meg már menjünk inkább kocsival, meg jön az eső. És akkor kikértünk egy kör tegnap este egy Dunaújváros után, és akkor abban lett még egy kör. Aztán ittunk még egy kört, aztán még egy kört. Na, itt találtuk meg a Juditot SMS-ben.
6: Igen.
5: Szállt rá mindenki nagyon durván. Aminek a vége az lett, hogy egyik munkatársunk félmesztelenül táncolt a folyosón 11 órakor, vagy talán boxer alsóban.
7: Boxer alsóban.
6: A könyörgöm, mondd, hogy fotók vannak.
5: Vannak fotók.
6: Jó.
7: Nem mutatjuk meg senkinek, az Angel Mama című dalt énekelte.
5: Igen, úgyhogy ezt ma be kell rakni neki.
7: Úgyhogy ezt ma közösen meghallgatjuk, és hát a Szilárd, hogy nem mondjunk neveket, ugye a Szilárd, ő a folyosón ülve mosta a fogát, a másik kolléga hasra fekve ütötte a folyosónak a izét.
5: Mint a South Parkban.
7: Rögése, és közben pedig az a kolléga, akit nem nevezünk meg, ő pedig alsógatyában énekelte az Angel Mamát.
6: És te töltöttél még egy kört, szolgálatkézzel.
7: Ott már csak, videóztam.
5: Igen, ott ő már csak dokumentálta az eseményeket. Igen, dokumentálta az eseményeket, majd felszólt mindenki, hogy most már térjünk a szobába nyugovóra.
6: És mikor?
5: De csöndes volt egyébként, ilyen 11 órakor utána.
6: Hát elájultatok.
5: Elájultunk, igen, és aztán, hát mennyi most tartunk, ugye 300 kilométernél a mai adagban motorozva, és még innen egy 2250 haza. Feri, mire hazaér, megmotorozza ma a 600 kilométert.
6: Zuhé elkapott?
5: Volt egy kicsi, esett egy kicsit, de pont megálltunk ajánlni, úgyhogy nem volt vészes.
6: És innen ti még haza?
5: Persze, hát este 8-kor vége, és utána onnan még egy 2 órát autópályán. Pestig, hát neki hova megy, ugye?
7: Hát holnap esti fog az eső, érted? Hát mit csinálnánk itt?
6: Itt fog esni az eső, este 8-tól.
7: Na azért megyünk.
6: A roadshow végéig itt sütni fog a nap, de állítólag utána leszakad.
5: Ne, a Debrecen nem esik, előzzük, majd táncolunk valamit.
6: Táncolunk.
5: rituálisan eljátszunk valamit, nem, hogy ekkora tömeg nem
6: akar,
5: igen, nem akarja, hogy essen, akkor gyerekek, itt nem lesz igazából eső. Mennyi napszemüveg, te jó Isten, bírjátok nappal szemben? Jó színetek lesz estére.
6: Vagy fordítsuk meg a színpadot.
5: Álljunk át a másik oldalra? Jó, menjünk át a másik oldalra, akkor átmink a másik oldalra.
7: Ezt mindig így szoktuk csinálni, én úgy emlékszem. Igen? Szembe, hogy nektek nagyon sokáig rossz. Ugye?
5: Már közben
7: hogy
5: az nekünk
7: ügyből,
5: jó.
7: Igen, az ügyből kifolyólag, hogy a szemetekbe süt a nap. Ezt most már tudatosan így van. Igen. Tavaly voltunk, vagy tavaly előtt? Ki tudja megmondani Gáboron kívül?
1: Tavaly előtt voltunk.
5: De akkor szerintem nem rócsó volt, hanem akkor volt ez a tojásos balhé, amikor itt sütöttek tojást. Az volt, ugye? Az akkor egy őszi kitelepülés volt, és csak egy alkalmas történet. Itt született valami rekord, Guinness rekord kísérlet, hogy ez egy időben legtöbbet megsütött tojás, vagy mi volt, valami 10 000 tojást ütöttek föl.
6: Hányan kaptak szalmonella mérgezést?
5: Igen, kik lettek rosszul.
7: Nagyon rendesen odafigyeltek rá.
5: Igen.
7: Ránk is, meg a tojásrántottára is. Akkor voltunk 2 éve, és előtte mikor voltunk?
5: 22. De cukik vagytok, hogy ezt így tudjátok.
6: De nézzük valahol a fotó is.
7: De szép voltam még 22.
5: 22-s fotó, Feri?
7: Öcsém!
5: Muti, mennyit öregettünk? Sokat öregettünk?
7: Se ugyanúgy egy nézek ki sem. Egyébként. Nem? Másik volt a szemüvegem, ugyanilyen őszhajam volt.
5: Igen. 4 év alatt nem öregettél semmit?
7: Semmit. Masszor. Én most már beálltam. Az 50-ig öregettem, az utána csak szépülök.
6: Hoppacska!
7: Köszönöm nagyon. Köszi. Mindjárt meg csinálunk azt is.
5: Nyugodt. Adtuk a Julinak egy mikrofont, létszi, mert cseréltünk, és az enyém az meg. Mennyivel jobban szól ez, te jó Isten, hát, Atya Isten.
7: Igen. Igen. Azt ez... mondjuk baj, szerintem, hogy ez, minden mikrofon ugyanolyan jól szól. Mennyit ittatok ma?
2: Ma még csak egy sörnél járok, egy félnél.
7: Akkor ne így jár többet, ha ilyen hatással van rád.
2: Nincs semmilyen hatás.
4: Alapból ilyen.
5: Honnan jöttetek, srácok?
2: Debreceniek.
5: De ez nem mondott komolyan, nem úgy értem, hanem, hogy milyen iskola, vagy honnan megy.
2: Debreceni SC Beregszászi Pál.
5: Azért, mert látom, ilyen egyenpóló, vagy én nem is tudom, valamiben vagytok, vagy egyformában vagytok.
2: Ez nem az, táskában van.
5: Ja, táskában van.
2: Mit öltöztünk?
5: És ez egyetem, vagy mi ez?
2: Középiskolai.
5: Közép, aha.
2: Itt van a legnagyobb nagykövet, a Debreceni Szakképzési Centrum nagykövete vagyok, és ezt Vincének ki kellett emelnie mindenféleképpen.
7: De ez mit csinál egy ilyen nagykövet?
2: Egy ilyen nagykövetnek az a feladata, hogy a Debreceni Szakképzési Centrumot, az iskoláját hirdesse és megszeretesse.
7: És egyetlen normális embert nem találtak erre?
2: Itt vagyok, előtted. Ennél normálisabbat hova?
7: De azonnal lehet... beiratkoznék.
5: Lehet nektek iszogatni?
2: Már vége a műszaknak.
5: Ja, vége a műszaknak. Akkor mit lehet.
6: Tanultok?
2: Én szoftverfejlesztőnek tanulok, Vince pedig elektromos áramú.
8: Erős áramú elektrotechnikus.
2: Erős áramú villanyszerelőnek tanul.
5: Jó, jövök.
7: Nincs itt szakemberbe hiány. Nincs itt szakemberbe hiány, gyerekek. Van még valaki ebből az iskolából? Senki. Na, ott még egy hátul. Egy csaj, de ahogy meglátod benneteket...
6: Jó, ismerős, ezek szerint egy osztályba
7: mekkora járunk. Barátkozás van. És megérkezett Gáborunk is az utolsó helyszínre. Őt ugye, mint véres kardot mondanám, hogy hordozzuk körbe, de Gábor nem kell hordozni, mert ugye ő saját maga jön. Milyen volt az utad?
9: Tökéletes volt, csak 20 percet késtünk.
5: Ma?
9: Ma, de ez így összességében 440 kilométerre nem vészes.
7: Hát szerintem se.
5: 4.40 a napi adagod ma?
9: Eddig, mégis van egy 100-as még haza.
5: Azt a mindenit. Hát figyelj, elképesztő vagy. Mert már nem lepődünk meg, mert 10 éve így nyomod, tehát hogy ebben már nekünk semmi meglepő hát nincs.
9: Most így egy összesítés a hétre, a hazatéréssel együtt 1400 lesz.
5: 1400-at mész. Azt a mindenit.
6: Gábor betett az X-inkép szemeit, nem tudom.
5: Igen,
6: látod.
5: Gyönyörű. Igen, Gábor, az kell, hogy
6: olyan, mint a Dűne című filmben.
5: Igen, nagyon szép szemekkel készült.
7: Itt mellett egy kis srác így kis nézi a Gábort, úristen.
5: Igen.
7: Félelmetes a Gabi?
1: Nem.
5: Kicsit prodigy is vagy ma, de jó, tetszik. Igen. Tehát, hogy ez, nincs ezzel
7: mondjad.
10: Volt már ennél félelmetesebb haverom is, szóval én ilyen vasrácok a kísérője voltam sok évig, szóval ő még félelmetesebb volt, és hogy olyan látássérült volt egy életen át, hogy nem is tudta, hogy milyen egy szín, szóval új született látássérült ki, szóval volt.
7: És miért volt félelmetes neki is, ilyen vicces szeme volt?
10: Hát valójában viccesebb, még ijesztőbben.
7: Gabikán, bele kell húzzá, haver!
9: Na majd, ha megjönnek az újak, akkor majd.
6: Fehér szemek kellenek, így van. Rádió egyes logóval.
7: Megjönnek
5: az újak. Tényleg Rádió egyes logóval.
6: Az, akkor színe hasonló, nem?
7: Én mondtam neki valamelyik nap, hogy olyat csináltasson, ahol mi négyen állunk. Na hiszen tudod, a címlapfotónk, amit most csináltattunk, azt, ha rányomtatod, szerintem óriási sikere lesz.
6: A legnagyobb fám. Megint sok a gyerek.
5: Nagyon sok a gyerek. Gyerekek, ezt megállapítottuk egész héten, hogy valamiért ezen a héten a Rócson mindenki nagyon sok gyerekkel jön. Pedig azt mondjuk, hogy fogy a magyar, meg nem akar már szülni, meg így, meg úgy, meg nem tudom. Annyi gyerekkel találkoztunk a héten, hogy itt komoly párzási kedv jelentkezik az országban.
7: Nem most készültek.
5: Már nem, ti nem most készültetek, tehát én nem erre gondolok, de hogy nagyon sok fiatal, nagyon sok 6 éves, 8 éves, tehát hogy akik nem is gondoljuk, hogy hallgatják a műsort.
6: Lehet, hogy a szülők nem hallgatják, csak azért hozták ki.
5: Igen, vagy a szülők már nem hallgatják, csak a gyerekek hallgatják, de tényleg nagyon sokan van.
7: Anyu, hagyd kérdezze meg, hogy a nálad lévő két gyerek apuval, ők a tiéd?
1: Igen.
7: Hallgathatják ezt a rádió műsort?
1: Ne. Minden reggel ezt hallgatják.
6: Ezt küldjük az NMHH-nak.
5: Így van.
7: Ezekért mi 20 milliós büntetéseket kapunk, érted? Mégis átmegy. Hogy mondtad?
4: Semmi.
7: Szóval kapják.
5: Kapják csak, kapják.
6: Cifrább dolgokat látnak ők az interneten.
7: A te gyerekeid is hallgatják?
11: Igen, minden reggel.
7: Van olyan, amikor elkapcsolsz?
11: Néha.
6: Ilyen diszkrét kitérő válasz.
7: Van néha, igen. Van ilyen.
5: Amikor, hát... amikor a közszolgálati helyreigazítást beadtuk 7-kor a BDSM szexről, azzal nem okoztunk egyértelműen rosszatlan sikert a hallgatóink és a szülők táborában, de hát mit csináljunk, helyreigazított a közszolgálat.
11: Apa, azért mi kellett... az a bandás?
5: Igen, meg kellett mutatni. Igen.
6: Nézd, Feri, ott van előtted egy ember, akinek majdnem olyan a szakálla, mint a tied.
7: Szerinted miért jöttem ide?
6: Gondoltam.
7: Azt szeretném megkérdezni, hogy az a szín, ami a szakálladon található, az egy tudatos választás, vagy elrontottál valamit?
12: Maximálisan tudatos. Az asszony is itt van nem messze.
5: És ugyanilyen szakállal?
12: Teljes mértékben. A szakállal is ilyen színű, igen. Az a kemény.
7: Ezt miért csináltad? Ez piros, vagy ilyen pink?
6: Pink.
12: A pink az teljes mértékben. De most ez van.
7: Mit üzenünk a világnak ezzel?
12: Fessetek szakállat, nyugodtan.
7: Fessetek szakállat. Te a fia vagy? Elengeded a derekamat? Mert kicsim, köszönöm szépen.
5: Nem, zsebel, kizsebel. Jó, köszönöm az értékeidet. Ez a műsor. Papa befesti a szakállat, gyerek, kizsebel.
7: Büszke vagy a főnökre?
13: Igen.
7: És tudod, hogy miért festi a szakállát?
13: Igen.
7: És elárulod?
13: Nem.
6: Nagyon jó.
7: Óriási interjú volt, köszönöm, igen, szépen, de egyébként nagyon menő.
6: Kimosható a szín, színváltós, most erre az alkalomra lett rózsaszín.
12: Maradandó.
6: Maradandó.
7: Aha. És szoktál váltani? Tehát van világos, kék, sárga?
12: Volt kék, kékes, fekete, lila, padlizsán lila. Akkor narancssárga.
6: Na most a Telekom azt
5: egyébként, mondod. Igen, de egyébként miért ne? Ha belegondol az ember, miért lehet? Nem? Ritka egyébként, hogy valaki, hogy valaki ennyire festi, hogy ennyire sok színűre festi a szakállát, egyébként tök menő.
7: Munkahelyen örülnek?
12: Sőt, igénylik.
7: Sőt, ők kérik.
12: Hajszitek, ha nem. Lenő, megkérnek, hogy fessen vissza, mert igénytelen.
7: Ja, értem.
5: Ja, hogy az alapszín. Az alapszín a ronda, és akkor azt kérik, hogy fest be, inkább legyen valami.
6: Mivel foglalkozol?
12: Hát jelen pillanatban most szabadúszó vagyok, mondhatnám így is.
5: Milyen szépen mondtad, hogy munkanélküli vagy. Igen, ez jó. Ez nagyon jól hangzik, hogy szabadúszó vagyok. Igen. És a párod mit csinál? Ő mivel foglalkozik?
12: Velem együtt úszik.
5: Úsztok együtt. Jó.
7: Úszik. Hol úszik?
5: Jó mi ez a medence.
7: Nem vagy az? Nem, azt mondja, nem.
12: Mondanám, hogy a hajaszín alapján megtaláljátok, de még plusz két gyerekkel.
7: Ja, hogy egy festék, este egy festék volt, hát kinek hova jutott, hajra is, meg szakára.
6: Az övé még szárad.
12: Ez így igaz.
7: Jó, intim festés nincs.
12: Maradjunk egy baj, Kodzsák.
7: Jó, értettem.
5: Mert lett volna valami árnyalat, megnéztük volna, hát ha valami extra.
6: Na, mutass valamit.
5: Extra színben vagyunk, így van.
7: Szia.
14: Szia. Hoztam egy kis kókuszkockát, ajándékba elfogadjátok, ez a te recepted.
7: Isteni, de aranyos, ja, és annyira szar volt, hogy nem tudtátok megenni?
14: Ja, hát igen, de annyira nem világverő biztos, mint a tiéd, mert először csináltam, de hoztam egy
5: kis rajtunk kísérletezel?
7: Nagyon kedves, aranyos köszönjük vagy. Szépen.
5: Köszönjük. Istenem, köszönjük szépen, kókuszkockát kaptuk?
7: Kértek kókuszkockát?
5: Kókuszkocka. Kérsz
7: egyet?
6: Ki hozott még süteményt?
11: Igen.
7: Tessék.
6: Senki.
5: Igen, ki hozott még
7: bálinkát? Nem mérgezett. Tehát nem, hogy bennünket ki akarsz kírni.
14: A hippes bébi ételből nem.
7: Jó, nincs benne semmi. Akkor te kapsz egyet a tesóddal.
5: Igen, az milyen lenne, milyen durva lenne. Tudod, lenne egy ilyen merénylet ellenünk, hogy megvan mérgezve a sütében, odaadjuk egy kisgyereknek. Hat kisgyerek.
7: Adjál a tesódnak.
5: Hat kisgyerek került mérgezésre a kórházba Debrecenbe.
6: 3 hétig.
5: Jó, azért az összeset ne osztogasd el, Feri.
7: Nem, már ennyit adtam a két gyereknek.
5: Még 300 kilométert motorozunk, úgyhogy az egy kis kókuszkockát azért dobja hátra.
7: Szereted a kókuszkockát? Süttes anyukáddal.
5: Igazi rohadék. Na én ezt
7: tőled tanultam.
5: Köszönjük
7: nagyon. A dobozért majd gyere vissza.
5: Visszaadjuk a dobozt is. Itt vannak már ugye az eseménynek a kis támogató szponzora is, ahogy látom. Mindenki felpakolta a kis installációját. És kezdünk majd szerintem a festékes.
6: A héra játékos
5: festékes játéka kezdünk. És hát tegnap nagyon nagyot ment a Master Good játék, gyerekek. Nagyon magasra, és egy nagyon, hát hogy is mondjam, nívó szintre lett rakva az evőversenyünk. 3 130 kilós, 160 kilós ős dunaújvárosi lakos pusztította a virslit, úgyhogy...
6: Akik három hétig éheztették.
5: Fél brutál ezeket. Csapatot válogattunk össze, és azt beszéltük, hogy ma is válogatni fogunk. Tehát erre a játékra külön jelentkezés alapján válogatjuk be a leghárdabb debreceni arcokat.
6: Mik az elvárások?
5: Ránézés. Hát figyelj, hogy ránézésre lásd, hogy úgy nagyon, nagyon sokat tud enni, gyorsan tud enni, és tegnap azt hiszem rekordot is állítottak be.
7: Rekordot állított föl Norbi. Igen, brutál volt. Két dologban. Egyrészt önmaga kilóiban, ugyanis 168 kilós volt a csávó.
6: Virslivel vagy virsli
7: nélkül? Virsli nélkül. A virslit még bele sem mertük mérni, gyerekek. De úgy nem igazán látszott rajta. Szóval látszott, hogy magas, nagy darab, de nem volt ilyen, nem kövér volt, hanem az a tényleg nagy darab csávó. És virsliben pedig azt hiszem 7 darabot hagyott meg, tehát 23-at evett.
6: Hát erre kell ráverni.
7: Debrecen, na. Ez az, meg kéne mutassátok.
5: Van most valaki, aki érez magában erőt? Csak úgy kíváncsiságból itt, ugye mit adunk? Milyen 100 000 forint, ugye? Tehát itt is 100 000 forint az ajándék.
6: Béapoklosok?
5: Aki most ülben elsőre. Ja, figyelj, nem olyan zordak az arcok, mint tegnap. Mármint abból az értelemből, hogy itt tegnap tényleg az evőversenyre őrület volt. Megnézzük, ezt még nem kapkodjuk el, majd egy utolsó játékunk lesz. Ott már neveznek valakit?
7: Nem, igen, igen, ezt akartam mondani, hogy igen? Itt egy nagyon jó képű, szép darab fiatalember, akire most nem vagyunk kíváncsiak, mert hogy a mellette álló gondolom, hogy párja.
4: Felesége.
7: A felesége az asszony fogta a kezét, és így fölnyújtotta.
5: Azt hiszem, hogy a jelentkezett, mondom, az erős lett volna.
4: Hát hagyj menjen, hagyj egyen bírenni.
7: Ne otthon zabáljon a mi pénzünkből.
4: Hát, jó, azért nem, abból is ehet, de én úgy gondolom, hogy azt a dunai városiakat lehet, hogy meghajalja.
6: Nagy hajás, nagy fejes a férjed?
4: Igen, szerintem meghajalja, meghajazza.
5: Jó, meglátjuk, hogy hívna.
13: Én nem nyilatkozom, próbáljuk meg, ha úgy lesz.
5: Jó, akkor maradj itt, azt szerintem az hét után játsszuk majd, úgyhogy arra még azért van idő.
7: Ráértek,
4: jó, úgyhogy... idő. Nagyon jó.
7: Ez az addig éhezteted, az még körülbelül másfél óra, és akkor hétkor flamózhat a haver. Jó, akkor van nekünk szerintem az, hogy be fogja nyomni, hogy...
5: Persze.
6: Én úgy látom, hogy a férjed finoman visszatáncolna. Nincs nagy benne, túl nagy lelkesedés, de erős a presszió.
5: Nem. Igen.
7: Mi hordja otthon a papucsot?
6: Én. Ja.
7: Azért. Én.
6: Mernél mást mondani.
5: Jól van, gyerekek. Ez a térben mindig nagyon szép, azt kell, hogy mondjam. Ezt itt megállapítjuk, mikor itt vagyunk, de hogy ezt itt nagyon szépen rendetették. Templomostól, terestül, burkolatustól, ez így nagyon, nagyon egyben van.
7: Villamososostól.
5: Villamososostól, így van, nagyon szép. Jól van. Tartunk egy pici szünetet, jó, elmegyünk, mert itt még itt fél hatkor nekünk itt vannak különböző ilyen kis mini kötelezettségeink, mint reklám, meg mindenféle kis informatív dolog. És akkor jövünk vissza, és le is tudjuk szerintem az első játékunkat.
6: Érezzük.
5: Jó, menjünk neki. Eddig csajok játszottak, tehát ezt is itt is váltogathatunk, hogy lehet, hogy pasik jelentkeznek, úgysem mostak még nagyon pasik, vagy még nem takarítottak, úgyhogy lehet ez most egy ilyen pasis festős játék.
7: Zseni van.
5: Megyünk mindjárt. Na,
7: ez
5: László, László itinereit követem, hogy igazából.
7: Igen, mert eddig 4x2 nincs... csaj mosta a kis héra falunkat, akkor most legyenek férfiak.
5: Lehetnek.
7: Hogy takarít a debreceni férfi? Várjál, tud azt is?
4: Ugye kőműves is, úgyhogy talán csak egy faltakarítás nem fog ki rajta.
5: Ugye te ilyen univerzális vagy, te minden, ha kell eszel, ha kell takarít, az hogy mindenhova betol, látom, fie.
13: Ez a legkönnyebb neki, tudod.
5: Résem van.
13: Na menjél csak.
5: Menjél, addig nem jössz haza, amíg nem pozolva a nyereményt. Látom, hogy itt ki a főnök azért a háztartásban, ez igen, nem vagy könnyű sorsú, te sem. Isten hozott.
7: Kacsincs vagy kacsincs, kimentünk.
5: Igen, úgyhogy jövünk mindjárt.
7: Hogy mit mondtál neki?
5: Igen.
4: Csítek meg, nem?
5: Ja, mit csináljunk? Hogy mit csináljunk?
4: Mentsétek meg akkor.
5: Tőled?
4: Hát
5: ne, jó, az neki, hadd szenvedjen.
6: Vigyünk haza. Önként választottam.
5: Így van. Na jövünk mindjárt. Jó, pici szünet, pici reklám, pici hírek, minden egyéb, ami ilyenkor szokott lenni, aztán jövünk vissza már is.
15: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
17: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
18: Olajcsere? Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
19: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhangeri.hu-n.
20: Ajándék uzsonnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót sem, foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsidobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
21: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
22: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót! A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
23: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket! A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life! Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
24: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, illetve az omodagyco.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
16: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hülyeség. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Fél hat múlt pontosan 7 perccel, hát ez a dal, ez már klasszikussá vált nálunk így a stábban, úgyhogy...
2: Erre kellett volna esőtáncot járnunk.
1: Erre kellene egy vonatozni Debrecenben, egyébként így van. Egy jó kis, mi ez? Jennifer Lopez, ugye?
3: Az. Úgy van.
1: Jennifer Lopez, igen. Azt írja Szabi, hogy ne siessetek, mert még a Pennybe vásárolok, nem sokára ott vagyok a téren, várjatok meg. Aztán meg most mindennel. Már írt újra, végeztem a Pennyben, nyomjátok, írja Szabolcs.
3: Tehát, itt vagy Szabi.
1: Szabikám, megjöttél? Még akkor csak részben van itt. Jó, de minden esetre igen, volt-e sóskifli ez a kérdés, de Szabolcs megjött. Végig veletek jöttem, írja egy másik hallgatón, kiszámoltam 5 nap alatt 1720 kilométert vezettem. Egy citromos teával leúszhatlak-e benneteket ma is, elkapom. Hol vagy?
3: Hol vagy?
1: Te nyújtottál a kutyádnak a citromos jegestát valamelyik állomáson? És most is itt van a kutya? Te is jössz velünk 5 állomáson, végvárja ott a Feri, meg
3: te
1: szólalni.
3: Beteg vagy te is. Hello. Mi a neved?
4: Sziasztok, Peti vagyok, túlságosan szeretek vezetni. És hát...
3: És akkor menjünk valahova, ez legyen a Balázsé.
4: Kiváló alibik vagytok.
1: Nézd, mit kaptál? Lessék. Ott a citromos tea.
2: Barackos, de nem baj.
3: De mit csinálsz? Szabadságot veszel ilyenkor ki?
4: Hát erre most kivettem egy Szabit, meg amúgy itt van a táskámban egy laptop, úgyhogy ha bármi fontos van, akkor így félreállok. Amúgy ez tegnap így is történt, tehát Dunaújvárosban itt az első sorban nyomtam a melót egy 5 percre.
1: De figyelj, kinyitottad a laptopot, ezt nem is láttuk, és akkor mindig az adott városba alszol, ahol mi vagyunk?
4: Nem, hazautózok Budapestig, és utána megint vissza.
1: Jó, az kemény vagy akkor, basszus, hát akkor az 1720 az nagyon kemény.
4: Így jön ki, hogy oda-vissza. Aha.
1: Ja, oda-vissza jön ki az 1720, tehát most itt vagy este 8-kor, te is beülsz, hazamész tegnap, igen, hazamentél, igen. És tegnap hazamentél Dunaújvárosból is, meg igen. Szombathelyről is.
4: Igen. A Győr volt a kemény, a 4 órás M1-es.
1: Aha.
2: Csillagtúra.
1: Az jó sok megszállott van itt igazából, azt kell, hogy mondjuk.
3: Tehát
1: mondjuk
3: azért... az, hogy beteg.
1: Igen, azért keménybe vagytok.
2: Gáborral összekapaszkodnak.
1: Igen. Jövőre már ilyen csoportok alakulnak, tudod, akik együtt utaznak, vagy kísérnek bennünket.
3: Összedobják a benzinpénzt, jó lesz az.
2: Igen. Tényleg egy ilyen balázsikus telekocsit kellene rendszeresíteni.
1: Indítjuk, igen. És mit melózol, hogy ezt meg tudod csinálni, csak még egy fél mondat erejéig? Mit csinálsz?
4: Nem biztos, hogy értitek. Onset VFX Supervisor, tehát...
1: Engedd el, nem érdekes.
3: Anyukám már gyerekkoromban mondta, hogy az legyek.
1: Igen.
4: Film és reklámgyártás. Amúgy nektek is mit csináljuk a reklámanyagokat.
1: Nagyon rendes vagy. Mi kérünk rá, vagy csak megcsináljátok?
4: Ez egy nagy multi.
1: Nagy multi vagytok. Aha. Jó. Oké, hát ilyen király vagy. Nagyon köszönöm az SMS-t. És szóljál még, ha ennél innál valamit. Gyulika is úgyis ilyen osztogatós kedvében van, mert fákokat kínálgatott, azért szóljál, kérsz valamit.
2: Szóljátok, ha kell még.
3: Hát jó? És nem csak ilyen hallgatóink vannak, ám, vannak régi ismerősök is.
1: Na, ki itt találtál?
3: Kérlek szépen, akiket onnan ismerhetsz, illetve most egy van itt belőlük,
1: igen?
3: Hogy általában decemberben az utolsó adásnapunkon mit szoktunk csinálni?
2: Halottállatokat vágunk.
3: Disztót vágunk. Van ugye a csínos Tomi.
1: Igen, a csínoség.
3: Van a csínos Lajos, meg igen. Van a Szapora.
1: Igen.
3: Szapora? Hát itt van velünk, gyerekek! Hát megérkezett a mi egyik legszebb Berlinünk. Nem hozod a többieket?
5: Nem, a többiek a Duna TV-ben voltak ma.
1: Duna TV-ben?
3: Már oda minek? Már oda már nem járunk. Vagy most megint lehet?
5: Dehogy nem. Most nyomjuk a Juhász Fesztivált.
3: Ja, hogy most a Juhász Fesztivál lesz, és akkor azért mentetek. Akkor eddig ugye disznókat öltek, most ezért juhokat. Világos. Ajándék? Vagy mi van veled?
5: Neked hoztam egy kis utószületésnapi ajándékot.
1: De aranyosak vagytok.
5: Megkésve, de annál nagyobb szeretettel.
3: Hát nagyon kedves. Ez egész pereputyot főpakoltad. Szevasztok.
2: Szapora kicsit egyébként méltatlankodva megjegyezte, hogy nem voltunk ott a Szedd Alá Fesztiválon.
3: Na igen? Milyen? Tényleg, milyen volt a Szedd Alá?
5: Reggel 6-ig. 6-ig tartott. Reggel 6-ig.
3: Szedtétek alá.
5: Este 6-tól reggel 6-ig.
1: Szedd Alá Fesztivál. Ott mit csináltok? Hogy ott mi van?
2: Az emberek nagyon sokat isznak.
1: Ja, ezt te kiszok. Hát a Bája Fesztivál, bármilyen fesztivál, mint a Környék, az erről szól. Nagyon berúgunk, aztán nagyon sokat eszünk.
3: Mindig isznak.
1: Jött még egy nagyon fontos...
3: Nagyon köszönjük.
1: Köszönjük, hogy itt vagy. Jött egy fontos hallgató, és kifingott a harmadik sorban. Ezt írta SMS-be ebben a pillanatban. Itt vagyunk Püspök Ladányból, jött egy ilyen SMS is. Nagyon sokan vagyunk, de nem ismerek senkit, másik hallgatónk írta. Van egy papírzsepitek? Frigó kérdezte. Nyugodtan itt bizniszeljetek, szervezetek közben hazautat, cseréljetek papírzsepkendőt. Frigónak, ha valaki
3: tudod, vagy Frigó. Itt van Frigó.
1: Frigókám, szevasz. Ja, te vagy akkor
3: itt. Megoldottad?
4: Nem még egyelőre, hogy kösz az info.
3: Adjon már valaki egy papírzsét, nincs nálatok. Tudjátok, mi egy ilyen nagy összetartó család vagyunk. Igen. Gyere kicsim, adjál Frigónak egy figát.
1: Persze.
3: Ja, vagy egy zsebkendőt.
1: Figyeljetek ide.
3: Megvan.
1: Beírtok nekünk ide a falra, én ezt látom, azonnal szerzünk fuvart, zsebkendőt, mindent.
2: Figyeljetek, itt állok az elsősorban a kutyás rác mellett, és különleges képességgel rendelkezem.
1: Húha.
3: Hújúj, ez általában nem szokott jó esülni.
1: Mi a képességed?
6: Hát én nekem az a képességem, hogy én is a kutyássrácot hasonlóan én imádok utazni. Beutaztam Magyarország összes vasútvonalát, és tudom a vasúti bemondókat utánozni, és a rádióinek a hangját és a Bognár Tamást, a Bogit le tudom utánozni.
1: Na ez jó. Na kellemetlen. Ez... Akkor álljunk egy
3: pillanatra.
1: Szekunder borzongás. Nagyon jó. Várjál, hogy hagyj értelmezem, mert nagyon későn. Mit tud utánozni? Tehát az összes...
6: Az összes, nagyon sok bemondókat, a legtöbb bemondókat tudom utánozni, vasúti bemondókat, rádiók bemondóit, legjobban a rádióinak a bemondó hangját, a Bognár Tamás, hogy mondja. Ha gondoljátok, elmondja.
1: Ne várj, ne azzal indítsuk, egy kis vasutat hozzá.
2: De szigállal
3: együtt. Azért fontos, mert itt van Magyarország legnagyobb vasútfanyja melletted, Gábor. Tehát olyan hang nincs, amit ő nem hallott a vasúton. Úgyhogy nagyon, nagyon korán bukta lesz, ha nem jó a hang.
6: De én tudom pontosan. Még ezt Rábai Balázs szeretnétek, Mátyus Kati, Szalóci Pált.
3: Szalóci Pál, Szalóci
1: Pál, nem is értem.
2: Legyen kihívás, Mátyus Kati.
3: Jó, Szalóci Pál, nem, bemelegítő Szalóci, jó, és akkor milyen viszonylatot fogsz bemondani?
6: Egy régi Agram Intercity-t szeretnék bemondani. Mondjuk egy Gradec Tópart Express vonat.
1: Aha, jó, te se vagy százas. A Zsüllel nagyon jól ellennél, tehát imádnátok. Te, a Zsüll is hasonlóban van. Tehát, hogy a mozdonyok, a mozdonyfotózás az egész.
6: Az nekem is a hobbimba tartozik.
1: De ezt, figyelj,
6: ez a hangos bemondásokat gyűjtem. Elutazok az ország másik végig, vagy egy hangot felvegyek, vagy egy kicsit más mondattal, vagy más hangsúlyt vagy mondd, és elmegyek az ország
1: nem
6: másik
1: könnyű
6: végig.
1: Nem könnyű.
2: Neked kell egy országbérlet.
1: Igen, nem lehet egyszerű. Igen, igen. Kell egy országbérlet egyszerű.
7: Neki a legjobb.
3: Egyébként neki a legjobb, igaza van a kicsászonynak.
2: Te is mit csinálsz a felvételekkel, utána ezt mutogatod?
6: Kiteszem a YouTube-ra, és több ezeren megnézik, valamelyiket 30 ezeren is megnézték egy Szalóci Pálos M3-as metróban.
1: Ne csináld, ezeket gyűjtő.
6: Igen, az a neve a YouTube csatornának, hogy minden, ami közlekedés, és ezeket kiteszem, nézik mindig több ezeren, és csinálok hozzá nagyon jó grafikát.
3: Gabi, te ezt ismered?
8: Igen.
1: Követője van? Vagy már, mint egy család, hallod? Egyetek, igyatok, cseréljetek telefonszámot, akinek fuvar kell szóljon, telekocsival megszervezünk. Na, gyere, hozzad akkor,
3: de várj! Pál.
1: Igen, melyik vonalon ülünk, vezess föl, akkor hol vagyunk?
6: Déli pályaudvaron vagyunk, és 2017-ben indul a Gradec Tópart.
1: Jó, tessék, figyelj!
2: Húgy a szemed, Bali!
1: Igen, becsuktam a szemem.
6: Gradec Tópart Intercity vonat indul Székesfehérben, Siófok, Nagykanizsa, Gyékényesenet, Zagreb, Blutnyikorodor elomásra. És a vonat elején közvetlen kocsikkal kezd helyre 15 óra 35 perckor, 10 perc múlva a negyedik vágányról.
3: Szalóci Pali bácsi nincs benne.
1: Minden, a Szalóci most nyomokba tartalmazod, csak Szalóci nagyon jó vagy.
2: Mátyus Kati.
1: Várj, egy Mátyus Kati. Mátyus Kati.
3: Mátyus Kati.
1: Igen.
6: Személyvonat érkezik Fehérgyarmat, Máté Szalkon felül a harmadik vágányra. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak.
1: Egyébként jobban tudod, adtam. Igen, jobban adtam. Igen, Katika jobban jön. Kati jobban jön.
6: A Balázs megy a legjobban, a Rábai Balázs.
1: Jó, várjál, kapsz szignált, kapsz, figyelj, kapsz egy hivatalos szignált. Figyelj, jöhet a szigna. Megint szürális ez az adás. Mi történt?
6: Húzsa Intercity vonat érkezik Budapest keleti pályaudvar, Miskolc Tiszai, Szerencs felől a 8. vágányra. És tovább 15 óra 31 perckor Debrecen Szolnokon át Budapest nyugati pályaudvarra. A vonat Budapest nyugati pályaudvarig csak Debrecen, Hajdúszoboszló, Püspökladány, Szolnok, Szemlé, Berihegy, Kőbánya, Kispest és Zugló állomásokon áll meg. A vonatra Intercity pót és helyegyváltása, valamint kerékpárhelyfoglalása kötelező. A kocsik számozása 18-as számmal. A vonat végén.
1: Teljesen beteg a csávó. Nagyon menő.
2: És most egy késést.
1: Figyeljetek, ez a család, ez a mi családunk, mármint így a Balázsék, itt mindenki kettős. A műsorvezetők, a szerkesztők,
2: a
1: csajok, a hallgatók, mindenki őrült. Ez jó.
3: Jó, még egy rádió egy szignál.
1: Na tessék.
6: Itt minden igazi mai sláger után jön egy újabb. Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger.
1: Semennyire.
2: Hát ez
3: kicsit mindegyik ugyanolyan.
1: Igen, 10 éve dolgozunk a cégnél, és semennyire nem hasonlít. Ez illetve a Szalóci pont olyan volt, mint a Csajci. De jó, figyelj, ahogy mondod, viszont az állomások azok teljesen jó.
2: Ugye írja Vitézinek egy levelet, én szerintem van jövőt.
1: Igen.
2: Egy államtitkári címre minden.
1: Tomi, csak annyit, imádom ezt a borzongást. Egyébként ezt mi is nagyon szeretjük. Nagyon jó. Oké.
3: Okay, na, menjünk hérázni, vagy mi van?
1: A késés nem mondta be, reklamának hallgatók SMS-ből, hogy nem mondta be a késést.
6: Tájékoztatjuk az utazó közönséget és a vonatra várakozókat, hogy a menetrend szerint 15 óra 31 perckor Budapest keleti pályaudvar, Miskolc, Szerencs felől érkező és Budapest nyugati pályaudvarra tovább induló Tokaji Intercity vonat. előláthatólag 5 percet késik.
2: 55.
6: Kérjük szíves türelmüket és megértésüket.
1: Atya Isten, nagyon
3: és
1: jó.
3: Ezt a reggelig tudnád mondd be. Igen. Mondd be mindent.
4: Minden.
1: Én az a durva, hogy ott hazafelé az M3-oson fölrakom YouTube-ra, ezeket fogom hallgatgatni. Fogom hallgatgatni.
3: Jó, csak nekünk ne lőd át a sisakba.
1: Igen. Oké, gyerekek, gyorsan egy játékunkkal nyissatok tömel Ferinek utat, kérlek benneteket, jövünk, drága debreceni hallgatóink. Jó, és ha valakinek van kedve beszélni, akkor nyugodtan segíthet Ferinek összemalackodni a falat, mert igazából az oda felkerülő mennyiség az mindegy is, hogy mi kerül föl.
3: Hát Kapcsi tudta volna este összemalackodni a falat, de az már elmúlt szerencsére az az állapota.
1: Igen, az az állapot, az állapot az megvolt. És gyorsan akkor két pasikapos lehetőséget, jól látom?
3: Arnold! Hello, sziasztok! És itt van Józsi.
7: Sziasztok!
3: Hát Józsi, téged is inkább a vízlevőbe tudnálak elképzelni így méretre, mert akkora, mint én a Józsi barátom.
7: Így van, így van. De hát most ide jöttem.
3: Így van, itt volt a hely, kész, nem kell ezzel foglalkozni. Mivel foglalkozol egyébként? Tehát így a hétköznapok.
7: Raktáros vagyok.
3: Kell takarítani?
7: Kell.
3: Na, akkor egy takarító emberünk, Arnold, neked mi a foglalkozásod?
8: Én autófényező vagyok.
3: Ó, gyerekek, autófényező.
1: Autófényező.
3: Hát abban megvan a polírozás, jobbra-balra, már gondolom géppel csináljátok.
8: Utólagos tisztítást is csinálni.
3: Utólagos tisztítás is van, minden van. No, hát akkor nem tudom, hogy otthon szoktatok-e takarítani. Itt most van két takarító eszköz, meg egy-egy vödör víz. Lacit ilyen átszellemülten még nem láttátok.
2: Mint egy kortárs festő, teljesen
1: nagyon
2: olyan.
1: Kedves a László. Imádja, igazából ez a kedvenc igen. része, nagyon igen. szereti igen. ezt csinálni.
2: Szeret maszatolni.
1: Igen, ezt nagyon szereti László.
3: Csak, az egyik táblát kérjük már el a Hérától, és betesszük a stúdióba a Lacinak.
1: Igen,
3: tudod, amikor van olyan, hogy nála is elborul valami, és azt mondja, mit csináltad?
2: Ez egy ilyen rekreációs
3: program. Kezében nyomsz egy mustáros lakot.
2: Élményfestés.
1: Én még kicsit a délibe vagyok, tehát nekem meg kell érkeznem, mert teljesen szürreális volt. Én azóta ezen gondolkozom, hogy tényleg mindenki szemforsítálunk, de ez jó. Én ezt bírom, tehát hogy a jó értelemben. Lackó, megvagy?
3: Hát várjál
1: ja,
3: még,
1: nem, még hát
3: most fogja ki csinosítani. Tejszínhabba pöttyökkel operál az alkotó, kérlek szépen.
2: Lacika, nem kell cizájláj.
1: Így van, esünk neki. Neki. Este 9-re megjön a vihar.
2: És most a Melvin Boldra egy keveset. Jó? Ó, nagyon szép.
3: Jó, meg másikra is, nem, a másikra is kell ugyanennyit nyomni, hogy ne legyen az, hogy az egyik mocskosabb, mint a másik. Laci, ugyanúgy bármit, bárhányszor ugyanúgy össze tud mocskolni. Na. Ismerem ezt a férfit. Ez az, meg vagyunk. No hát akkor, drága versenyzők, Józsi és Arnold, ide. Mi van, Laci, nem áll, kérlek, hát lemegy
1: a nap. Mi az, ami tönt, az? Mi az a trutyi? Mit csinálsz?
3: Trutyi.
2: Nem kell főhőzni.
3: Ez szerintem megyszörp, nem? Vagy valami ilyesmi.
2: Ez eddig is így ment, Laci?
3: Ezt eddig is, igen. Szeretjük ezt a részt, amikor végig folyik rajta minden. Meg vagyunk, hát akkor fölkészülni, kedves játékosok. Három.
1: A játék, amire többet készülünk, de ameddig a játék tart.
3: Igen,
1: ez a héra
3: egyébként
1: játék.
3: Igen. Igen.
1: Tehát 3 perc a készülés, 10 másodperc a játék.
3: Van a sok vizes, Arnold a kevés vizes technológiát részesíti előnyben. 3, 2, 1, tessék, tedd le a vödröt, az tilos. Vödöremelés nincs. Hát, Arnold, nem állunk rosszul.
2: Ahol fátfájnak, ott a forgács. Ujjjj,
3: gyerekek, menjetek
2: álljátok
3: egy kicsit
2: messzebbre. Arrébb.
3: Hát gyakorlatilag a nagy templomon ment keresztül, érted, a takarító lé. Olyan ügyesek a fiúk. De egyébként meg jól állunk, már 17 másodperc elment, és Arnold táblája majdnem teljesen tiszta. Józsinak kint van a dekoltázsa, az nem néz ki jó, mert hátul van. És az utolsó 3 másodperc, 2, 1, és állj, itt a vége. Ó, gyerekek, óriási küzdelem volt. No, Józsi, az még a feliratot is letörölte magáról. Nekem egyértelmű, de tudjátok, a közönséget szoktuk megkérdezni. Általában az nyer, akinek több a rokona, ismerőse és barátja. Az emelje a kezét, aki szerint Józsi táblája lett a tisztább. 1. Te vagy a barátnője. Jó, nagyon jó, megvan. És akkor aki szerint Arnoldé lett a szebb, elsöprő győzelemmel egy óriási tapsot kérünk Arnoldnak. Mi volt a technika, Arnold?
8: Nem tudom, csak pucoltam.
3: Nem tudom, csak mint az állat tekertem, pucoltam. Már is jön hozzád valaki, és egy 100 000 forintos utalványt fogadni, ugye? Kest adtok? Utaltok? Ó, utalnak, képzeld el.
8: Tökéletes, van bankkártya, a kettő is.
1: Igen, revolút, jöhet bankkártyán, kriptóba, ahogy adjátok mindent.
3: Hát figyelj, Józsikám, most így jártunk.
7: Így van. Nem baj.
3: Nem baj az, de jó, ez így is. Köszönjük szépen. Reméljük, hogy nem fog kiszeretni belőled a párod.
7: Csak nem.
3: Szávájál már, te szájjal takarítottad? Te mi, hogy nézel ki?
7: Mindenhogy.
3: Nagyon jó. Köszönjük szépen. Hát akkor ezzel a játékkal búcsúzunk.
1: Ez igen, vége van. De még van egy csomó játékunk, és még van egy csomó nyereményünk is egyébként. Ugye 100 000 forintos készpénz nyereményt adunk még a Mastergoodnál is. Ott van még a Weber kis grill játékunk, a tologató, és
2: betekerős.
1: Ja, és hát tegnap, azt nem láttad, tegnap keresztbe tekerték egymást, egy anyalánya páros játszott Dunaújvárosban. Én szerintem a mutár még mindig be van tekerve.
2: Valahol
1: fekszik a Dunaparton, ő egy ilyen hernyó mozdulattal próbálta kiverekedni magát, de beragadt a szőnyegbe. És már vége volt a játéknak, már mentünk vissza a stúdióba, ő ott feküdt, és próbált belőle kijönni, de nem tudott, ő beszorult tegnap a szőnyegbe. Azt neked megvan, hogy a muter beszorult. Nem érted, úgy betekerte a gyerek, hogy beszorult.
2: És még mindig ott fekszik,
1: és várja, hogy kiszabadul.
3: És sírt a röhögéstől, már térden állt, és ez volt a legnagyobb csapda, mert ugye behajtotta a lábát, igen, a térdét, föl nem tudott.
1: Nem tudott kijönni. Teljesen szürreális dolgok történtek.
3: Öcsém, de ki vagyunk nyalva. Na, oda néz, mutatom neked, fényes lépőért egy zoknyi nélkül, szűkszárú nadrág, lajbiba. Nagyon-nagyon elegáns
2: esküvő
3: vagy.
2: Esküvő
3: vagy te? Esküvő vagy? Mi az ünnep?
9: Jókor vagyok jó helyen, aztán mindig jól kell kinézni.
3: Öcsém, mikor utoljára, mindenit. Mikor voltál jó helyen jókor?
9: Hát most.

0: Egy kicsit, de még mindig jobb, mint az én macskás pólóm.
1: Azt hol lőtted?
0: Képzeljétek el, ezt tegnap kaptam, mert ugye Eszterkémtől kaptam egy macskás pólót születésnapomra, egy macskás inget, főleg ez a része a jó itt, ugye? A igen. Középső
2: ujjat. Az volt a jó, aki hozta?
0: Hát csatakrészek volt a
2: hölgy. Teljesen részek volt, minket elküldött az anyánkban, neked odaadta a pólót, bemutatott nekünk, meg beszólt valamit a Máténak mégis, aztán elvonult, és így odaadta a pólót a Ferinek.
1: Egy Ferifán.
2: Nagyon szimpatikus arc.
0: Mi van veletek itt Debrecenben? Mindenki ki van pengézve? Nézd meg a következő csávót, gyönyörű, sötétkék öltöny, barna öv, barna cipővel, ez szép, nyakkendő, napszemüveg. Házasodtok, vagy mi van?
3: Hát egy pár éve már megtörtént ez, igen, de bálozni megyünk ma.
2: Áldozni vagy bálozni?
3: Bálozni.
2: Ja, bálozni, úgy értettem, áldozni, mondom, nem értettem, hogy jól értem el. Bálozni
0: milyen mentek? Bál van?
3: Amúgy közel jársz, mert katolikus bálba megyünk.
2: Katolikus bálba?
0: Katolikus
2: bálba. Csak gyerekeket
1: nem lehet inni. Legmagadabbak lenni.
2: Igen.
0: Isztok rendesen?
3: Igen.
2: Mi történik egy katolikus bálba? Mit csináltok?
3: Ugyanaz, mint egy normál bál.
0: Uh-huh. Azért van közös imádság az elején, megköszönjük a vacsorát.
1: Van Krisztus teste?
0: Hogy van?
3: Van nyilván persze közös imádság az elején, de igazából mint tényleg egy normál szórakozás, normál bál.
0: És utána hajnalig tart a móka.
3: Hát a fiatal emberrel nem biztos, hogy hajnalig fog tartani.
0: Menjél haza egyedül, hagyd békén apádékat mulatni, jó? De komolyan. Na, hát mit szól?
2: Gyerekek, nagyon komolyan ki van mindenki
1: öltözve. Csinálj felvételt az első ital előtt. És csinálj az utolsónál, és küldd el.
2: Igen, az minket az utolsó érdekel, azt küldd el.
0: Az első nem.
2: Az elsőt mi megnézzük, az utolsót megnézzük, az igazi. Jól van, gyerekek, mennyi az idő, mert közben nekem nincs órám, mennünk 56. kell megint. 56 van, akkor megyünk még egy picit megint szünetelni. Jó, hírek már nincsen, leszúrtak, hogy már nem mondjak, hogy híreket, de 6-kor már nem mondunk híreket, se 7-kor, viszont reklámozzunk el egy picit, úgyhogy jövünk mindjárt. Jó, 4 perc, pontosan 7 óra, vagy most 6 óra van? Mennyi van? 6 óra van. 4 perc a 6 óra. Köszönöm, drágák vagy. Köszönöm szépen. 6 óra van. Jövünk mindjárt rögtön vissza a szület után.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázsék hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked is minden autó ugyanolyan? Mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
7: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
8: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Domtérre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
9: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
14: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és

0: áll. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
1: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden Dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
2: A csirke szárnya legjobb a grillen.
3: Dehogy is. A csirke málnál nincs jobb.
2: Mondom, hogy a szárnya jó.
4: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi Autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
6: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
8: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
9: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
10: Skoda.
11: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj Örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévu Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
12: Reklámot hallottak.
13: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Reklám.
14: Gyereknapi hétvége az UVR élmény arénában.
15: Az UVR élmény arénában.
14: Kézműves foglalkozás, ugrálóvár, arcfestés, UV hajponás, UV minigolf és VR szabaduló szobákkal is várunk. Foglald le helyed még ma www.uvrélményarena.hu.
16: Finom étsz. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finom étsz Drive, a szőlőfürtnél.
17: Költöznél, de nincs elég hely az autódban. Szállítanál, de kicsi a rakodó tered. Bérelj utánfutót. Egyedi utánfutók gyártása, bérlése, forgalmazása. Kecskeméten, a Tassi Autós Center helyén. Keresd bennünket a Facebookon, vagy látogass el weboldalunkra. www.utánfutó-szerszámbérlés.hu.
18: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malomközpont.
10: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehér őszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
19: Egy este, ami nyomot hagy. Május 16-án Kecskeméten Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
20: Házépítésben gondolkodsz? A Lego Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, Lego Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
21: Szuperhűsítőre vágysz? Irány az Andi fagyizó Kecskeméten a Praktiker parkolóban. Csavart fagyi, jégkása és jeges kávé. Nálunk garantált a felfrissülés. Nyitva 9 órától este 8-ig, vasárnap 6-ig. Andi fagyizó, a te nyári kedvenced.

0: www.hungarianfestival.hu.
1: A NAV Bácskiskun vármegyei adó- és vámigazgatósága felsőfokú végzettségű pénzügyi őrmunkatársakat keres a tompai és a hercegszántói határátkelőkre. A kezdő bruttó fizetés szakirányú diplomával 750 000 forint. A részletekről a 76 512 622-es telefonszámon érdeklődhet, a fényképes önéletrajzokat a bacsavig@nav.gov.hu címre várják.
2: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! A Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balá-la-la-la-la! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Bizonyám, 18 óra után 12 percen. Hello, drága debreceniek, elment a nap.
2: Halihó!
1: Nem tudjátok, milyen Armageddon túszik meg Debrecen, hogy elhozzuk nektek a jó időt. Az egész Közép-Magyarország rész ázik, gyerekek. Szakadó eső, tornádó jön felénk.
2: Egész Nyugat-Magyarország.
1: Nyugat-Magyarország is nagyon durván ázik. Szombatra 31 mm eső. Azért az na, olyat ritkán látsz a térkép előrejelzésen, de kell, meg szárazak a földek, meg kell a víz a Velencétóba, Balatonba. És itt ez a kis pici, kis Kelet-Magyarország rész, gyerekek, ezt tartja magát, Debrecen fölött egyelőre semmi, komplett Közép-Magyarország és Nyugat-Magyarország az esőben és viharban, úgyhogy nagyon-nagyon jó, jó energiát sugároztok, nagyon jó, hogy kitartunk.
3: És most pedig azért hívtuk a felhőket, hogy ne süssön a szemetekben
1: így
3: a
1: van.
3: Nap.
1: Ezt is elintéztük.
2: Hogy
3: ennyi.
2: Sokan... Eszter mondaná, szervusz szívesen.
1: Szervusz szívesen, hogy igen, hogy szépek legyetek a fotókon, meg az online-on, hogy látszódjon, hogy nincs rajtatok napszemüveg. Minden fél órában azért egy vasúti jelentést várunk mostantól 8 óráig természetesen, tehát hogy az anélkül ez a fél óra nem mehet el, de ez lehet bármikor felé, amikor úgy gondolod.
3: Jó, most ilyen random.
1: Csak random, odalépsz és meghallgatunk egy jelentést.
4: Tájékoztatjuk a kedves vonatra várakozónkat, hogy a Brossó, Arad, Lökösháza, Békés Csaba, Szolnok, Ceglét felől érkező és Budapest nyugati pályaudvarra közlekedő Fogaras Intercity vonat előreláthatólag 25 percet késik.
1: Tökéletes.
3: Köszönjük szépen. Szíves türelem
2: nélkül.
3: Azért nincs, mert én ezen a vonaton nagyon sokat utaztam.
1: Sokat mentél ezen?
3: Ez a világ legszarabb járata volt. Tényleg? Ez, de tényleg a Békés Csaba Budapest.
1: Ezzel jártál hajnali kettőkor, nem?
3: Az nem, az a postavonat.
1: Ja, az a postavonat,
3: amivel a csomagokat hurcolták föl, és a csomagokat így nézted, és három ilyen lehajtható stoki volt, érted? És azért ment a verekedés, hogy ki tud leülni, az indult hajnal kettőkor.
1: Le a kalapot.
3: Ötre ott. De mit kaptam érte? Hát benneteket.
1: Hát hajnali kettőkor.
2: Engem biztos nem.
1: Békés Csabáról leindulni azért az nagyon kemény. Azt mondja, hogy jelenleg a konyhából hallgatlak benneteket, jobb lenne a kitelepülésen az első sorból, de reméljük legközelebb összejön. Köszönöm, hogy feldobjátok a hangulatot, mindig az éterben Szabi küldte nekünk. Köszönjük szépen.
3: Szívi.
1: Azt hittem, a Feri nagyobb. Jött ennyi smiley jellel.
2: Ennél nagyobb.
1: Legalább még ennél is nagyobb legyen.
3: Írd alá legalább, hogy tudjam, hogy férfi vagy. Igen. Vagy nő.
1: Igen, ez nem igazság, hogy azok első sorba mentek csak fotózkodni. Igen, ez egy kicsit ilyen csokosoknak szól, akik itt vannak az első sorban, mindenkivel nem tudunk, de hát aki oda verekedik, és félretol mindenkit, azzal azért tudunk
2: hát csinálni. Hát keverjétek meg, mint ilyen forgószínpadon.
3: Na. Ezek nem adják
2: akik
3: át a helyüket.
2: Vannak, azok jöjjenek előre.
3: Igen. Soha nem adják át a helyüket.
2: Vagy itt vannak három óta.
1: Nagyon jó SMS kaptunk. Én igazából nem hallgatlak titeket, de láttam a sok embert, megálltok, van ingyen kaja, akkor már csak ide jövök,
2: na,
1: nem?
2: Ki az?
3: De jó vagy.
1: Ki írta ezt az SMS? Nagyon jó, Art. Úgy se tessi fel a kezét, de nagyon szeretjük, igen.
3: Na, indítottunk a hét elején egy Rákóczi Feri hasonlás versenyt, ugye? Eddig volt egy-két kiváló versenyzőnk, most nincs.
1: Ma egy nőnek kell megnyerni.
3: Igen, egy nőnek kell megnyerni, viszont van valaki, aki valamiben nagyon hasonlít rám. Nem te voltál? De te voltál, gyere, csak közelebb légy.
2: Férfi menopauza.
1: Igen, egyelőre én is csak találgatok, hogy mi történik.
3: Mindjárt csak mutatkozz be.
5: Lajos vagyok.
3: Köszi. Akkor nem te voltál.
1: Ez jó volt, Feri.
3: Hova ment a csávó? Hát ugyanígy nézett
2: de
3: ki,
2: de Lajosnak is olyan a szakálla, mint a tied. Nem lehet, hogy azért szavarod.
3: Azt szivattál?
1: Az agyiköd, Feri, az agyiköd az egy pici magnéziumban.
3: Azt mondta, hogy ő maga, hogy Rákóczi Ferencnek hívják.
1: Úgy hívják, mint téged.
3: Igen, és akkor azt gondoltam, hogy elcsípjük, hogy hazudik-e. Lajos hazudott.
1: Kiderül, hogy Lajosnak hívják, és nem Rákóczi.
2: Nem, de Lajosnak teljesen olyan szakálla.
3: Hol az a csávó?
2: Ő egy hason más. Hol van Rákóczi Ferenc?
3: Jó, mindegy, elment, kész. Nem érdekes, akkor bocsánat. Idős a bácsi, én úgy emlékeztem, hogy ő volt, akkor nem ő volt.
1: Ne törődjél vele, igen. azt mondja, hogy megjöttünk Hajdúszoboszlóira a grillszettér, holnap grillezni fogunk, de nincs mivel, úgyhogy ezt mi szeretnénk megnyerni, írta valaki nekünk még SMS-ben. Köszönjük szépen. A grilljátékunk most nem lesz, viszont a szőnyegbe tekerünk majd nem sokára valakit. Megtaláltuk a tegnapi dunai városi anyukát, előkerült, fél napot töltött ott a téren szőnyegbe tekerve.
2: Szögbelövőle oda rögzítették.
1: Igen, oda rögzítették.
2: A biztonságért, hogy elfújja a szél.
1: Igen, de megvan, úgyhogy előkerült, úgyhogy nem sokára ezt fogjuk játszani.
3: Julikám kicsim, te hogy utaztál? Jó volt, egyedül, minden rendben.
2: Igen, Szombathelyről 4 óra alatt értem haza. Ennyi idő alatt gyereket szültem.
3: Tehát, kettőt?
2: Kettő gyereket szültem meg ennyi idő alatt. Volt egy rész, ahol nem néztem rá a GPS-re, és azt mondta, hogy haladjon tovább egyenesen, és nála a haladjon tovább egyenesen az az volt, hogy erre elmész jobbra. Én meg ebbe mentem Székesfehérvárra, és ott ért véget a buli. Tehát ott 1 órát így tököltem a dugóban, úgyhogy nagyon megszívtam, viszont idefelé elszaladtam az eső elől. Elkapott a zápor, de aztán utána süty, jöttem.
1: Azért 4 órát menni Szombathelyről úgy, hogy végig az autópálya, azért az nagy művészet. Hogy fölmész az M85-86, nem tudom, elmész Győri, nyomsz egy jobbost az M1-re, és hazamész.
2: Igen.
1: Tehát azért az nagy művészet onnan 4 órát hazajönni.
2: Ezt normális emberek így csinálják, de nem én.
1: Jó, mondjuk a testetet
3: megvagyunk.
1: Igen.
2: Szétnéztem egy kicsit Székesfehérváron, úgyhogy ott beállt minden. De aztán végül haza, és ma meg egyébként simán jöttem. Én azt hittem, hogy itt szakadni fog az eső. Tehát én arra készültem, hogy itt majd itt valami apokalipszis lesz, úgyhogy el.
1: 7 órára tudom megjön, igen. Juli, te ma megint nagyon csinos vagy, már a páromnak is mondtam, hogy büntetnélek, azt mondta, megengedi.
3: Ó, de jó! Elhajlási engedély, gyerekek!
1: Legális elhajlási engedély kapott.
3: Valaki kapott már ilyet? Jó, férfiak.
2: Ki kapott már legális elhajlási engedélyt?
1: Nincs ilyen. Ez gyerekek a filmeken kívül nincs ilyen.
2: Nem,
1: ki az a nő, aki azt mondja a párjának, hogy figyelj, menj el, hétvégén azt csinálsz, amit akarsz, feküdj le valakivel, csalj meg, érezd magad jól, gyere haza vasárnap, nem kérdezek
2: ezt
1: semmit.
2: Ezt nem mondja így ki, hogy feküdj le valakivel, csalj meg, csak érezd magad jól, és gyerekek. Akinek ez beletartozik, akkor azt
1: megteheti. És akkor azt megengedi, van ilyen?
3: Igen.
2: Hát van.
1: Hogy csinálj, amit akarsz, nincs retorzió?
2: Hát igen.
1: Ti ismertek ilyet?
2: Hát igen. Én ilyen vagy.
1: Te, Júli, ilyen, igen.
3: Én találtam egy párt, ahol a hölgy azt mondja, hogy van elhajlási engedély?
5: Van.
1: Szia.
3: Erre az úr azt mondja, hogy...
6: Nincs.
3: Érted? Ők együtt vannak, tehát ők járnak. Te ezt megadtad, vagy csak most mondtad neki, hogy van?
5: Nem most mondtam.
2: Csak ő nem hallotta.
3: Ugorjuk vissza az elejére. Ültetek egy kedd este a konyhaasztalnál, megvacsoráztatok, te már elpakoltad a tányérokat, elzártad a gázt, és azt mondtad, hogy drágám, én adok neked egy nagy ajándékot, azzal ott és azt csinálsz, amit akarsz, elhajolhatsz. Így volt?
5: Nem.
3: Jó, akkor... oké, ha nem?
5: Elvesztettem egy kártyajátékot.
3: Fogadásból való elhajlási engedély. Történt?
1: Elveszettél egy kártyát, aminek az volt a tétje, hogyha vesztesz, akkor a pasid lefeküdhet valakivel.
5: Igen.
1: Ez milyen kártya? Hogy tanuljam már meg? Vagy ez kanaszta? Vagy ez micsoda? Ez milyen...
5: Nem, ez sima römi.
1: Sima römi, és vesztettél, és igen. Neki kellett egy elhajlási engedélye.
2: És beváltotta már?
5: Nem.
2: Vagy nem tudsz róla?
5: Nem tudok róla.
3: De milyen érzés volt, amikor azt mondtad, hogy oké, vesztettem, akkor tényleg tartom a tétet, tehát mehetsz.
5: Akkor vicces volt.
3: Ittunk.
5: Igen.
1: Az kemény, gyerekek.
2: De
1: az
2: nem,
1: kemény.
2: Nem volt furcsa, hogy ezt kérte? Én élnék a gyanúperrel.
5: Nem kérte ez valahogy csak úgy.
1: Ez volt a tét, ezt te ajánlottad.
5: Szerintem igen.
2: Ez úgy kicsúszott a száján.
1: Kérdezz meg a pasit, hogy miért nem élt még vele.
3: Miért
1: hogy hívnak? Várjál, mi a neved?
6: Sziasztok, Tibi vagyok.
1: Tibi. Mondjuk ezzel a névvel nem könnyű.
3: Csodapari szemét.
2: Van egy csomó.
1: Tibi vagyok, ez mindent elmond. Jó, van, megértem. Senki nem akar velem lefeküdni, rohadt egyedül vagyok. Tibike, miért nem éltél a lehetőség? Az az, hogy elengedett, tehát elvesztettél egy kártyajátékot.
6: Nem, én nyertem.
1: Hát úgy értem, az, hogy megnyertél egy kártyajátékot. És?
6: Elsírta magát.
2: Tényleg, édesem.
1: Mi te vagytok? Jézusom, milyen furcsa.
3: Hát ez az.
1: Furcsa egy pár vagytok.
2: Hány éve van meg ez a Jolly Joker kártya?
6: Vagy 8.
1: 8 éve van egy ilyen kártyád? Azt a mindenit neki.
6: Várom a legjobb alkalmat.
1: Mondta Tibi, és meghalt 83 és egy szűzen, tudod. Igen, Tibi nagyon várta, hogy végre lefeküdjön valakivel.
3: Visszaadom a kártyát.
1: 20 éve várom, te már nem tudok lefeküdni. Na jó van, oké, hát köszi, hogy elmondtad.
3: Megharagudnál azért, hogyha beváltaná.
5: Nem? Nem.
3: Nem, azt mondja, hogy nem haragudna.
1: Jó, gyerekek, hát mindenki úgy él, hogy akár itt azt jelenti, igen, van ilyen elhajlás, engem ezt nyitott kapcsolatnak hívják, írja egy hallgatónk, ebben egyébként azért van igazság. Oké, mi történik a Diego játékunkkal? Tartasz arra felé,
3: igen,
1: Ferenc?
3: Igen, szépen lassan itt.
1: Lassan csordogáljál nyugodtan, hát mielőtt ilyen, megérkezik az
3: amit
1: Armageddon.
3: Amit már hétfőn mondtál, hogy ez egy ilyen majális, ez tökéletesen igaz. A téren söröző emberek, hotdogot majszoló gyerekek vannak, lufikat osztogatunk, és még ráadásul Diegos játékunk is van. Ugye úgy a palacsintát is lehet enni a Weber grillnél, és egy ilyen nagyon-nagyon kedves, békés tömeg jön. Azt tanácsolnám mindkettőtöknek, hogy ne nézzetek a színpad mögé, jó?
1: Színpad mögé?
3: Oda.
1: Ja, ne nézzünk a színpad mögé, jó? Fekete, ami onnan jön? Igen, azért mondom.
3: Nem néz ki jól. Na!
1: Nem lesz baj, elűzzük.
3: Két nagyon szimpatikus párunk van. Az egyiket úgy, hogy Veronika és István. Sziasztok!
7: Sziasztok!
3: Egy pár vagytok?
7: Férj és feleség.
3: Ó, gratulálok. Mikor követtétek el ezt a ballépést?
8: Tavaly augusztusban.
3: Ó, azt mondja, Veronika így értett, csipőre tette a kezét, hogy megöli, hogyha nem tudja, hogy mikor volt a házasságkötés. Jó mondta?
7: Így van, így van.
1: Friss házasok még.
8: De benne van a gyűrűbe is, úgyhogy nem tudom elfelejteni.
1: Ó, édesem.
2: Nagyon fiatalok vagytok.
8: Hogyne.
3: Igen. Mondja, Júli, hogy nagyon fiatalok vagytok. Nem volt ez korai?
7: Nem, hát már 10 éve együtt vagyunk.
3: Jó, 10 éve.
1: Jézus Mária, az úristen. Első kapcsolat, és egyből hozzá is mentetek egymáshoz?
8: Így van.
1: Szegények,
8: volt
1: Istenem.
8: Egy kis mellékút, de amúgy...
1: Ki ment mellékútra?
8: Mindketten.
1: Azért próbáltatok még élni egy kicsit előtte, mi? Igen. Igen. Azt mondtátok, 13 évesen legalább legyen valami, még történjen valami.
8: De amúgy 28 vagyok, csak fiatalabbnak tűnök általában.
1: 28? Az azért, hogy 10 éves kapcsolat, tehát 18 évesen jöttetek össze.
8: Ott körül, aha.
1: Tehát mindenkinek az első komoly kapcsolata akkor ez nagyjából.
7: Igen.
1: Aha, és egyből el is vettétek egymást?
8: Hát, ilyen a szerelem.
3: Ó, Istenem. Jó, de várjál, tehát összejöttetek 18 évesen, ha együtt voltatok 2-3 évet, akkor különben mindenki. Kiélveztük és visszajöttünk.
8: 8 évet voltunk külön, utána mentünk szét egy fél évre, és akkor utána megint összejöttünk.
3: Hülyeséget beszél. Na majd mondja a csaj, figyelj.
2: Tehát helyre.
7: 7 évig voltunk együtt, utána fél évig külön, és utána...
3: Hány pasid volt a fél év alatt?
1: 30.
3: Mindenbe
1: kellett
2: hozni az orrát.
1: Igen, mindenbe akartak hozni.
2: És miért mentetek szét? Miért megy szét egy pár 8 év után fél évre?
3: Hogy miért mentetek szét?
8: Azt is, hogy mondja.
1: De mekkora pacsker vagy, de komolyan mondom.
3: Hát aki szerinted igen. Megházasodik ezután.
1: Ez egy nagyon szomorú házasság lesz. Elmondom előre, hogy ez nagyon szomorú lesz. Na mindegy, sosem tudjuk meg, hogy miért mentek szét.
7: Fiatalok voltunk.
2: Kellett a pénz.
1: Igen, fiatalok voltunk, kellett a lóvé.
3: Kellett a lóvé. Jó, tehát ők az egyik
1: jó,
3: játékos
1: drukkolunk nekik.
3: Ki fog tekerni, ki fekszik?
8: Én fekszek, Vera teker.
3: Azt megértem, a csajban elég nagy a lendület. Igen, ez most kiderült. Sziasztok, Tamara és Zoli, ti is egy pár?
9: Így van.
3: Akkor mindenki gondolom lakást felújít, építkezik, és nagyon várja a Diego utalványt.
9: Hát nem lenne rossz.
3: Nem lenne rossz. Nálatok hány év a házasság?
7: Nem házasság még, de mi is 10 éve vagyunk.
3: 10 éve vagytok együtt. Miért nem akarod elvenni?
9: Megkértem a kezét, eljegyeztem, de még várunk.
3: Nagyon nem szép dolog egyébként. Én 20 éve élek így. Jó, akkor mivel ugye az első párosunk úgy döntött, hogy a férfi fekszik, nálatok is. Ez az István, vagy bocsánat, Zoli, ez az, nagyon jók voltatok. Hát akkor foglalják el a fekvőhelyet az urak. A csajokat meg arra kérem, hogy egy dologra nagyon figyeljetek, amikor elkezd a szőnyeg oldalra menni, mert tegnap is ugye ez volt a probléma, hogy a hölgy, aki nem tudott aztán fölállni egy órán keresztül, őt is ugye nagyon elhajtotta a fia oldalra. Tehát azt próbáljátok meg valahogy egyenesbe hozni. Tehát begörgetjük, elgörgetjük a pirosig, ott béké hagyjuk a fekvő embert, és ő önmagától fog kijönni. Veronika, megvagy?
7: Igen.
3: Mindaz a gyűlölet, ami benned van, azért a fél évél, azt most visszaadhatod, azt tudod.
7: Meg lesz.
3: Oké, na hát akkor 3, 2, 1, tessék! A férfiak azért segíthetnek gurulással, Veronika lemaradt. Úristen!
2: Azt a mindenit!
3: Hello, bello!
1: Elesett, vagy mi történt?
3: Nem, nagyon jó tempó.
1: Ja. A legjobb a kiszabadulás, igen. A legszürrelsőbb.
3: Igen. Meg vagyunk, jó lesz Veronika, azt engedjük el. Hát egy óriási tapsot kérünk Zoliéknak, mert ezt el nem tudom képzelni, hogy bírtátok. István, jó vagy?
8: Fogjuk rá.
3: István tényleg visszakapta azt a fél évet, amikor máshol volt ebben a kapcsolatban. Zoli és Tamara. Hát Tamara, ahogy te az előbb megszólaltál azzal a csendes, visszafogott hangoddal, én azt gondoltam, hogy meg nem fogod mozdítani ezt a szőnyeget. Zoli a nagy templom falánál állt meg. Mi onnan ez a spiritus?
7: Nem tudom, milyen a személyiségem.
3: Igen, van kettő lakik bennem, ugye, kettő fajta. Egy csendes, hát megvan a 100 000 forintos Diego ajándékutalvány, ezt már hozzák is nektek. Gratulálunk.
2: Olyan ezt... ügyesek voltatok, mint hogyha gyakoroltatok igen. volna. Otthon ezt a torontáli szőnyeggel?
3: Lehet egyébként. Úgyhogy gratulálunk, köszönjük. Hát Veronika, maradnak ugye a munkás hétköznapok Istvánnal egyetemben, de nagyon szuperek voltatok, és akkor szép... Hosszú évet kívánunk együtt nektek, vagy éveket.
1: Sok boldogságot.
3: Jaj, van még valami, várjál.
7: Szeretnék nektek is adni egy 20 000-es Diego-s utalványt.
3: Aj, kis vigazdi, milyen rendesek ezek. Nem nekünk, a vesztes párunk.
1: Ja, azt hittem nekünk, hirtelen magamra vettem. Mondom, milyen kedves a szponzor, az utolsó egyszerűen mi is kapunk valamit, igen. Azt írja valaki, ha találkozol egy nővel, aki beismeri, hogy hibázott, bocsátott, kér és változtat, hagyd el őt, lehet, hogy férfi.
2: Elmetek.
1: Azt mondja, hogy szuper, hogy vannak délutáni adások, végre tudlak titeket élőben hallgatni. Télen túl komolyan vettem Balázs azon mondását, hogy nem telt téli gumit cserélni, hanem autót. Autóját inkább országot váltottam ezután. Üdv a Kanári-szigetekről mindenkinek, aki ott van a helyszínen. Rossz. Így van. Puerto Rico-ból kaptunk egy SMS-t. Köszönjük szépen. Azt mondja, aztán itt volt még így a nyitott kapcsolatra, meg a... itt a
3: meg a csukotra.
1: A csukotra, és igen, egy SMS azt írja, Vera, hogy én esküvőn mondtam a férjemnek, hogy bármikor bárkivel csinálhat, amit szeretne, az a lényeg, hogy gumi legyen nála, egyébként minden meg van engedve, írta
3: Vera. Persze, aztán, hogyha a Habsi megcsinálná, akkor Vera lenne a legjobban fölháborodva.
1: Ezt tehát ezek csak nagy szájú nők, azt mondod?
3: Persze, na most van Habsid?
7: Igen.
3: És elengednéd?
7: Nem.
3: Ez az. Na, mondom, tökéletes. Ez a mesztelen igazság, érted?
1: Na, de akkor mire írja Vera? Tehát ez, ott vannak az esküvőre, ez egy szép meghitt pillanat, és ott az esküvőre azt mondod, kicsim, ha bármikor következő 10 éve ingered lesz, akivel akarsz, csak használj gumit. Ez nem egy esküvői pillanat.
2: De várj, vagy ezt éli egykor, mondta, hogy
1: fejeire.
2: Ha egyszer, ha egyszer.
1: Nekem is be kell az valam, lefeküdtem most a fotóssal, vár az esküvőre, ez utolsó 5 percben. Szóval, hogy ezt
3: van
1: elmondja.
3: Van kitétel benne, hogy csak ne legyél bele szerelmes, vagy mi? Tehát, hogy a szex az
2: lehet
3: nem számít.
2: Lehet ilyen kitételten?
3: Nem lehet. Igen. Baromság. Azt őszintén szerintem senki nem mondhatja.
1: Nem, ez nem. Na gyerekek, hogy állunk az evéssel? Virsli evő férfiakat keresünk, jó? De tényleg, hallottátok, hogy tegnap egy 160 kilós, egy 130 kilós, meg egy 120 kilós volt.
2: Ott,
1: tehát
2: ott van
1: ide egy most, szájú. Ide most nekünk valakik nagyon nagy darabok és nagyon jó evők kellenek. Egyet látok jobbra, Ferenc.
2: Igen,
1: szerintem őt fölvehetjük
2: a
1: listára.
3: Hú, de jó vagy, haver, az
2: jó. Akit asszony begyúrt, most igen. Már nagyon lelkesen.
1: Akit asszony begyúrt, ő a második. Hányan szoktak? Hárman esznek? Három,
3: igen,
1: esznek,
3: három
1: egy hely még kiadó, gyere egy picit közelebb. Egy jó nagy darab, coffos, harcos érkezett, hogy hívnak, hello?
10: Sziasztok, Józsi vagyok.
1: Józsi, felkészültél, Józsi?
10: Persze.
1: Láttad, mi történt tegnap Dunaújvárosban?
10: Nem néztem nagyon, dolgoztam minden este.
1: Mit csinálsz?
10: Eszem.
1: Ja, te vagy a szabadúszó, nem? Vagy nem te vagy a szabadúszó?
10: Nem szabadúszó, hanem egy nagy multinál. Számlákat
1: szépítek. Számlákat hamisítok. Számlákat tüntetek el.
3: Azt mondta, számlákat szépítek.
1: Számlákat szépítek.
2: A kettős könyvelés.
1: Igen, iratmegsemmisítőben dolgozom most éppen nagyon sokat.
3: De veled nem találkoztunk már valami játékban?
10: Volt már.
3: Itt Debrecenben. Nem?
10: Békés Csabán.
1: Mit játszottál, vagy mi volt?
10: Ott vertem a fejemmel szét a Habszivacsokat.
1: És milyen elmés játékaink vannak? Azért ez mindig kiderül, hogy milyen elmés játékokat találunk ki. Ott nyertél valamit?
10: Nyertem, igen.
1: Jó, na, de akkor megadjuk most a lehetőséget megint, jó? Nincs ilyen kizáró ok, hogy valaki játszott, akkor nem játszott.
10: Értük.
3: A gyerekeimért!
1: Ja, ez egy ilyen szociósztor, ez a gyerekeimnek szeretném megnyerni a Master Good utalványt.
2: Sok éhes
3: szájok. Legalább a maradék virslit, hogy vigyem haza
1: nekik. Soha nem ettek még virslit, nagyon éhesek.
2: És tudod, mi kéne, hogy válasszunk harmadiknak egy cingárt, tehát egy olyat, mert ők szoktak mindig nagy meglepetést okozni.
1: Jó, de akkor viszont válasszunk egy csajt. Tehát akkor legyen két nagy most darab.
2: Nem, ez így
1: persze, meg még hozz az anyádat, az apádat, a tesódot, a gyerekeidet. De mi a csajok egyébként nem tudnak mocskos módon zabálni? Ne, te úgyis
2: kiúszulisz. Szerintem egyenlőtlen lenne a küzdelem. Legyen egy olyan férfi, aki magas, vékony, azok nagyon tudnak enni egyébként, ez becsapós.
1: Magas, vékony,
2: igen.
1: És jól eszik.
2: Jól eszik, magas, vékony, jól levő.
1: Jó, megtaláljuk akkor a harmadikat is. Tehát akkor leszavaztuk azt, hogy csaj legyen, akkor ne legyen csaj.
2: Szerintem nem lenne egyenlő.
1: Legyen három pasi. Hát
3: eddig
1: okay.
3: Még nem jött be a csaj versenyző.
1: Egyébként igen, a csajok nem tudják ezt valahogy olyan mocskos módon jól csinálni, mint
2: mert
1: ezt
2: azt hiszik, hogy tudják
1: csinálni.
2: Mocskos módon hogyan csinálni, aztán rájönnek félúton, hogy nem.
1: Igen, nem, valahogy nem megy.
3: Jelentkezel itt, hogy hívnak?
10: Gergő vagy.
1: Szia Gergő.
3: Gergő, hát 30 kiló vagy, drága gyerekem. Ha te tudsz enni, te rendes, győzd meg. Ha meggyőzöl, hogy te egy óriási zabagép vagy, akkor jöhetsz.
10: Én meg tudok enni 8 mák szendvicset.
3: Egybe?
2: Egy hét alatt.
1: Egyszer, igen, egy hét alatt. Egyszerre. Igen, 10 nap alatt.
3: Várj, ez mennyi idő alatt?
8: Hát nem tudom, hogy fél óra.
3: Fél óra alatt 8 meleg szendvics.
2: Az azért ez egy jó teljesítmény.
1: Én beválasztom. Lehet. Legyen ő. Abszolút. Abszolút legyen
3: ő. Akkor benne jó? Vagy. Legyen kösd föl a gatyát.
1: Ha legyőzi a pufikat, az külön nagy teljesítmény.
3: Hát az
1: külön nagy. Oké, gyerekek, pici szünet. Jó, némi reklámmal turvosítunk, aztán jövünk vissza, mielőtt megérkezik az új. Fél hét múlt, pontosan egy percen mindjárt jövünk a játékkal. Rögtön a reklám.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
12: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
13: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu. Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
14: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
15: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
16: A külvilág zajos. Az otthon csendje az internet nyílás záróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
17: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
11: Reklámot hallottak.
18: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, szép délután kívánunk mindenkinek. László mutatja a legfrissebb időjárás jelentést. 7 órára volt beírva, de gyerekek, ennyi, ezt is megoldottuk, nem lesz eső 7 órakor. Most kaptuk a legfrissebb meteorológiai jelentéseket, hogy meg vagyunk, úgyhogy egyelőre megusszuk a dolgot. Azt mondja, hogy nyári SMS írtam, Balázs figyeljé, le vagyok szúrva. Halljátok, le vagyok szúrva. 35 nap, 7 óra, 28 perc is nyári szünet, gyerekek, ez körülbelül másfél órára kellett volna beolvasni, de itt vagyunk, beolvastuk.
2: Köszönjük szépen. Igen,
1: lelettem szúrva. Lelettem szúrva, hogy nincs beolvasva a nyári SMS. 35 nap, gyerekek, is kitört a nyári szünet. Azért az úgy rendben van.
2: Na, kivárja az aprók közül nyári szünetet.
1: Azt megértem. Édeseim, régen milyen jó volt egy nyári szünet, milyen hosszúnak tűnt. Mi most már egy felnőtt fejjel azért itt pislogsz.
2: Neked most is az. Melyik tantárgyat utálod a legjobban?
3: Nyelvtan.
2: Nyelvtan. Te? Matekot mi? Igen, bólogat csak szegénye, megadó.
1: És melyik tanárt utálod a legjobban? A Marika néni. Marika néni, utálom, mint a szar.
2: Annak a tanárnak a nevét, akit a legjobban utálsz?
3: Nem tudom.
2: Ügyes.
4: Diplomatikus.
1: Igen, ügyesen kikerült.
4: Érettségizőnk van-e?
1: Igen. Érettségizőnk?
4: Hát igen.
1: Friss érettségizőnk? Aki idén érettségizett, arra gondolsz? Vagy aki egyáltalán leérettségizett?
4: Hát lassan már megvannak az írásbelinek az eredményei.
2: Na itt van, találtam neked egyet.
3: Igen.
2: Mi a neved?
3: Sós
1: Réka. Réka, szia Réka, most voltál túl az érettségén.
3: Így van.
4: Sikerült?
3: A hátra van, mondjuk. Úgyhogy...
1: Sikerült?
3: Hát reméljük.
4: Ja, még nem szivárogtak még ki az adatok?
3: Hát van, ami már tudok, azt tudja, hogy sikerült 4-es.
1: Igen, a csajoknak mindig sikerült, basszus, a csajok eminensek, mindig a pasik szívnak az érettséget. Hát, a csajok azok igen. Stréberek, tanulnak.
4: Nem, a csajok azok felkészültek, úgy állnak oda, hogy nem alibiznek.
1: Igen, nem kész.
2: Mosolyogtok egyet a szóbelin, azt a tanár, akkor már megvan a kettes, azt én hiába mosolyogtam, érted?
1: Nekem az összes osztálytársam tanult, ötöst kapott, jó ízés, suliba
4: nem,
1: mentek tovább.
4: Róluk.
1: Hát én meg igen.
2: Melyiktől izgultsz, vagy hát most már izgultál ugye az írásbeli, melyik a nehezebb, írásbeli, szóbeli?
3: Hát az írásbeli annyiból nehezebb, hogy több feladat van, ugye, meg összetette a feladatsorok, de a szóbelinél amúgy el lehet hantázni a jó szöveggel, szerintem simán el lehet tolni.
4: És hova mész tovább?
3: Hát itt Debrecenbe tervezek egyetemre menni.
1: Uh-huh. Ez menő.
3: Majd kiderül, de amúgy Pest is szóba volt, úgyhogy még kiderül a jövő zenéje.
4: Na,
2: hova fölvesznek, ilyenkor azt szoktuk mondani.
3: Az igen. A biztosabb, persze.
1: Ami nagyjából sikerül. Juli, olyan szexi vagy, légy egy kicsit túr bele a hajadba. Köszi, puszi. Oda wow. Nézi, miket kap a Juliska. Na, gyerekek, hogy állunk? Akkor megvannak a mi kis evőink? Hogy
2: szerintem
1: állunk?
2: Megvagyunk? Igen.
1: Meg vagyunk Master Good játékunkra, és Juliska élőben leközvetített hányására is egyben nagyon kíváncsiak vagyunk. Nem kell kimenned, ha nem akarsz, de ha úgy érzed, akkor nyugodtan odaültetünk negyediknek, jó? Farkas-éjes versenyzőink már kiszabadulva, bekészülve. Hány darabról indulunk, Feri? 30 darab? Mi volt? 25 vagy 30? 30 darabról indulunk.
2: 30-ról indulunk, és ugye a rekord az 23 virsli, amit sikerült elfogyasztania tegnap a bődületes játékosunknak. Hát nagyon viccesen néz ki az asztalunk, mert van a két nagy darab, és van szegény Gergő, aki picit megilletődve ül a nagy darab férfiak között. Gergő, meggondoltad? Még mindig oké, minden?
5: Persze.
4: Gergő, én rátfogadok.
5: Köszönöm.
2: Juli veled van.
4: Igen.
2: Lacit választotta ugye a párja.
1: Igen, tehát, betolta erőszakosan, kis
2: milyen
1: erőszakosan.
2: Lesz a Laci?
1: Betolta, igen.
6: Nagyon kemény.
2: Laci nem kell beszélni.
6: Látom rajtad, éhes vagy.
4: Lacikám.
1: Ezt a párjának mondta?
2: Igen.
1: Új, de nagy osztás van. Új, de nagy osztásban van.
4: Ez ám a presszió.
1: Igen, megveszed az összeset, ha nem veszed meg, nem jössz az a full Laci, nagyon keményben vagy.
6: Nem viszem, viszed te Balázs.
1: Azt, tűzes a menyecske. Az egy kemény házasságot.
2: Veled vagyok, Laci.
4: A küszöbön alszol.
1: Igen, Lacikám, veled vagyunk, nagyon kemény az asszony. Azt a mindenségét neki. Mi van a pálinkával? Mit mondtál?
6: Otthon megálltok pálinkáért.
1: Jó, megállunk pálinkáért. Jó. Fú, jó házasodtál, Laci, azt a mindent, belenyúltál jobba.
2: Ilyenek a hétköznapjaid is?
5: Á, szörnyebbek.
4: Csak őszintén.
1: Igen, ez most jobb, mert sokan
4: most elmondhatod vagyunk. Mindenkinek.
1: Igen, panaszkodj egy
5: nem,
1: kicsit,
5: tökéletes,
1: látjuk.
5: Tökéletes feleség, úgyhogy.
1: Igen,
4: mert én más mondani?
1: Igen, kiherélnek.
2: És itt van Józsi, hány gyereked van, Józsi?
5: 4, itt vannak.
2: Egy hajrá, apát!
1: Édesem, itt fog apa elvérezni a 4 gyerek előtt. Ilyen szomorú verseny lesz ez.
2: Mit fogsz nekik mondani, tényleg itt ülsz kecsaposan, virsli maradékokkal a szakállatba, és második leszel?
5: Ez egy hétköznapi vacsora.
1: Gyerekek, én Lacinak drukkolok, már a kapcsolata miatt is. Tehát, hogy nekem a titkos versenyzőm Laci, én állom, én vele vagyok, én őt, neki nagyon szurkolok, neki vége van, ha nem ő nyert.
2: Oké, Juli van Gergővel, ugye őt választotta, és akkor nekem maradt Józsi. Józsi, igen. Nem fog neked szurkolni, hát így jártunk.
1: Azt ugye? Írják, hogy ha marad Laci Virsli, akkor az a seggedben lesz, ami a... Igen, hallgatói gráfűztek azt, hogy...
4: A ketchupos flakonnal együtt.
6: Ilyen erőszakos nem vagyok.
1: Dehogy de vagy, dehogy de vagy, nem. Hát egy kifejezetten kedves, aranyos...
2: Egy tündér, aranyosan motiválod az uradat erre a versenyre. Nem jössz hozzá, nem eszed meg!
6: Ne, ő rászhat. Én nem tudom neki azt mondani, hogy megeszed szívem. Az nem.
1: Lacit így lehet motiválni. Lacit így lehet motiválni.
2: Laci keménybe van, oké? Okay.
1: Lacinak van valami Bece neve, vagy otthon hogy hívod?
2: Hogy hívod? Macikám.
6: Lacó.
1: Macikám, vagy Bubukám, vagy valahogy hívod? Szerelmem?
2: Lacó szerelmem.
1: Ilyen Bubukának néztem, azt hittem, hogy van valamilyen kis cuki Bece neve.
6: Bubuka, nem.
1: Bubuka nem.
6: Nem?
1: Pedig a Bubuka nagyon jó név.
2: De nem fér bele egy ilyen erőszakos kapcsolatba.
1: Egyébként igen. Bubuka, leülsz meg a szerelmet, most megmondtam neked.
4: Illetve vannak pillanatok, amikor te férfi állat.
1: Igen. Jó, kezdjük el akkor, be van készítve minden.
2: Megvan, megvannak a virslik. Tudjátok, mi azt szeretjük, amikor tocsok, szétnyomod, iszol rá, rakod hozzá a mustárt vagy a ketchupot, amit csak akarsz. Laci egyébként a natúrt szereti, ez kiderül.
1: Ja, igen, mint a Népligetben? Igen, hasonló, mint a Népligetben szereti a natúr.
4: Mellett.
1: A szemétégető mellett nagyon szeretik a natúr.
2: Natúrban van Laci, natúrban van, ő nem hisz semmilyen ízében, kísérőben, csak a virsli. Miért? Mit gondolsz, Laci, hogy mustárral ez rosszabb?
5: Pálinkával kéne, de hát ugye az most nincs.
2: Ne arra úgy tényleg, hogy azt nem adtunk, majd jövőre szerzünk egy pálinka szponzort. Oké, okay. Gergőkém, kösd föl a gatyát, akkor nagyon sokan szorítanak neked, így a legvékonyabbnak, legfiatalabbnak. 3, 2, 1 óra elindult, egyesével.
1: Csak azt mondta, hogy Laci hogy áll. Csak az érdekel minket. Laci hogy áll.
2: Hülye vagy, egybe így. Hulunk, egy.
1: Várjál, kivegyek, ezt megnézem. Juli, szólja hánynod kell.
2: Ne szagolgass, Laci.
1: Szólja hánynod kell, Juli, akkor azt élőben közvetítjük, hogy szálljad magad.
2: Laci, ne szagolgass, ne puszilgass, hanem csak befelé toljad. És ugye az van,
1: hogy áll a gebe? Már nem úgy a gebe, a vékony, a kicsi. Hogy áll a kicsi?
2: Nyomjad, Gergő, jó csinálod.
1: Gergő, jól áll.
2: Nyomjad, kicsi, nyomjad, gyerünk, neked nincs vége, kicsi.
1: A kicsinek nagyon drukkolunk, a kicsi. Igen, nem mondjuk, hogy vége van,
2: Gergőnek
1: kicsi.
2: Gergőnek egy kicsit remeg már a keze, és folyik ki az orrán a ketchup, de semmi baj, Gergő.
1: Laci, biztassa a párja, kérlek, hoppá. Csak a feleségnek add egy kicsit. Laci, Laci párja, mondjon valami.
2: Hol vagy, Laciné?
1: Zabály, Laci, zabály.
2: Laci párja. Te vagy? Hát akkor
1: hol a Laci párja?
2: Hol? Te vagy?
1: Az erőszakos feleség.
2: Jó, hol a Laci párja? Hülye vagyok, te Józsi párja vagy. Na mondjad neki!
6: Egyed!
1: Agyon verlek, ha nem eszed meg!
2: Legyél keményebb!
6: Abba ne hagyd! Ne igyál, egyed!
1: Milyen lehet nátok a szex? Azt a mindenit. Az kemény.
2: Legyél meg oda.
1: Egyed!
2: És ugye a suranó pályán Józsi nagyon szépen meghitten falatozik. Gyakorlatilag a teljes inget tacsak, víz és minden van már rajta, és a kis Gergünk pedig nagyon szorgos hangyaként szeregetünk befelé.
1: Úgy néz ki, mint egy első osztályos, hát a negyedikesek mellett hallod, oda beült, nagyon aranyos, olyan kis kedves volt a két nagy darab srác mellett. Jó, mit mond fel, túlvezérelt feleségünk?
2: Hogy vagyunk?
1: Hogy vagyunk?
6: Hát elég lassú vagy.
1: Akkor biztos egy kicsit, mondd meg neki, mit csináljon.
6: Egyet, nyomjad már befelé, ne kislánykodjál itt.
1: Egyéb már puapöcs, mit csinálsz?
2: Laci, így nem jó? Mit mondtál neki?
5: Ne arcoskodjon egyen.
2: Ne arcoskodjon egyen. Óriási. Szerintem most lesz a válás.
1: Ez egy párkapcsolati tanácsadás is ez a műsor egyben egyébként, igen. Tehát itt összehozunk, kibékítünk párokat, nagyon jó.
2: Józsi legalább egy a gyerekeimért.
1: Hogy hogy áll a kis elsős tanulónk a két óriás mellett? Él még, szegénykém?
2: Hogy érzed magad, Gergő?
1: Gergő, na. Jól vagy, Gergő? 8 meleg szerint, fél óra alatt ezt hazudtad.
2: Nyolc!
1: Mindenből 8-at teszik meg, belegszerű, fixi, tök mindegy, 8-at fixen lehozza. Nagyon jó.
2: Még mindig remeg a kezed, Gergő, igyál rá egy kicsit. Laci megpróbál fölzárkózni. Gyerünk, Laci, mert olyat kapsz otthon a párodtól, hogy öröm lesz nézni.
1: Laci, messzelenül alszol, ma a lépcsőházba arra készülj föl. Tehát ha sehova nem mész, az biztos. Ha nem nyersz, nem nyered, meg véged van, arra készüljél.
2: Hogy látod a versenyt? Mi van Lacival?
6: Le van maradva nagyon.
2: És akkor mi a retorzió?
1: Anyádnál alszol!
2: Az biztos, de örökre!
1: Béke van!
6: Az anyjához!
2: Laci elkezdett gyorsabban enni, képzeld el, hogy mi lehet az anyjánál! Ugye?
1: Igen. Anyós menny elég terheltnek tűnik.
2: Utolsó másodpercek vannak, gyerekek, húzzatok bele, még 15 másodperc van a versenyből. Gergő nagyon becsületesen helytáll, ő mind a két végét leharapja a virslinek, a közepét hagyja meg csemegének. Gyerünk, Gergőként.
1: Senki nem akar hányni. De egy önkéntes hányunk, nincsen egy ajándékcsomagért. Valaki a téren egy... Senki nem akar hányni.
2: Kérd meg Julit, szerintem neki megy. 5, 4, 3, 2, 1... és itt a vége, azt már letesszük. Meg vagyunk, hivatalos számláló bizottságunkat kérjük, hogy álljon oda, bár hát nagyon nem kell számolgatni,
1: de
2: azért nézzük meg. Lacinál mennyi maradt?
1: Dunaújváros megnyerte, csak szólok egyébként előre, hogy Dunaújváros az messze magasra a legjobb volt.
2: Lacinál mennyi maradt? Gyerekek, ez a kérdés. Laci és Józsi között dől el. Ott 13 maradt. Laci, hát egy ilyen hapsival élsz együtt, aki csak ennyi vízlit bír meg.
6: Az a baj, hogy beebédelt. Ha ezt tudom, akkor nem kap a bédet.
1: Atya úristen, de durva.
2: Lacikám, örömmel közlöm, hogy helytáltál, de ez ide most kevés volt.
1: Kevés lesz, Laci.
2: Józsi a négy gyerekes családapa visz haza 100 000 forintot.
1: Jó, egyébként az jó helyre megy. Az jó helyre megy. Kis szociális támogatás. Négy gyerek mellé szívesen adjuk a 100 000 forintot, hogy az jó.
2: Mit fogtok belőle venni? Van ötlet?
7: Görögország.
2: Görögországot, megveszik az egész Görögországot 100 000-ből.
1: Messzire nem jutok ennyien.
2: Nagyon
1: Görögországba.
2: Nagyon jó, hát Józsi
4: csinálva. Józsi utazik.
2: Igen, csak egyedül megy Józsi.
1: Igen.
4: Ő is csak a reptérig.
1: Na és a kis elsősünk, szegény Gergő a 8 meleg szemücsével.
2: Hogy vagy szívem?
1: Túlélted, Gergő?
8: Ja.
4: Igen. Hát, ja.
1: Édesem, te azért nagy darab srácok mellé ültél be, igen.
8: Dehogy, nem, köszönöm.
4: Gergő, hát hol van az a lelkesedés? Hát 8 darab meleg szendvicset adtad magad. Hát mi volt ez?
1: Így
8: jött
1: ez most.
8: Nem volt elég az idő.
1: Nem volt elég az idő. Jól van, gratulálunk, Gergő. Kapsz te is egy...
2: És akkor Józsi, gratulálunk, 100 000 forint cash a tiéd, akkor Görögország megalapozva, innen megyünk tovább. Lacinak pedig, hát hogy is mondjam, csendes éjszakákat kívánok az anyukádnál, Laci. Mert ez biztos, hogy ebből kiüzetés lesz a paradicsomból.
1: Lacikám, te mióta vagy ebbe a kapcsolatba?
8: 14 éve.
1: 14 éve. Jól van, hát még 14-et neked akkor ebben a...
8: Köszönjük szépen.
1: Ebben a nagy szeretetben. Isten éltesse a meneteket, és sokáig köszi, hogy vállaltátok, jók voltatok mind a hárban. Jó, ügyesek voltatok, gratulálunk akkor.
2: Szuper, gratulálunk, és irány Görögország.
1: És akkor kipipáltuk a második játékunkat is tulajdonképpen, ugye? Tehát akkor ott tartunk, hogy az utolsó órára maradt még egy ilyen grilltologató, húzogató játék, és valójában megvagyunk. Hármat lejátszottunk, úgyhogy egyetlen egy játékunk van még. A Weber Grill akadálypályán kell majd végigmenni. Ott a kit várunk, csajokat, pasikat, Feri, hogy legyen?
2: Lehetnének most csajok. Jók.
1: Lehetnének ugye, csajok?
2: Igen, ott alapból ugye férfiak küzdöttek, mert hát a grillezés az mégiscsak az magának a férfi létnek a csimbora szója.
1: Igen.
2: Tudod,
1: amikor... Há, már aki tud.
2: Igen, de az az érdekes benne, hogy aki nem tud, annak is ez a csimbora szója, csak ő szarul csinálja, tudod? De ott leszel igazán hapsi, amikor látod a barátaidat, látod a családodat, aki körbeülik az asztalt, és te odamész egy grillkesztyűbe, egy jó grillhez, és utána csinálsz, ami nagyon szart.
1: És igen, ahogy csináltad nálam. Hoztam a grillsütőt, és te megcsináltad.
2: Igen, vagy így. De igen. Úgyhogy nyugodtan csinálhatunk egy ilyen csavart, hogy ott most alapból férfiak versenyeztek. Két nőnek adjuk meg a lehetőséget.
4: Itt lányok, itt nagyon lelkesem.
1: Itt van egy túlvezérelt lánycsapat, nem merek még oda menni hozzájuk, mert 3-4 órája sikítoznak. Meglehetősen túlvezéreltnek tűnnek.
2: Ők azok, akik átrántanak a korlátot.
1: Igen, ők oda
4: és babudgatnak egy picit.
1: Igen, véged van. Jó, játszanak akkor ők, jó? Elmegyünk megint egy picit szünetezünk, muszáj nekünk, mert hogy ilyen kis kötelező kereskedelmi perceink vannak, úgyhogy leadunk némi reklámot. A gyerekek, úgy néz ki, hogy tényleg megúszuk az esőt. Itt hétre nagy Armageddon mondtak, de hogy valójában tényleg semmi nincsen. Úgyhogy nagyon jó kis energiátok van, ezt

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Esztergut támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
3: A csirke szárnya legjobb a grillen.
4: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
3: Mondom, hogy a szárnya jó.
5: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
6: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: A Spar jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden Manner termék 20% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
10: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
11: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
12: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
13: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
1: Reklámot hallottak.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trend Optika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trend Optika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep.

0: Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trend Optikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
1: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
2: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán, május 16-án, Lajos Mizsén, a Szamócásvásári forgatagban. További információk, mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
3: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
4: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Jéko 7 szuperhibrid.
5: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
4: Irány az Osan! Spórolj okosan!
6: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bok Bar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
7: Egy este, ami nyomot hagy. Május 16-án Kecskeméten Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
8: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! A Rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék!
1: Anna, Júli, Zsülike,
2: Viki, Daci,
0: Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
3: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
4: 19 óra után vagyunk, 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szégyed magad, Balázs! Na, most gyere le, előre tolakodtam, mire előtt erőttünk, te lelép, szégyed magad, Balázs!
5: Ki volt az?
4: Orsi, Orsi írt
6: le. Ott van Orsi. Orsi, tökéletesen egyetértek vele.
4: Szégyed magad, Balázs!
6: Tökre igazad van, Orsi.
4: Előre jöttünk, te meg lelép, szégyed magad!
6: Mi melózunk a Julival, és ő meg!
4: Őrületesen jó.
5: Hátra vonul.
4: Jó, de a helyes írás olyan erős, mint ha én írtam volna.
6: Az, amit nem van benne.
4: Dübel úgy, hogy már rohadj meg, te szemét, nem tökölj meg, te szemét, Balázs, rohadjál.
5: Csak emojikat akart küldeni első körben.
4: Szégyed magad, de jó, szégyed magad, nagyon jó, gyermekkoromat idézi. Az, a gyermekkori traumákat tépi fel, szégyed magad, Balázs. Hol vagy, Orsi? Alá, csak neked, Orsi, jó? Csak neked, ezért, mert leírtad a szégyelt 3G-vel, 3L-vel és 2D-vel, így vendégem vagy egy aláírás.
5: Csak nyomatékosítom.
4: Szaktanári, ahogy kaptuk tegnap.
6: Szaktanári
4: azonnal, igen. Zoli írja nekünk, ma lettem nyugdíjas. Írja Zoli, nem biztos, hogy itt van a helyszínen. Te vagy Zoli.
5: 65 év.
4: És 80-at nézel ki. Dehogy is nem, gratulálunk, menő. Te írtad nekünk az SMS, hogy ma lettél nyugdíjas. Ja, hát az jó, nem? Vagy nem annyira? Vagy nem tudom. Hát én nem fogom megélni, de majd meglátjuk.
6: Érzed.
4: Feri lehet meg. Szóval gratulálunk, megjött az üzenet. Látok mindent, úgyhogy itt ne pivaszkodjatok itt, meg ne pajzánkodjatok. Mindent látok. Juli is kapja ám itt
5: de
4: SMS-öket. Én látom ám. Gyere, Zoli, egy kicsit előre.
5: Gyere már, hogy telnek a nyugdíjas? Hogy telnek
4: a nyugdíjas órák? Hogy ma lettél nyugdíjas?
7: Hát teljesen jó. Ha ezt tudom, hogy ilyen jó, már korábban elmentem a nyugdíjba.
4: Miből nyugdíjaztál? Mit csináltál?
7: Hát villanyszerelő voltam.
4: És hogy van ilyen nyugdíjazzák a villanyszerelőket? Ja, ilyen állami cégnél vagy valahol?
7: Hát én voltam esetben. A szupravezető, tudod?
4: Ja, te voltál szupravezető. Átment rajtad az áram, igen, az ipari.
7: Meg vissza is jött.
4: Na jó, és mennyi idős vagy pontosan? Mi most a
7: 65.
4: Nyugdíj? 65. Aha, figyelj, gratulálunk. Hát egy pasinak ma Magyarországon egyáltalán ezt megélni már fél siker. Most komolyan mondom, hát az átlag életkor a férfiak nem 65-70. De egy csomó nem érik meg.
5: Nézd rá, milyen jó formában van.
4: A sugárzik. Igen, abszolút.
6: És kicsit ráz.
7: Akár Schwarzeneggel.
4: Igen. És mivel telnek majd a nyugdíjasok? Mit fogsz csinálni? Kertészkedés?
7: Horgászat.
6: Jézus, te is?
7: Kolbászt töltünk, igen?
6: Akkor jó. Na jó. Így most már kiegyed, de nem halkolbászt. Nem halkolbászt.
7: A busából lehet.
6: Busából lehet, igen.
4: És asszonyka, van akivel együtt, vagy...
7: Há, hogyne volna?
4: Hol van? Örül vagy szomorú, hogy nyugdíjba jöttél? Örül, jó van.
5: Nekem úgy tűnik.
4: Azért még sokat horgászni, hogy keveset legyél otthon.
7: Úgy házasok vagyunk mind a ketten, én 3 év meg 5 éve.
4: Igen?
7: Igen.
4: Nem egymással ugyan? Az nagyon menő, jól van.
5: Itt találkoztunk.
4: Boldog nyugdíjas éveket. Hát köszi, hogy megírtad, igen. Jól van. Látod, Balázs, látod, mennyire tufa vagy. Kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. Megyünk Zánkára, titeket fogunk hallgatni, jött még egy ilyen SMS. Oh. És én ingyen a kaja miatt jöttem, de az, hogy nem engedte, hogy jelentkezek. Kicsit frusztrált, nem lát semmit, olyan alacsony.
6: De személy...
4: Írta valaki a saját feleségéről, hogy az, hogy nagyon frusztrált, mert nem lát semmit, úristen.
6: Még egy dologra hadd hívjam fel a figyelmedet.
4: Igen.
6: Így kicsit jobbra nézel így a Master Good irányába.
4: Nagyon, ez
6: közelebb tudnál jönni?
4: Ez a lehető legszürreálisabb dolog még, ami történik. Egy hal, vagy egy ponty.
6: Ő egy hal, így van. Ő egy bohóc hal, egész pontosan. De nem akármilyen bohóc hal ezek
5: egy
6: szerint.
5: Egy betépet bohóc hal.
4: Igen.
5: Vagy én vagyok betépve.
4: Ő nem beszél.
6: Nem beszél. Hát halak nem beszélek, hülye vagyok. És cukrot osztogat? És miért osztogat cukrot?
4: És benyúl a zsákjába, igen. És úgy össze a cukrot. Figyelj, neked, gyerekeknek neked ne adjam, ezt félreértik, és úgy még vernek hazafelé innen, hogy az nagyon durva lesz.
6: Már meg ki van alatta.
4: Teljesen szürreális. Jó, nagyon jó. Szépen. Nagyon szépen.
6: Valaki bohóc halnak öltözött, és ide jött.
4: Nagy beszélgetés nem lesz. Oké, azt mondja, hogy Kazincbarcikára akkor fogjak eljönni, kérdezi egy hallgató. Kazincbarcikát így külön nem szoktuk betervezni. Nem tudom, miért, kicsi város, vagy nem, nincs ott lefedettség, nem tudom, nem megyünk Kazincbarcikára, vagy szoktunk?
5: Gábor?
6: Hát nem nagyon régen voltunk, ott van egy fesztivál, és annak a... Azt hiszem, annak a megnyitójára, vagy tiszteletére egyszer oda látogattunk, de jövőre lehetne olyan, hogy kisebb települések vannak, nem
5: így
6: ilyen
5: van.
6: Nagyok.
4: Igen. csinálunk hogy egy
6: Kaszinc, olyan... Barcika, Szabadkígyós,
4: Újkígyós,
6: hát az nem, mert közel van, csak
4: Sárbogárd,
6: az egyik.
4: Igen.
6: Ez az.
4: Délegyháza, Dunavarsa.
6: Én tök kíváncsi lennék. Most figyeljetek ide, ha most nagyon sokan vagyunk itt a téren. Ha innen 15 kilométerre egy kis településen lennék, akkor eljöttetek volna?
5: Nem!
6: Jó, akkor marad a nagyváros. Nem jó. Nem
4: igen,
6: jó
4: ezt már sokszor elhatároztuk, hogy megyünk ki, de aztán valamiért nem jött össze. Na, viszont gyorsan még egy hír, gyerekek, magyar vonatkozása is van. Most olvasom, próbáljuk megfejteni, hogy mi történt még így az utolsó játékunk előtt. Van Johnny Depp, meg van ki Johnny Depp, ugye? Tehát tudjuk, hogy most egyébként jön a zenekarával majd össze valamikor koncertezni Magyarországra.
5: Mert van, biztos, akinek Amber Heard beletolt az ágyába.
4: Igen. És volt egy hosszú per. És kiderült, hogy 220 millió forintnyi pénzét szerezte meg egy magyar ember a Johnny Deppnek, és két éven át vásárolgatott Johnny Depp American Express hitelkártyájával, és több mint 220 millió forintot tapsolt el a hollywoodi sztár számlájával egy Budapesten élő csaló. Az FBI körözte a csávót, megőrülsz, a magyar rendőrök segítségével kapták el, és azt mondják, hogy angyal földön lakott, és 2 éven keresztül folyamatosan fizetett, vagy rendel dolgokat a Johnny Deppnek a bankkártyájával. Na, de ezt mondja meg valaki.
6: Honnan szerzett meg az adatait Johnny Deppba? Mert hogyha az enyémet szerzi meg még Magyarországon, azt mondod, hogy az úgy körülbelül belátható. Itt volt Johnny Depp, és egyszer fizetett az izénél angyalföldi piacon a lángosért?
4: Ezt nyomozza az FBI is, azért, hogy hol és mikor, hogyan került a Johnny Depp kártyájhozzá, nem tudják. A számlakezelő bank adataiból kiderült, hogy az elkövető 2024. január és 2025. decemberek között összesen 308 esetben több mint 721 ezer amerikai dollárral vásárolgatott, és vette le a Johnny Deppet, aki nem vette észre, hogy leimolják a kártyát.
5: Na, de azért...
4: Hiszed, hogy van ilyen?
5: Ennek, tehát 200 millió forintnak, vagy ez neki nem tűnt föl?
4: Nem tűnt föl. Ez 220 millió forint, az nagyjából, hát az igen, az mennyi? Hát
5: 220
4: az...
5: millió forint.
4: Oké, de hogy dollárba próbálok számolni, hogy az, hát az ilyen 500 ezer dollár.
6: Azt próbáljuk meg megfejteni inkább, hogy a magyar bűnelkövető angyalföldről.
4: Hogyan?
6: Miket vett?
4: Vásárlásokat intézett, foglalásokat intézett, utazásokra fizetett be, autót vásárolt, fedezetként a hitelkártya adatait adta meg, folyamatosan rendelt magának a netről drága cipőket, táskákat, luxus utazásokra költötte, és mindenhova a Johnny Depp kártyájával ment. És hát megőrülsz, hát ezt imádom, ezt az, hogy ki ez a csávó.
5: A temus megrendelés az úgy jött, hogy Mr. Johnny Depp?
4: Hát ez egy jó kérdés egyébként, hogy mit kell beírni. Azt mondják, hogy luxus hotelekben lakott, luxus éttermekbe járt, és az FBI csapott le, és kiderült, hogy angyal földön lakik a csávó. Ezt elhiszed.
5: Tudod, hogy mi lehetett ezzel? Biztos, hogy volt egy evolúciója. Az elején csak pizzát rendelt, aztán berendelt egy nagyobb, nem tudom, egy temus csomagot, és utána rájött, hogy senki nem követi őt, és onnantól kezdve elszabadult a pokol. 200 milliót mennyi, hány év alatt?
6: Egy. Gyakorlatilag egy év.
4: Majdnem 2 év alatt. Igen. És azt mondják, hogy valószínűleg ellopta a kártyát, 2 éve ment a csalás, de Johnny Depp jóval korábban járt itt, és azt találgatják, hogy amikor megszerezte a kártyáját, utána miért csak 1 évre rá kezdte el használni?
6: Mert profi haver, hát altatott gyerekek.
4: De van egy American Express hitelkártyát, nem azonnal bevásárolsz, hanem megvárod, míg letiltja. Ő elveszett a kártyát, akkor az, aki letiltotta, vagy neked volna tiltania.
6: Na, ez a kis stílűség, ez a kis stílú bűnöző gondolkodási módja, amit most képviselsz, hogy azonnal leharácsolom, csak az nem jut eszedbe, hogy akkor Johnny Depp észreveszi azonnal, hogy a kártyájával vásárolna.
4: És ezért kicsiket vett le.
6: Tehát először akkor... nem vett le semmit. Altatott. Johnny Depp elfelejtette a kártyát, és utána, amikor elkezdett vele vásárolni, onnantól kezdve már nem volt baj.
5: Én csak arra lennék kíváncsi, hogy Johnny Deppnek mennyi pénze van, hogy nem tűnik fel neki 200 millió hiány. Hát,
4: 200 millió hiány nem tűnt fel. Figyelj, itt vannak a számadatok. Azt mondja, hogy kisebb tranzakciókkal indult, hogy ne tűnjön fel a fosztogatás, több mint 300 alkalommal használta a hitelkártyát, 4-600 ezer forintnak megfelelő összegeket szedett le.
5: Az elég arcátlan.
4: 4-600 ezer forintnak összege, egyszer-egyszer volt egy nagyobb, és hogy ekkora egyenleggel rendelkező számlánál ekkora költés nem tűnik föl. A csávó nem vette észre, nem hogy 220 milliót elköltenek a számlájára.
6: De azt azért nem vette észre, mert nem egyszerre vette le. Tehát most képzeld el, azért én vélelmezem, hogy Johnny Deppnek ezen a számláján van mondjuk 4 milliárd forint. Mert igen, biztos, van, hogy van. Na most 10
4: millió dollár.
6: 400 ezer forint eltűnik, hát ki veszi észre?
5: Na de neki nincsen SMS értesítése. Nem
4: valószínűleg máshogy ilyet. Tehát valószínűleg az OTP nem küld minden hónapban ezért tranzakció egyenleget. És
5: átnyálazza egyenként.
4: Intes páros és ad is vásárlásokat Johnny Deppnek. Tehát, akkor veszek, hogy neki ez, hát egy American Express ezt nem állít az SMS értesítés.
5: What the fuck is Hungarian forint?
4: Igen, mi történik? Figyeld, az, hogy egy ekkora egyenleggel rendelkező számlánál ekkora költés nem tűnik fel, a csaló nem készpénzt vett fel, tehát arra nagyon vigyázott, meg valószínűleg nem tudta a PIN-kódot, hanem ugye megvolt neki a biztonsági kód, online vásárolt utazásszállást, és valószínűleg a fővárosi albérletét is ebből fizette. Oh, itt nagyon, lakott nagyon Angyalföldön. Ha, 650 millió dollárt keresett a Johnny Depp, ez 200 milliárd forint, a nettó vagyonát pedig 150 milliárd dollárra, vagyis 150 millió dollárra, vagyis 45 milliárd forintra becsülöm. Most abból észreveszel ezt a kis költést,
5: hát
4: nem?
5: Hát figyelj már, hát akkor ezt meg is lehetnek bocsájtani. De neked is vannak ilyen Apple előfizetéseid.
4: Nekem tudom, nagyon sokat van az Apple, és nem tudok utána járni, hogy miért. Állandóan van.
5: Neked is van egy ilyened.
4: Valaki megszerez
5: adatot. Valaki költögeti a kis pénzedet.
4: Oké, de akkor hogy bukott le? Mert ugye most már az FBI elkapta, tehát egyszer csak Johnny Depp jelezte, hogy gyerekek, azért itt valami nem stimmel, hiányzik a kártyámról. Visszanézték a tranzakciókat, és Angyalföldön csapott le rá az FBI.
6: Magyarország volt, hát akkor az gyanús.
4: Mennyire menők vagyunk, hogy még ezt is megcsinált, hogy Angyalföldön egy kis garzon lakásból linkeljük a Johnny Deppnek az American Express
5: kártyát. Figyelj, mostában kevesebbet forgat, tudod, most már lehajol az apróért.
4: Igen, szólt, hogy ez
5: megnézte, hogy mi ez az SMS.
4: Igen. Azt mondja a Levi, hogy nekik is megvannak az én adataim. Ja, hát mert én megadtam a kártyákat, vagy foglaltak vele, vagy csináltak vele valamit.
5: Azt mire mentek vele?
4: Hát ez egy jó kérdés. Igazából akkor fia, ha megvan a 16 darab számod, meg megvan a 3-4 CV kódod, akkor azzal mindent. Nem tudom az American Express-nél, hogy működik, de online most is tudnál vásárolni. Csak a 16 szám kell, meg a 3-4 biztonsági kód, és kész. Nem bonyolult.
6: Levi, tudsz nekem foglalni egy kétfős, kéthetes Maldívot?
4: Vagy baj este erre egy fortizet?
5: Úgyhogy Balinak ne tűnjön fel. Bali, te az az ember vagy, akinek ez rohadtul nem tűnne fel.
4: A 220 milliót levennének a számlámról. Hát azért nem az, nagy gyűzogat, azért jelezném, hogy itt valami nem stimmel, hogy minuszban vagyok. 220 milliót levettek egy angyalföldi számlámról valaki izé. Ültet. Most ilyen 2-3 ezer folytokat nyilván nem.
5: De sok kicsi sokra megy.
4: De egy idő után de én kapok SMS-t, tehát nekem be van állítva. Egy idő után azért csak zavarna, hogy valaki lejmolja a kártyámat.
5: De hát pontosan tudjuk, hogy nem zavar, mert hogy állandóan jönnek neked az SMS-ek, és mindig azt mondod, hogy le kellene tiltani, vagy kellene ezzel valamit kezdeni, aztán nem csinálsz semmit.
4: De
5: semmi.
4: Ez valami hivatalos Apple, de nem tudom megfejteni, hogy hogy.
6: Hát de valamit akkor vettél.
5: A Levi beleírja, hogy Apple.
4: A Levi írja a közleményében. Ez olyan hülye, nem veszi észre. 4000 folyt, 5000 folyt, Apple eseti megbízás azonnal. Lejmolják a kártyát. Na jó, legyünk büszkék erre az emberre, azt kell, hogy mondjam.
6: Hogy egy hazánk fia ilyen szépen lop.
4: Igen.
5: Nagyon szép.
6: Legyünk rá büszkék.
4: 308 online tranzakció után egy angyalföldi garzonlakásba lekapcsolták.
5: Csodás szélhámosaink van.
4: Sose fog kiderülni, hogy hogy szerezte meg. Valószínűleg az lehetett egyébként, hogy valószínűleg itt járt, és ott volt gyorsan lemásolták a kártyát, vagy a csávó egy benzinkúton, vagy tök ártatlan odaadta a kártyát, lefotózták a kártyát, megnézték a CV kódot, és ott megvolt a Johnny Deppnek a kártya, aki nem gondolt erre. Bár egy American Express Siri nem nagyon ad ki a kezedből. Tehát azért annál óvatosabb
6: az ember. Nagyvonalú a csávó.
4: Valószínűleg meg nagyvonalú az ember.
5: Jattolt. Jattolt 200 milliárd.
4: Nagyvonalak vagyunk. Na hát mi nem tudunk ekkora nagy, ennyire nagyvonalak lenni, de egy apró kis grillsütőnk még mindig van.
5: És ez lesz a csajos játék.
4: Hát lehet a csajos játék is, nekem mindegy. Igazából választottál, Feri?
6: Én? Hát a Laci szokott gyerekes.
4: Ja, a Laci választott.
6: De ahogy ismerem micsoda? Az alaposságát, a Lászlónknak már minden elő van készítve.
4: Szórakozzál.
6: Pálya felépítve, játékosok itt vannak, nagyon jó.
4: Ja, a csaj egyletből, tudom. Igen, a sikítozó lányokból.
6: Jó, ha én jövök ide, vagy mindenféleképpen a Balázs szeretnéd.
2: Nagyon jó vagy.
6: Nagyon köszönöm, csak már akkor a sikoltozás volt a test, a férfi,
4: elhallgattak.
6: A félisten irányába.
4: Már elhallgattattam
6: most
4: őket.
6: Most csendesebbek vagytok akkor ezek szerint. Claudia az egyik játékosunk, tudsz grillezni?
2: Tudok.
6: Azt mondja, tudom. Minek nektek ez a grill?
2: Páromnak születésnapja lesz, jövő héten, úgyhogy meg lenne az ajánlás.
6: Egy elég profi ajándék lenne neki, így
4: ez
6: is
4: kedves.
6: Van. Nagyon aranyos. Claudia akkor az egyik, és Zsuzsa?
2: Zsuzsi, igen.
6: Zsuzsi, bocsánat, csak a hajat pont eltakarta, és ezért nem tudtam elolvasni. Te is ott ugráltál az egyletben?
2: Mellettük, de...
6: Te is ugráltál?
2: Éppen nem.
6: Nem, te külön egylet vagy, oké? És te is egy óriási grill rajongó.
2: Szeretem, igen.
6: Na, hát akkor két szerelmes tekintetű hölgyünk van, akik egyelőre nagyon visszafogottak.
4: Nagyon, nagyon kis csöndeskék. Igen, kicsit olyan kis furán csöndeskék.
6: Vagy csak izgultak.
5: De a végén lesz ám visszabirkozás is.
4: Igen.
5: Azt tudják?
4: Ezt nem szóltunk. Ha nem tudjuk eldönteni a grillbe, akkor még akkor valami plusz versenyek kell. Jó, a pálya adott, azon kell végigmenni, de ugye oda-vissza, ugye Feri? Tehát nem csak oda tépjük el a szerencsétlen grilleket,
6: így
4: hanem vissza
6: van.
4: Is.
6: Hát először is föl kell állítani, ami egyébként annyira egyszerű, mint egy fajék, mert ez annyira jó kivonulás. van találva, itt oda, te húzod, rálépsz, fölhúzod, megmutatták, tehát menni fog, előtte be kell öltözni a Weber egy szucogba, és utána a Weber briketeket kell kerülgetni, jó? Oda is, vissza is, hát ennyire egyszerű a feladat. Csináljunk úgy, mint aki meg akarja nyerni ezt a versenyt, Claudia.
2: Juhú!
4: Claudia Vérbő! Azt a mindenségét nekik. Jó kis születésnap lesz.
6: Keményen vág neki vissza.
3: Hajrá!
5: Jó.
4: Mi van veletek itt Debrecenben?
5: Figyeld meg, hogy Zsuzsis fel fogja szántani azzal a grillel.
4: Hányadik szülinapja van a pasidnak? Hányadik szülinap?
2: 26.
4: 26. Mindenki ilyen fiatalon? Házasodik meg? Mindenki ilyen fiatalon?
6: Házasok vagytok ti is?
2: Nyáron lesz az esküvünk.
6: Még csak tervezitek. Hát az még addig főbomolhat.
4: Mióta vagytok együtt? Mióta vagytok együtt?
2: 3 éve lesz.
4: Na, hát akkor itt az ideje. Igen. Itt az ideje. Jól van. Oké, na nyomjátok akkor Ferenc.
6: Na, Claudia, Zsuzsi, akkor tudjátok, fölöltözés, grillnyitás, kerülgetés és vissza. Rajta! Hát ugyanaz a tempó, mint ahogy izgultak a játékban.
4: Igen.
6: Gyakorlatilag, de Zsuzsi talán egy lépése már beljebb van, mert rajta van a sapka. Még legyél kedves majd fölvenni ugye a kesztyűt is, nehogy megégessétek magatokat. Itt az oldalát ki kéne nyitni, szívem. Ez... Gyerekek, itt van erő a csajoknál.
5: Nagyon akkurátusan csinálják.
6: A másikat nézd, a saját dolgoddal foglalkozzál, szívem.
5: Tépjed, száncsad.
6: Eddig jó, Zsuzsi innen szép nyerni. Egy picit Zsuzsi lemaradt, de most már Claudia megy, föl kell állítani a briketes zsákot, de eddig jól csinálja. Zsuzsinak jó a technológia, nem rossz, de egyébként pedig Claudia vezet. Hiába a szerelem, az csak elviszi ezt a bulit, hogy a drága urának legyen grillje, ahol tud Zsuzsinak grillezni. Vagyis nem Zsuzsinak, mert az a másik játékos.
4: Claudiának.
5: Majd együtt összejönnek.
6: Így is van, megyünk. Lehet, hogy egyébként közösen fognak grillezni. Eddig Claudia vezet a grill tologató bajnokságunkon, és hát úgyis tűnik, hogy ha csak nem vét az utolsó kanyarban, akkor meg lesz az a verseny, a győzelem! Ó, óriási tapsot kérünk!
5: Claudia!
6: Hát, Zsuzsi, azért ez se rossz.
4: Nem lesz ingyen szülinap.
6: Nem lesz. Nem. Lesz.
4: Ja, lesz. Pont az, lesz, hogy a szülinapos kérte.
6: Örülünk?
2: Nagyon.
4: Hol a pasid? Mutasd már meg.
6: Ott a, ott... Te vagy a...
8: Igen, itt vagyok, sziasztok.
4: Hello.
6: Szia, hasonló lendülete van, mint Claudia, igen, a pasi. Te vágytál erre, hogy legyen egy grilled?
8: Hát igen.
6: Látod, mégiscsak egy szerető szívű asszony ez a Claudia, illetve majd lesz az. Zsuzsi, neked van egy plusz ajándékunk. Weber úr maga már ide is hozza neked. Nem hozza? Vagy mi van?
8: Nem, az van, hogy utolsó nap, elfáradtunk, nincs kedvünk be annyit pakolni, úgyhogy és két hölgy volt a résztvevő, így mind a ketten hazavihetik a grillt.
4: Na jó, ez már túl sok nekem.
6: Ez annyira nyálas, ez nem te vagy. Weber úr a tűzhercege, hát hogy lehetsz ilyen?
5: Pedig a Feri azt hitte, hogy megkapja.
4: Igen, Feri nagyot számított, hogy a motorba
6: berakta.
5: 5 napja erre, gyúr.
8: Majd találunk valami más.
4: Igen. De jó fejek vagytok.
6: És még a csipeszt is megkapja. Hát nagyon-nagyon köszönjük. Úgyhogy akkor Zsuzsi elégedett vagy, remélem.
2: Én nagyon, igen, köszönöm szépen.
6: Akkor mindenki óriási grillpartiba csap a hétvégén, zuhogó eső lesz. 2 napig sok sikert hozzá!
5: Lesz még nyár!
4: Használjátok egészséggel, Weber úrnak,
6: de köszönjük. Nagyon-nagyon profi cuccotok van tényleg.
4: Úgy, köszönjük szépen, nagyon-nagyon drágák vagytok. Hogy állunk? Akkor tulajdonképpen olyanok vagyunk, mint a Mikulás, kiszortunk mindent. Az összes játékunk megvolt.
5: Hát maradt egy kis virslig.
4: Maradt egy kis virslig, még ha tudtok folyasztani, akkor az összes játékra.
6: Nektek van még palacsintátok?
4: Palacsinta sül még egy-két darab.
6: Van még palacsinta Weber úrnál, akkor gyertek, itt lehet akkor palacsintázni, lehet még virsli tenni. Nem tudom, a Diego-nak elvértitek a sátrát.
4: Amit mindenki valakit fogjon meg.
6: Valamit fogjatok meg.
5: A rollápokat,
4: a sátrakat, bontsatok le mindent, aztán harcoljon. Így van. Gyerekek, hát egy hosszú egy hét volt. Egyszer össze kéne írni az összkilométert, amit így megyünk együtt. Mármint, hogy így kocsival,
5: Feri,
4: vissza.
5: Hát szerintem pontos...
4: Mennyire vagytok most, Feri? Hogy álltok? Mi hát lesz a véget? Ugye pénteken elindultatok.
6: Mi ugye azért egy kicsit többet nyomtunk, ott a péntek, szombat, vasárnapon kifújtuk az orrát a motorkerékpározásnak. Mi most már 3000 fölött vagyunk, és még haza kell menni, de szerintem amit így falun belül, ugye határon belül nyomtunk, az egy olyan 1400 lehetett.
4: 1400-et mentünk összesen.
6: Igen, de
5: kiszámolja.
6: De nem úgy csináltuk, hogy Győrből nem mentünk át Sopronba, uh-huh, ami egyébként 90 kilométer, hanem aznap mi mentünk 360-at még. Tehát, hogy így sok.
5: Amikor a múlkor a Dolomitokon túráztatok, akkor az több volt? Vagy most a Bali megdöntötte a rekordját?
4: Hát ez egy jó kérdés, nem tudom, ezt a Szilárd tudja. Én szerintem olyan 2000-et megyek, mire visszérünk Pestre körülbelül. A Dolomitokba is mentünk annyit 4 nap alatt. Napi 4-500, annyi volt körülbelül, ott vagyunk. Tehát, hogy ez az átlag azért,
6: meg,
4: ez így megvan.
6: Nem kilométerre mérjük.
4: Ez megvan.
5: Ez élmény. Élményfaktor.
6: Kalandra.
4: Tegnap már ott tartottunk, hogy a kitelepülésről motorosok követtek minket egy ideig, és úgy próbáltuk egy idő után lerázni őket, hogy a körforgalomba fordultunk egy kört, hogy észrevegyék, hogy észrevettük őket, hogy jönnek utánunk.
5: Aztán le akartak ütni.
4: Igen, aztán volt egy kis bujó, és aztán jó, volt egy kis verekedés. Na jó van, drága debreceniek, nagyon kitartóak vagytok, hogy így végig álljátok velünk ezt a 3 órát. Nagyon-nagyon hálások vagyunk, nagyon szépen köszönjük. Elmegyünk megint már csak egy röpke kis szünetre, ez már tényleg nem tart sokáig. És akkor utána jövünk, összegezzük ezt az 1 hetet, és aztán szépen lassan elköszönünk. Te indulsz vissza? Te is Juliska Pestre? Mindenki?
5: Nem.
4: Itt maradsz?
5: Itt
4: maradsz?
5: Tényleg? Itt nem is értem egyébként, hogy ti miért nem éjszakáztok.
4: Eladó a mennyasszony, csak mondjuk majd hol lakik, majd készüljenek.
6: És van hely a szobádban?
4: Tényleg nem visz vissza? Tényleg itt maradsz?
5: Nem megyek vissza. Hát ki a franc akar éjszaka sötétben autókázni?
4: Micsoda hedóban van, itt hallgat, hogy ő itt marad.
5: Ezt nektek is felajánlották.
4: És kicsit belemész a debreceni éjszakába?
5: Lehet.
4: Hú, csak belefeküdjél egy kamion alá majd, aztán én megtalálnak a hallgatók valamikor.
6: Van kísérőd, vagy keressek?
5: A következő kép az, hogy nagyon magányos. Valaki nem inna velem egy pohárból.
4: Így sétálsz a vörös mikkel előtt, valahol így szörtösen magányos, össze 11 órakor, na, brutálisan lesz a dáva. Na jó, vagy gyerekek, pici szület, és aztán jövünk még vissza. Már nem tart soká izgalmas, ahogy mondtunk, itt vagyunk mindjárt rögtön, jövünk nem sokára.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött, részletek ford.hu.
10: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
11: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
12: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
13: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
12: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt!
14: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
15: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok! Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csapd le rájuk most kedvezményesen! Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
16: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
17: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
18: Úgy is tett.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, szép délután kívánom mindenkinek. Este 3-4-8 van mindjárt, Juliska, kim van a mikrofonon egyébként. Közben megérkezett egy zászló is, egy magyar zászló, Sopron felirattal. Debrecenben vagyunk, nem érdekes, engedd, de jó a Sopron. Már minden,
2: de
1: már
2: ő, szerintem ő az ember, aki ott aki volt Sopronban.
1: Persze, Sopronban jött zászlóval, érzgetett, kettőt az arcúban nyomja a zászlót. Emlékszem rá, igen, már aláírtuk, igen, a harmadszor már elkezdett, hogy mit csináljak ezzel a zászlóval, mondd meg nekem. De csak jött, és most eljött, megint eljött. Tehát ő is egy ilyen utazó nagykövetünk, így követ bennünket, és utazik velünk. Azt mondja, hogy szerintem kriptót vett az angyalföldi csaló, és azért nem tűnt el fel. Tényleg csak egy tipp. Üdv, Laci. Laci, nem, az volt, amit mondtunk, utazásokra és luxi dolgokra költötte, aztán valahogy lebukott. Szép délután, srácok, én Amerikából írok. Már 10 éve nem tudtam élőben hallgatni a műsort. Most viszont sikerült, nagyon jók vagytok. Handyman küldte nekünk, mert hogy délután vagyunk, és így tud bennünket most így élőbe hallgatni. Azt mondja, hogy Juli oda csempészte Szombathelyről a Security Zsoltit írja.
2: Hát lehet, azért van ilyen nagy rend. Hát azért a hét találása volt.
1: Igen, a hét találása
2: volt Zsolt.
3: Zsolti vajon még mindig kint van a főtéren?
1: Zsolti óriási volt, aki hallotta a Szombathelyi adást, tudja, hogy ez...
3: Még mindig kezet fog mindenkivel.
1: Őrületes, nagyon szeretjük az ilyen különlegesek arcokat, igen. Köszönjük, hogy ezen a héten is velünk voltatok, a Rócsó alkalmából szuperek voltatok, és vagytok, várunk meneteket hétfő reggel. Újra az ételbe, Szabika küldte nekünk, drága vagy Szabika. Igen, vannak reggeli hallgatóink, akik így jönnek velünk délután, van egy csomó új hallgatónk is ilyenkor, de vannak néhányan, akik egész nap tartják a frontot. Ha valaki elkérné Bali poharát, és elpostázná, örök hálám lenne.
3: Ja, ez egy Freudi elszólás.
1: Ez már a fáradtságom. Ha valaki el akar popsizni, milyen jó
3: népköztök.
1: Igen, odaadom a bögrémet hátrén, de a sátorban kicsit elfenekel. Adunk valami ütőt a kezébe, vagy egy teflont. Nekem az egy jó deal, tehát hogy én tudok dealt kötni. Igen.
2: Ez viszont tényleg a bögre csaklizás elmaradt. Emlékeztek, hogy minden évben az volt, hogy ahogy kezdtük a Rócsot, igen, már, hogy Bali tényleg. A bögréd az enyém.
1: Ennek talán az oka, hogy nincs, ja, hogy bögrém nincs a héten, tehát hogy valószínűleg ezért nem kérik. Én már nem tettem ide, hogy ne kérjék el, igen. Bali úgy ülsz ott az üvegstúdióban, mint hajdúszoboszlón a medence színen a kisgyerek, aki nem mehet bele. Hát milyen esemesekednek. Te jó Isten.
3: Reszed le a sarkot.
1: Igen, már mindenféle megállapítás van. Nagyon szeretünk titeket, jött ez is SMS, köszönjük szépen SMS-ben. Ez az első Rócsó veletek, az egyéves kislány itt alszik a bömbölő hangszórók alatt, írta nekünk DNZ. Tehát a kislányuk elaludt a hangszóró alatt. Köszönjük.
2: Nézem, nagyon drága keresem, vagytok, hogy halkabban beszéljünk, hogy nehogy fölébe.
1: Szakad az eső, gyerek. Pest felé, inkább maradjatok, fedett helyet tudunk biztosítani a motoroknak. Ági küldte nekünk. Nem ijedünk meg egy kis esőtől, gyerekek. Motorra pattanunk, igen. Tudod, kép egy óra múlva.
2: Volt, nem keresünk egy szállás reggelig.
1: Igen, valahogy gyöngyösködik. Feri, jól nem állunk meg, Léci.
3: Ez a csöves eső.
1: Nem látok semmit, igen. Julinak is nyitva lesz a hotel szobája, kérdezi valaki. Hát ugye az én szobám maradt nyitva tegnap vagy tegnap előtt. Juli, hát
3: a Balinak nála ez hagyomány, igen.
1: Igen.
3: Ő ott hagy dolgokat, nyitva hagyja az ajtót, úgyhogy őt keressétek.
2: Igen, nem tudtok bemenni a Julihoz.
1: Juliskát, nem mondjuk annyi, hogy itt lakik majd az Aranybikában a 4. emelet 402-es a szobája, de nem mondunk róla többet, nem akarunk konkrétumot elárulni, így van.
3: Ennél többet nem mondhatok.
1: Na jól van, gyerekek, oké, szépen lassan akkor elköszönünk.
2: Lassan, de annál biztosabban megköszönjük, ugye.
1: Hát szponzorainknak leginkább, mert hogy nélkülük ez nem lett volna. Ugye mi mindig mondjuk, hogy jövünk, vonulunk, de egy ekkora nagy mozgó cirkuszt azért mozgatni, a szponzorok nélkül nem megy. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük. Hát Master Good úrnak, ő most nincs itt személyesen, de már évek óta velünk tartanak, sokszor jönnek, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Meg a sok kiosztott kaját, nagyjából egy számot majd kérünk tőletek, mennyi ingyen hotdog ment ki egy hét alatt. Hát egy napi 5-600 kivegy, azért az 5-tel megszorozva egy 2-3 ezer hotdog.
2: 800? Napi 800?
1: Napi 800-at osztottatok ki? Jézus Atya Isten! Ingyen közétkeztetést tartottunk itt a Rócsó alatt közben. Ezt nem is nagyon tudtuk, hogy ennyi ilyen kis szorgosak vagytok.
2: 5-800 az 1003.
1: Az kevés.
2: Ne hülyéskedj, tényleg.
1: Ennél erősebb voltam. Osztva Diego-nak is köszönjük, nagyon drágák voltak, szőnyegeztünk, hajtogattunk. Nagyon köszönjük, hogy jöttetek. A Trilak festéknek is, ők is a szponzoraink voltak. Nagyon köszi mindent. És hát Weber úrnak is természetesen várunk vissza mindenkit. Kapitány Jánosán lehet előre fizetni a jövő évi Rócsóra, amiben élveztétek és szeretnétek újra velünk rócsózni. Annyit jegyzek meg, zárójelben, hogy emelünk az árakon. Természetesen plusz, a nagy sikerre való
2: tekintetben. Sokan vannak.
1: Sokan bejelentkeztek, mert megirigyelték, hogy ennyi felületet kapnak, úgyhogy már nincs nagyon hely a jövő évi Rócsóra. Igen, úgyhogy ezt el akartuk mondani, és a gyerekek nyilván az egész stábnak, ugye itt mindenkinek hostess lányok, utazók, technikusaink, szerkesztőink, műsorvezetőink, gyerekek, itt nagyjából nem tudom mennyien megyünk, így együtt 50-60-an biztos. Úgyhogy mindenkinek egy óriási ölelés, köszönet, mert hát azért itt egy komoly brigád dolgozik, azon építenek, bontanak, jönnek, szerelnek, csinálják. Régi stáb, nagyon szépen köszönjük, évek óta velünk vannak, úgyhogy mindenkinek, Zsaniéknak, Barbiéknak, Józsiéknak, Laciéknak, Katiéknak.
3: Józsiéknak.
2: Ki lehet a Kati, én nem is találkoztam
1: vele. Zsófiéknak, mindenkinek nagyon szépen köszönjük, de tényleg az egész stábnak.
2: Tündérek voltak,
1: így is. Azt, hogy ilyen csak vidáman motorozzunk, meg rocsozzunk, meg így beessünk a készre, aztán itt hagyjuk a kész, és továbbálljunk, ehhez azért sok ember kell, aki most is nagyon sokat segített nekünk, és hát utazó nagyköveteinek is. Gyerekek, én Gábornak jövök egy ajándékcsomaggal, Gabikám, pirítsál rám, mert azt elfejtettem neked odaadni, úgyhogy ma megígértem, mert hogy megérdemled, hát állandó kis kabala figuránk vagy, meg jössz is, úgyhogy egy ajándékcsomagot még mindjárt pattintok neked, jó?
3: És a lánya ki lecseszett?
1: A lánya ki lecseszett? Várja, ő mit írt? Ő az előbb írt, és nagyon hát lecseszett. Ja, hogy előre jött az első sorba, igen, és nem kapott fotót, ő így járt. Tehát ez a... ezt tudom mondani így a turné vége, hogy nem kell mindig jól járni.
2: Ennyi, ugye? És hát sietünk.
1: Igen, tehát azért nagyon gyorsan elkénul Pest.
3: Nem, meg...
1: megcsináljuk még. Talán Orsi volt, ugye? Talán Orsi volt. Ő azt mondta, hogy szégyeljen magam, így szúrt le. Úgyhogy vele is megcsináljuk, és akkor Gábornak még ajándékcsomag.
2: Jó, egy MÁV hang a végére?
1: Természetesen egy késés és egy elbúcsúzás. Tessék?
4: Szlovákul, mit szóltok
1: hát hozzá? Szlovákul? Hát szlovenszku, poszlovenszki.
2: Értem, hogy eddig hogy élhettünk.
1: Rozumjes poszlovenszki?
4: Hát nem jöttetek ide, de én elmondom szívesen szlovákok. Kérnék egy kassai szignát, azt tudtok
1: játszani. Kassai, persze, meg anyámat is, hogy ne kassai szignát. Még minden, figyelj.
4: A mesterséget köszönti önöket Buda...
1: Várjál.
3: Na még egyszer.
1: Ez a fedélzet, hogy ne haragudj, nem akartunk összezavarni.
4: Ilyen kis ritmusos, nagy hosszú dallam, ez csak a kassai állam.
1: Jó, ezt egy technikusunk csinálja a szájával, csak mondom itt hátul egyébként. Bármit kérsz, hogy te abszolút improvizál. Jó, igen, figyelünk.
4: Mez is tehetni, pobine mi szinkobi vlak Super City, vesztup szegyem ne szándva, pendolino kosicsán, zselaznis ne spolcsoszki szlomezgó, smer spiszká nová vesz, rútki. A prahalabnyi nádraží, pravidelmi otthot, 4 hodín, 50 minút, stojí, pri nástupišti jedna, kolá 11, pripravený má otthot.
1: Azt a mindenit, szegény szüleid, azért nem szó, hogy azért nekik se lehet könnyű.
2: Karácsonykor ez a műsor.
1: Azért karácsonykor a halászlép fölött.
2: Anya, megtanultam a szlovákot.
1: Igen, anya, hadd nyomjam megint a nyugatiba, hadd nyomjam.
3: És lehet, hogy mindannyiunkat elküldött most az anyjába.
1: Igen, ugye nem értettem volna, de igen, nagyon szép volt. Nagyon köszönjük akkor neked is.
3: Óriási.
1: Meg hát mindenkinek természetesen, drága debreceni hallgatóink, hogy itt vagytok. Mi még kicsit mindig meglepődünk, hogy ez a műsor most már lassan mennyi? 17? 18 éve? 17 éve toljuk. És hogy valójában ez a rócsó, ez 17 éve semmit nem változtatott a szerkezetén.
2: Egyre jobb szerintem.
3: Ami egyszer bevált.
1: Ami egyszer bevált, azon ne változtass, mondtuk ezt 17 éve. De hogy ti ilyen lelkesen jöttök, és itt vagytok, és ezt az egészet végigálljátok, tényleg nagyon-nagyon szépen köszönjük, baromi. Baromi hálásak vagyunk, meg hát a többi hallgatóknak is, akik kim voltak hidegbe, esőbe. Sopronnak egy külön dicséret, amit ők a héten végigcsináltak, adod a Gábornak nyugodtan abszolút. A soproni hallgatóknak köszönjük, ők hidegbe fagyva mínusz 4 fokba állták végig a soproni kitelepülést. De tényleg, hogy ennyien jöttetek, hogy itt voltatok, nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek.
3: És hát Eszternek is, minden.
1: Eszternek is, persze, hát ő már valahol már viperázgat. Valahol Gyulán egy dupla teltházzal mulatja a péntek estét, igen, úgyhogy ő se pihen túlságosan sokat.
2: Na jó, egy utolsó lehetőség még, üzenhetsz Balázsnak egyet.
1: Ja, petek, nagy csak.
2: Kicsit ezt vártam az arc kifejezése alapján.
1: Igen, azt hittem, hogy nem, nem.
3: Fél órája várok itt egy rohadt autókámra, te személy.
1: Igen, te vattál semmit, igen. Na jó, van, hagyjunk minden szponzorunkat bontani, hogy itt az eső előtt lebontson mindenki. Jó, Juliska, akkor te tényleg? Te akkor, ha szabad a tánc?
3: De mi ezen annyira meglepő?
1: Hát csak, hogy ide egyedül itt maradsz, hát azért ki tudja azt, a hétfőre kerülj azért elő. Miért elmerülsz itt a Debrecen éjszakában.
2: Csak nem baj van otthon, na mindegy.
1: Elmerülsz itt a Debrecen, és maradsz is hétvégére is? Itt maradsz?
3: Dehogy is, nem, csak ma éjszakára.
1: Ja, csak ma éjszakára. Jól van.
3: Holnap reggel megyek haza.
1: Ferkoránk, mi vár, mi az itiner, mi csinálunk?
2: 250 kilométer nyílegyenes autópálya, ami nem ugye unalmas, és azért nem lesz, mert szakadni fog
3: kis
2: az eső. Gyerünk!
1: Az autópályánál nincs magányosabb, mert ugye ott még ez a kommunikáció sem nagyon megy, mert 130-al megyünk természetesen, nem többen. És ugye ott mindenki magába burkolózva, csak írója a kilométereket, a lehető legunalmasabb rész. Jó, ha nagyon villogok, akkor pisillem kell, álljunk meg. Jó, ha előre megyek és vészillogozok, légy szíves, húzodjál le. Ne úgy, mint a múltkor.
3: A Laci az előbb nyitott egy radarképet, és csak ennyit mondott, hogy hű.
1: Igen, Armageddon van Pesten, gyerekek. Nem baj, megoldjuk. Na, drága debreceniek, csókoltatunk mindenkit, akinek nem jutott fotó, Juliska, akkor maradt 9-ig, ölel mindenkit és dedikál. Jó, úgyhogy ne menjetek el, ő tartja itt a frontot. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, csókoltatunk mindenkit. És akkor hétfőn már, hát hétfőn élőben.
2: Rendes műsor, rendes. Időben 6 után egy kicsit, 10-ig.
1: 6 után érkezésünk, fakultatív, 10-ig vagyunk. Jó, úgyhogy vigyázzatok magatokra, 1-2 tévé szerintem jövünk újra. Puszi, köszönjük szépen, vigyázzatok magatokra. Sziasztok, köszönjük szépen, puszi mindenkinek, ciao ciao, köszönjük, sziasztok, szép hétvégét. Esőben. Sziasztok!
0: Na, ennyi volt mára! Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend! De nem állunk meg! Addig is jönnek az igazi mai slágerek! Igazi mai slágerek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked is minden autó ugyanolyan.

0: és Powerbank. Gyűjtsd a pontokat, és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
1: Mit olvassunk ma?
2: A láthatatlan kincset.
3: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
4: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden vegeta termék 30% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
6: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
7: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
8: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
9: Reklámot hallottak.
10: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Reklám.
10: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: A srácok, az a sok kultúra, amiben a városban van. És
11: de szemét!
1: Fél, csak ennyi, kinyitottam a könyvet, jó?
11: Ne aljaskodjatok, 20 éve volt.
1: A Sebestyé Balázs Szigorúan Bizalmas című könyve.
11: De ugye? Szemét vagy.
1: Ebből évekig vezette a sikerlistát. Ha csak nem az, ami most is vezeti.
11: Az antikváriumok listát még most is vezeti. Honnan szóval akadt ez a kezedbe?
1: A 127-es oldalán nyílt ki, saját magától. Akitől kaptam, az szerintem soha nem olvastam, mert nem volt kinyitva ez a könyv, ezt lehet érezni rajta. Csak az első mondatot jó, ha jól sem. Osó azt mondja, nem azért eszik kövérre magukat az emberek, mert éhesek, hanem mert érzik, hogy üresek.
11: Na, tudod, hát szerinted... Hát...
1: Balázs, mennyire nézek ki üresnek?
11: Hát szerinted miért flabózol ennyit, kis csaj?
1: Azt mondod, hogy ez üresség? Ezt mondod?
11: Azt akartam ezzel mondani, hogy a külső ürességet próbálják pótolni, mert a belső ürességet próbálják kívülről pótolni. Ezért halálra framózzák magukat, így van.
1: És ezt már a hüvelő megállóban is érezted.
11: Bocsát, ne arra ugyanaz.
12: Jaj, de jó, ott vannak a kika kuponok benne.
11: Bocsás, ne arra, hogy kika kupon van a könyv végül, hogy azt majd tép ki, mert még szeretnék ott vásárolni, hogy vigyázzál a kuponokra, jó? Volt ilyen is, a kupon volt benne. Szeretjetek szívű nyugodtan.
1: Előző életünk lenyomatai. Az összes embernek van valami dolga ezen a világon, srácok. Ez jó, hogy ezt Sebestyé Balázs mondta.
11: 2000 mennyit írunk? Szerintem 2009-10-et írunk nagyjából. Ez ott jelent meg, azon a része jelent meg nagyjából.
1: És a csücsörítés és a szádelítés.
11: Azt mondta a könyvkiadó, hogy legyen ilyen nagyon misztikus teszem, hogy ha az szigorúan bizalmas, akkor valami titok van benne, és akkor így a titok az úgy egy kicsit így jobban értelmezhető. Úgyhogy ez egy ilyen marketing fogás volt. Tocsogjál még a véremben, tocsogjál még a véremben.
1: Igen. Miért lehetett, hogy egy kicsit bizalmatlan.
10: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
9: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Diszkósít. Meghatározása. 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon!

0: Disco. Disco Show. Disco Show. Radio Egyen. DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával. Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió egy esti show-ja, a Diszkósit Rádió show, és indul a hétvége is egyúttal a stúdióban kettecskét DJ Junior és Bárány Attila.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntöm mindenkit, és jó hétvégét kívánok. DJ Junior vagyok, itt tartom a frontot a Bárányon, meg kell neki a támogatás. FM-en, weben, applikáción keresztül tartsatok velünk.
0: Kezdünk még hozzá bekapcsolva a kamerákat. Érkezik Ed Sheeran elsőként az ő felvételével, a kamerával köszöntjük a rádió egy hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalinszínnél a diszkocsit a rádió, egyen Bárány Attila mixel, a hangvai pedig még kicsit pihen, én pedig DJ Junior vagyok, de itt vagyunk egészen este 9-ig veletek, és kérem szépen készülünk a jövő hétre, hiszen pénteken, szombaton és vasárnap is diszkocsit lesz. Először ugye a pénteki napon találkozhatunk Turkevén, aztán szombaton megyünk Vonyaszvashegyre, és vasárnap rádió egy születésnapi fesztivál, ott a diszkocsit a nagy színpadon, és bemutatjuk a vadonatúj dalunkat majd.
1: Én ma este egyébként Széchenyibe látogatok, utána pedig a Láncid Pesti ügyfélnél Budapesten fogom pörgetni a lemezeket. Mindkét helyen szeretném feltenni azt a dalt, ami most jön itt a Rádió 1-en, és nem érzem egyébként, hogy ez hogy került el egyébként a Rádió 1 figyelmét, nem a hallgatókét, hanem a milyenkét, hogy miért nem játszottuk ezt a dalt korábban, mert hogy óriási TikTok körület van rá. Jön Tyla és a Warder a 2026-os Beats & Chill Mixben, itt a Diszkosítben.

0: diszkusit a rádió egyen az igazi mai slágereket. Ma Bárány Attila pörgeti velem szemben a stúdióban DJ Junior, csak kettecskén vagyunk. Hozzuk a hangulatot, a szokásos feelinget, az igazi mai slágereket. És már most mondom, hogy a hétvégén négy buliban is találkozhattok velem, ahogy azt korábban már említettem. Ma este Széchenyben kezdek, és onnan jövök föl Budapestre, holnap pedig Lakiteleken, és Békés Csabán pörgetem a lemezeket.
1: Én pedig beszélnék a diszkusit pizzáról, mert hogy ilyen is van. Kérem szépen, annyi minden történt már velünk, de most ez is megtörtént. Egy világbajnoki második helyezett pizza készítő Pátyról készítette el a diszkosít pizzáját Hangvai PG invitálására. Mi pedig elmondtuk, hogy milyen feltétek legyenek rajta. Ebből összehozott egy speciális dolgot. Ezt bemutatjuk május 31-én Pátyon délután. Zenélni is fogunk, közönségtalálkozás és pizza kóstol, és az első 150 ember megkóstolhatja a diszkosít pizzáját. A többieknek már sajnos fizetni kell érte. Szóval május 31, készüljetek.
0: Most pedig egy olyan dal érkezik, amelyet a múlt héten mutattam be először itt a Rádió 1-en. Ez pedig nem más, mint a Five Star, Zsu és Dég közös felvétele. Természetesen a 2026-os vadonatúj Vicencio Mixben.

0: Ez a Rádió Egyes Show-ja, a Diszkosit Radio Show, Bárányától a Mixa, a hangvai PNM pedig DJ Junior vagyok. Én egyébként holnap este majd jövök és egy órán keresztül én pörgetek itt a Rádió Egyen, és minden DJ Junioros remix, amelyet kiraktam egyébként elérhető a Facebook csatornámon 2026-osat, de a régieket is megtaláljátok a felső posztban. Ezen kívül a YouTube csatornámon minden DJ Junioros remix elérhető, illetve saját mixek is.
1: Most pedig jönnek az ünnepeltek, névnaposokban többek között a Zsófiák, Szonyák, Bodzák, Dönizek, Izsákok, Médeák és Szafik. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Szegedi László, Megyer Csilla, Balangó Miki, Orosz Dávid és Szendrőfi Bori. Istenért és az ünnepelteket küldöm nekik és mindenkinek, akinek van gatyája, kösse föl rendesen, mert hogy ez a Music Sounds Better With You 2026-os Peace and Chill értelmezésben a Diszkosítben.

0: Mocskosit minden este a Rádió 1-en 8-tól 9-ig. Ma a stúdióban DJ Junior és Bárány Attila, és szerintem holnap is ugyanebben a felállásban leszünk. Hanvai PG pár nap Szabit vett ki, de hétfőtől szerintem ő is itt lesz velünk majd újra.
1: Én holnap este mixelek, ahogy mondtam, de jövő hétre készüljetek. Egyébként én úgy tudom, hogy játék is van a Diszkosit Facebookján ezzel kapcsolatban, hiszen pénteken 22-én Turkevén egy nagy fesztiválon lesz Diszkosit, 23-án pedig a balatoni szezonban. Most már másodszor érkezünk a Balatonra, mert ugye játszottunk már egy helyszínen, most viszont Vonyarszvashegyen lesz Diszkosit Legends, ilyen még nem volt, várunk mindenkit oda. Vasárnap pedig bemutatjuk a vadonatúj Diszkosit dalt, amely valószínűleg klippel együtt érkezik a Budapest Park vetítőjére, hiszen Rádió 1 születésnapi fesztivál, mi ott leszünk a nagy színpadon, utána pedig külön-külön is játszunk egyenként egy-egy órányi Diszkosit klasszikust.
0: Most pedig dalpremier, az egyik padavanom, a Hori volt az, aki felhívta rá a figyelmemet már, hogy erre a felvételre, és kérdezte, hogy nem csinálnék-e belőle valami erősebbet, úgyhogy még egyszer mondom, ma már ugye ezt említettem, tessék felkötni a gatyát, jön Tucci, és a Body Moves 2026-os Beat Sessionben a Diszkositben.

0: Ez volt a Diszkocsit Radio Show itt a Rádió 1-en, búcsúzunk mindenkitől. Természetesen holnap este újra jönk, akkor majd én mixelek, minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, meg a Facebookon van a 2026-os remixek is, úgyhogy én ezzel búcsúzom, holnap este is tartsatok velünk, szevasztok!
1: Én azok köszönök el tőletek, hogy van még egy újdonság, amit ugye pár nappal ezelőtt mutattam be először itt a Rádió 1-en, ez lesz a Crazy és a Party 2026-os bizonyosan mixe, és azzal búcsúzom, hogy ezt le is fogom játszani ma este Széchenyben, illetve Budapesten, holnap pedig Lakiteleken és Békés Csabán. Minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon. Én Bárány Attila voltam, ezért hallottatok ebben az órában ennyi biztonságot a Diszkosítben. Köszönjük a figyelmet, további jó rádiózást! Sziasztok!
2: Hey DJ!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
1: Rádió 1, Csaki Gabi mai slágerben!
0: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
2: Délután 5-kor.

0: bevonásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Lutfi Baby. It's mine. Radio
1: show starts now. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ígérem, tökéletes fináléja, tökéletes befejezése leszünk ennek a fantasztikus hétnek, Balázsék délutáni roadshowjának. Hello, Begi!
2: Hello, Geri! Köszöntöm a kedves rádiót!

0: Zsolt Kori és az I Love Your Girlfriend a Rádió 1-en a Word Is Mine rádió showban. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán szokás szerint Pool Max jön 11-től és a Stadium meg Széföldtől. Mi érkezik most, Begi?
1: A folytatásban érkezik Robin Schulz újdonsága, ez nem más, mint az EMPM. Itt a Rádió 1-en a Word Is Mine rádió showban egészen 11 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a Third Is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, mint mindig, ma is nagyon sok friss zenét mutatunk be nektek. Hát ez a következő, ez konkrétan sláger és szerelem első hallásra.
1: Egy nagy visszatérő újdonságával megyünk tovább, a Medúza csapata egy igazán fülbemászó rádióbarát dallal rukkolt elő, ez nem más, mint a Don't Wanna Go Home. És remélem, ti se akartok sehova menni. Itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: belelendülni, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is Mine Radio Show.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap.

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
1: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine, radio.

0: Baby. The World Is Mine Radio Show starts now. The World Is Mine. Hello mindenkinek, elmúlt este 10, ráadásul péntek van, gyönyörű tavaszi hétvégénk lesz, úgyhogy bulizzatok velünk. Hello Begi.
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok.
0: Ez a második szett is tele lesz bombaslágerekkel és extra újdonságokkal. Kezdjük el.
1: Az első órát Ed Sheeran Camera című felvételvel fogom indítani, és annak a Cyrilnek a remixét hoztam el nektek, aki nem sokára ismét Budapesten fog fellépni, méghozzá a Rádió 1 születésnapi fesztiválján.

0: Elvonultatjuk nektek azokat a zenéket, amik igazán nagy slágerek lesznek majd idén nyáron.
1: Egy igazi ibizai slágerrel megyünk tovább, ami egészen biztosan uralni fogja az idei nyár fesztiváljait és táncparketteit. Érkezik Another és a Talk to Me itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Joel Corey és a Stay a Little Longer. Ez a dal az igazán szép pillanatokról szól, amikre nagyon sokáig emlékezni szeretnénk még. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Lotfi, Begi a lemezjátszói mögött. Mivel jössz most, Begi?
1: Egy személyes kedvencemmel megyünk tovább. Érkezik az Out of My Head, méghozzá Hypeton előadásában. Itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show.

0: Rádió 1 és a Third is Mine Radio Show. Ilyenkor pénteken, sőt szombaton is már mindig 4 órás az adás. Tudjuk, hogy imádjátok a Third is Mine Radio Show DJ-t hétvégente, ezért kaptok belőlük jó sokat. Lotfi Begi a lemezjátszóknál 11-ig, aztán 11-től Pulmex, éjféltől pedig a Stereo Max a lemezjátszói mögött. Mivel jössz most, Begi?
1: Egy különleges mashup-pal megyünk tovább. Jön a Swedish House Mafia és a Miami Two Ibiza. Itt a Rádió 1-en, a Third is Mine Radio Show-ban.

0: Sam Felt, a holland DJ Fenomén és a Heartlike Mine a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. És ne felejtjétek, jövő vasárnap bizony Sam Felt is fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Reméljük, jó sok Rádió 1 hallgatóval találkozunk, részletek a www.radio1.hu-n. Maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Pulmax.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
3: World is Mine Radio.

0: Hello mindenkinek, ha minőségi elektronikus zenére vágytok, bízzátok ránk magatokat így péntek este. Pulmex is befutott, innentől tehát 110% felett leszünk minden értelemben. Hello Pulmex!
1: Hello, hello, sziasztok! Már nagyon vártam, hogy újra itt legyek veletek, egy friss újdonságot hoztam Robin Schulz és Sigala AM to PM Hypaton remixében. Hello Hypaton!
2: Hey, my name is Hypaton. Listen to Pulmex on Radio 1 in the World is Mine radio show.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show, mellettem Pulmax a lemezjátszóknál.
1: Folytatásként a saját feldolgozásomat hoztam, amit Nagy Boginak és Dresnek a Jól leszek újra című zenéből készítettem, és a YouTube csatornámon már elérhető. Egy hét alatt 60 ezer megtekintés jött rá, amit innen is köszönök szépen mindenkinek, óriásiak vagytok.
2: A lemezjátszóknál Pulmax!

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show péntek este 11-ig a lemezjátszóknál Pulmex, aztán éjféltől vár még rátok a Stadium X. Mi volt ez itt mögöttünk?
1: Az elmúlt percekben az egyik favoritomat hallhattátok, No Static-tól a Blow Your Mind. Ez egy olyan zenei stílus, egy olyan zene, ami mindenképpen meg fogja határozni az idei szezonomat, úgyhogy a fesztivál szezonban ez nem egy alap dolog lesz, de van még egy alap dolog, ami nem más, mint a saját feldolgozásom, a Sandcastles, amit imádtok, mindig kéritek innen, és köszönöm mindenkinek a szupportot, ugye ezen folytatásként egy feldolgozás tőlem, egy saját Rádió 1 World is My Radio Show.

0: Itt a Rádió 1-ös, a World is Mine Radio Show. Pulmex a lemezjátszói mögött, ő is fellép természetesen a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, ami nagyon közeledik. Találkozzunk május 24-én a Budapest Parkban, és hát Pulmex, veled lassan jön a ma esti finálé.
1: És nekem is abszolút ez az egyik kedvenc részem, úgyhogy Martin Garrix Butterflies után pedig rákapcsolunk egy kicsit melodikusabb tempóra, úgyhogy ja, egy kicsit bemelegítjük itt a terepet, ugyanis hamarosan jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál három világsztárral, ott is ilyesmi szettel készülök, úgyhogy folytatjuk tovább. Rádió 1 World is My Radio Show.

Az intelligens zenék itt vannak nálunk, és mindig esténként 9-től jönnek, csak és kizárólag a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Ez Anima újdonsága volt, Beautiful a címe, fantasztikus ez a dal. Massanoval zárunk, jön a World Beyond, éjféltől pedig a Stadium X a lemezjátszóknál. World Is Mine Radio Show, Rádió 1.

0: Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio Show
1: is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Hour, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave.
1: Én pedig Sully.
0: És mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti X-Hour-t már is a saját felvétellel kezdjük. Ez nem lesz más, mint a Vibe Right. Utána a Giorgio újdonsága következik, az Etek, majd Adam 10 és Dodi közösével megyünk tovább. Ez lesz a VR. Ez X-Hour velünk, a Stadium X-Hour.

még mindig minket és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az X-Fire. Egy saját felvétel pörgött az előbb Puló címmel, de megyünk is tovább a jobbnál jobb dalokkal. Érkezik Vox Motif újdonsága, a Pie Down, majd Green Velvet, Medusa, Genesis és SSG a közösségtől fog szólni a La La Land. Utána pedig ismét a saját felvétellel folytatjuk, ez lesz az Automatic. Maradjatok!

saját felvétel pörgött az előbb Disselector címmel, most pedig következik Miss Monique és Afrojack újdonsága, a Hot Sauce. Utána Kajszával megyünk tovább, érkezik a Slow Motion, majd Don Blinkkel folytatjuk, és a Left to Right fog tőlük szólni. Ez az X-Hour velünk, a Stereo X-Hour.

Don't Blink-tól szólt a Left to Right, most pedig Cascade és Lighton Jordan legújabb felvétele következik a Meet Again, utána ismét egy saját dallal megyünk tovább, amit B. Jones-szal és Sam Martin-nak készítettünk közösen, ez lesz a Last Applause, majd a műsor Crider újdonságával fogjuk zárni, jön az All My Love. Ez az Excel velünk, a Stadium Excel.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Excert hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál a World is Mine és a Stadium X után Király Tamás. Ők is jönnek jövő héten. A Rádió egy születésnapra mesélek majd erről, most viszont hozom az újabb nagy kedvencet, Fastboy Good Life, aki pedig üzenne a számunk 0623 111 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: break my heart.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köszön pedig az a DJ, aki először DJ Jengának hívta magát. Ez volt az első művész neve, Joel Corey-nak, aztán ezt azért elég gyorsan elengedte. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai sláger, a Galantis-szal közösen Joel Corey, DJ Jenga, és a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en.

0: time.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, egy pici nosztalgia így, picivel fél kettő után jöhet. Hát ilyen 2026-os köntösben azért a nosztalgia, mert hogy egy nagy klasszikus Faithless dalt most Bibi Rexa gondolt újra, és hát repített a slágerlisták csúcsára, szenzációs lett. Bibi Rexa és a New Religion az igazi mai slágerek között, ezt indítom már is a rádió egyen.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Már nagyon jó fajtok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megyük pedig a diszkós, itt ők is ott lesznek. Jövő héten vasárnap már csak egy bő hét, és itt a Rádió 1 születésnapi fesztivál május 24-én az összes Rádió 1 DJ-vel. Na meg persze a világsztárokkal, Cyril Sanford és a Swiss Disco is érkezik. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, egy kis extra változatosság, Rihanna, Calvin Harris, Fifth

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi